0: kapu. Törvény a törvény, szörvény, pillanat annyi börvény.
1: Mi melyik szónak van értelme, de általában amit mondtál, halandzsak.
2: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Pényezett az fényezett. A fűszál az csúszál.
1: Elég. Mindezt már elmondtad. Különben is mennem kell.
2: Én pedig még sok-sok mondani valóm lenne. Szeretek új szavakat képezni. Ez műveltségre van.
1: A nővérem azt mondaná, ez a nyelvészek dolga.
2: Igaza van a nővérednek. És most még hallgasd meg új szavaimat, vagyis szómagyarázatomat. Suhan az azt is jelenthetné, hogy sukkan. Mokkan az nyekkent is jelenthet.
1: Ebből elegem volt. A nővérem azt mondta, hogy minden szónak megvan a maga jelentése, és így tanultam az iskolában is.
2: Halló, kislány! Jönnek!
1: Lovasok jönnek.
2: A király lovasai!

0: Jól látok, te azonban igen gyanúsan viselkedsz.
1: Rágalmazza a kecskét?
0: Nem hozzád szóltam, és nem rágalmaztam a kecskét. Azt hiszem, titokban ő a fekete sakk királynő.
2: Titok? Nagy titok? Hallottam mindent, amit mondtál. Igen, jók a hátsó füleim.
0: Ostobaság! Nincs is hátsó füle.
2: Me?
0: Mindenkinek csupán két füle van.
2: Me?
3: Hát itt vagy gyalog. Már mindenfelé kerestünk.
0: Újból átváltozott.

0: 你去整个好了，我是阿飞。你我怎么可以对你有些朋友你好了，我是
1: jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
2: Én vagyok Ózt, a figyelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
1: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
2: Miért tegyem meg ezt neked?
1: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
2: Sok sem teszek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkányt, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű észt, hogy te leszel a legbölcsebb madárijesztő.
1: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka ölje meg a gonosz boszorkány.
2: Nekem édes mindegy, ki öli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most eredj, és addig ne kerülj a szemem elé, míg ki nem érdemelted az eszedet.
3: Miért lógatod az orrod?
1: Ja, ne is kérdezd. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
4: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
1: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgy. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádogfa vágónak.
5: Akkor bemegyek én.
3: Jaj.
5: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas hétfejű sárkány.
6: Én vagyok Óz. A hatalma félelem. Ki vagy? És miért járulsz elő?
5: Favágó vagyok, és pedig talpig bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
6: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned.
5: Hogyan?
6: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza, és akkor neked adom a legnagyobb, a legkengédebb, a legszerelőbb szívet, amely csak a birodalomban található.
1: Neked is ez unta, bádog ember.
4: És milyen alakban?
5: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnünk a gonosz megszokkányt.
3: Majd szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kiféri torkokat. És ezzel úgy rájéztek, hogy minden kívánságunk a teljesíti.
7: No, hol vagy te? Szörnyi!
8: Jézusom! Kigyulladt a trózék! Segítség! Anyukám!
9: Én a Smaug lesznek! Az hatalmas! Ki vagy? Miért jársz?
7: Gyáva oroszlán vagyok. Mindentől és mindenkitől félök. Azért jöttem, hogy megkérjelek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek. Ha már egyszer ki nem lesztek.
9: Hozzál bizonyság, hogy a gonosz baszorkány meghal. És abban a minutában bátorra leszek. De ameddig élsz, a baszorkány. Oh, addig gyáva maradsz.
3: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most meg támadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy veszkedtél, mint a nyárfa levél?
4: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
5: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljünk, hogy mi is te beszéljünk.
4: Hé, várjatok meg! Hova mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Elmentek. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást. Szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
3: Mi ez a rettenetes mutatás a trónteremben?
4: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
3: Dabi, hát a kézt a csalózni.
4: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatás sem ért meg. Ne cibáljanak már! Pont a fejemre! Micsoda szégyen! Mit évők legyünk, barátaim?
3: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresni, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
4: Mi is, ha nem sikerül?
3: Akkor én sohasem leszek bátor.
5: Én se jó szívű.
4: De én akkor sem tudok megölni senkit. Ha sohasem látom Emminén itt Harry bácsit és a farmot.
3: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
10: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem sok hasznomat látok, amilyen esztelen.
5: Én nekem pedig még ahhoz sincs szívem, hogy egy boszorkányt bántsak. De ha mind mentek, természetesen én is veletek tartok.
4: Várjatok! Megkérdezem a kulcsárt, hogy merre menjek. Kulcsár bácsi, tessék mondani, melyik út vezet a gonosz nyugati boszorkányba?
11: Oda nem vezet. Oda soha nem megy senki.
4: De hát akkor hogyan találjuk meg a boszorkányt?
11: Mi sem tudom. Menjetek mindig nyugat felé, arra, amerre a nap lenyugszik. És ha odaértek a nyugorok országába, az a boszorkány birodalma. Ha átlépitek a határt, rögtön oda siet és rabságba egy benneteket.
10: No, azt talán mégse teszi. Tudnélik, mi akarjuk őt elpusztítani.
11: Ó, ez egészen más. De azért vigyázzatok, mert nagyon gonosz és nagyon mérges. És a végén még képes lesz, és nem hagyja magát elpusztítani. De hát csak induljatok bátran, mindig nyugat felé, és előbb-utóbb rátaláltok. Sok szerencsét! Köszönjük szépen!
4: Megáll az eszem! Hallottak még ilyet? Meg, hogy engem elpusztítani? És kit merészelik ezt mondani? Micsoda népség! Egy pisis kislány, egy csomó koszos szalma, egy rakás vasdarab, meg egy reszketek bárgyú oroszlán. Hát ez kifejezetten sértés. Ilyeneket küldenek rám. Megállj csak, Óz! Adok én neked! Minden gonoszságomat bevetem. Elő a farkas sípot! De? Hol a síp? Ide tettem. A fene egye meg ezt a rendetlenséget. Na, megvan. A cipőmbe dugtam. Új, de koszos. Meg kéne mosni, mielőtt a számba dugom. Megmosni? Vízzel? Szó se lehet róla, inkább belefújok így. Ide hívom a farkas királyt.
12: Mit parancsolsz, édes gazdám?
4: Megparancsolom, hogy hívd össze a farkas csordát, és támadjátok meg ezt a társaságot, amely egyre közeledik a birodalmamhoz. Halljátok fel őket! Egytől egyig!
12: Igenis! Igenis!

0: Nem is gondolná az ember, hogy boszorkányokat.
1: Semmi félelmetes nem találok benne.
2: Olyan az egész, mint egy kirándulás.
3: Jesszusom!
0: Mi volt ez?
4: Farkascsorda?
5: Na és?
3: Te nem tudod, kik a farkasok? Te nem tudod, megesznek bennünket? Jaj,
5: most mit tegyünk?
2: Gondolkodj inkább, ne kérdezősködj!
5: Jaj, mivel gondolkodjak, ha egyszer nincs eszem?
0: Gondolkodj, és gyorsan találj ki valamit!
3: Találj már ki valamit!
5: Világon semmi sem jut az eszembe! Ha csak esetleg talán a bádog ember kiáll ellenük, őt nem tudják megharapni, mert vasból van, ő pedig a baltájával jól elveri őket!
2: Igazam!
3: Mi pedig szépen elbújjunk!
6: Bújjunk már el!
7: Csapatnáj! Összes farkasok nevében felszólítalak, idegen, hogy add meg magad és add elő társaidat, hogy fölfajjunk benneteket rettenetes fogainkkal.
2: Én szólítalak fel benneteket, hogy adjátok meg magatokat és tűnjetek el, mert a fejszérvel gyűlik meg a bajotok.
7: Nevettes, mert kiesik az oldalam. Egy szál magában fenyeget 1000 farkas. Farkasok, támadás!
2: Nesztek! Nesztek! Nesztek!
3: Jaj,
0: szabad az út! Indulhatunk a boszorkányhoz!

0: A wheat.
1: Yes, money, yes. A threshing machine.
0: A threshing machine.
2: The scene was bad, but
0: I found it very Hitchcockian in its style.
2: Yeah. Oh.
0: You don't remember if that was in your picture?
1: No,
0: what?
2: No.
0: On the other hand, in your picture,
2: il y a un petit détail qui annonce,
0: there's a little detail that announces
2: qui annonce, nord-est by nord-west.
0: Northeast by Northwest.
2: C'est dans la campagne quand les policiers sont un peu derrière les rochers.
0: It's in the country when the policemen are hidden behind the rocks.
2: Il y a un hélicoptère qui passe.
0: There's a helicopter that
1: passes. Searching, yes, sure.
2: Ça annonce un peu l'avion.
0: And that heralds the plane later on in the other picture.
1: Yes, that's bad.
2: Et
1: you know the memory man, the little memory man.
0: Vous savez, le petit homme à mémoire.
1: Was based on a true music hall character.
0: Était basé sur un homme de music hall qui existait véritablement.
1: His name was Datus.
0: Il s'appelait Datus.
1: D-A-T-A-S.
0: Datus, D-A-T-A-S.
1: And his whole act was based on...
0: Et son numéro était basé sur...
1: People would ask questions.
0: Les gens demandaient des questions.
1: And he'd give the date.
0: Et il donnait la date.
2: Ah oui.
1: When did the Titanic sink? You know.
0: Quand est-ce que la Titanic a sombré?
1: And he used to have trick questions.
0: Alors,
1: in the
0: questions
1: audience.
0: Un peu truquées, hein?
1: And one question
0: il y a une
1: was
0: question que l'audience
1: when
0: posait.
1: Did Good Friday fall on a Tuesday?
0: Quand est-ce que le bon vendredi est tombé sur un est tombé à mardi? Le bon vendredi c'est une fête religieuse.
1: And the answer was Good Friday was a horse running at Wolverhampton racetrack and he fell at the first hurdle.
0: Était un cheval qui courait à tel et tel champ de course et il est tombé sur un premier obstacle.
1: And he fell on Tuesday the 22nd of June 1864.
0: En 1864.
1: It was the name of a real horse and it fell on a Tuesday.
0: C'était actuellement le nom d'un vrai cheval qui était tombé à mardi.
2: C'est un très bon personnage, Monsieur Memory. Et la fin est très belle.
0: He was a very good character, Mr. Memory.
2: L'idée qu'il meurt.
0: And was very good because
2: il meurt de sa conscience professionnelle.
0: He dies of his professional conscience.
1: Yes.
2: Parce qu'il servait à enregistrer le
0: record
2: un message secret.
0: A secret message.
2: Et à la fin, le héros lui dit de la salle. Qu'est-ce que c'est que les 39 marches?
0: What are the 39 steps?
2: Malgré qu'il soit complice, il ne peut pas s'empêcher de répondre.
0: He can't help but
2: c'est une
0: reply.
2: Société d'espionnage.
0: It's an espionnage society. He had to. Society. He had to.
2: C'est très beau ça. Et en mourant, il a.
0: It's very beautiful that in dying he confesses.
2: C'est toujours très satisfaisant pour l'esprit quand un.
0: It's always very satisfactory for the mind when.
2: Quand un caractère est poussé jusqu'au bout.
0: A character is pushed until the ultimate.
2: Dans la mort.
0: Into death.
1: Sure. Yes.
2: Comme le. Et qu'il change un peu de couleur à ce moment-là.
0: And that he changes his coloring somewhat at that moment.
1: Yes,
2: que de pittoresque, il devient pathétique.
0: That from pittoresque, he becomes rather pathetic, poignant.
2: Mais là, par exemple, on voit que le remake était idiot.
0: But there, where you can see that the remake is idiotic.
2: C'est que quand on voyait par la fenêtre des policiers en bas.
0: Is when you looked out at the policemen out of the window and saw them downstairs.
2: Ensuite, on était en bas près des gangsters.
0: Afterwards,
2: ou des
0: you
2: policiers,
0: were down
2: pardon,
0: there.
2: Enfin des gangsters, pas des policiers, des espions quoi.
0: No, the spies, I mean. When you were down there with the spies.
2: On était tout près d'eux en bas.
0: You were right close to them.
2: Et on les entendait parler de choses et d'autres.
0: And you heard them talking about this and that.
2: Ce qui faisait changer de point de vue, évidemment.
0: Which obviously changed your viewpoint.
2: Et ça enlevait toute frayeur.
0: And it took away all the fright.
1: Well, they didn't know what they were doing, obviously.
0: Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, évidemment.
1: Because you can't change a point of view.
0: Parce qu'on ne peut pas changer son point de vue.
1: Like, that is impossible.
0: C'est impossible.
1: Ouais. That sounds childish to me, that kind of thing.
0: Ça me semble très enfantin, ce genre de choses.
2: Oui, très enfantin.
0: Yes, very childish.
2: Je ne sais plus qui était le metteur en scène.
0: I don't remember who was the director.
2: Enfin, un homme qui a fait beaucoup de films déjà.
0: Man who's done many pictures.
1: Oui.
2: Et en revoyant la version de Monsieur Hitchcock aussi l'autre jour.
0: And we seeing Mr. Hitchcock's version the other day.
2: Je me suis rendu compte que c'est à peu près à l'époque des 39 marches.
0: I realized that it was approximately at the period of the 39 steps.
2: Qu'il a commencé à construire ses scénarios. That he started to
0: construct his scenarios.
2: Dans le sens de malmener la vraisemblance.
0: In the sense of
3: malmener.
2: De tenir moins compte de la vraisemblance.
0: In the sense of ignoring plausibility to some degree.
2: De commencer disregarding à, it. Oui, de sacrifier la vraisemblance.
0: To sacrifice plausibility. Mm-hmm.
2: Au profit de l'unité de.
0: To the advantage of the
2: l'unité
0: unity of emotion.
1: Sure. I agree.
2: Par exemple.
0: Oui, je suis d'accord.
2: Lorsque
0: for instance,
2: le héros va prendre le train.
0: When the hero goes to take the train.
2: Dans un compartiment, il y a deux personnages.
0: In one compartment, there are two characters.
2: Qui absolument anodins.
0: Who are absolutely innocuous.
2: Et dont il a le sentiment, lui.
0: And he has a feeling.
2: Qu'ils l'ont reconnu.
0: That they've spotted him.
2: Qu'ils l'observent comme
0: that
2: ça derrière watching le journal.
0: Him behind their paper.
2: Après, le train s'arrête dans une gare.
0: Later on, the train stops in a station.
2: Et là, il y a, je crois, une transparence.
0: And there, there's a transparency, I believe.
2: Très, très bien faite.
0: Very well made.
2: Pour le départ du train.
0: For the departure of the train.
2: Il y a des personnages qui sont figés sur
0: and
2: le
0: there
2: quai.
0: There are characters who are fixed on the station.
2: Des policiers.
0: Policemen.
2: Qui regardent même sûrement dans la caméra.
0: Who surely are looking straight into the camera.
2: Et tout ça crée une menace.
0: And all this creates a threatening atmosphere.
2: C'est une chose qui n'existait pas beaucoup avant dans les autres films anglais.
0: This is something which didn't exist previously in Mr. Hitchcock's British pictures.
2: Et qui est une tendance vraiment
0: and
2: déjà
0: which is
2: vers la stylisation
0: trend
2: américaine.
0: Trend towards the American stylization of your American.
2: C'est ce qu'il pense aussi.
0: Do you agree with that? Which is the first step towards you?
1: Well, as I say, we're entering a period here where the
0: oui,
1: attention to detail.
0: Nous entrons dans la période où l'attention au détail
1: is much greater
0: est plus grande
1: than previously.
0: Que auparavant.
2: Oui, c'est-à-dire où il n'y a plus de scènes utilitaires.
0: That is to say, where there are no more simply utilitarian scenes, for instance.
2: C'est-à-dire où chaque scène semble
0: that's
2: être faite.
0: Where each scene seems to be made.
2: Pour votre plaisir,
0: for your pleasure,
2: et pour le plaisir des gens,
0: and for the pleasure of the audience.
1: Yes, that's true.
0: Oui, ça c'est vrai.
1: That's true. Well, 39 steps, as I said,
0: oui,
1: each time we came
0: steps,
1: upon an episode,
0: disais,
1: I had
0: que nous
1: to say,
0: un incident, il fallait que je dise,
1: the tapestry must be filled.
0: La tapisserie doit être remplie là.
2: Oui, c'est ça. Et ce genre de ce genre de cinéma,
0: and the cinema genre,
2: qui est satisfaisant pour le public,
0: which is satisfying to the public,
2: irrite quelquefois les critiques.
0: Sometimes irritates the critics.
2: Les gens qui, en même temps qu'ils voient le film, analysent le scénario.
0: The people who, at the same time as they're watching the picture, are analyzing the script.
2: Parce que effectivement, c'est.
0: Because effectively, actually.
2: Comment dirais-je? C'est désinvolte à l'égard de
0: it's somewhat
2: à l'égard de la vraisemblance.
0: You're taking some liberties with plausibility.
1: Yes, but you see, to me,
0: oui, mais vous voyez que pour moi,
1: plausibility for the sake of plausibility
0: pour la vraisemblance elle-même.
1: Doesn't help, you know.
0: N'aide en rien.
2: Oui.
1: It's a waste of time, and not only
0: c'est
1: that.
0: C'est une perte de temps et non seulement cela.
1: You know, if you want to analyze everything in terms of plausibility.
0: Si vous voulez tout analyser en termes de plausibilité,
1: then you end up doing a documentary.
0: Vous finissez par faire un documentaire.
2: C'est vrai, la limite
0: that's
2: c'est
0: true.
2: Ça. Oui.
1: You know,
2: ça
1: it's like asking me to be.
0: C'est comme si vous me demandiez d'être
1: a representative painter.
0: Un peintre représentationnel.
2: Oui, c'est ça. Oui.
1: I can. What is the ultimate in representative painting?
0: Quel est l'ultime dans la
1: it's
0: peinture
1: a colored photograph.
0: C'est la photographie colorée.
1: N'est-ce pas? Is that so?
0: N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord?
1: You see, there's a great difference between
0: il y a une très grande différence, voyez-vous,
1: the creative making
0: entre la création
1: of, we'll say, a motion picture as against the documentary.
0: Par contraste, un
1: in documentaire.
0: Dans le documentaire,
1: God has created the basic material.
0: Dieu
1: for
0: a
1: you.
0: Créé le matériel de base fondamental.
1: But you, in the fiction
0: mais vous,
1: area,
0: dans la fiction,
1: must
0: dans
1: create
0: la fiction,
1: life.
0: Devez créer la vie.
1: Now, in the creation of this comes matters
0: ceci,
1: of impression,
0: arrive des masses d'impression,
1: expression. Point of view,
0: des points de vue,
1: and so long as it's not dull,
0: et du moment que ça n'est pas sans intérêt, monotone,
1: I think we can do whatever we like. We should have all freedom.
0: Tout ce que nous voulons, et nous devrions avoir une liberté totale.
1: A critic who talks to me about
0: un critique qui me parle de
1: plausibility
0: vraisemblance
1: is a dull fellow.
0: Est un type sans imagination.
2: D'ailleurs, les critiques, c'est ça, évidemment.
0: As a matter of fact, for the critics, this is
2: le point crucial pour la façon
0: critical
2: dont les critiques abordent ce que vous faites.
0: For the manner in which the critics approach your work.
2: C'est que ce sont presque par définition des gens qui n'ont pas d'imagination.
0: They're almost by definition people who have no imagination.
2: Et pour qui les qualités des
0: and for whom the qualities
2: la qualité d'une œuvre est dans son dépouillement
0: of the work is in its
2: dans sa nudité,
0: analysis, in its bareness,
2: dans ce qui les rapproche d'eux, c'est-à-dire qui leur donne l'impression qu'ils auraient pu le faire.
0: In what gives them the impression that they could have done it.
1: But you see, the New Yorker critic
0: mais vous voyez,
1: said of,
0: le critique du New Yorker
1: of North by Northwest,
0: a dit de North by Northwest
1: that Hitchcock was being unconsciously funny.
0: Était drôle sans le savoir, inconsciemment.
2: Ah, c'est incroyable.
0: This is incredible to me.
1: True. And they quoted it week after week, you know,
0: c'est
1: in
0: vrai,
1: a little pieces.
0: Et c'est vrai,
1: ils
0: l'ont cité semaine après semaine quand ils disaient quel film voir dans leur liste, ils continuent à citer cette remarque.
2: Incroyable.
0: Drôle sans en être conscient.
1: They called it that it was a parody. Hitchcock doing a parody of Hitchcock.
0: Ils ont dit que c'était Hitchcock faisant une parodie de Hitchcock.
2: Ça serait autre chose encore. Parce
0: well,
2: ça,
0: that's
2: ça
0: something
2: pas.
0: Different.
1: Yes, it is.
2: Ça,
1: I was aware when I was doing North by Northwest.
0: J'étais conscient quand je faisais North
1: that
0: by Northwest.
1: I had a big tongue in my cheek
0: que
1: all the way.
0: Que j'avais évidemment ma langue dans ma joue. C'est-à-dire que je faisais ça évidemment un peu en rigolant.
1: And to me, it was a big lark.
0: Et pour moi,
1: know.
0: C'était réellement une grosse blague.
1: I wished I could have put Cary Grant in Lincoln's nostril.
0: J'aurais voulu moi mettre Cary Grant dans la narine de Lincoln.
1: And then Cary Grant have a sneezing fit.
0: Et ensuite Cary Grant qui se met à éternuer violemment.
1: What a funny scene, wasn't it?
0: C'est une scène très drôle, là.
1: Well, I suppose we must digress a moment.
0: I'll tell you
1: a little story.
0: Faut que je vous raconte une petite histoire.
1: Which will amuse you.
0: Qui vous amusera.
1: There was a writer, a movie writer.
0: Il y avait un écrivain de film.
1: Who always seemed to have his best ideas
0: qui semblait toujours
1: in
0: avoir
1: the
0: ses
1: middle
0: idées
1: of the night.
0: Au milieu de la nuit.
1: And he'd wake up in the morning.
0: Il se réveillait le matin.
1: And he forgot.
0: Always
1: he couldn't remember.
0: Il pouvait pas se rappeler.
1: This terrific idea.
0: Cette idée formidable qu'il venait d'avoir.
1: What was it Sam Goldwyn said?
0: Sam Goldwyn.
1: I had a monumental idea last night, but it stinks.
0: J'ai une idée monumentale la nuit dernière, mais ça pue.
1: This man finally said, "Well, I'll put a paper and pencil beside my bed."
0: Un papier, un crayon à côté de mon lit.
1: When I got the idea, I write it
0: et
1: down.
0: Quand j'ai l'idée, je vais l'écrire.
1: So he goes to bed and he has beside the bed the piece of paper
0: et
1: and the pencil.
0: Il a son papier, son crayon.
1: And in the, sure enough, in the middle of the night, he wakes up with this terrific
0: idea.
1: So he writes it down, goes to sleep.
0: Et se couche, il est très content.
1: In the morning, he wakes up
0: and
1: forgets about the thing.
0: Il oublie qu'il a écrit le
1: he's
0: truc.
1: In the bathroom shaving.
0: Il est en train de se raser. Puis
1: oh, God, oh, he said, I had that terrific idea last night. Now I've forgotten.
0: Et maintenant, je l'ai oublié.
1: Oh, God.
0: Oh, c'est terrible.
1: No, I haven't.
0: Ah non,
1: my pencil
0: oublié.
1: And paper. Goes back in the bedroom, picks it up, and he reads, boy falls in love with girl.
0: Garçon tombe amoureux d'une fille.
2: Très bien.
1: But you know, there's some truth in it.
0: Vous savez qu'il y a une certaine vérité à
1: because you do have ideas in the middle of the
0: parce
1: night
0: qu'on a des
1: and they sound
0: de
1: great, you know.
0: Et au milieu de la nuit, elles, réellement, on les trouve formidables.
1: Ouais. And in the morning, they're really terrible.
0: Le matin, ils sont vraiment terribles.
2: Absolument, ouais. C'est vrai.
4: Piros Rádió. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pultban DJ Sztyep, velem szemben vérügynök, itt van velem Botár Alexa, én pedig Pössze Feri vagyok a mai műsorban, picit pösszíteni fogok majd, ugyanis hosszabb műtéti beavatkozások következtében teljes fej egységet cseréltek az arcomban, itt aztán minden volt a csontbeültetéstől kezdve, úgyhogy némi megértést kérek majd közösségünktől, hogy a mai alkalommal még, amíg a fonetikai folyamatok le nem zajlanak a számban, addig legyetek türelemmel hozzánk. Hamarosan érkezik Magnós József is, és akkor belevágunk az úgynevezett élhető világ tematikus napba. Vendégünk lesz, vendég műsorkészítőnk lesz, a Magyar Természetvédők Szövetségétől, Botár Alexa, több S betűt nem lehetett volna elhelyezni ebben a címben, aki a szervezet klíma csoportjának a vezetője. Szevasz, Alexa!
5: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
4: Mi az, amire várhatunk a mai napon? Milyen témákat fogunk érinteni? Hogyan fog majd alakulni itt előttünk ember, természet, város és energia viszonya?
5: Igen, hát rögtön itt 8 és 10 óra között arra vállalkozunk, hogy a közösségi energia kérdését járjuk körbe. Ez gyakorlatilag azt akarja, hogy megnézzük, hogy Magyarországon és külföldön milyen olyan elszánt emberek élnek a világban, olyan elszánt közösségek, akik arra adták a fejüket, hogy saját maguk állítják elő a saját energia szükségletüket, vagy éppen arra adták a fejüket, hogy a saját maguk termelik meg az élelmiszert, és többen önellátásban élnek. Tehát olyan közösségek, akik próbálnak kicsit levárni a rendszerről, és az ő harcukat, sikereiket, lehetőségeiket mutatnak be.
4: Akkor tulajdonképpen itt az energiát inkább mint erőforrást értjük jobban. Tehát, hogy nem konkrétan az áramra gondolunk itt, hanem minden olyanra, ami az életünknek a részét képezi, vagy mondjuk forrása a működésünknek.
5: Igen, azt gondolom, hogy erőforrásként tekintető, bár ugye elsősorban valóban ezért az áram ellátás, aminek kapcsán elő szoktak ugye jönni a napelemek, szélkerekek, stb. Tehát zömében azt nézzük meg, hogy az áramtól a legkönnyebb, az áramból a legkönnyebb, a rendszertől a legkönnyebb függetlenedni, tehát a többi fűtés, a többinél azért egy kicsit bonyolultabb jelenleg a helyzet, de tehát az áram helyzetet lehet a legkönnyebben megoldani így önellátásból.
4: De a végén mindig áram kell, mert áramban megy az internet például, ami nélkül már nem tudnánk létezni. Tehát ameddig mondjuk az áramnak a hiánya ezelőtt 100 évvel még okozott volna mondjuk fennakadást, de nem túl nagyot, most mondjuk így, ezzel szemben most ma már nem tudnánk élni áram nélkül egyáltalán. Elpusztulnánk, nem?
5: Igen, hát ez a városi életmód különösen, de ugye már tanyákat is rendszeresen villamosítják, tehát hogy azért így világítás, a többi szempontjából, úgyhogy nem egyszerű dolgunk van, az biztos.
4: Itt elhangzott egy nagyon fontos fogalom, a közösségi energia. A közösségi energia, vagy a közösségi energia felhasználás mennyire mutat túl az energia megosztásán, mennyire jelent ilyen közösségi kohéziós energia megosztást?
5: Nagyon fontos eleme, tehát azt tapasztaltuk itthon és külföldön is, hogy azok a közösség, akik összeállnak, és ugye végig visznek egy ilyen beruházást, tehát azt, hogy gyakorlatilag az ő tulajdonukban is van ez az energiatermelő berendezés, ők találják ki, hogy hogyan szereljék fel, miből, milyen pénz ezeket kell bevonni, egészen addig, hogy ők működtetik, ugye ők nézik meg, hogy mennyi energiát termel, tehát ez óriási összekovácsoló erőt jelent a közösségnek. Tehát ugye ez a valamit kell kezdeni magunkkal érzése, hogy a kezdeti nehézségek után, akiknek sikerül ugye megcsinálni ezt a beruházást, az egy óriási élmény, hogy valamit tényleg a közösség elért, és működik.
4: De ez mi mondjuk? Én a Rádaiban, a lakótömbben beszélek Pistával, meg a többiekkel, hogy akkor most legyen egy ilyen napelemünk, és akkor erről fogjuk majd hallgatni a magnót, és akkor erről szállunk. Vagy ez hogy működik? Vagy ilyen van? Majd mindjárt telefon után. Hát, ha Lili az. Halló?
6: Szép jó reggelt!
4: Szevasz!
6: Sziasztok, Barna vagyok. Nagyon jó volt először, és gratulálnék a híradóhoz.
4: Köszönjük szépen a Sanyéknek a remek műve volt.
6: Munkáját, hát valami fantasztikus. Olyan jól szórakoztam, hogy ne tovább.
4: Na, hál' Istennek!
6: Közösségi, kohéziós energiahasználattal kapcsolatban kikerülhetetlen, hogyha több ember együtt, az összezördülések. Mert hogy te többet éget, embert, én kevesebbet, és hát valahogy ezt, nektek egyáltalán több gyereketek van. Szerintetek erre valami megoldás?
4: Nagyon jó kérdés, köszönjük!
6: Le is tesztek!
4: Jó, köszi! Alexa, hogy van ez? Hát és hogyha többiek, nekem mondjuk nincsen hajam. És akkor a V-ügynöknek rengeteg van. És egész nap szárítja a haját, meg vasalja 1000 watton. Én azért adjak többet.
5: Igen, ez a demokrácia működése, tehát az, hogy ha egy falu összeáll, vagy egy akár egy társaság is összeáll, és mondjuk pályázik napelemekre, vagy maga, tehát valamilyen módon mondjuk, hogy maga állítja elő az áram szükségletét, akkor előjön az is, hogy tényleg hát mennyi áramra van szükség, tehát mennyi napelemet tegyünk fel a házra, és akkor jön ki, hogy az egyes lakásoknak mennyi a fogyasztása. Tehát általában az úgy szokott lenni egyébként, hogy ilyenkor ugye úgy dobják össze a pénzt, vagy úgy szállnak be az egyes tagok, amennyi ugye a fogyasztásukkal arányos. Tehát ha valaki naphosszat hajatvasa, vagy több áramot fogyaszt, akkor általában az nagyobb szelete, több pénzzel száll be.
4: Mérik ezt?
5: Persze lehet mérni, tehát folyamatosan lehet mérni, hogy mennyi áramot termel egy napelem, vagy tehát bármilyen berendezés. Úgyhogy nyilván az illető ösztönözve is van arra, hogy hát lehetőleg így azért ugye kevesebbet kell befizetnie, hogy csökkenjen az energiafogyasztása. Úgyhogy tehát ez a közösségeknél elég jól le lehet meccselni, tehát nyilván így jobb, hogyha nem fölülről szabályozzák, hanem tényleg így a tagok így látják, hogy hú, a Józsi most nem tudom, hogy pacsálja az áramot, akkor lehet, hogy Józsi ilyen finom nyomáson lesz kitéve a közösségben, hogy hát figyelj, nézzem meg, hogy a szomszédok ugyanannyian vannak, és kevesebb áramot fogyasztanak, akkor neked is célszerű, mert különben akkor többet fizetsz a közösben.
7: De itt akkor van ilyen, hogy áramszámla mondjuk, csak nem a, nem tudom, kapitalista áramszolgáltatónak megy, hanem a közösségnek vissza? Tehát kell befizetni? Vagy van mondjuk egy általány, vagy valamilyen fogyasztás, ami mindenkinek mondjuk ingyen van a beruházás fejében, és hogyha azt túllépi, akkor fizetnie kell?
5: Nagyon sokfajta konstrukció van, tehát vannak olyanok is, ami valóban ilyen általányos, de olyan is van tényleg, hogy mindenki ugye felméri az elején, hogy mennyi áramot fogyaszt, és akkor annak fényében ugye lehet úgymond részesedést vásárolni ebben a projektben. De nyilván a gyakorlat azt mutatja, hogy minél inkább benne vannak ezek a... Tehát, hogy magyarul nem lehet kibújni a rendszerből, és nem, tehát magyarul nem lehet ingyen élni a közösségben, annál inkább tartósabb egy rendszer, és annál inkább működik egy ilyen kis közösség.
4: De ilyen van egyébként, hogy valaki egy városban leszakad a nagy rendszerről? Tehát most nem egy ilyen tanyáról beszélünk, ahol pár biofarmer összeáll, és akkor kvázi hippit játsz, most direkt túlzok. Szélkerék, napenergia, komposztálnak, mennyi ez? Komposztálnak orvérzésig, és akkor működik. De mondjuk itt a belvárosban, mondjuk a Jocik, meg mi összeállnánk, hogy akkor együtt legyen áramunk, ezt megtehetjük?
5: Hát igen, inkább egyelőre kisebb léptékben működik. Nagyobb léptékben arra van példa, hogy akár az önkormányzat válik le a rendszerről, tehát például Hamburgban, és tehát több német városban, ugye mindig a németek a példa, de hát most így akkor egész német önkori példát hozok. Hogy egész önkormányzat így van, visszavásárolja gyakorlatilag a cégektől, vagy az államtól az adott mondjuk energiaellátó rendszert, és akkor ő maga lesz a szolgáltató a lakosa felé.
4: De ez ilyen non-profit Kft. Vagy non-profit formában, vagy hogy?
5: Hát gyakorlatilag non-profit formában így van, de neki meg is éri, hiszen ugye azért a, tehát így nem esetleg az ottani magyarul csak annyit fizet, amennyit használ, aha, tehát így sokkal hatékonyabban meg tudja szervezni a rendszert.
4: Hello?
8: Sziasztok!
4: Hello!
8: Ismét.
6: Hát szerintem most a Viktorunk forog a sírjába, mert kivetette ugye a...
4: De hát még él, még ember él.
6: Csőhosszra, tudod, csőhosszra, és hallottad tényleg, mit tudom én, egy-két lakópark, vagy akármi, csak egy kicsi is kívánna ebből a dologból, hogy tényleg, bár én nem bírom elképzelni, mert havária, bármilyen váratlan műszaki probléma miatt szükség lehet még ugye a kapitalista a szolgáltatók által rejszünkre bocsájtott energiára, de a Viktor azt szerintem most már fontolgatja, hogy ezt hogy lehetne mégiscsak, hogy ne legyen ez olyan jó, vagy ne érje meg annyira, hiába, hogy milliókat kell belefettelni a beruházásba, hogy lebírjon válni valaki a közműszolgáltatókról. Félelmetes a gondolat, szerintem megfertezni fog elég sok minden.
4: Köszönjük.
6: Békén.
4: Köszi.
8: Ciao.
4: Na de mi baj az, ha leválnak emberek?
5: Nyilván ugye azért a villamos hálózatrendszer is akkor stabilabb, hogyha ugye sok, tehát hogy na, ugye nyilván minél nagyobb egy rendszer, minél több bejött a kilépő eleme van, annál stabilabb, tehát akkor lehet ugye egyszerűen szabályozni, nem hiába van ugye minden központosítva, hogy akkor így könnyebben át lehet tekinteni, hogy nincsenek ugye kis apró elemek, legalábbis ugye ez az a kormányzati álláspont. Nyilván, hogyha ott leválik a rendszerről, és saját maga csak egy mini áramhálózatot csinál magának, vagy egy ember, vagy a közösség, akkor ugye neki kell abszolút szabályozni, tehát biztosítani, hogy egyenletes legyen az áramellátás, ugye azért a megülő energiaforrásokban vannak ugye a fluktuációk, hogy éppen ugye ez a
4: Kermini
5: mi van, ha nem fúj a szél, és nem süt a nap című, de ugye ezt is... azért már intelligens hálózatokkal ki lehet küszöbölni, illetve azáltal, hogy nagyon, tehát több adott esetben ilyen közösség kapcsolódik egymáshoz, akkor ezek kiegyenlíthetők, tehát azért nem muszáj mindent tényleg így össze központosítani. De az tény egyébként, hogy azért az eddigi közösségi energia kezdeményezések inkább úgy valósultak meg, hogy a közösség, amit megtermelt áramot, azt a hálózatra termelt, tehát a hálózatnak adta el, és akkor a hálózatból részesült a betelepüléssel arányos energiával. Tehát azért az a kisebb része egyelőre a közösségi energiás projekteknek, amikor teljesen leválnak a rendszerről. Mert nyilván van egyszerűbb azért a hálózatot csatlakozni, engedélyeket is könnyebb úgy szerezni, de előfordul tényleg így akár tanyáknál, vagy akár szigeteknél, ugye ott Nagy-Britannia, vannak olyan szigetek, Dániában is, ahol már tényleg így a sziget, az effektíve szigetszerűen működik, tehát önállátó módon működik, és látja magát energiával.
4: Azért most már, ahogyan haladunk előre a korban, én azt látom, hogy egyre több technológia hozzáférhető a lakosság számára, úgy, hogy nem is álmodtunk róla még pár éve. Akár digitális technológiák, akár mondjuk a megújuló erőforrásokhoz, vagy energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák. Abban az esetben, hogyha az állam kvázi akadálya valamennyire annak a folyamatnak, hogy leváljunk erről a rendszerről, hogy divers módon tudjunk energiákhoz hozzájutni, akkor ez nem segíti a folyamatot. Hogyan tudnánk segíteni azt, hogy a közösségi energiaforrások, vagy a közösségi energia megosztás az sokkal hatékonyabb legyen a telefon után?
9: Halló, sziasztok, jó reggelt!
4: Hello!
9: Ápoló vagyok. Az előbb a vendég által mondott állításnak ellen kell mondjak.
4: Na.
9: Nemrég volt szerencsém megtapasztalni. Menjetek! Gyalogosak itt rohangálnak. Volt szerencsém megtapasztalni egy olyan projektet, ami egy függőleges tengelyű szélgenerátorról szólt, amit egy családi ház mellé szereltek föl.
4: Mint a cowboy filmekben?
10: Nem, ez függőleges, ez
9: egy virálszerű. Félkerekek vannak, de igen, azt nem hiszem, hogy áramot termel, ez valami másra használják.
5: Ugyanúgy, csak ez egy újfajta technológia, hogy nem vízszintesen, hanem...
9: Olyan 25 kilovattos, vagy 30 lehetett. Tehát olyan szegmens, amit nem gyártak még ezek a nagy multik, dánok, németek. És ennek eredményeképpen a ház sikeresen le is kötötte magát a gázhálózatról, és az összes energiát azt ezzel a télkerékkel...
4: Ki adott erre engedélyt?
9: Csinálják, plusz mindjárt rátérek, meg egy kutat kb. Plusz a tetőn lévő napcellákkal.
4: Hoppá!
9: Nem, napkollektorral, tehát amiben...
4: De ez renitens...
9: Csövekben víz kering.
5: Igen, tehát napkollektorú fűtésre.
9: Na és kész volt az egész rendszer már, és egy olyan 5-6 hónapba telt, még az elművel végül is mindent egyeztettek és minden engedélyt megkaptak. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna gyorsabb, hogyha szigettörő működik a rendszer, mert ők úgy működnek, hogy rá van csatlakozva a központi rendszerre, és minden évben egyszer egyenleget vonnak, tehát folyamatosan betáplálja a megtermelt áramot a rendszerbe, hogyha az éppen fölösleg, és ha meg többet fogyasztanak, akkor megvesznek abból
8: hát mondta az a
9: központiból, de ehhez az eljárás az 5-6 hónapot.
8: Jó, de legalább lezajlott.
5: De nagyon hát szuper is, az hol van?
9: Úgy tűnt, hogy az elmű az inkább diszpeprálja az egészet, inkább keresztbe tett a szegényeknek, mint nem.
8: De miért direkt vajon? Vagy pedig egyszerűen csak nem szokta meg, ilyet, hogy emberek ilyennel foglalkoznak?
9: Szerencsétlen ügyintéző életében ilyet nem látott, neki megvan a két gyereke otthon.
8: Bementek a hippikhoz, jöttek itt a szélkerékkel.
9: Van elég baja, nem akar ilyennel foglalkozni. Ez egy szokatlan dolog, tök új, nem akar ezzel foglalkozni.
8: Nein.
9: De ami az egészen pozitív, és büszkék lehetünk rá, ez egy magyar találmány.
8: Hoppá!
9: Az országban már működik tucatnyi helyen.
8: Köszönjük szépen.
9: Na csá.
8: Csumi.
5: Jó lett volna megkérdezni, hogy hol található, mert pont ilyen ápoló. Jó példákat gyűjtenénk. Hát nyilván nem hallottuk mindegyikről, de azért néha-néha egy-két én nagyon elszánt emberet keresztül tud vinni egy-egy ilyen projektet, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha
8: ezt tudnám nézni. Csendre, dobd be testvérem, hogy hol van ez
5: hogy
8: a cucc.
5: Akkor így, mert igen, erről hallottam, hogy tehát egy magyar fejlesztés ez az új, tehát ilyen függőleges, tehát lapátú tulajdonképpen szélkerék, ami ugye sokkal kevésbé veszélyes ugye a madarakra, vagy
10: meg
5: sokkal hatékonyabb és hangja is, igen.
8: Hát eddig is különleges volt, nem? Hát most a kerék, tehát a maga a kerék. Tehát,
10: a tengely.
5: A tengelye.
8: Ja, a tengely függőleges, jó, azért. Ja, világos.
10: Meg városi környezetben nem is lehet hatékonyan ezt a vízszintes tengelyűt telepíteni.
8: De honnan tudsz erről?
10: Hát,
8: érintetek
10: félig, vagytok? Nem, de félig ilyen kényszerből nagyon sok ilyen műsort néztem végig már.
8: Átkinézi mi?
9: Nem tudom a pontos címet, valahol Budapest határán működik az M0-ástól egy 100 méterre, talán a Pécteli oldalon, vagy Mátyás főt szélén. Voltam ott, de még a GPS is eltévedt.
8: Mátyás főt? Azt
9: akarom mondani, hogy sok ilyen magyar találmány van, ismerek személyes legalább 4-et, ilyen függőleges tengelyű, de abból egyetlen van ez, ami ténylegesen termel áramot. Olyan van, ami forog. Több olyan van, ami túlságosan forog, mert ennek az a lényege, hogy hiába fúj baromi erős szél, a forgás nem gyorsul, viszont a lehető legkisebb szélnél, amikor 1 méter per szekundum sebességgel fúj a szél, már akkor is termel áramot. Például ezek a nagy szélkerekek ott Sopron meg Győr környéken, ezek azt hiszem, hogy 4-5 méter per szekundumnál kezdenek el csak forogni. Uh-huh. És viharban azt le kell, hogy állítsák. Ezt meg nem kell, mert van benne egy olyan rendszer, ez az egésznek a lényege, ami ilyen titkos dolog, nem tud túltörögni. De ismertem egy másikat, a 8-as út mellett volt felállítva, egy viharos szél annyira betörgött, hogy elszabadult a szélkerék, és mint egy paritja
8: átment
9: a 8-as úton, és beleállt a szemközti raktár tetejébe.
8: Nem!
9: Igen. Nem egyszerű dolog, ez kemény az élet.
8: Szabotás. Köszönjük!
9: Ja.
5: Köszönjük!
8: No, akkor kérlek, Alex, hogy foglaljuk össze, hogy a mai napon, akkor itt a héttérítőben milyen vendégekkel fogunk találkozni, kiket fogunk felhívni, hogyan alakul a mai tematikus nap, amelynek minden része hírektől hírekig az élhető világról fog szólni, igen?
11: Szerusztok, Gyuri vagyok.
8: Ciao, Gyuri!
11: Szia, csak annyit szeretnék mondani, hogy most néztem a neten, annyi van, hogy dr. Györgyi Viktor fejlesztette ki ezt a függőleges tengelyű szélerőművet, és itthon épít gyárt, stb.
8: Gyorgy,
11: a gyártás beindítása az 50 milliárd forintra van szüksége. Ezek 2012-es cikk, tehát egy ilyen némileg késői, de vegyük orrai még. Késői? Mit tudom én. Na, mindegy, a lényeg, hogy így hívják az ürgét. A gyártó az még nincs itt a cikk.
8: Gyuri, felétek van valami megújuló energiaforrás?
11: Saját magunk, ha beleállunk azért a tekerőbe, az futja. Nincs, sajnos nincsen, pedig nem lenne hülyeség. Csak azért is, mert hasonló kis faluba, amikor jártunk, keltünk nyaralni Németországba, Incelbe, ott a falunak a 90%-a teljesen le van napkollektoroz, az összes ház, az összes ilyen Bauernhofnak a teteje. Mi se vagyunk nagyobbak, Szigetszentmárton és nálunk, hát Magyarországon semmi. De ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy hogy a német állam ugye megcsinálja azt, hogy majd hogy nem visszat, nem térítendő kölcsönök, meg stb. Alapján csinálhatják ezt a németek. Ha majd mi nálunk nem kell 50%-ot befizetni egy ilyen önrészt egy ilyen projektre, akkor talán elindulna. Így a népnek nem erre van pénze, és a tudata se erre áll rá. Egy-két szomszéd csinálja egyébként, megy a áramszolgáltatóról, de nem jellemző.
8: Pulba, ja. Köszönjük szépen, Gyuri!
11: Nincs mit, szervusztok!
8: Ciao, hello! Szóval, kikkel fogunk ma beszélni, hogyan alakul a mai napon az Élhető Világ műsor?
5: Igen, amit a Gyuri mondott az előbb, tehát hogy azért bemutassuk azt is, hogy azért vannak olyan közösségek, ahol sikerült így átvinni a nehézkes engedélyezés, meg valóban így a tőkehiány ellenére azt, hogy a környékükön a napot vagy a szelet így befogják. Először Edinát keresnénk, Vadovics Edinát.
8: Egy pillanat, akkor miért Edinát elmondjuk, mert valaki becsörgött közben. Halló?
9: Sziasztok, most többet nem telefonálok, ígérem.
8: Na.
9: De Gyuri nem találta el. Györgyi Viktoré az a fajta, amelyik bár forog, de áramot nem tud termelni.
8: Az jó.
9: A szegény feltaláló.
8: József Attila ezt árult a moziba, víz mellett.
9: Szegény feltaláló meg is halt már, és volt egy vulvár hír most Szilveszter után.
8: Amit most elmondasz te is?
9: Porsche ebben abban, hogy az örökösök egymást éles töltött pisztolyjal kergették fel.
7: Na, jó, az áramot nem termelő szélkerék jogai miatt.
9: Ezt sokan nem tudják, meg mindig is úgy árulta, hogy ez egy nagyon jól működő rendszer, de mindig attól a gyártótól akart venni generátor, tehát a belét, a lelkét az egésznek, akiről én
8: jó.
9: Beszéltem.
8: Ápoló. Ha most a héttérítő rendes gyerek tematikus műsorban részt vesz, hagyjuk a családi viszályokat, köszönjük szépen a pontosítást.
9: Ma többet nem fogok telefonálni.
8: De nyugodtan, igen. Nagyon várjuk már. Szia.
9: Ja.
8: Alexa, kérlek foglalt össze, hogy kikkel fogunk ma találkozni mai napon.
5: Tehát Vadovics Edinát fogjuk felkeresni, aki a Green Dependent intézetnél dolgozik, és ő egy nagyon jó energiaközösségek programot indított.
8: Hú, de jó név!
5: Aminek az a, hát ugye értelemszerűen az a lényege, hogy társasházak, lakóközösségek összeállnak, és megnézik, hogy hol lehetne az energiát spórolni. Uh-huh. És ugye az a cél, hogy lehetőleg 9%-a csökkentsék így a fogyasztásukat, és ugye mindenféle képzéseket szerveznek maguknak, meg ugye nyilván segítik is ugye az Edináék, és tehát majd Edina elmondja, hogy ez
8: nem kevés,
5: hogy
8: ez
5: működik.
8: Ez sok?
5: Ez azért sok, mert ugye tehát ez kifejezetten beruházás nélkül, tehát egy 0 forintból gyakorlatilag csak ilyen odafigyeléssel takarékosság, de mondjuk nyilván anélkül, hogy nem tudom, ott fagyoskodnának a lakásban, tehát úgy, hogy azért a kényelmi szint megmarad, de tényleg egy ilyen tudatosabb energiafelhasználással lehet energiát csökkenteni. És nyilván az első lépés, tehát ezután aztán lehet ugye további ugye beruházásokkal csökkenteni az energiafelhasználás, de hogy már egy ilyen kis odafigyeléssel is nagyon sok mindent el lehet érni. És tényleg nagyon, tehát hogy több éve fut a program, ugye mindig van, aki ilyen verseny tulajdonképpen ugye a legtöbbet megtakarító háztartás, ugye az díjat kap, stb. Tehát egy ilyen nagyon érdekes ilyen ösztönzés. Tehát, hogy így...
7: Tudod, ez a videó, amit te nagyon szeretsz.
8: Melyik?
7: Aj, nem tudom, a létminimumos.
8: Ja, igen, egyszer volt egy ilyen spórolós film, tényleg.
5: Ja, azt láttam, ma ez nem igen. Olyan, tehát, hogy nem az, hogy így, most ki nem tudom hány csirkefarhátból tud megélni, tehát ez nem.
8: Igen, de hát van egy ilyen, jó mondja Viki, hogy van ennek egy ilyen versenyjelleg akkor azért, ami viszi előre ezt a folyamatot, tehát, hogy ki az, aki legtöbbet tud komfort csökkenés nélkül megtakarítani, hát azért az menőség, nem ebben a közösségben?
5: Persze, meg nyilván azt is nézik, hogy a szomszéd, mit tudom én, ház, vagy a interneten is követhető, hogy a más közösségeknél persze hagyja az embert, hogy hát akkor nehogy már lehagyjanak minket
8: a szomszéd. Jó szék, egész nap turmixolták a biofizet.
7: Persze, beszökni a másikhoz, bedugni a vasalót, úgy hagyni napokig náluk.
8: Jó, most csak azt, ki lesz még?
5: Igen. Tehát ugye ezen túlmenően pedig egy önkormányzati lelkes emberrel fogunk beszélni, Ponicsán Péterrel.
8: Melyik önkormányzat?
5: Derekegyházról, Derekegyházi önkormányzattól. És ő pedig hát azt mutatja meg, hogy a Derekegyház Csongrád megyében van, és hát azért egy eléggé ugye, úgymond eldugott településnek tűnhet akár Budapestről, kicsit ilyen álmos településnek tűnt, egész addig, míg hát személyes véleményem szerint még Péter oda nem került, mert hogy aztán utána tényleg nagyon sok energetikai fejlesztés írt, és gyakorlatilag így látszik, hogy az a kis közösség így teljesen felvirágzott, úgymond.
8: Nagyon jó. Lesz
5: úgyhogy
8: pozitív
5: úgyhogy így a napelemes közvilágítástól kezdve mindenféle jó ötletekkel, így többre egy ilyen kicsit álmos közösséget így fel lehetett rázni.
8: Nagyon jó.
5: Ezért érdekes. És hát ne felejtsük el Zalatnai Lászlót, aki így a hazai szalmabála építészet egyik fontos szakértője. Tehát, hogy ő volt az, aki hát az Energia és Környezet Alapítvány, tehát egy lelkes építészekből, környezetvédőkből, szakértőkből álló csapat, aki, tehát most már egy ilyen kb. 500 fős közösség van, ilyen mag, akik ugye egymást segítik abban, hogy ugye szalma, bála, falu, házakat tudnak építeni, minden, tehát hogy gyakorlatilag így a Facebookon is egy ilyen nagyon jó kis közösség alakult ki, és hát az a tervük, hogy 2015-re már akár 1000 ilyen szalmaház épüljön Magyarországon. Úgyhogy a szalmabála ugye, mint ami ilyen környezetbarát, energiatudatos, tartós anyag, gyakorlatilag ezt mutatja be, hogy ez hogyan sikerült így felfutatni Magyarországon, és hát ennek tényleg óriási közösségépítő ereje van, ugye amikor az ember ott a családdal, kalákában gyakorlatilag egymás segítik a családok, és ugye tapasztják ott a falat, és hordják a szalmabálákat, tehát hogy nagyon egy olyan kezdeményezés, ami tényleg így azt lehet mondani, hogy így ugye Magyarországon hagyománya is van, ugyanakkor így tehát tényleg olyan, ami szerethető.
8: Menő és népies is egyben.
5: Igen.
8: Egyébként pont az Ákival nézegettük ezeket a szalmaházakat, és ő óriási fantáziát látott benne, mert nagyon jól terhelhető maga ez a szalmabála, úgy, hogy közben igazából nagyon könnyű maga. És amúgy nem lehet látni egy-két szón, hogy abból van. Tehát le van rendesen falazva, meg mit, hogy így tapasztva az egész.
5: Igen, na. Akár teljesen íves is lehet, tehát olyan igen. Kis házakat lehet belőle csinálni, hogy tényleg az ember. És akkor a negyedik, akit remélhetőleg el tudunk írni, dr. Munkácsi Béla, aki az ELTE-n szakértő. Ő abszolút a megújuló energiaforrások kapcsán, hogyan lehetne Magyarországon leginkább megújuló energiaforrásból fedezni ugye a szükségletünket. Tehát ő nagyon az Erre van előre című kutatásnak az egyik koordinátora. Ugye azt vizsgálták, hogy 2040-re gyakorlatilag Magyarország teljesen egészében megújuló energiából láthatná el magát. De ezen kívül ugye saját magát, a saját házáról is tud mesélni, ahol ő maga ugye különböző megújuló energiás fejlesztéseket végzett, tehát így a gyakorlati oldalról is tud példákat mondani, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy ő az aki így a megújuló energiák terén egy szaktekintélyének számít.
8: Prima, akkor a mai napon ezek lesznek, minden műsor át fog alakulni érhető világ tematika alapján, a csonkától elkezdve, a rehaba tortán át a kontúrig, a harmadik utasig mindenki erről fog beszélni. A nap végére teljesen tisztán ki fog rajzolódni reményeim szerint az, hogy hogyan tudnánk mi így az egész rádió leszakadni mindenről, és teljesen önfenntartó, autonóm energiafelhasználású rádióvá válni. Megérkezett közben hozzánk Magnós Jóci is, itt a Tilos Rádióban, a héttérítő egészen 10-ig.
12: Money make people strange sometimes.
13: I knew you was holding out $5 on me. Come on, make me a lie. Who got those five beans gonna make a fib out of me?
12: As we move on, here's two tales speaking on the evils of money. With my man's Quasimodo. Who has you out for you like this? You'll turn the page.
14: I know you didn't have that old face. Happened last month anyway.
13: That's an excuse. You too new.
14: I have my eyes on you. You just been walking about a week or two.
13: Smile! You know it's good for you.
14: I put you on the block anyway. A kid, an old man, the drugs, probably all three. Won't be no news to me. Cause ain't nothing under a rock that I ain't seen. I'm just about collecting my money, smoking green. Nothing's gonna happen to you, at least nothing new.
13: Smile!
14: You know what's good for you. You make enough cheese, you can be my main boo. Smile!
13: $5 on me.
12: Green power. Lesson 8.
15: be cutting.
12: Taking care of business, like they say, bring this business. Whole box green in a funny way. Infinity in the circle is what I mean. It all starts and finishes with green.
15: Right?
12: Green ain't only money, you know. It's silence, country, and things that grow. You can have your foot in the drip, but watch it be. That's where it's at, in a funny way. If you follow me, maybe I'll work on my ratio some.
15: Till judgment come.
12: It's a lick, no matter where you place it.
15: Green.
12: It's the color today, always been facing. The green around my scene change every day.
15: So let us do unto you, they say.
12: Hey yo, green is a life bag in a funny way, but it could lead to a death bag too.
15: Green and red,
12: it could lead to a death bag
15: too. Green and red anyway.
12: It could lead to a death bag too.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádióban az élhető város, élhető világ, az ugye címe? Tematikus nap, a telefon másik végén pedig
1: Vadovics Edina, a Green Dependent-től. Szia Edina!
2: Szia Alexa, és köszöntök minden kedves hallgatót!
1: Edina, itt nagyon röviden beharangoztam már az Energia Közösségek programot. Leginkább ugye az lenne a legizgalmasabb téma, hogy hogyan lehetett ezeket a lakóközösségeket, akár egymástól kicsit elhidegő szomszédokat így összeterelni egy jó cél érdekében. Tehát, hogy így ha jól tudom, akkor jó sok háztartás csatlakozott, hogy ez a sok háztartás, ez hogyan lehetett őket motiválni arra, hogy tényleg valami energiatakarékossági intézkedéseket tegyenek.
2: Igen, de talán ez a projektnek a kulcs, vagy a kezdeményezésnek a kulcsfontosságú része. Mi úgy indítottunk neki, hogy először önkéntes, úgynevezett klímakoordinátorokat kerestünk. Ezek lelkes emberek, lehetnek diáktól nyugdíjasig elkezdve bármilyen háttérrel, képzettséggel, munkával rendelkező emberek. Az a lényeg, hogy lelkesek legyenek, és szeretnének valamit tenni az élhetőbb jövő érdekében. És az ő feladatuk lett később az, hogy összegyűjtsenek maguk köré egy közösséget, lakóközösséget, de lehetett, ha úgy gondolták, hogy a szomszédokkal nehezebb, akkor lehetett munkahelyi vagy baráti vagy iskolai közösséggel is nevezni.
0: De bocsáss meg, ők a saját közösségükben csinálják ezt, vagy elmennek is egy másik közösségben klímakoordinálnak?
2: Nem, a saját közösségükben. Tehát olyan embereket kerestünk, akik lelkesek voltak, és elhivatottságot éreztek arra, hogy összefogjanak 5-10 háztartást, és velük együtt átgondolják az energiafelhasználási szokásaikat, és ezzel együtt igazából a mindennapi életüket.
0: De hogy ilyen prospektussal? De hogy ilyen? Tehát ilyen gyakorlatban, hogy beül mondjuk Tibi bácsiékhoz, kiteszi a prospektusokat, megmutatja, hogy meddig lehet eljutni, hogy mi a gyakorlat ennek?
2: Hát minden klímakoordinátor igazából máshogy dolgozott, ahogy épp abban a közösségben jó volt. Valahol prospektusokkal, és azzal lehetett rávenni az embereket, hogy meg fogsz tudni takarítani minimum 10%-ot, tehát több pénzet fog maradni, akár arra, hogy napelemet vegyél, de akár arra, hogy elmenjél családi kirándulásra. Tehát valahol a pénz volt a motiváló.
0: Hát ez sok. Bocsáss meg, igen, folytasd ki.
2: Valahol pedig az, hogy valami pozitívat szerettek volna tenni az emberek, a helyi település, a helyi közösség, a saját családjuk, a saját iskoláik, munkájuk érdekében, és úgy érezték, hogy ez egy jó lehetőség, hogy az energia felől indulnak neki, hisz az energia ma elég sokat vitatott kérdés. Egyrészt mivel fogynak a nem megújuló erőforrások, másrészt mivel a klímaváltozás nagy problémát jelent. Tehát mindenhol más volt a motiváció. Ezt a klímakoordinátort mi abban segítettük, hogy szakmailag és csoportszervezési szempontból felkészítsük, támogassuk arra, hogy az embereket megtalálja, kiválaszta, összehozza. Ha már meglévő közösségbe dolgozott, akkor hogy motiválja őket arra, hogy ilyen vállalkozásba kezdjenek.
0: És ez hogyan megy, hogy nektek van egy támogatásotok, amely mondjuk pályázati, és akkor ebből fogjátok finanszírozni a klímakoordinátorokat, ha jól értem?
2: A klímakoordinátorok önkéntesek, tehát ők fizetést nem kapnak. Mi különböző egyéb módokon honoráljuk a munkájukat, elsősorban azzal, hogy egy fontos dolgot csinálhatnak, és mi képzést adunk nekik, illetve támogatjuk őket, illetve a program során kaphatnak mindenféle környezetbarát, energiatakarékos ajándékokat, amik segítik a munkájukat, meg az életüket. A pénzt mi inkább arra használjuk, hogyha ha közösségi rendezvény van, képzés, akkor ki tudjuk bérelni a termet, ételt, italt tudjunk adni, ajándékokat tudjunk adni a legtöbbet megtakarító közösségeknek. Tehát inkább arra, hogy az egész infrastruktúrája működjön.
0: Kiből lesz jó klímakoordinátor?
2: Abból lesz jó koordinátor, aki nem fél attól, hogy másokat megkeressen, és arra biztasson, hogy valami pozitívat tegyen a jövő érdekében. Tehát alapvetően egy közösségi, lelkes, elkötelezett ember, aki a saját maga háztartásában is szeretne pozitív változásokat elérni. Ahogy ugye Gyulai Iván mondta, illetve a legelső eladásban a Gandhis példával, hogy addig nem kérek meg valakit, hogy ne egyen cukrot, amíg én is eszem cukrot. Nagyon fontos, hogy a koordinátor maga is szeressen, vagy elkötelezett legyen annak érdekében, hogy pozitívabb változást hozzon létre, hogy energiát takarítson meg, és másoknak is segítsen ebben.
0: Akkor tulajdonképpen vannak spontán klímakoordinátorok, mint mondjuk például Magnós Joci, aki az élet módjában nagyon sokszor nekem példát mutat, hogy hogyan kell mondjuk kevesebb energiával élni, hogyan kell kevesebb energiát beruházni, de tényleg is, hogy mit tudom én mondjuk legutóbb, amikor a belvárosban laktam, mentem és éppen szappan főzött a fürdőszobában. Ami megint csak jól mutatja azt, hogy más alternatív módon gyűjti ezeket a dolgokat, hogy mennyi ilyen klímakoordinátor él most közöttünk, akár hivatalosan, akár szerinted így mondjuk spontán.
2: Ezt a programot most negyedik évet csináljuk, és minden évben 25-30 klímakoordinátor dolgozik velünk. Sokan egyébként nem klímakoordinátorként kezdik, hanem először csak egy klímakoordinátor megkeresi őket, hogy csatlakozzanak, mint csak kedvük csatlakozni egy energiaközösségbe, csatlakoznak, ott úgy érzik, hogy ez egy nagyon jó dolog, ők tényleg ők ebben jók, és másoknak tovább tudnának adni ebből valamit, és akkor következő évben már ők maguk jelentkeznek klímakoordinátornak.
0: Hol lehet jelentkezni klímakoordinátornak?
2: Klímakoordinátornak nálunk.

0: so klímakoordinátor.
1: Jobban szokott működni, hogyha az ember maga határozza el, hogy azt szeretne lenni. Utána könnyebb fenntartani a lelkesedést, de lehet, hogy a tilosnál így működik.
0: Erőszakul is a jó esik. Jó. Köszönjük szépen, Edina! További sikereket kívánunk nektek a klímakoordinátorok csapatát erősítve.
1: Köszönjük mi is, és várjuk a kérdéseket, ha esetleg lenne valakinek.
0: Jó, köszönjük szépen. Szia.
1: Köszönjük, viszontlátásra, sziasztok.
2: Szia.
0: Hát ez fantasztikus előrelépés, hogy azonnal gyakorlatba tudtuk átültetni ezt a folyamatot. Nézzük, ki van még vendégünk akkor? Mert hogy akkor jobban egy picit, akkor körbejárnunk még ezt a témát.
3: Én javaslom, hogy akkor Ponicsán Pétert keressük, aki Derekegyházon mindenféle klassz projekttel, kezdeményezéssel felkavarta úgymond kicsit az állóvizet, és...
0: Okay. Jóci, jól vagy?
4: Jó vagyok, akkor tartsunk egy, nem tudom, 30 másodperces
0: technikát. Jó, át kell kötnünk, és akkor kicsit beszélünk itt a klímakoordinátorunkkal, mi is, a kijelöltet, és akkor utána folytatódik itt a Tilos Rádióban a Héttérítő.
5: I'll give you $1 million right now. Give me that beat with these Hummers, and we're gonna make some money. And people are gonna have street legal war vehicles.

0: the shop did a routine
1: meeting. Poli, meg vagyunk már, Jocika?
2: Meg vagyunk.
1: Policsák Pétert a távoli Derekegyházán próbáltuk elérni, de most még sajnos nem sikerült, úgyhogy addig folytatjuk a beszélgetést Alexával, aki az MTVS, jó mondtam?
3: Igen.
1: Az S-szel a végén főleg. Klímacsoportjának a vezetője. Nálatok itt az MTVS-nél milyen módon van jelen a közösségi energiáról folyó diskurzus? A gyakorlatban?
3: Igen, hát ugye azért már évek óta, évtizedek óta vannak szemléletformáló programjaink, de azért ugye mindig tapasztaltuk, hogy a kulcs az, hogy mondjuk a lakosság éppen tényleg mondjuk szeretne energiatakarékosabban élni, vagy odafigyel arra tényleg, hogy mennyi energiát használ, az nagy mértékben azon múlik, hogy tényleg így mennyire van motiválva arra, akár pénzzel, akár egyéb módon, hogy ilyen beruházásokat végezzen. És gyakorlatilag ugye ezért indítottuk a közösségi energia programunkat, amely nem csak Magyarországon, hanem Európa még 10 országában zajlik.
1: Ezt hogy mondják, social power, vagy mi ez?
3: Community power. Egyébként ez a weboldal, tehát communitypower.eu a weboldal, ahol egyébként ilyen rengeteg nemzetközi jó példa olvasható, tehát egészen Spanyolországtól,

0: Ausztriáig, Bulgáriától Litvániáig, hogy ugye hol vannak olyan közösségek. Hát egy-egy példát ragadtunk ide, egy-egy olyan jó példát, ami bemutatja, hogy tényleg a világban, Európában sok olyan közösség van már, aki napelemmel termel magának áramot, vagy éppen szélkereket rakott a falu határába. Mi azt gondolom, tehát mint NTVS első lépésként azzal foglalkozunk, hogy most milyen ilyen jogi és pénzügyi akadályai vannak, hogy a közösségek, a magánszemélyek így tényleg minél inkább tudjanak megújuló energiás projektekbe investálni. És ugye mert nem csak megújuló energiásba, hanem energiatakarékosságba is. Ugye ez lenne a legfontosabb, hogy ugye azért először fogjuk vissza a fogyasztásunkat, és ugye azt helyettesítsük megújuló energiákkal, tehát...
1: Hát de a legszebb szabotás, hát a rezsicsökkentés a megoldás. Hát de most tényleg, hát hogyha az a cél, hogy most direkt vagyok, az a cél, hogy kevesebb legyen a számla, akkor egyértelműen az állam majd befizet helyettem 10%-ot. Mit spóroljak? Nem?
0: Hát igen, ugye rövid távon lehet, hogy csökken az áramszámla, viszont hogy ugyanúgy marad az a pazarló fűtés az embernek, akkor ugye semmi nem ösztönzi arra, hogy tényleg mondjuk leszigetelje az a házat, vagy
2: közben egyéb. Közben telefonálunk úgy, hogy, is.
1: Halló?
3: Halló, Ponicsán Péter vagyok.
1: Jó reggelt, Péter! Kerestük már az előbb telefon segítségével, a távoli Derekegyházán, ha jól tudom.
3: Igen, pontosan, Derekegyházára telefonálok.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Azt hallottuk, hogy Derekegyházán sikerült egyfajta csodát véghez vinni a közösségi energia területén. Picit beszélsz nekünk erről?
3: Ez nagyon megtisztelő, hogy így konferálja be, amiket tettünk a településen. Én tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és önöket is a stúdióban. Visszanyúlnék 2008-ra, akkor, amikor elkezdtük tervezni a folyamatokat itt a faluban, a polgármester úrral, a képviselőtestülettel, szervezetekkel, illetve a helyi gazdákkal ültünk le több alkalommal, és beszéltük át azokat a folyamatokat, hogy hogyan lehetne a települést életőbbé, hogyan lehetne vonzóbbá tenni. És ennek a beszélgetéseknek az eredményeképpen egy olyan stratégia körvonalazódott, ami mentén elkezdtük a fejlesztéseket intézni. Hála Istennek a 2007-2013-as időszakban megjelent pályázatok, azok ezeket az elképzeléseket nagyon jól meg tudták támogatni, és ennek köszönhetően tudtuk azokat a fejlesztéseket megtenni, amikor most nagyon röviden bemutatnék. Legelsőként a falu központját újítottuk fel. Itt nem volt közvilágítás, úgyhogy ezt kellett legelsőként megoldani, hogy egy biztonságos átjárást tudjunk biztosítani a település központjában. Itt a legelsőként a Démásszal ültünk le és kértünk tőlük segítséget, hogy hogyan lehetne megoldani a közvilágítást hálózati rendszeren keresztül, de aztán többszöri beszélgetést követően arra az általázás jutottunk, hogy a koncepciónk szerint jobb lenne, hogyha inkább megújuló energiaforrásokat használnánk erre a dologra, és egy napelemes közvilágítás rendszert alakítottunk ki. Hála Istennek, hogy ez 2009 óta fantasztikusan működik, úgyhogy meg tudjuk mutatni bárkinek, hogy akár 10 centi hó leple alatt is hogyan lehet a napelemes közvilágítást működtetni. Ezt is nagyon röviden elmondom, nem csak napelem működteti a rendszert, hanem rákapcsoltuk a hálózatra is, és mivel ledes rendszerrel működik ez a közvilágítás, így jelentős megszakítást tudunk elérni a működtetés során is. Ezt a folyamatot, a fejlesztési folyamatot, ezt folytattuk tovább a napelemes rendszerek tekintetében is. Akkor, amikor a kerékpárutunkat építettük, egy helyen át kellett vinnünk a főúton a kerékpárutat, és ezt az átjárást, ezt is napelemes világítással oldottuk meg. Ezen kívül a művelődési házunkhoz vezető sétánt, ezt is napelemekkel világítjuk meg. És itt nem tört meg a folyamat. 2011-ben adtunk be egy pályázatot, három közintézménynek a napelemes rendszerére való kialakítására, és ennek köszönhetően az óvodának, az egészségháznak, illetve a polgármesteri hivatalnak a tetejére alakítottunk ki közel 250 négyzetméter felületű napelemes rendszert, és ezzel biztosítjuk a közintézményeknek az elektromos ellátását. Most 2011-ben adtunk be egy újabb pályázatot, ez pedig a művelődési háznak az energiaellátását fogja majd biztosítani. Bízunk a szerencsében, és bízunk abban, hogy a bírálóbizottság is majd pozitívan fogja elbírálni, és csak így akkor a művődési házat is majd a felemelet tudjuk majd látni elektromos árammal.
1: Péter, ezek milyen pályázatok?
3: Itt elég széles a repertoár, ebben volt líderes pályázat, Keop, ami nagyon fontos, illetve Daop, tehát ez a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül, amiket itt a régióban nyitottam meg pályázati lehetőségeket.
1: Nagy a verseny ebben a pályázatban? Tehát, hogy sokan pályáznak országos szinten?
3: Persze, sokan, és ez a jó, hogy nem csak a verseny kerül kialakításra, hanem az is, hogy van igény erre, és ezt hál' Istennek a kormányzati szinten is látják, úgyhogy abban az esetben, hogyha ha magasabb az igény, mint amekkora a keretállam vekedésre, akkor abban az esetben, hogyha van olyan forrás, amit át lehet csapatisztani, akkor természetesen próbálnak minél több ilyen pályázatot támogatni.
1: Milyen tudástőkét és milyen kompetenciát igényel egy ilyen pályázatnak a megírása?
3: Nem a megírás, ami én azt gondolom lényeges, hanem a tervezés. Ahhoz, hogy egy ilyen pályázatot meg lehessen írni, el lehessen készíteni, nagyon fontos az, hogy olyan szakértői, szakemberi gárda álljon a pályázatíró háta mögött, aki jól fel tudja mérni az igényeket, illetve egy olyan rendszert tud kialakítani tervezési szinten, tehát papíron, ami utána a valóságban is fog működni. Hál' Istennek, hogy nekünk sikerült megtalálni itt a környéken azokat a vállalkozókat, azokat a szakembereket, akik ebben bennünket nagyon jól tudnak támogatni, és hál' Istennek, hogy olyan rendszereket terveztek, illetve álmodtak meg, ami egyrészt a mi igényeinknek is megfelel, ez ezen kívül a valóságban is ugyanúgy működik, mint ahogy megterveztük papíron.
1: Mennyire szükséges itt kommunikációs kampányt folytatni a lakosság meggyőzése érdekében, és milyen módszerekkel dolgoznak ott?
3: Hál' Istennek a lakosság meggyőzésére nagyon nincsen szükség, mi a tájékoztatásra fókuszálunk. Folyamatosan hozhatjuk a lakosságot havonta megjelenő újságban, hogy milyen fejlesztési elképzelések, milyen lehetőségekkel tudunk élni. És hál' Istennek, hogy ezt a törekvésünket, ezt az irányt, amit itt a falu vezetése elindított, teljes mellbedobással segíti a lakosság. Úgyhogy akkor, amikor a szennyvízbeadást, illetve a belvízelvezetést végeztük, akkor szinte azt kell mondani, hogy a legcsapadékosabb évben végeztük ezt, 2010-11-ben. Persze volt lakossági felháborodás, hogy néztek ki az utcák, de mégis jelentősen alul maradt a várakozásnál. Mindenki megértette azt, hogy ezek a fejlesztések, amiket teszünk a településen, ezek az ő javát is fogják szolgálni. Természetesen tudva azt, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem úgy olyan a település kép, ez az arculata, amit elvár, de hogyha vége van mindennek, tehát a fejlesztések, ha ezek a beruházások, ezek elkészülnek, akkor fogja majd kapni azt az arcot, amit szeretne látni.
1: Van-e valamilyen kézzelfogható hatása annak, hogy az energiagazdálkodás ennyire sokrétű és ennyire újszerű a közösség általános mentális állapotára nézve?
3: Több oldalról is meg tudom közvetíteni ennek a megválasztását. A Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézete több alkalommal adott már ki településfejlesztési füzeteket, és ezt a kormány.hu honlapon meg is lehet tekinteni, le is lehet tölteni, illetve is lehet olvasni, és többek közt ennek az egyik füzetnek a témája az országban felelhető, én elsősorban megújuló energiaforrásoknak a jó példáknak a bemutatása, és ebben a vele került Derekegyház is, mint a legkisebb lakosságszámú település. Szakemberek jöttek a településünkre, és megtekintették azokat a fejlesztéseket, amiket itt elvégeztünk, és ők is úgy ítélték meg, hogy ez jó példaként érdemes arra, hogy széles körben is népszerűsítsük. A másik dolog pedig, hogy hál' Istennek, és függetlenül attól, hogy tehát átlagos szinten, magyarországi települések átlagos szintjén a demográfiai tendenciák azok sajnos azt mutatják, hogy fontosan csökken a településnek a lakosság száma. Ez Derekegyház esetében is sajnos igaz, de be kell azt is látnunk, hogy egyre több az a fiatal, aki kiköltözik ide a településre, és többek között pont ennek köszönhető, hogy úgy ítélik meg, hogy a település ez élhető, és minden igényt kielégítő, és hál' Istennek, hogy nagyon jó a közlekedési kapcsolatunk Szentessel, a legközelebbi nagyváros 12 kilométerre érkezik el, ahol jelentős munkahelyek vannak. Ezen kívül, hogyha valaki nagyobb városba, tehát akár Budapesten dolgozik, akkor van arra lehetősége, hogy közvetlen buszjárattal tudjon közlekedni.
1: Péter, ha már itt szóba került Szentes, ugye mint ez egyik nagyon fontos, vagy számomra fontos és szeretett gyógyfürdő város, van ott nálatok gyógyfürdő, vagy van-e a föld alatt ilyen geotermikus energiára utaló jel, ami kiaknázható?
3: Nem csak Szentes esetében igaz ez, hanem Csongrád, ezt mondom, teljes területén igaz ez. A nagyvárosok azok szinte mindegyike építette a geotermikus fűtést, a geotermikus energiára, és ennek köszönhetően több helyen is egyrészt fürdőket alakítottak ki, másrészt pedig a közintézményeknek a fűtését építették rá a geotermikus energiára. Így mondhatom akár Makót, Szegedet, Hódmezővásárhely, Szentest is. Hála Istennek, hogy ezt a szinte azt lehet mondani, ingyenesen rendelkezésre álló energiaforrást használják fel. Itt ugye az elmúlt időszakra, hogyha visszaemlékezünk, akkor a jogszabályok esetében kérdéses volt az, hogy a visszasátolást azt mennyire erősítsék, illetve mennyire tegyék majd előírtá. Végülis erről a kormányzat elállt egyenlőre, tehát most nem lehet tudni, hogy a későbbi folyamán lesz, de minden esetre a geotermikus energiát most innen tovább mindenkül fel lehet használni. És hogyha most Szentest emelem ki, akkor nem csak a közintézmények, nem csak az önkormányzat az, aki hasznosítja ezt az energiaforrást, hanem a kertészetek is, hogy nagyon sok olyan üvegház, illetve fúriasátor helyezkedik el a Szentes kultúrtelepén, amit ezzel az energiaforrással fűtenek. De ugyanígy mondhatnám akár Felgyőt is, illetve mondhatnám tovább több települést is ebben a megyében.
1: Péter, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél a távoli Derekegyházáról. Nagyon sok további sikert kívánunk nektek ebben a folyamatban.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor további jó beszélgetést kívánok.
1: Köszönjük szépen.
3: Minden jót.
1: És akkor folytatódik itt a Tilos Rádióban a Héttérítőben a Fenntarthatóbb Világ tematikus nap Botár Alexával, és ki lesz akkor a következő telefonos vendégünk?
2: Nem ez a neve.
1: Mit mondtam?
0: Fenntartható. Ez is jó. Élhetőbb világ, vagy élhetőbb világ, igen, de...
1: Az Élhetőbb Világ című tematikos nap folytatódik. Alexa, kivel fogunk beszélni most?
0: Igen, Zalatnai László már az előbb keresett is, hogy lehet, hogy ő hív.
4: Nem, bocsánat, nem én vagyok, vagy nem én vagyok.
1: Robikám, te vagy az?
4: Nem én vagyok. Barna vagyok ismét. Itt a geotermikus energiákkal kapcsolatban gépzeld el, tudod, a csövesfürdő a...
1: Ja, nem voltam még, de kéne.
4: Hát, ajánlom figyelmed, hogy mondjuk magasabb ízmus, alacsonyabb az hőmérséklet.
1: De fürödtél, voltál?
4: Nem. De eskü kifogom kisvíznél, télen kifogom próbálni.
1: De én is.
4: Szerintem, ha ők nem halnak bele, akkor én sem.
1: De figyelj, mert ez vízállástól függ, bocs? Hogy...
4: Hát most magas a víz, tehát a kifolyó most víz alatt van, és keveredik a Duna tutykával.
1: Ja.
4: De igazából az se tudjuk. Na mindegy, amit szerettem volna mondani, hogy látod például, itt van Budapest, a gyógyfürdők város, hogy ott is mennyi ilyen úgymond hát használt víz, de még mindig a hőmérséklet kinyerhető volna, lenne igen. Volna belőle.
1: Hát sőt, a dagálynak a víze az
4: évekig
1: ment bele a Dunába konkrétan.
4: Persze, de... és ott az gőzölög, még le is szokott azt a alsó rakpart néha fagyni, ha olyanak a légköri anomáliák, hogy arról fúj a szél, és a párát oda fölcsapja.
1: Nem baj, hamarosan be fogjuk csatornázni a lakásokba a Budapest gyógyvizét.
4: Hallod, agya úr, a Feri bácsi, figyelj már, együtt menjünk el oda szerintem egyet gőzölni.
1: Na, én benne vagyok. Mihelyest alacsony a vízállás, mert egyébként ez...
4: Hát meg télen az izgalmas.
1: Hát meg ez társadalmi szempontból gyönyörű, mert ez ugyanaz a víz, amiben a nagyon gazdagok fürdenek bent, csak leengedik. Tehát ez nincsen különbség benne. Gyönyörű.
4: Amikor kijön, amikor friss, akkor is fingszagú, tudod, mert te van szúfidokkal, meg mit tudom én érted. Az most, hogy szerintem...
1: Jó, kénes, büdös víz. Lent Zsóliban.
0: Így van, a legjobb. Az jó.
1: Az mindennek. A gyógyít mindennek jó gyerekek. Pösszesége.
4: Na, egy ilyen flash mobban benne lennék, érted? Szerintem több értelme van, mint mit tudom én fölvonulni a mamutba. Vagy
1: persze, azonnal Mihelyest lent van a vízállás csörögében, most megyünk innen egyből.
4: Olyan szinten flash mob, hogy mit tudom én, mínusz 10 van, kajak nagy dugó a budai alsó rakparton.
1: Já, azt mondtam, hogy héderezni nagy cigilet.
4: Lopatjából rohangálnak az emberek, tudod. Kerezve a dugós autók között, hogy hát várja a jacuzziban.
1: Vagy Sunday cooling után hétfőn tudod ott afterozni a izét. Köszönjük szépen.
4: Az after az nem, mert rohadtul csúsznak a kövek sötétben.
1: Igen, meg amúgy is.
4: Jó, világos.
1: Azt se tudjuk mivel. Köszi, csáó.
4: Jó, ennyi. Puszi.
1: Hello. Alexa, ki a következő?
0: Szóval Zaladnai László, így a Szalma Bála építészet egyik koordinátora, és majd amíg mielőtt, ugye Lencse, vagy hát
1: telefon végre
0: kapjuk, nem Lencse végre.
1: A kis paparazzi.
0: Addig egy-két dolgot elmondok szívesen, ugye a közösségi energiaprogramokról, illetve folytatom, mert ugye, hogy kicsit megszakadt a dolog. Tehát ugye végül is ugye arra azt, amit felmértünk, ez a jogi és pénzügyi akadályok. Tehát nyilván ugye megnéztük, hogy miért nincs több ilyen közösségi energiás kezdeményezés Magyarország, ugye nem csoda, mert hogy tehát jelenleg azért nagyon bonyolult az engedélyezési rendszer, ugye ez már kiderült a korábbi beszélgetésekből is, hogy azért ember legyen a talpán, aki egy ilyen engedélyezési folyamaton átverekedi magát. Ugye most igazából az átvételi árak, tehát az, hogy a megújuló energiából termelt áram, stb. Ugye amit adnak átvételi árat, ugye támogatási rendszer. Hát nem igazán, tehát hogy ugye azért differenciálva van ugye, hogy milyen méretű, tehát hogy mekkora kapacitású, stb. Tehát hogy vannak ugye a kisfogyasztók, vagy a kis előállítók pontosan, tehát hogy így azért valamennyire segítve vannak, de nem igazán. És ráadásul az új rend, tehát hogy volt egy ilyen javaslat, a metár, ami egy ilyen módosított változata, lenne egy javított változata a mostani átviteli rendszernek, de az nem lépett életbe.
1: De ez ilyen jogszabályváltozás szükséges ez, vagy mi?
0: Jogszabályváltozás, igen, de hogy ugye, tehát igen, a szabályozást kellett volna kicsit hozzáigazítani, de végül ugye elhalt a folyamat, tehát így azt gondolom, hogy azért be eléggé erőteljesen benne van így az energiastratégia és más doksikban az, hogy ez az atomszénzöld forgatókönyv, ugye, amit most nagyon nyomnak, ugye ebben hát az atom szénzöldből egyelőre az atom meg a szén nyomását látjuk, tehát...
1: Hát azért van az atomnak is nyomása, Vladimir nagyon keményen átverte rajtunk az atomot, sajnos.
0: Úgyhogy látszik, hogy megy a megújuló energiák terén, nem sok minden történt az elmúlt néhány évben azért Magyarországon. Volt, ugye van egy-két olyan projekt, ami azért így mint pilotként, mintaként be lehet mutatni, de... Tehát ez mindenképpen egy sokkal kedvezőbb szabályozásra lenne szükség.
1: Na, én azt javaslom, hogy akkor kicsit most a Jóci megpörgeti a korongokat, azzal akkor felhívjuk Zalatnai urat, és akkor rövidke telefon után.
5: Halló.
4: Halló, esküszöm, tényleg többször nem zavar.
1: Na, mi a helyzet?
4: Az atommal kapcsolatban, hogy a Putyin átverte rajtunk a Paks 2-t, hogy már azt így is, hogy ugye hűtővíznek használják a Dunát 1-2 Celsius fokkal, hanem 3-mal nyáron, magasabb a kilépő, vagy a Paks alatt a víz, mint fölötte. Oh. És gondold el, azt hiszem 2/3-dal, vagy mennyivel fogják bővíteni?
1: Oh, hát akkor ez a halaknak nem lesz.
4: Gondold el, hogy alassan már konkrétan szerintem ilyen Amazonasban élő ilyen trópusi halakat lehet majd telepíteni, és ezek valószínűleg meg is maradnak.
0: Igen, ugye plusz a klímaváltozásból adódó, amúgy is ugye, hogy azért több extrém időjárási esemény fordul
4: hát
0: majd elő.
4: Még lehet, hogy segít rajta, mert a nagyobb átfolyás jobban fölhigítja, így a hőmérséklet terhelés alacsonyabb lett rajta.
1: Az oroszok fölforrálták a Dunát.
4: Például kisvíznél nyáron, idén nem volt mondjuk, mert ugye a monsztunk országot megköszöntött, csak ezt akarom, hogy ez a Paksot lehetett volna megcsinálni, mit tudom én, Mohácsnál, vagy Nagymarosnál, vagy akár Pesten, de nem pont
1: ugyanott,
4: mert egy olyan hőmérséklet terhelés fog emiatt bekövetkezni, ami hát most jó, én jöttem a trópusi halakkal, de akármilyen más organizmusnak lehet egy olyan táptalaja, ami aztán egy ilyen invazív történetet előhozhat.
1: Őrület. Köszönjük.
4: Nincs mi.
1: Köszönjük szépen, békesség! Na és akkor zene, utána pedig akkor széna mi? Nem, Szalma.
0: Szalma
1: Bála. Szalma Bála topik. Tilos Rádióban, élhetőbb világ.

0: Tilos Rádió, Héttérítő című műsor, Botár Alexával, Maglós Jocival, velem Ferivel, és a telefon végén pedig Zalatnai Lászlóval. Jó napot, László!
1: Jó napot kívánok!
0: László, te kezdődhetünk?
1: Igen, igen.
0: Köszönjük elbúsz, szépen. Elbúsztok. Itt beszélgettünk erről a szalmabáláról, hogy ez mennyire megmentheti itt a magyar vidéket, hiszen egyesül benne a kaláka építészettől elkezdve, a hőszigetelésen keresztül szinte minden ez betűs szó. László, kérlek kicsit foglalj nekünk össze, hogy mi pontosan ez az építőanyag, és mi jó ez nekünk?
1: Jó, hát van egy anyag, ami egy mezőgazdasági melléktermék, ami a gabonaszélének a szánmaradványa. Ugye ezt már tudjuk, hogy lehet kazalba is rakni, meg lehet bálát csinálni belőle. Az a mellékhatás ennek, vagy a jó tulajdonság ennek az anyagnak, hogy rendkívül jó hőszigetelő, nagyon jó hangszigetelő, viszonylag olcsó, mindenhol van, nem kell messzire szállítani. Ennek a tulajdonságnak hatására, illetve elég stabil ahhoz, hogy vagy szigeteljünk vele utólagosan épületeket, vagy akár ebből építsünk. Akár olyan szinten is építhetünk ebből házakat, ahol a tetőnek a tömegét is maga szalma bálák tartják meg. Nyilván ezeknek a technológiai ismereteire azokra rendelkezni kell.
0: De ezt hol oktatják?
1: Hát ezt Magyarországon egyedül mi oktatjuk, tudomásom szerint, de azért tudom, hogy például a BMI-n vagy egy-két építészettel foglalkozó felsőoktatási intézményben már elfogadottá vált, hogy akkor lehet így is építkezni. Több szakdolgozó is érkezik hozzánk, hogy akkor segítsünk nekik ezügyben. Tehát lassan-lassan Magyarországon elindul ennek a szakképzése, illetve hát mi elkezdtük az összes középiskolát, építőipari középiskolát megkerestük ebben az évben, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha mondjuk ezt az alapképzésbe beépítenék, hogy szalmabála építő. De hogy tényleg ezen múlik, hogy ez a szaktudás, ami egyébként könnyen megszerezhető, de azért mégis néhány dolog oda kell figyelni, azt elég sok számú ember, elég kellő számosságú szakember birtokolja, mert akkor lehet jó minőségű, 100 évet kibíró épületeket létrehozni ebből a...
0: De ez bármilyen szalmából jó?
1: Hát lényegében bármilyen szalmából, búza, zabros, stürikálé, rizs, tehát igazából itt az a lényeg, hogy hogyan használjuk fel, hogyan építjük be, és egyébként nem csak a szalmából, hanem biztos hallották már a hallgatók is, hogy kenderből is lehet házakat építeni. Tehát nagyon-nagyon sokféle természetes alapanyag alkalmas arra, hogy mi ebből hajlékot, vagy nem csak hajlékot, akár közösségi épületeket is létrehozunk.
0: Hogyan készül ez a szalmabála?
1: Hát nagyon sok technológia van, de maga a bála ugye az egy egyszerű mezőgazdasági betakarítás, egy bálázógép hozza létre.
0: De le van darálva ez kicsire? Vagy inkább ilyen le van darálva rövid pici darabokra, vagy ilyen szálak ezek?
1: Nem, ezek ahogy így a kombány learatja a gabonát, mondjuk a búzát, és akkor utána jön egy gép, ami a tarlón ott hagyott egész szálakat, ilyen téglatest formájú bálákká tömöríti össze, össze is kötözi. Ezek ilyen téglatest formájú valamik, fél méterszer, 35 cm, mondjuk 90 cm az a normál bála, pedig így kell elképzelni, 25-30 kg, tehát igazából bárki meg tudja fogni, ebből tud építkezni. És ezt, hogyha egy kellő sűrűséget elér ez a tömörítő gép, ami a bálázógépnek nevezzük, akkor ez alkalmas arra, hogy ebből épületeket hozzunk létre, vagy utolagosan hőszigeteljünk vele falakat.
0: De és hogyha valaki akar ilyet vásárolni, akkor elmegy a tűzépterepre, kérek ennyi és ennyi szalmabálát, szól egy szalmabála mérnöknek, vagy hogyan? Ha valaki mondjuk építkezik, hogyan van a gyakorlatban?
1: Igen. Hát ez, amit elmondtál, az osztrák példa, mert ott már tűzépen lehet kapni az építési célú szalmabálát, nálunk egy kicsit még nem járunk itt. Úgy néz ki, hogy ha valaki kinéz magának és szeretne építkezni, akkor nyilván először egy építést kell találnia, aki hajlandó neki megtervezni.
0: Vagy specialista?
1: Nem olyan nagy speciális tudást igényel, tehát ha valaki már könnyű szerkezetes épületet létrehozott, akkor nagyjából meg tudja ezt csinálni, de nem árt, hogyha az építésnek vannak gyakorlati ismerete is a szalmával kapcsolatban. De több építész is van Magyarországon, aki már ebben nagy gyakorlattal rendelkezik, úgyhogy nagyon komoly szakemberekkel rendelkezünk. Ezzel nincsen probléma. Tehát talál valaki magának egy építész, de bármilyen anyagból akar építkezni valaki, akkor kell egy építész nyilvánvalóan. És ővel együtt megtervezik, hogy hogy nézzen ki ez a ház. Egyébként nem is a fal a legérdekesebb a külső határoló fal egy épületnél, hanem minden más. Hol legyenek a különböző terek, milyen kapcsolatban legyenek egymással, hány négyzetméter legyen. Tehát ezt így el kell dönteni. Ez egy hosszú beszélgetés, közös tervezési folyamat, és ugye a hajpert határoló felületét valaki szalmából akarja, akkor általában az a követett technológia, hogy egy könnyű vázas, vagy könnyű szerkezetes épületet hoznak létre, tehát fa oszlopok tartják a tetőt, és a fa oszlopok közét szalmabálával töltik ki. Ez a Magyarországon ma viszonylag bejáratott, és könnyen engedélyekkel alátámasztó technológia.
0: És mi van utána? Megy erre a gipszkarton, vagy le van vakolva?
1: Aha, ez egy nagyon jó kérdés. A lényeg, a lelke a szalmaháznak a vakolat, a sártapasztás méghozzá. Azért a lelke, mert ez egy élő anyag. Nagyon fontos, hogy párát átereszel, párával gazdálkodjon. Egy olyan vakolat, ami sok cementet tartalmaz, az bizony párazáró. Ezért nem szoktuk javasolni, de ez drága is. A legegyszerűbb, ha az építés során, hogy az alapból kikerülő vályogot használjuk fel, vagy a környékből kerítünk valahonnan bontott vályogtéglát, ezt feloldjuk vízzel, kicsit feljavítjuk szalmával, kis homokkal, hogy ne repedjen annyira, és ezt használjuk tapasztásképpen. Ez azért fontos, hogy szalmaháznál a tapasztás, minden épületnél, mert ettől lesz időjárásálló, ettől lesz tűzálló. Ugye megcsináltuk mi az Émi laboratóriumban a tűztesztet, és a falat 1000 Celsius fok hőmérsékletnek tettük ki 45 percig, és 45 perc után sem gyulladt ki.
0: A sár miatt?
1: Igen, pontosan a sár miatt, mert az égéshez kéne az oxigén, az pedig ha sár van, akkor nem érkezik, nem tud a szalmázóba kerülni. Hiába a meleg mondjuk egy tűz hatására, maga a szalma fal, szinte akár ilyen tűzfalt is lehet építeni, mert extrém hőterhelésnek is áll.
0: Nézzük az árakat. Drága-e vagy olcsó-e ebből építkezni jó minőségben, jó építéssel, szép házakat?
1: Hát ugye az árak egy érdekes kérdés tényleg, mert én azt gondolom, hogy ha jó minőségi házat akarunk csinálni, akkor a szaktudást érdemes megfizetni. Plusz nem csak azt kell megfizetni, hanem akkor, ha már nagyon jó a falam hőszigetelés szempontjából, ugye képzeljük el egy olyan falat, aminek a hőszigetelési képessége nagyjából a polisztirol alá egyezik meg, azt nagyjából ismerjük, viszont mondjuk 50 centi van ebből beépítve, nem pedig 10 centi.
0: Tehát akkor tartja a hőt nagyon jól.
1: Nagyon jó hőszigetelt, akkor érdemes berakni egy három rétegű ablakot, hogy a ablakon sem menjen ki sok hőenergia, ugye akkor a belső válaszfalak, a burkolatok, tehát ezek igazából, ami drága, alaptető, ezek, ami egy építkezésben a nagy költséget adják. Tehát összességében én azt mondom, hogy nem lesz olcsóbb ez az épület, mint bármilyen más épület. De nem is baj, hogyha jól odafigyelnek, akkor viszont előállíthatom azt, hogy mondjuk 50 ezer forintból vagy 40 ezer forintból a teljes évi fűtési szezon megoldom.
0: Azért az nem rossz.
1: És azt gondolom, hogy 50-100 év alatt azért ezek a megtakarítások bőven összeadódnak. Illetve van egy kutatási irány, de ehhez még tőkére lenne szükség Magyarországon, amikor egy ilyen önhordó vagy ilyen hibrid szerkezeteket hozunk létre. Mert például a fa, ami egy vázszerkezet esetében egy drága történet, sok ácsmunkát igényel, az például, mert maga a fa is drága, ezt például lehet csökkenteni.
0: Alumíniummal?
1: Hát nem, a szalma képes arra, hogy egyszintes épületeknél megtartsa a tetőt, vagy ha nagy bálnából gondolkodunk, az sokkal nagyobb, az ilyen 200 kg körül van egy darab bála, akkor akár többszintes, 4-5 szintes épületeket is láttunk már mondjuk Svájcban.
0: Csak ilyen szalmából?
1: És csak a szalma tartja a felette levő szinteket is. Ehhez viszont Magyarországon még kutatnunk kellene. Ilyen kísérleti épületeket nyáron építettünk, tényleg kísérleti jelleggel.
0: Hol?
1: Kíváncsiak voltunk.
0: Az
1: ország különböző pontjain tettünk ilyen kísérleteket erre. De igazából nem is az érdekes, hogy hol, hanem hogy azt akartuk megtudni, hogy a mi szakismereteink, meg amit kiolvastunk különböző nemzetközi könyvekből, azok alkalmasak arra, hogy ilyen házak leszek, és nagyon meggyőző volt, amikor a tető rákerül már ezekre a falakra, ezek elég stabilak, elég jól kivizsgálta, mondjuk egy cseréptető az előző födémmel együtt. Tehát így lehet csökkenteni. Most amiket nézegettünk, az volt olyan, hogy bontott anyagból, szinte csak bontott anyagból dolgoztunk, ott ilyen 25-30 ezer forint per négyzetméterre jött ki az épület. itt azért hogy mondjam, eléggé az olcsóbb kategóriára kell gondolni, de egy olyat, ami már viszonylag minőségi nyilászárókat tartalmaz, ott meg 50-60 ezer forint per négyzetméterre lehet kihozni egy ilyen épületet, de ez mondom, csak kísérleti szakasz, még sok minden egyéb dolgot kell hozzá Magyarországon összerakni, hogy ebből realitás legyen. De elvileg a technológia, meg hogyha egyetemekkel végül is már elkezdtünk együtt dolgozni, meg különböző olyan építészekkel, akik hajlandósak arra kísérletezzenek, elképzelhető az, hogy lecsökkentjük az épületeknek a beruházási költségeit is alacsonyra, illetve ugye elindult ez, hogy egy épületnél mennyibe kerül a fenntartás. Attól függ, hogy mivel tüzelek, milyen a fűtési technológiám, és igazából itt nem is a falazatról szól, vagy a szalmabáláról, hanem arról szól, hogy milyen kályhát építek be például. Vagy mennyire ismerem azt, hogy fával hogyan kell tüzelni. Én azt látom, hogy Magyarországon most drága a gáz, és mindenki tér át fára, de az egyéves nem kiszárított fával tüzelünk, hihetetlen sok energiát használ fel a fa arra, hogy a benne lévő nedvességre a vizet elpárologtassa, tönkreteszi a kicsapódó koroma a kémény, tehát hogy nagyon rossz tudás bázissal kezdtünk mi neki fával tüzelni.
0: Kicsit talán mindennek.
1: Azt gondolom, hogy és akkor ez drága is, környezetszennyező is, tehát a természetelő forrásokat is túlhasználjuk. És én azt gondolom, és itt igazából fontos az, hogy a közösségi tudás meglegyen. Tehát ugye mi ezt egy közösségi rendszerbe kezdtük el a szalmabálházakat is építeni, azért is mentünk utána, hogyan lehet kalákát csinálni Magyarországon, helyesen jó jogszabályi feltételek vannak ennek, csak ezt is meg kell tanulni.
0: Kalák a jogszabályi feltételek azok hogy? Vagy leszabályozza a közös építést?
1: Nem így van szabályozva, mi négy olyan jogszabály helyet találtunk, ami arról szól, hogy lehet ma Magyarországon kalákát építeni. Mondjuk kettőt mondok el, az egyik a baráti, családi kötelékben végzett ilyen közösségi munka? Tevékenység, munka, így van. A másik pedig az önkéntességről szóló törvény, az szabályozza, hogy egy csomó szervezet, nem csak civil szervezet, hanem önkormányzatok is, egyházak is, kórházak is szervezhetnek önkéntes tevékenységet, és önkéntes tevékenység keretén belül lehet olyan munkát végezni, ami gyakorlatilag a kalákás munkavégzés, tehát lehet házakat is építeni önkéntes alapon. Kell egy szervezet, aki az önkéntes törvény alapján jogosult erre, be kell jelentkezni a illetékes minisztériumnál, amit a szervezetnél is, abban a pillanatban a kalákázáshoz szükséges jogi feltételeket biztosítottuk.
0: Akkor mondhatjuk, hogy támogató közeg van a kalákázáshoz? Jogszabályi szinten?
1: Mondhatjuk, igen. Ehhez is a tudásra van szükségünk, mert hogy én azt, ez ilyen nagyvárosi legenda, vagy most a jellegzetét mondom, vagy jellegét mondom, hogy akkor üldözi a adóhatóság a kalákát. Hát nem üldözi, a fekete munkát joggal üldözi, de a kalákát nem üldözi. Nyilván fel kell készülni, tehát, hogy ha szervezünk egy kalákát, akkor aki ilyet csinál, az olvasson azért utána, mert ha történik egy ilyen munkaügyi ellenőrzés, akkor bizony neki kell bizonyítani azt, hogy ez egy nem egy fekete munka, hanem egy kalákás munka. Mondom, igazából költsége szinte nincsenek, a posta költséget leszámítva. Az ismeret a költsége, hogy ezt megszerezzük, hogy ezt
2: László,
1: tudjuk.
2: Tudnál egy kicsit mondani valamit az engedélyeztetésről? Mert azt mondtad, hogy, nincsenek korlátok, de szerintem a legtöbb ember, vagy az átlag ember, aki hallott a szalmabálázra, akkor ezt vizionálja, hogy ez milyen bonyolult feladat lesz, mindenféle, nem tudom... Tehát, hogy ezt valahogy átnyomni, vagy hogy milyen buktatók, amikkel majd szembe kell nézni, hogyha valaki szeretne egy olyan környezetbe bálházat építeni, ahol még egy sem volt.
1: Aha, hát igen, ennek nincsenek jogi akadálya, de inkább ismeret akadálya vannak. Éppen most a kollégámmal egy kocsiba ülünk, mert éppen a környékben önkormányzatokat járjuk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ismerik-e a szalmabálát, ismerik ezt a technológiát, ismerik a jogszabályi környezetet, és azt kell mondanom, nagyon sok helyen ismerik, tudják, hogy lehet. Igazából a mai hatályos építészeti jogszabályok ismerik, tételesen felsorolják, leírják, hogy milyen feltételeket kell betartani ahhoz, hogy valaki szalmabálából építkezzen, és aki a műleírásban ezt leírja, nyilván ezért is kell építész, hogy ez a műszaki leírás az megtörténjen, kifejtik, hogy milyen lesz a technológia, részletrajzokat közölnek, megfelelő ugye, kiviteli terveket, vagy még az engedélyezéshez még az se kell, de a tervezésnek egy bizonyos szintet el kell érnie. Tehát, hogyha ez megvan, akkor minden további nélkül a hatóság hozzá fog járulni, mert ahhoz, hogy a hatóság megtagadja a építési engedélyt, ahhoz neki is megfelelő jogszabályi helyekre kell hivatkozni, hogy miért tagadja meg. De hogyha ezt nem tudja, mert már pedig ugye a jogszabályok ezt leírják, hogy milyen feltételekkel lehet építeni, és ha azt egy műszaki leírásban én ezt produkálom, hogy már pedig ilyen feltételekkel, mondjuk ilyen sűrűségben van a szalmabála beépítve, milyen nedvességtartalma van, ha ezeket tudjuk, és leírjuk, hogy ezek így lesznek, akkor ez nem fog semmilyen jogszabályi akadályba ütközni. Ez az engedélyezés része. A másik része, amikor majd a használati bevétel engedélyt kell megkapni, vagy amikor ugye az építés során bizonyítani kell, hogy a tervben megfelelő vagy előírt anyagokat építjük be, akkor pedig egy teljesítménynyilatkozatot kell a gyártótól beszereznünk, de ez sem egy bonyolult dolog, ebben is segítünk bárkinek, hogy hogyan is nézzen ki egy ilyen teljesítménynyilatkozat, tehát igazából nem igényel olyan nagy költséget, nem kell ezt külön most beméretni minden egyes bálát külön laboratóriumban, néhány egyszerű dologra kell odafigyelni, sőt annyira egyszerű, hogy mondjuk a szalmabála építési előszabvány, ez egy szabványok egyenértékű dolog, ami van Magyarországon, tavalyi év óta van szalmabála építészeti előszabvány, valaki ezt a szabványi testülettől megveszi, 4000 forint körül van egy ilyen szabványnak az ára, akkor abban le van írva, hogy mire kell figyelni egy szalmaház esetében a szalmában. Úgyhogy igazából én azt látom, hogy itt inkább ismeret, hogy még nem találkozott vele a hatósági, ott is emberek vannak, hogyha egy hatósági ügyintéző még nem találkozott ezzel, de mi felkészülünk rá, lehet, hogy egy kis brosúrát beviszünk, könyveket beviszünk, van magyar nyelven is több könyv már megjelent erről. Ezt beviszünk, elbeszélgetünk, megmutatjuk neki a jogszabály helyeket, a műszaki leírásban leírjuk, hogy mire figyelünk, akkor ezzel nem lesz problémánk. Inkább ott lesz problémánk, arra kell felkészülni, hogy mondjuk kőműves nem találunk, aki képes a vályog dolgozni, mondjuk egy sártapasztást elkészíteni is.
0: De vályogvető cigányok már nincsenek, ez volt egy ilyen közösség, akik ezt nagyon dzsanázták, vályogot vetni.
1: Hát igen, a romantikus rányegények tartalmaznak ilyeneket, de nem nagyon vannak már ilyen.
0: A teknővályokkal együtt
1: újra kell tanulni. De azt tudom mondani, hogy most már több éve csinálunk gyakorlati képzéseket is, és kortól nemtől függetlenül imádják az emberek, amikor sarazhatnak.
2: Ez biztos.
1: Nyakig áll mindenki a vályogvetőgödörben, ott körbe-körbe mászkálnak, keverik a vályogot össze a homokkal, meg a szalmatörökkel. Ilyen building fitness-t is kitaláltunk, mert ha belegondolunk, egy komplett talpmasznás kap, aki bejön, és
0: hát akkor nagyon jó az allergiára állítólag az ilyen típusú sárdagonyázás, meg a lószarban elnézést, abban való járkálás a talpnak, állítólag ez rendkívül jó.
1: Na, azt mi nem szoktunk belerakni.
0: Jó, most én is. De ezt látjuk, hogy ez túl azon, hogy egy nagyon innovatív építési technológia, hát ez közösségépítő egyértelműen.
2: Én még azt szeretném, aki még gyorsan megkérdez, hogyha valaki ebben gondolkodik, akkor kivel lépjen kapcsolatban, ki az, aki ebben támasza tud lenni, hogy ez ne egy ilyen magányos harc legyen. És
0: a szalmabála lobby?
2: Igen, hogy van szalmabála egyesület, közösség, bármi, amiben valahogy be lehet csatlakozni, akár infóért, kis támogatásért, nem tudom.
3: Ja, vagy akár hol lehet megtekinteni, vagy bekapcsolódni akár egy ilyen építkezésbe, hogy Facebook oldalatokon láttam, hogy közelmúltban is nagyon sok helyen indult építkezés, szalmabála építkezés, hogy esetleg hol lehet legközelebb egy igen, ilyet folyamatában megnézni.
1: Az alapítványunk honlapján az energiaeskornyezet.hu, energiaeskornyezet.hu oldalon vannak információk, illetve a Facebookon egy nagyon nehezen megegyezhető oldal, az a szalmabála építészet. Tehát ha Facebook per szalmabála építészetet valaki így beírja, vagy rákeres, akkor megtalál bennünket, és ilyen napi, kétnapi frissüléssel vannak új hírek, nemzetközi példák, több ezer kép van már fent, tehát lehet csemegézni, nyugodtan órákat lehet már eltölteni azzal, hogy milyen épületek vannak, és hát én azt gondolom, hogy azt tapasztalom, hogyha valaki így elkezdi nézni azt, hogy Szalmából mi mindent hoztak már létre így az emberek a világon, meg milyen közösségi élet zajlik, akkor így nagyon megjön a kedve, mert ugye egy sár, amivel tapasztjuk a falat, aminek az a tulajdonsága, hogy nincs benne mondjuk cement, amit megezné az ember kezét, tehát nyugodtan lehet tapasztani, és nagyon jól lehet ilyen különböző fal díszeket létrehozni, ilyen stukkokat nevezzük így, és nagyon gyönyörű egyedi formákat, színeket, íveket lehet létrehozni, ami meg hát nagyon egyedivé, sajátossá az én képemre szabottá teszi azt a hát hajlékot, ahol lakom.
0: Ez a képeken tiszta Amerika, emberek könnyű szerkezetes házakat húznak fel a pusztában.
1: Hát Amerika az előjel, mert hogy ott találták ki, 1800-as évek végén Nebraska-ban indult el ennek a története, de már ha valami rákeres egy japán honlapon megnézi, vagy Mexikóban, vagy Kaliforniában, vagy Svájcban, vagy bárhol, mindent, nem tudok olyan országot, ahol ne lenne szalmaház, és ennek a végtelen számú technológiai leírás meg formája van. Én most csak kettőt mondtam el, de ennél sokkal több van. Például létezik, Angliában például elterjedt, amikor szalmabál panelt építenek, vagy én láttam például Amsterdamban ilyen belvárosi, full belvárosi, ilyen kis nadrágszép parcellák, vagy nem is tudom, hogy nevezzek, ilyen kis vékony 4-5 emeletes épületek vannak. Ott is ugye egy fából van az épületnek egy tokot képzeljünk el, amit szalmával kitöltenek, és akkor ezt egy műhelybe tapasztják be, és daruk a helyszínre szállítják össze, építik, és mondjuk 2 hét alatt fel lehet építeni így egy egész nagy épületet is, megfelelő logisztikai szervezéssel.
0: Akkor most, ha jól látom, akkor tulajdonképpen, ha van mondjuk 3-4 család, most ez csak egy hipotetikus példa, meg van egy jó szalmabála építész, akkor tulajdonképpen a 3-4 család kalákában egymás számára egy-két nyár alatt fel tudja húzni azt a picike települést, ahol most ahol ők élni fognak innentől kezdve, házok szempontjából.
1: Így van, sőt, hát ne felejtsük el utólagos hőszigetelésre is, jó? Tehát nem kell mindenkinek mindent lebontania, hanem egyszer ezt nyugodtan fel lehet szerelni a falra, ennek is megvannak technológiai változatai, és hogyha így fogunk családilag össze, akkor pár év alatt néhány család meg tudja szervezni azt, hogy bankhitel nélkül, egymásnak segítve minden házat leszigetelünk, és ugye mondjuk 70%-kal lehet csökkenteni egy rezsiköltséget, ez divatos szó mostanában, és akkor nem az árát csökkentettük a tüzelőanyagnak, hanem a mennyiségét, ami lényeges kérdés, mert hogyha véletlenül visszakúszik az ára, akkor nem csináltunk semmit, viszont itt a függőségünk csökken. Ha csökkentjük a felhasználható energia mennyiségét, akkor már gondolkozhatunk azon, hogy milyen alternatívát választunk a földgázzal szembe például. Mondhatjuk azt, hogy akkor fatüzelésű tömegkályha, vagy rakétakályha, ami egy borzasztó hatékony és olcsó megoldás, vagy napkollektorok. Ugye egy szalmaházban mi mértük azt, hogy fűtés nélkül mínusz 20 fokig 2 hétig kint télen, plusz 10 fok alá nem csökkent le a hőmérséklet. Tehát gyakorlatilag ha nagy család beköltözik egy ilyen házba, akkor csak, hogy benne laknak 16-18 fokot sikerül. Pusztán azért, hogy benn vagyunk a térbe előállítani. Tehát egy hatalmas nagy létbiztonságot tud ez nekünk nyújtani. Ugye volt tavasszal volt ez az áramkimaradás itt országszerte a nagy hóesés miatt, és egy csomó helyen, ahol nem volt áram, nem volt keringető szivattyú, ott bizony nem ment a fűtés. Nálunk a szalmaházakban meg az van, hogy kimegy az ember, begyűjt a tömegkályhába, és nincsen semmilyen probléma, nem függünk a nagy ellátó rendszerektől. Nincsen velük semmi baj, csak ugye a mai világban ezek már ilyen kicsit azért érdemesek előre gondolkodnunk. Van ez a mondás, hogy mielőtt megszomjazták, kezdjék kutatásni, tehát én is azt gondolom, mielőtt megfagyunk, kezdjünk el
0: gondolkozni abban,
1: hogy válunk le ezekről a rendszerekről, és ha lehet, akkor olyan természetes alapanyagokat használjunk, olyan dolgokat, amelyek hozzáférhetőek, nem kell hozzá tényleg bankot rabolni, az ember ki tudjon fizetni egy ilyen rendszert.
0: László, nagyon szépen köszönjük. Még egyetlen kérdés, mielőtt elbúcsúzunk, hogyha a héttérítő kapcsán, meg itt az élhető világ kapcsán berobbanna a szalmabál a lobby, akkor előfordulhat-e az, hogy nem lesz annyi szalma, mint amennyi kéne?
1: számoltuk ezt is, Magyarországon, ha a tarlón maradó szalmát nézzük, ami igazából mint hulladék van ott, akkor 180 ezer házat lehet egy év alatt megépíteni ebből.
0: Van még idő? Jó.
1: Tehát, hogy amikor egy teljes építőipar 10 ezer házat tud felépíteni egy évben, akkor a 180 ezer, mint potenciális anyag, akkor nem gondolom, hogy ez itt ilyen szűk keresztmetszettét tudna. De akkor, ha ez előáll, akkor elővesszük mondjuk a kukoricaszárat, meg elővesszük a kender, mondjuk abban nem csak a termelünk Magyarországon, de nem lesz ezzel gond.
0: Tehát, nem lesz gond, kenderrel sem.
3: És jól tudom, hogy 2015-re 1000 szalmaházat céloztatok meg, nem tudom, hogy most köbben hogy áll, hogy hány ház épült, szalmaház épült Magyarországon, esetleg erről van-e infód?
1: Igen, hát a pontos adatot nem tudom, mert nem mindenki érkezik meg hozzánk, aki építkezik. Sokáig nem volt jó ennek a engedélyezési dolga, és hogy nem minden ház lett bejelentve például. Úgyhogy meg mindig voltak egy probléma, de most már nincsen ilyen. Most úgy tudom, hogy ilyen 100-150 ház arra, amiről beszélünk Magyarországon, mint szalmavállalóépület, ami így vagy úgy megépült. És hát tényleg azért tűztük ki ezt az 1000 házat, mert Magyarországon durván 3000 település van, és hogyha lenne 1000 házunk, akkor minden harmadik településen már lenne egy. Ez már ahhoz, hogy ezt meg tudnánk csinálni, akkor azt jelenti, hogy nagyon sok ember ért hozzá. Nagyon sok ember hallott róla, és nem kell messzire menni, hogy persze Amerikában vannak ilyen dolgok, de hát az olyan messze van. Nem itt akkor, ha van. Tehát azért van ezres szám, és hát nagyon gondolkodunk azon, ugye nem olyan sok idő van már 2015 év végéig, tehát azért nem olyan rugalmas az építőipar, hogy hip-hop megcsináljuk. Viszont ugye gondolkozunk abban is, hogy például olyan cégek jöhetnének létre Magyarországon, és segítünk néhány embernek, aki ebben gondolkozik, hogy szalmaházakat építsenek, akár panel rendszerűben. Ez egy rendkívül jó foglalkoztatási program, hiszen a szalmának egyetlen egy hátrányát tudok, ami szerintem nem hátrány, hogy igenis élő munka igényes. Mert vakolni kell a szalmát, az egy dolog, másrészt, hogy kívülről belülről bevakoljuk, betapasztjuk, az legalább háromszor rá kell menni. Ugye elő kell állítani a sártapasztást, ez is munkát igényel, felhordani, ez is munkát igényel. Tehát igazából nem egy nagy képzettséget igényel, viszont sok munka. Ezért nagyon jó kis foglalkoztatási programokat is lehetne indítani, úgyhogy én még azért bízom, hogy ebben a előttünk álló szűk egy évben, vagy inkább bő egy évben, vagy majdnem másfél évben, azért össze sikerül rakni még néhány olyan vállalkozást. Én leteszteltem a Facebookon, hogy hány embert érdekelne az, hogyha lenne egy ilyen előre gyártott elemekből építkező szalma rendszer, és nagyon sok érdeklődés érkezett, hogy ez egy mini kis közvéleménykutatás volt, tehát azért erre nem kell még azért iparágat építeni egy ilyen kis felmérésre, de azt mutatja a mi tapasztalatunk. Ugye egy több mint 10 éve már ezzel kapcsolatban ismert terveszt is csinálunk, és eleinte ez a hidetlenség volt, hogy mindenki jött, hogy egelek, meg tűz, meg izé. Ma már erről nem kell szinte beszélni. Ma már inkább, tényleg én is hallottam erről, tehát ezek a lakossági észrevételek, már így kezd bekerülni, igen. És hát remélem egy-két éven belül meg már, igen, az ismerős ebben lakik, tehát hogy ilyen szinten lesz ez Magyarországon is, mert hogy legalább egy ismerősünk lesz, aki már látott ilyet legalább. Tehát, hogy így ezért van ez az ház, meg azért, mert hogyha van egy ilyen célunk, akkor egy csomó olyan dolgot is észre tudunk venni, amit egyébként nem vennénk észre, hogy mennyiféle helyen lehet ezt alkalmazni, ugye sok helyen szociális épületeket is lehetne építeni.
0: Hoppá, megszakadtunk, sajnos megszakadtunk a szabotázs akció keretén belül, végül a kormányzati betonlobbi lekapcsolta a szalmabálát. Mi természetesen azon leszünk, hogyha lesz új tilos rádió épület, az már szalmabálából fog készülni. Fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. És akkor most van 9 óra 35 perc. Alexa, fogunk-e még telefonálni?
3: Igen, még dr. Munkácső Bélát esetleg egy rövidebb szünet után be tudnánk kapcsolni.
0: Innen folytatjuk. Green light now begin.

0: green light now begin.
1: Tilos Rádió Hittérítő, benne pedig az Élhető Világ című tematikus nap, egészen este a mesék, amit majd Peresz Lényi Erika fog zöld meseként elmondani nekünk, de addig még számtalan érdekes, izgalmas információ, beszélgetés és telefonos kapcsolat, a vonal másik végén pedig Munkácsi Béla tanár úr. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Jó napot kívánok! Tulajdonképpen itt egész nap a közösségi energiáról beszélgetünk, egész nap a megújuló energia forrásokról, és az Alexa kérte, hogy hívjuk fel önt is.
3: Igen, azért gondoltuk, mert hogy egyrészt ugye, jól tudom, a Mária Halmi házán is vannak, tehát hogy a házán is megújuló energiaforrásokat használ, tehát ilyen személyes tapasztalatokra is kíváncsi lennénk, hogy hogyan, milyen nehéz volt ezt átvinni, hogyan lehetett ezt végigvinni, hogy a háza megújuló energiaforrásokkal legyen ellátott. Illetve azzal kapcsolatban is, ugye, hogy az erre van előre, hogyan lehetne Magyarországon 2014-ben már 100%-os megújuló energia ellátottság, tehát hogy kizárólag megújuló energiából nyerjük az energiánkat. Ennek a kutatásnak az egyik vezére alakja, azt gondolom, hogy vagy. És ezek a tapasztalatok. Ugye a leginkább az érdekes, hogy hogyan lehet ugye nagyon... Ez a dögöljön meg a szomszéd tehene jellegű, kicsit individualista magyar lakosságot így megmozgatni, hogy hogyan lehet tényleg így az energia önellátás témájában a közösséget fejleszteni.
2: Uh-huh. Jó, hát ezek azért van szerencsém, mert ezek részben összefüggenek. És akkor kezdeném az első kérdéssel, tehát hogy mondjuk az ember egyéni szinten ezt hogyan oldhatja meg. Olyan módon próbáltunk mi ennek neki szaladni, hogy megnéztük először is azt, hogy hol volna lehetőség arra, hogy a fogyasztásunkat egy kicsit visszaszorítsuk. És tulajdonképpen

0: határozottan energiafogyasztást generáltak, és ugyanígy a világítás kapcsán is tudjuk, hogy ott is voltak ilyen forgalomból való kivonások, és még ezek a jövőben is várhatók. Na, lényeg az, hogy egyre nehezebb lesz szerencsére most már energiapazarló berendezéseket vásárolni, és hát hogyha pedig ugye most a kormányzat legutóbbi lépését nézzük, akkor mondjuk ezt én üdvözlendőnek tartom a sok balfogás mellett, hogy a napokban, vagy konkrétan ma, illetve még szerdán csütörtökön is, ha jól tudom, meghirdetnek energiahatékonysági pályázatokat. Például majd ugye nyugdíjasok, nagycsaládosok vehetnek energiahatékony hűtőszekrényeket, fagyasztókat, stb., ami hát azt gondolom, hogy valóban egy olyan helyes irány, ami felé haladni kell ahhoz, hogy ezt a megújuló részarányt el lehessen érni, ugyanis a megújulókból viszont éppen úgy korlátosak a készletek, mint ahogy a szénből, meg az olajból, meg a földgázból. Ott is látjuk a korlátokat. Ennek most aztán ezernyi következménye van, amiben én nem mennék bele, de a megújulók kapcsán azt látjuk, és akkor most rákanyarodnék erre van előre kutatásunkra, amit azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy az országban elsőként ilyen térinformatikai megalapozással, háttérszámításokkal végeztünk, és hát arra jutottunk, hogy Magyarországon a jelenlegi energiafogyasztásunknak hát körülbelül az egy harmada, jó esetben fele az, ami megújuló alapon kiszolgálható, akkor, hogyha a fenntarthatóság szempontjait szigorúan vesszük, mert hát ugye éppen úgy, ahogy az olajnál meg a szénnél is lényegesek volnának a fenntarthatósági szempontok érvényesítése, ugyanígy a megújulóknál is azt gondoljuk, hogy azért, mert valami megújuló, azt még lehet nagyon rosszul csinálni, és erre hát Magyarország megint csak sajnos jó példa, mert hát ami itt a biomassa elfecsérlése terén megy, ugye ezekben a borzalmasan alacsony hatékonyságú, nagy kapacitású hőerőművekben, tehát ez nem az az út, ami felé haladni kell. Szóval, hogy magyarul visszakanyarodva a lényegre, ezt akkor magyarországi léptékben azt jelenti, hogy egy harmadára le kell csökkentenünk nagyjából a fogyasztásunkat. Felmerül a kérdés, hogy ez vajon ténylegesen megvalósítható-e, és akkor most kanyarodnék vissza megint a saját példánkra, hogy mi ezt tulajdonképpen meg itt csináltuk. Tehát, hogy nekünk lényegében ezt az egyharmadnyi fogyasztást kell tudni napenergiával és biomasszával fedezni, és ugye itt vagyunk 2014-ben, tehát nem arról van szó, hogy ezt majd 2040-50-re ne lehetne elérni, mert ezt már most is el lehet érni egy egész kicsi odafigyeléssel, úgy, hogy számos olyan fogyasztónk van, ami minden normális háztartásban, ugye hűtőszekrényünk van, mosógépünk van, ezek ráadásul még csak nem is energiahatékonyak, hanem teljesen átlagos 10-20 éves berendezésekről beszélgetünk. Mosogatógépünk van, ami hát azt gondolom, hogy már egy extra, és ennek ellenére ezt az egyharmad résznyi energiafogyasztást tudjuk produkálni. Amit viszont aztán már napelemekkel, napkollektorokkal, passzív napenergia hasznosítással és biomasszával lehet fedezni. Tehát ez megint egy érdekes tapasztalat, amit az egyéni szintről, országos szintre ugorva érdemes figyelembe venni, hogy minél inkább diverzebb rendszer kialakítására van szükség. Tehát ugye nálunk is napenergiának háromféle, vagy minimum háromféle alkalmazása van, és ezek ugye nem drágák, tehát ezt szögezzük le, hogy nem arról van szó, hogy nem tudom, itt az egyetemen, ahol dolgozom, itt milyen fizetéseket osztogatnak, mert hát szánalmas, tehát azt kell mondanom, hogy most erről is hosszasan tudnék mesélni, hogy itt a magyar felsőoktatás alulfinanszírozottsága milyen borzalmas problémákat generál, és az összeomlás szélén van az egész felsőoktatás, de ez most nem ennek a beszélgetésnek a tárgya.
1: Hol lehet megtalálni a középutat abban, hogy legyenek nagy központi megoldások, legyen támogató közeg ezekhez a változásokhoz, illetve az egyéni út között, amikor valaki elsajátítja akár a mértéketesség erényét, akár a takarékosságot, akár a jövőbe helyezi ki a hitét, hogy jobb lesz, hogyha bizonyos beruházásokat megtesz. Hol van ebben a középút? Hol tudjuk megtalálni ezt a leszakadást és egyben támogató központi közeget?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom. Tehát én azt képzelem erről, hogy mindenkinek magában egyénileg kell elsősorban eljutni idáig, és az még így ellenszélben is működhet, ha mondjuk a közösség részéről nincs egy támogató háttér. És hát ugye a másik, amit

0: mindenképpen én kiemelnék, hogy abban az értelemben is egy változásra van szükség az egyének szintjén, hogy jobban be kell kapcsolódni a döntéshozatali folyamatokba, igenis el kell indulni képviselőnek, mondjuk a települési szinten, vagy esetleg máshol, nem is feltétlenül kell itt pártokhoz kapcsolódni, ha valaki ettől óckodik, és ilyen módon lehet már egy magasabb szinten is, tehát akár a települési szintre, vagy akár még magasabb szintre hatással lenni. Mi is, ha most szabad megint egy jó példát így kiragadni, akkor nálunk is, ahol mi lakunk, ott van egy ilyen eurórégiós térség, és ez az eurórégiós térség most a mi koncepciónkat elfogadva indul el egy olyan irányba, amiről azt gondoljuk, hogy az már egy ilyen fenntartható környezetgazdálkodás lesz. Tehát, hogy egyéni szintről lehet fölfelé aztán lépéseket tenni, és előbb-utóbb azt remélem, hogy ennek meg kell, hogy legyen az eredménye, mert különben meg más választásunk azt hiszem, hogy nincsen.
1: Igen, itt jött egy kérdés, ugye, hogy tegyük tisztába, ugye megújulok, hogy most akkor így azok is korlátosak, de ugye, hogy azért nem úgy korlátosak, mint a foszilis energiaforrások, hanem ugye a megújulásuk mértékén szabad csak használni őket, tehát hagyni kell időt, ugye még például a földhőnél is, ugye, hogy visszatermelődjön, hogy ezt erről tudnál kicsit mesélni?
0: Én azt gondolom, hogy ezek pontosan úgy korlátosak, mint a foszilisak, pontosan olyan nehezen jutunk ezekhez hozzá. Az a különbség, hogy a fosszilisaknak azokat a évmilliók óta elraktározott készleteit vesszük most igénybe, amik hát nagy nehezen évmilliók óta keletkeztek. Most a megújulóknál...
1: Napelem konzervek gyakorlatilag, igen, a fosszilisok.
0: Igen. A megújulóknál én ezt olyan módon értelmezem, ezt a fenntarthatóságot, hogy hát igen, tehát a geotermia az egy jó példa, de ugyancsak jó példa megint a biomassa, amiről az előzőekben volt szó, hogy hát nem lehet az erdeinket betolni egy olyan erőműbe, ahol 25% hatékonysággal hasznosul, és 75% meg hőformájában hulladékként távozik a rendszerből, mert ez elfogadhatatlan, hogy a 75% az erdeinknek az a levegőbe vándorol, tehát ez szerintem botrányos. Ugyanígy a napelemeknél is a mi értékítéletünk szerint elfogadhatatlan az, hogy értékes termőterületeket napelemezzünk le, miközben pedig a háztetőkön mondva csinált okokból egyes önkormányzatok nem engednek napelemeket telepíteni. Igenis, én azt gondolom, hogy most már vége van annak az időnek, amikor itt mindenféle esztétikai szempontokra lehet hivatkozni, mert egyszerűen a puszta életben maradásunkról van szó, vegyük már tudomásul, hogy itt már az esztétika egy másodlagos, meg egy harmadlagos kérdés. Arról nem is beszélve, hogy milyen fajta kettős mérce az, hogy, és akkor most egy konkrét példát ad mondjak, Esztergomban például nem engedik a belvárosban a napelemek telepítését, mert azt mondják, hogy csúnya, mert született egy ilyen döntés valamikor, miközben pedig az autók vidáman szaladgálhatnak, és hát lássuk be, azok sem fénypontjai annak a belvárosi környezetnek. Tehát, hogy akkor az autókat sem szabadna beengedni, meg egyáltalán semmit. Szóval a lovas kocsival járkáljunk, mert az vagy ilyen korhű, és mindenki öltözön be abban a jármezben, amiben annak idején jártak a 18. században az emberek, és akkor majd szép lesz. De én azt gondolom, hogy ilyenfajta kettős mércét egyszerűen nem lehet alkalmazni, és ez nagyon-nagyon káros. A szélturbináknál ugyancsak ez a helyzet, nem fogadjuk el azt, ami a Magyar Tudományos Akadémia által publikált dokumentumban szerepel, amit különben nem nagyon világos, hogy milyen módszertannal, illetve pontosabban, bocsánat, nagyjából világos, hogy milyen módszertannal számoltak ki, tehát ilyen kockás papíron összeadtak számokat, és kijött, hogy az ország 35%-án lehet szélturbinákat telepíteni, de hát akik készítették ezt a számítást, ők nem tudták, hogy mi a különbség, vagy nem, tehát hogy az, a tájképvédelem és a tájvédelmi körzet az két külön fogalom, tehát azt mondták, hogy hát ezt ők már egyszer számolták, most miért számolják újra, tájkép, miközben hát azért ez egy gyökeres különbség van a két téma között, de hát föl kellett volna olyan szakembereket kérni, akik mondjuk értik, hogy mi a különbség a tájképvédelem meg a tájvédelmi körzet között, de most nem menjünk bele, csak a lényeg az, hogy mi ezeket a számításokat térinformatikai alapon és nem kockás papíron végeztük el, és nekünk az jött ki, hogy nem 35%, hanem csak 5%-án lehet olyan módon szélturbinákat telepíteni, hogy ne sértsük azokat a nagyon súlyos ökológiai érdekeket, amik hát nyilvánvalóan ott vannak, és mindannyian tudjuk, hogy a szélturbinák bármennyire hasznosak, bármennyire jók, azért a madárvilág, a denevérek, stb. Szempontjából igenis odafigyelést érdemelnek, és hogy még mindig semmi ok az aggodalomra, ez még mindig azt jelenti, hogy a jelenlegi szélturbina kapacitásunknak a 200-szorosát lehetne ezen a megmaradt 5%-nyi területen létrehozni. Tehát egy óriási kapacitás van még így is, hogy nem ütköztetjük a környezetvédelmi szempontot a természetvédelmi szempontot.
1: Így van, és ugye azt is hozzátenném, ugye, hogy ugye a Európában nyugatabbra már sok olyan hely van, ahol ugye ilyen már így szintén esztetikai okokból például ugye ellenzik a szélerőműveket, de érdekes módon, amikor ha csak úgy oda telepítenek tényleg egy szélerőművet, egy turbinát a falu határába, de hogyha adott esetben az a közösség állítja fel azt a szélparkot vagy szélerőművet, és ugye az áramot azt nekik termelik, akkor nyilvánvalóan nő, tehát sokkal jobban gyakorlatilag teljes annak a turbinának az elfogadottsága. Tehát van egy ilyen is, hogy nyilván ha az embereket nem hagyják ki a tervezési folyamatból, a részvételi folyamatból, és nekik termeli az áramot, nekik termeli az energiát, akkor azt gondolom, hogy azért ezen is túl lehet lépni. Egy kérdésem lenne még így zárásul, hogy ugye csináltatok-e fenntarthatósági jó példákat, gyűjtöttetek így szerte az országban, tehát ilyen közösségi energiás kezdeményezéseket. Mit mondaná, mi a tapasztalat, tehát hogy hogyan lehet tényleg így a magyarokat így ilyen közösségi energiás kezdeményezésekre motiválni? Mi a tanulsága ennek a felmérésnek?
0: A tanulsága nagyon röviden az, hogy ezek mögött, a kezdeményezések mögött általában egy-egy ember van, és ha ő viszi a hátán, akkor ez megy, ha ő valamiért kihullik, akkor ez megáll. Tehát sajnos a magyarországi körülmények nem kifejezetten kedveznek ezeknek a közösségi kezdeményezéseknek. A másik, ami nagyon-nagyon lényeges, az úgy gondoljuk, hogy tehát itt is a társadalomtudományi szempontokat itt be kellene hozni ezekbe a projektekbe, mert sokszor azt látjuk, hogy itt is csak a műszaki meg a gazdasági szempontok vannak ott, és születnek döntések, és ezek azok, amik meghatározzák azt a hosszú-hosszú éveken át tartó folyamatot, ami aztán elvezet valahová, de közben sajnos kitermel, mert hogy nem vesszük figyelembe a társadalomtudományi szempontokat, a kommunikációt fontosságára nem kezdünk elő hangsúlyt, ezért nagyon sokan elfordulnak ezektől a projektektől, a legjobb szándékú kezdeményezések ellenére is. Tehát nagyon-nagyon
1: akik túlélnek projektek, tehát hogy akik tényleg így fennmaradnak, azok mi az a kulcsfaktor, ami szerinted fontosabban, hogy tényleg ezek a projektek, azért vannak projektek, ilyen kezdeményezések Magyarországon, hogy mi az a tényező, ami miatt mégis valahogy kitartanak, mert ugye, hogy azért egy emberen túl azért csak ott egy közösség is valamilyen szinten összetart.
0: Én szerintem nem. Ha valaki engem kérdezi, arról van szó, hogy van egy-két olyan megszállott ember, aki ezt valamiért fontosnak tartja, és tűzön vizen végigcsinálja, és ha szerencséje van, akkor tud maga mellé találni megfelelő partnereket, akik szakembereket, akik ebben őt segítik. Talán egy olyat tudok az országban, ahol talán ezen a szinten már átléptek, de tehát, hogy most már ott kialakult egy olyan nagyon komoly szakmai közösség, amelyiket nem lehet csak úgy eltörölni, de tehát, hogyha egy ember kiesik, az menni fog tovább az a szekér, de én attól
2: félek, melyik ország?
0: Tessék?
2: Melyik ország ez?
0: Ez most Magyarország.
2: Ja, nem, csak de azt hallottam, hogy van egy egyetlen ország.
1: Melyik az a példa?
0: Igen. Nem, egyetlen példa van, bocsánat, akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam itt. Mindegy, szóval nem szeretném megnevezni, mert akkor nehogy a többiek azt mondják, hogy éppen őket lehurrogtam, mondjuk nem jól csinálják. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy tényleg erre nagyon oda kell figyelni, hogy ebben a nagyon komoly ellenszélben, amiben dolgozunk, ebben sajnos a műszaki szempontokon túl igenis az embert is látni kell. Tehát az embert, ahogy itt Alexandra is mondta, nagyon-nagyon lényeges, hogy bevonjuk ezeket az embereket, a közösségeket, és ennek is Magyarországon a jogi környezet, hát, hogy finom legyek, nem kifejezetten kedvez. Németországban, Dániában, és még lehetne sorolni, hogy hány országban ez gyönyörűen működik, megvan ennek a jogi alapja, az emberek összeállnak, szövetkeznek, most egy csodálatos példa az a koppenhágai szélfarm, ahol 40 megawattnyi turbinát telepítettek, ennek az 50%-a a koppenhágai lakosságnak a tulajdonában van, bevonták őket még abba is, hogy ezeket a turbinákat mondjuk hogyan rendezzék el, hogy most mit tudom én, 3 sorba legyen 8 darab, vagy 2 sorba legyen 10 darab, vagy mit tudom én, szóval most, és érdemben meghallgatták a véleményüket, és ennek alapján hozták meg a végső döntéseket, és valósították meg a projektet. Szóval, hogy igen, tehát enélkül ez valószínűleg nem fog menni. Mindenképpen ennek egy olyan jogszabályi hátterét kellene nagyon-nagyon sürgősen létrehozni, ami az ilyen jellegű kezdeményezésnek, szövetkezésnek valamilyen módon egy biztos hátteret adna, mert akkor tényleg beindulnának a dolgok. Hát elég látni azt, hogyha egyénileg is az emberek lehetőséget kapnak, ugye itt is most van ez a 3 pályázat, amit ki fognak írni egy-két napon belül, ezek a nyakamat teszem rá, hogy 3 napon belül ezek a keretösszegek el fognak fogyni. Tehát az emberekben igenis, hogy van egy nagyon komoly késztetés, most már eljutottunk oda, hogy a megújuló energia olcsóbb, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy ez egy hát nem is tudom, meglehetősen 20. századi megközelítés, hogy hát a megújuló energiák drágák, és sajnos a Magyar Tudományos Akadémiának is a legutóbbi állásfoglalásában azt lehet olvasni, hogy hát a napelemek alkalmazását majd mit tudom én 10-20 év múlva újra gondoljuk, de addig csak ilyen szigetszerűen itt tanyákon, meg nem tudom én hol, és ezt 2010-ben publikálták a Tudományos Akadémia szakemberei, tehát ez a nézőpont, ez a 20. században még talán elfogadható volt, de ma már a 21. században tartsuk már a lépést a külföldi eseményekkel, és vegyük már észre, hogy nálunk sokkal-sokkal kedvezőtlenebb országok, mármint földrajzi, meteorológiai értelemben, tehát sokkal alacsonyabb napsütéses órák számával, egészen döbbenetes napelem kapacitásokat hoznak létre és működtetnek. És ehhez még egyetlen adalék, tehát hogy mennyire igaz az, hogy itt érdemes napelemekkel foglalkozni, nemrég jelent meg egy európai felmérés, ami az összes EU országban végignézte, hogy milyen hatékonysággal működnek a napelemek, ha odaraktuk őket. És Magyarország ezen a listán a 3. helyen áll. Spanyolország és Portugália előznek bennünket kizárólag. El lehet gondolkodni persze, hogy ez miért. És a szélturbinák kapcsán is, túlhaladott az a nézet, hogy Magyarországon nincs szél, amit az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokon és a magyar szakemberek képviseltek sajnálatos módon. Igenis, van szél, és a magyar szélturbinák ugyanebben az európai összehasonlításban a 4. helyen állnak.
2: Fantasztikus. Köszönjük szépen, ez az optimista jövőképpel búcsúzunk. Köszönjük szépen, tanár úr, teljes körű tájékoztatás és inspiráló gondolatokat. Alex, amíg itt valamit szeretné, egyetlen percben jön a szürke.
1: Igen. Annyi, hogy pontosan ezzel foglalkozik a közösségi energiaprogramunk, tehát az mtvs.hu/közösségi-energián készítettünk jogi felmérést, hogy hogyan lehetne javaslatokkal javítani a jogi helyzeten, hogyan lehetne pénzügyileg jobban támogatni ezeket, illetve gyűjtöttünk számos jó példát Magyarországon közösségi energiára, de várjuk a további jó kezdeményezéseket az mtvs.hu-n.
2: Köszönjük szépen mindenkinek, aki ma velünk volt a héttérítőben, ne felejtsétek el, a mai nap az élhető világok tematikus nap, egészen este 8 óráig, most majd jön utánunk a szőke, csonka, bádogdob, harmadik utas, kontúr, rehabatortán és így a zöld mese, egész nap az élhető világról lesz szó, mindenkinek nagyon szép és boldog hetet kívánunk, szevasztok!
3: Szevasztok!

Jó reggelt kívánok mindenkit, szeretettel köszöntök, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liándörögről, az Ősök házából. Clifton Shaneyt halljátok, a Montreux Jazz Fesztiválon egy élő koncertjük volt annak idején, ugye ő a Zydeco királya.

0: Na jó reggelt kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről, az Ősök házából. Természetesen ugye a Tilos Rádiónak ez a vidéki szekciója. Ez azt is jelenti, hogy amikor csak lehetőségünk és időnk van rá, akkor megpróbálunk minél több minden hírt, híranyagot hozni innen. Nem csak Veszprém megyéből, hanem amerre járok az országba, vagy járunk a különböző kistérségekből, falvakból, de én azt hiszem, ez kimondható az egész Tilos Rádió minden csapatára, a műsorvezetőkre, és szerintem ez nagyon jó. Elsősorban a fővárosiaknak mondom, hogy ez azt is jelenti, hogy a hallgatói közönségünk az elektronikus médián keresztül azért az ország különböző tájáról is itt van, jelen van velünk, legyen az Szegvár, legyen az Derekegyháza, legalábbis régen, amikor én gyerek voltam Szentesen, akkor Derekegyházának mondták, most úgy tudom, hogy a hivatalos név az Derekegyház. Azt nem tudom, hogy milyen változás miatt alakult ez így, de összefoglalva gyorsan, tehát az azt jelenti, hogy Csongrád megyéből, Békés megyéből, Hajdú-Biharból, Borsod, Nógrád, Zala, Baranya, és végig lehetne sorolni mindenhonnan vannak hallgatóink, és ha jól tudom, akkor külföldről is. Meglepetéssel is szeretnénk ma szolgálni, mert biztos emlékeztek rá, hogy régebben már voltak például az Ősök házán élő koncertek is. Az azt jelenti, hogy például Takács Eszter látogatott már ide el hozzánk, és Illés Sándor segítségével ugye a mikrofonokat úgy tudtuk elhelyezni, meg a Bors együttes is volt itt, hogy komplett kis koncerteket vittünk, hoztunk ide nektek az éteren keresztül. Remélem, hogy ma is ugyanígy be tudunk a mai tematikus napba kapcsolódni. Most megnézem közben itt a szerkezeteimet, és a szeptember 22-ei, tehát ez egy élő rádióműsor jelezve annak a hallgatónak, aki minden alkalommal hétfőn így ide írja, hogy ez egy koncertműsor, szeptember 22-e van, és Sanyiék segítségével Budapestről megérkezett a szignál is. Ha minden jól megy, akkor mai tematikus napnak a szignáljával szeretnék kezdeni, és még egyszer mondom, hogy utána majd lesz egy meglepetésünk is.
1: Élhetőbb világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló, tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabad kereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.
0: Így vagyok, itt vagyok, jó napot kívánok, tehát akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tilos Rádió, csak közben már a meglepetéssel is próbáltunk itt foglalkozni, tehát ide az Ősök házába Talián Dörögre megérkezett kedves vendégünk, Takács Tamás, Zánkáról. Dörögthöz képest Zánka nincs olyan nagyon messzire, például Csícsó település, vagy Tagyon közel található Zánkához, ha innen nézzük, vagy Balatonszőlős, aztán egyel arrébb azt hiszem a Káli medence is meghúzódik ott, én úgy tudom, a csicsói borok azok nagyon jók, az ánkai borok nagyon jók. Gyógynövényekkel kapcsolatban van itt a vendégünk Tamás, és én szeretném, hogyha a mai délelőttöt itt a vidéki szekció az erre is rászánná, úgyhogy nem sokára kezdődik egy beszélgetésünk. Ez azt is jelenti, hogy majd először egy kis bemegyünk,

0: Jó, akkor visszatértem ide, lehalkítottam egy kicsit a zenét, tehát akkor most a cseteseket kérdezném, hogy ugye az egyik csetes kedves hallgatónk, a 451-es azt írja, hogy András, nincs hang. Aztán ki nem tudom mondani a nevét, angol szavakat összeépítve egy ilyen barna színű kedves hallgatónk írja, hogy Bandi, ez most büntetés. Akkor itt most kérdezném, hogy a büntetés a zenére vonatkozik.
1: Sziasztok! Folytatjuk a Tilos Rádiónak a magyar hírnapját. Mikrofonnál Horváth Ádám, a pult mögött DJ Tax, és ahogy a mai nap folyamán csupa nagyon neves és nagyon-nagyon nagy szaktekintély jelent meg a stúdióban, most szintén egy ilyen embert köszönhetek nálunk, aki nem más, mint Vince Mátyás. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat a rádióban.
2: Természetesen elfogadtam. Most idefele jövet gondolkodtam azon, hogy mikor voltam utoljára a Tilos Rádió vendége. Van annak már 10 éve, úgyhogy ha 10 évenként vagyok vendég, azt elbírom.
1: Hát bízzuk benne, hogy azért a jövőben gyakrabban is. Hát csak legyenek hozzá pozitív okok is, mert valahogy nekem egy kicsit az az érzésem ezen a mai napon, hogy a hírrel és a hírekkel, illetve a hírszolgáltatási kötelezettségről való beszélgetés az néha egy kicsit keserédes téma. Jól látom?
2: Hát jól látod, mert ugye ma Magyarországon nagyon sok probléma van a hírekkel általában, és ezen belül a közszolgálati hírekkel. Például az első és legnagyobb, hogy ezek nem, amit a Magyar Távirat Iroda gyárt, egyébként már nem saját néven, mert mint intézmény megszűnt, amit én nem csak az intézmény volt vezetőjeként, hanem újságíróként is nagyon sajnálok. És ez most tulajdonképpen degradálva van egy főosztályá, az MTVA keretein belül, bocsánat, mert én se követem, már rosszat mondtam, mert már nem az MTV, hanem a Duna műsorszolgáltató RT része.
1: Ez egy olyan dolog, amit szerintem sokan a házon belül se tudnak már lassan követni, hogy igazából kicsoda ki és micsoda mi valójában.
2: Igen, hát létrejött egy olyan közmédia szervezet, amelyik ugye híreket is gyárt, csak hát ez a hírgyártás, ahogy mondtam, igen sok minden problémával van terhelve. Először is a szónak a nemes értelmében ez nem közszolgálati, már csak azért sem, mert a felügyeleti rendszere teljesen a kormányzati kezekben van, a NMHH, a médiatanács, maguk az intézmények, az MTVA és a Magyar Televízió, a Duna Televízió az elmúlt pár évben olyan személycseréken mentek keresztül, aminek az egyik lényege az volt, hogy a régi kádereket kidobni, és helyette új, a jelenlegi hatalomhoz hű kádereket a helyükre tenni. Na most ez, én nem misztifikálom a korábbi kollégáimat, hogy milyen fantasztikus csak voltak, bár hát néhány nagyon tehetséges csapattal dolgoztam együtt, amíg az MTI-nek voltam, egyébként 8 évig az elnöke, és ezt az egész hírgyártási mechanizmus átalakítása már abban a szellemben fogant, hogy könnyen lehessen irányítani, központilag lehessen irányítani, és központilag lehessen dirigálni. Kezdem azzal, hogy amikor ez az MTVA létrejött, nem sokkal azután, hogy engem eltávolítottak a cég éléről, mert azért ezt se felejtsük el, hogy én nem önszántámból távoztam onnan.
1: Benne van a következő kérdésem egyik ez, igen.
2: És nem is úgy, hogy lejárt a szerződésem, nekem még lett volna 2 évvel.
1: Igen, ha jól tudom, hogy a 2010-ben.
2: 2010, igen, novemberében ért véget, és az egy olyan szerződés, amely 2012-ig tartott eredetileg, és Sólyom köztársasági elnök úrtól vettem egyébként át a megbízó levelemet, amelyben, ha emlékeim nem csalnak, benne is volt a dátum, amelyikig nem töltöttem ki az időmet. Na mindegy, ez már a múlt részem, már csak nagyon kevesen emlékszünk rá, csak az érintettek persze biztosan és hosszú ideig, és egyébként azonnal nyugdíjba is mentem, mert elértem azt a kort, amikor elmehettem már nyugdíjba, és aztán bepereltem az MT-t, mert erre a le nem töltött két évre én úgy gondoltam, és úgy éreztem, és nem voltam egyedül ezzel az érzéssel, hogy erre nekem valami felmondási pénz, prémium járt volna. És hát ez a magyar kis csodák egyike, hogy elsőfokú megnyertem a pert az MT ellen, és megítélték egyébként. Nagyon okos volt a bíró, mert nem 5 évre való pénzt ítélt meg, hanem mivel a tervezett 5-ből csak 3-at töltöttem le, azt mondta, hogy a 3 évre jutó részét nekem illendő lenne megkapnom, és az MT ezt megfelelbezte, és másodfokon megnyerte.
1: Úgyhogy, hát ez a kicsit így kijött az átlag valójában, a nulla az egyik oldalon, az egyik irányba, a másik oldalon, a másik irányba. Viszont most jól belevágtunk a közepében, egy kicsit még hadd menjek vissza.
2: Persze, hát én is közben elkalandoztam, mert előjöttek az emlékeim. Hát ez bocsánat,
1: ez
2: úgy
1: semmi, hát hál' Istennek ez ettől jó egy beszélgetés, azt hiszem, hogyha ha spontán előjönnek dolgok, viszont ahogy nézem az ön életre, ezért ebben azért csomó nagyon érdekes momentum van, ugye szerintem az egyik legfontosabb, amit megemlítettünk, az, hogy a HVG-nek volt a főszerkesztője 79-től.
2: Igen, ezt én úgy szeretem pontosítani, hogy én voltam az alapító főszerkesztője.
1: Akkor elnézést kérek, igen.
2: Lehet, semmi baj, ez egy ideig úgy is szerepelt a HVG impresszumában, hogy alapító főszerkesztő Vince Mátyás egy éve, vagy másfél éve, vagy két éve, már nem tudom, ezt valaki kiszedte, úgyhogy simán maradtam az első kronológikus sorrendben.
1: És meddig volt a HVG-nél?
2: Én 79-től 88-ig voltam a HVG élén, és 1988-ban elmentem Washingtonba, az Egyesült Államokba. Ki akartam próbálni magamat a szabad verseny körülményei között is, és a Washingtonba kerültem egyébként egy pályázat, egy állás, meg volt hirdetve egy állás, szerkesztőt kerestek, tehát azért nem távolodtam olyan nagyon el az eredeti szakmámtól, és föl is vettek szerkesztőnek, és 2 évig, 88 és 90 között kindolkoztam Washington DC-be, és először az első évet egy olyan hírlevél kitalálásával és megvalósításával töltöttem, amiből a végén nem lett semmi. Egy nemzetközi kitekintésű gazdasági bulletin lett volna, amelyet egyébként ők akartak, és erre írták ki a pályázatot, és egy nagy grémiumon több osztály és több igazgató részvételével egy ilyen, mondhatni úgy, egy szerkesztőbizottsági vagy felügyelőbizottsági ülés volt, amelyik a benyújtott minták alapján döntött arról, hogy mi legyen ezzel és meginduljon-e, és az egyik fő igazgató, az egyik első kérdése az volt, hogy uraim, egyáltalán szükségünk van nekünk erre az egészre? Ezt meggondoltuk 3-szor is, hogy kimegyünk a nyilvánosságra olyan belső dolgokkal, mert ugye érdekes csak akkor lesz ez, hogyha belső dolgok is vannak benne. Gondoljuk ezt meg még egyszer. Na, ez annak az ülésnek a hangulatát is meghatározta, mert lényegében azzal keltünk föl, hogy még teszünk egy próbát, de van esély rá, hogy nem indítjuk el. Na mindegy, nem indult el, úgyhogy váltottam, átmentem egy másik főosztályra, ott viszont egy olyan hírlevelet alapítottam, amely mind a mai napig kiadásra kerül a Világbank által, akkor úgy kell, az volt a címe, hogy Socialist Economies in Transition. Ezek voltak az átmeneti szocialista gazdaságok, mint Magyarország, tulajdonképpen akkor már elindultak a kínai reformok is, de tulajdonképpen az egész térség. Na és akkor aztán, mikor kevés socialist economies maradtak, vagy elfogytak, akkor a socialist az lejött a címből.
1: És maradt az economy.
2: Igen. Economies in transition. Akkor ez 3 év múlva valaki rájött, hogy ez egy hosszú cím, az igaz, és akkor lett transition belőle, és nem hiszed el, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt megint változtattak a címét, és most már úgy hívják, hogy beyond transition, egyébként, tehát túl az átmeneten.
1: Hát szépen az evolúció
2: megy. Így van, úgyhogy nem tudom, hogy a következő címe mi lesz. Na mindegy, szóval ezt csináltam 88-90-ig, és aztán 90 nyarán úgy döntöttem, mivel nem akartak egy rendes hosszabbítást adni, csak 3 hónapot, bár biztosítottak róla, hogy Vince úr most éppen ilyen a munkaügyi helyzet, maradjon csak higgyel.
1: Ez a versenyszférának az egyik jellemzője.
2: Igen, higgyel, hogyha jól dolgozik, akkor 3 hónaponta meg fogjuk hosszabbítani. És erre azt mondtam, hogy kérem szépen, én ugye most 2x1 éves szerződése voltam így, most miért várják el tőlem, vagy voltam itt, hogy egy 3 hónapos szerződéssel beérjem, adjanak 1 vagy 2 évest, és akkor azt megfontolom, az most nem megy.
1: Hát valójában akkor a Magyar Népköztársaságból ment el, és egy magyar köztársaságba érkezett szinte vissza.
2: Hát, igen, ezt jól mondom.
1: Milyen volt ezt ott kint megélni egyébként? Hiszen nyilván ott nem csak a magyarországi történések, de az egész Közép-Kelet-Európa európai nagy mozgolódásnak azért nyilván volt valamiféle lenyomata.
2: Hát magában a bankban is, meg a mindennapokban is, a tévé természetesen faltam az újságokat, néztem tévét, rádiót, próbáltam követni, hogy mi történik Magyarországon. Már azért akkor e-maileket rendesen kapott az ember ismerősöktől Magyarországról. Hát olyannyira, hogy mi megrendeztük a távszavazást az első szabad magyar választások kapcsán, egy nyilván a saját magunk által szerkesztett vagy kitalált szabályok szerint, egy a kint élők vagy a kint lévők közül lehetett szavazni, már csak arra emlékszem, hogy az MT akkori washingtoni tudósítójához kellett a szavazatokat beküldeni, és azt hiszem valami 250 szavazat érkezett, és az SZDSZ nyerte egyébként ezt a külföldi szavazást, és hát, de visszatérve a kérdésedre, olyannyira kíváncsi voltam, hogy mi van itthon, hogy úgy döntöttem, hogy nem maradok kint, és visszajövök, mert itt van az izgalom, itt van a rendszerváltás, és igaz, hogy a lényegem már a rendszerváltáson túljutott, vagy a rendszerváltás első lépéseit már az ország megtette, szabad választások megtörténtek, létrejött az első demokratikusan választott kormány. Én eldöntöttem, hogy nekem itthon van a helyem, és visszajöttem.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ebben a hazajövetelben maga a rendszerváltás is
2: maga szerepet játszott. Rendszerváltás játszott azt hiszem a legfontosabb szerepet. Itt van az izgalom, ide kell jönnöm, és természetesen kaptam egy visszautasítatatlan állásajánlatot, mert ugye én elvileg visszamehettem volna a HVG élére. A HVG-t akkor a Magyar Gazdasági Kamara adta ki, és a Magyar Gazdasági Kamara vezetőivel én mikor kimentem, akkor én megállapodtam, hogy én fizetés nélküli szabadságra megyek.
1: És valójában akkor ezzel foglalva volt a pozíció.
2: És foglalva volt a pozícióm, és az utódom, a Lipovec Iván, azt tudta ezt nagyon pontosan, hogy én, hogyha úgy döntök, hogy visszajövök, és amikor visszajövök, akkor nekem ez be van ígérve, ez a pozíció. Ezt nem nagyon terjesztettük, de ez egy szűk körbe azért tudott volt, és akkor aztán én úgy döntöttem, ez teljesen a saját döntésem volt, hogy én nem a HVG élére jövök vissza, hanem egy Eurexpanzion nevű multinacionális csoport elcsábított, akit egy Jean-Louis Servan-Schreiber nevű francia újság csináló alapított, és az volt a víziója, hogy egy páneurópai gazdasági lapok közösségét összehozza, amiben magyar lapok is kellene, hogy tartozzanak, de mit tudom én, az ászlós hajó abban az időben nem sokkal, miután engem alkalmaztak, megszerezték a Kommerszant című, akkor még Szovjetunióban lévő, de ugye oroszországi lapot, ez, és de minden volt szocialista országban, és Magyarországon kiszemelték maguknak a figyelőt, és a világgazdaságot. És engem azzal csábítottak el, hogy én ezt az egészet generálhatom, vezethetem ezt a folyamatot, és hát mivel ez egy nagy nemzetközi konglomerátum, már fogja kinőni magát, amely konglomerátumba a fiatal és tehetséges embereknek nagy lehetősége van az előrejutásra, szóval elbolondítottak és elvállaltam. Na most a probléma ott volt, hogy ez a dolog az Euroexpanzión, bár a nevében benne volt az expanzió, túlexpandált, nem a saját pénzért, hanem bank kölcsönből, és a kuvaiti iraki háború utáni hirdetési leülés a nemzetközi piacokon, az kihúzta a talajt a számítások
1: szerintem
2: alól.
1: Szerintem az 91-ről ez ki, beszél, 92-ről.
2: Igen. Nem, ugyan most valami visszaemlékezést írtam erről közösen többekkel együtt erre a periódisra, hogy hogy is vette meg ez a francia Euroexpanzión csoport a segítségemmel a Figyelő RT-t akkor a hírlapkiadó vállalattól részben. Szóval ez is egy régi történet, mint ahogy a hazajövetelem is egy régi történet. Szóval mindegy, Euroexpanzión kísérlet megbukott, én ott maradtam állás nélkül, aztán hát nem tudom, nem figyelj, ha belemegyünk az életrajzom részleteibe, soha napján nem vagyunk abba.
1: Én még egy dologra szeretnék rákérdezni, és utána zenéljünk
2: menjünk,
1: egyet.
2: És majd menjünk vissza a hírekre.
1: Igen. Viszont azért egy dolgot én még nem szeretnék kihagyni, az nekem nagyon érdekesnek tűnt, még pedig ez a 83-as vietnámi ténykedés.
2: Az 73-as, az a 83-as. Az egy viszonylag egyszerű dolog volt. Jött egy behívó, hogy menjek el orvosi felülvizsgálatra a Robert Károly körúti Honvéd kórházba. Én akkor Slapaj újságíró gyakornok voltam a Világgazdaság című napilapnál, és híreket fordítottam, Reuters híreket, meg APA, meg Deutsche DPA híreket, na mindegy. És hát elmentem, ez valami hajnali 8 órakor volt, én már akkor is nehezen keltem föl reggelenként, azért mondom a 8-ra a hajnalit, és ott a ruhatárba vetkőzünk, és ott az egyik ruhatáros nő mondja a másiknak, hogy na megint jött egy vietnámi csoport. Na hát a fene nagy eszemmel én ezt rögtön azért, mivel újságolvasó ember és újságíró ember volt, tudtam, akkor már a hírekben benne volt, hogy Párizsban megkötötték a békét, a vietnámi békét, és megállapodtak a felek, hogy egy 4 országból verbúvált nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottságot fognak létrehozni, lengyel, magyar, indonéz és kanadai részről lesznek ebbe a bizottságba. Na, és akkor aztán ez ma már később derült ki, hogy a magyarok és a lengyelek az angol nyelvtudás hiányát, mert ez angolul folyt a diplomácia, azzal pótolták, hogy minden egyes katona mellé állítottak egy tolmácsot is.
1: Ez egy katonai kontingens volt, vagy egy szakértői?
2: Ez egy egyértelműen a magyar csapat, a magyar honvédség, és két részből állt a magyar kontingens, állt egy a külügyi részből, az a külügyminisztérium felügyelete alatt volt, az volt egy kis létszámú, és csak alapvetően Szajgonban, a dél-vietnámi fővárosban lévő csapat, és volt a nagy csapat, az a tulajdonképpen az a honvédelmi minisztérium felügyelete alatt állt, bár ki tudja azt pontosan, hogy volt az a háttérben, azóta sem néztem utána. Na mindegy, lényeg az, hogy volt az egy HMS, BM, határőr, mindenféle, és tartalékosok, mi voltunk a tolmástisztek, és ez volt a vietnámi csapat, amit a ruhatáros nő mondott a másiknak, hogy behívtak bennünket, csomó tartalékost, és egy elég szigorú egészségügyi vizsgálat volt nyelvvizsga, hát a nyelvvizsga az olyan volt, hogy behívtak egy terembe, és ott ült 3-4 katona, volt egy-két civil is, és elkezdtek velem angolul beszélgetni, és akkor én angolul válaszoltam.
1: Ez egy kötelező dolog volt, vagy az ilyen kötelezően ajánlott dolog volt?
2: Igen. Ajánlották, hogy tulajdonképpen eléggé nyilvánvaló volt, hogy rossz néven vennék, hogyha ebből nemet mondana az ember. És ennek ellenére voltak néhányan, akik nemet mondtak, és különböző utakon elintézték maguknak. Például, ha a családosok voltak, akik könnyebben megúszták, és én emlékszem, hogy valahol valami Pest környéki laktanyában volt a felkészítő képzés egy hét, és úgy folyamatosan űrült ki egy-két ember, egy-két-három-négy, akikre aztán később megtudtuk, hogy elintézték maguknak családi okokkal, de lehetett másokkor is a felmentés. De én fiatal voltam, és úgy gondoltam, hogy ez nagy kaland.
1: Tehát mennyi ideig tartott a kint?
2: Ezt majdnem egy évig, 11 hónap. Hát persze.
1: Ez érdekes tapasztalat lehetett ez.
2: Most megyek majd vissza jövő januárba körülnézni 40-valahány év után, hogy mi változott. Egyébként volt, aki csak 6-7 hónapot volt kint, és hát ez jellemző volt az akkori magyar honvédségre, hogy megkérdezték, hogy ki mikor szeretne hazamenni, sietne haza, gyorsan hazamenne, vagy minél tovább akarna maradni, vagy mindegy. Na most, aki azt mondta, hogy minél tovább akar maradni, azt hazahozták az első csoportba. Aki azt mondta, hogy most szeretne már gyorsan hazamenni, az maradt a legvégére. És akkor akinek mindegy volt, én azt írtam, emlékszem, azt írtam a kérdőjére, hogy mindegy, azok úgy jöttek, amikor jöttek. Úgyhogy ez egy fiatal embernek ez egy nagy kaland volt, hát a Ázsia, a trópusok, egy idegen kultúra, maga a békefenntartás volt a legkisebb dolog az egészben, mert nem igazából sikerült a békét fenntartani, mert folyamatosan mentek a tűzszünet sértések, és oda se engedtek bennünket, mert vigyáztottak, és vigyáztunk olyannyira, hogy ez talán furcsának fog hangzani, vagy furcsán fog hangzani, a magyar kontingensnek, ezen belül a tartalékos tolmástiszteknek nem is volt fegyvere. Ezt nagyon rossz néven vettük az elején, aztán rájöttünk, hogy ez mint a színházban úgy van, hogyha a fegyver ott van, az előbb-utóbb el is sül. Úgyhogy nem akartak, hogy baleset érjen senkit se, és ennek a legegyszerűbb módja az volt, hogyha a magyar katona nem kap puskát, vagy nem kap pisztolyt a zsebébe, pláne nem a tartalékos, aki amúgy tulajdonképpen civil, csak beletöltöztetve katonaruhában.
1: Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes élmény lesz újból viszont látni ezeket a helyeket így 40 év után.
2: Hát azért gondoljunk bele, Magyarország is mit változott 40 év alatt, és Vietnám is mit változhatott 40 év alatt. Nyatrang volt az egyik hely, ahol több mint 2 hónapot eltöltöttem. Arra nagyon emlékszem, hogy az egyik nap dühös voltam, hogy minden nap úgy keltem föl, és ezt nehéz elhinni, hogy 7 számra sütött a nap, és egy felhő nem volt az égen. És untam. Arra ébredtem, hogy ez borzasztó, épp meleg is volt hozzá.
1: Gondolom.
2: Borzasztó, hogy már megint egy ugyanolyan napra ébredtem, mint tegnap. Úgyhogy, na jó. De hát ez is régen volt, és ott egyébként, ha a média világhoz visszatérünk, annyi érdekes volt az életemet, az is meghatározta sok tekintetben, hogy nem egyedül voltam kint újságíró, bár újságíróként nem lehetett működni, bár Acél Bandi, aki szintén kint volt, meg Friedman Bandi, aki fotósként szintén kint volt, mind a ketten azt képzelték, hogy majd az MT-t fogják tudósítani. Nagyon hamar kiderült, hogy ez nem jön össze, és ez nem megy. A Friedman Bandi azért csinálgatta a fotóit, és egy WordPress fotó első díjat is nyerte egy fogócsere fotóval, ami ott volt az MT-be a szobámnak a falán, addig, amíg az MT-nél voltam. És az egyik újságíró kollega az a Világgazdaságnál volt főnököm, a Gyulai Pista volt, aki Szajgonban a főparancsnokságon teljesített szolgálatot. Én kim voltam a vidéken, és időnként fogorvoshoz beutaztam Szajgonba. olyannyira, hogy takarékoskodtunk a fúvorvos idejével, mert mindig mondtam neki, hogyha már nagyon gyorsan be akarta volna fejezni, hogy akkor most itt hagyjuk abba, majd a következő lukkal jövök legközelebb, mert akkor ez mindig egy indok volt arra, hogy be lehetett menni a vidékről Szajgomba. Na mindegy. Egy ilyen nyári estén, amikor esett a trópusi estő, akkor a Gyulai Pistával hosszasan elbeszélgettünk, hogy a világgazdaságban, ahol ő volt nekem főnököm, és ahol én slapaj voltam, mint elmondtam, kéne abból egy heti lapot is csinálni. Egy olyan izgalmas ismeretterjesztőt, mint hát olyat, mint az Economist, vagy olyan, mint a Spiegel, vagy olyan, mint a Wirtschaftswoche. És akkor a Gyulai Pista nagyon megértően bólogatott, és azt mondta, hogy írd le, és add ide nekem, majd el fogom olvasni. Na most ebből lett 6 év múlva rá a világ. 73-ban volt mindez, és a HVG megszületett 79-ben, de ennek is hosszú a története.
1: Zenéljünk egyet. És akkor a zene után térjünk vissza a beszélgetéshez. Vendégünk Vince Mátyás, a HVG alapító főszerkesztője és az MT volt elnöke. Jól mondom, ugye az elnököt, mert igen, nem vezérigazgató, hanem elnök.
2: Igen, de hát végül is ez teljesen mindegy. Amikor én voltam az MT vezetője, akkor engem elnök úrnak hívtak, és egy eléggé bonyolult felügyeleti rendszerben végezhettem csak a munkámat. Az egy politikailag kiegyensúlyozott felügyelőbizottság és egy úgynevezett tulajdonosi tanácsadó testület volt fölöttem, és mind a két irányba rendszeresen, meg adhok jelleggel is beszámolással tartoztam, és mindkét testület úgy volt törvény alapján megalkotva és fölállítva, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok egyensúlyban legyenek, és bizonyos fontos kérdések, például az elnök alkalmazása vagy kirúgása, az kétharmados többséghez volt kötve, tehát magyarul egyfajta politikai konszenzusnak kellett lenni fontos lényegi kérdésekben.
1: Én azt hiszem, hogy ez egy demokratikus rendszerben, azt szerintem ez egy alapvetés, hogy bizonyos intézmények így működjenek, hiszen ugye, hogyha az MT-ről beszélünk, meg eleve szerintem ennek az egész tematikus hírnapnak, ami van itt folyik a Tilos Rádióban, meg eleve a hírekről beszélünk, azt hiszem nagyon gyakran felmerül az a kifejezés, hogy közszolgálatiság, és azt szerintem egy olyan dolog, ami egyre inkább egy kicsit ilyen vaktába pufogtatásként van használva akár manapság, de
2: mindig is így volt, hogy soha senki meg nem tudta mondani precízen.
1: Hogy ez mit jelent?
2: Volt első időben a helyettesem, a Váradi Emil volt, aki azt mondta, hogy az a közszolgálatiság, amit éppen az MT aznap csinál.
1: Na, de akkor itt viszont jutunk el odáig, hogy manapság sajnos én azt látom, hogy akár ugye most már az MT a közszolgálati médiának a része, ami hát gyakorlatilag a függetlenségét teljes mértékben, illetve az önállóságát minimum teljes mértékben aláásta, de abban az időszakban 2002 és 2010 között hát akkor sem voltak feltétlenül kevésbé viharos ellentétek a politikai szélnek a különböző oldalán, hogy mennyire tudott közszolgálati maradni, vagy mennyire tudott politikán felüli maradni az MT, illetve mikor

0: Egy pártirányítás alatt álló propagandagépezet. Ehhez elég megnézni egy híradót, elég megnézni egy egynapi magyar távirati iroda hírkiadást. Ez már rég nem a közszolgálata. És ugyan mindig probléma volt a közszolgálatiság meghatározása. Egy kapaszkodó volt az én időmben, ami most már sajnos nincs, akkor volt az magyar távirati iroda tevékenységét külön szabályozó törvény. Tehát törvény szabályozta, és abba rögzítve volt, hogy minden feladatot kell az MT-nek ellátni. Tárgyilagosan, pontosan, megbízhatóan tudósítani a külvilág dolgairól, a közt érdeklő magyar dolgokról, működtetni országos sajtószolgálatot, amelyben a különböző intézmények közérdekű információit kellett közzétenni. Most nem akarok belemenni, ez egy olyan törvény volt, amit 1900, ha emlékeim nem csalnak, 96-ban hozott létre a magyar parlament, és ez a törvény az előbb említett konstrukcióval, ami egyrészt pontosan felsorolta a magyar távirati iroda feladatait tételesen, amely megteremtette ezt a felügyeleti rendszert, az az én meggyőződésem szerint, de én nyilván nem vagyok ezzel egyedül, abban a periódusban, amikor ez így működött, és ez tartott valóban 2010 végéig, 2011 elejéig, amikor a Fidesz ezt az egész média, közmédia rendszert felszámolta, és egy egész új, átláthatatlan rendszert is tett a helyébe. Tehát ez annyit jelent, hogy nyilván nem az én elnöki tisztemtől kell számítani az MT korrekt közszolgálatiságát, vagy én nem innen számítom, hanem onnan, amikortól ezt a törvényt. Egyébként ez az 1996-os évnek a legutolsó törvénye volt, 100, most fejből már nem tudom, 100 valahányas számot viselt, és egyébként a magyar parlament felügyelete alá helyezte a magyar távirati irodát. A magyar távirati irodának, mint részvénytársaságnak a közgyűlése a magyar parlament plenáris ülése volt. Tehát aha, nekem mindig az éves beszámolómat a parlament előtt kellett megtennem, és ott lehetett ehhez hozzászólni. Egyébként érdekes volt, mert azért már akkor is a politikai kontroverzia ott volt a távirati iroda körül. Például engem kétszer választottak elnökké, amihez, mint az előbb mondtam, kellett egyfajta konszenzus a két politikai oldal között, ami megvolt, de például a Fidesz hol elfogadta az éves beszámolómat, hol nem fogadta el az éves beszámolómat. Tehát az, hogy a főnöki kinevezésemben volt egyfajta egyetértés, ez nem jelentette azt, hogy automatikusan elfogadta volna mindig minden párt az én beszámolómat.
1: Volt ennek a törvénynek olyan kitétele, amely azt a fajta arányosságot tárgyalt, hogy mondjuk egy hírszolgáltatás, tehát egy híradón belül mondjuk az aktuális kormány, illetve ellenzéki pártokkal kapcsolatos híreket milyen arányban kell közölni, vagy nem volt?
0: Nem, de ennek ugye azért vannak nemzetközi sztenderdjei, és az ORTT-nek is volt a törvény alapján némi felügyeleti jogosítványa a közmédiumok és így az MT tekintetében is, és ők rendszeresen vizsgálták ezt fél évenként emlékeim szerint ezeket az arányokat, és rendszeresen ezt nyilvánosságra hozták, és azt gondolom, sőt erre emlékszem, hogy az én időmben nem volt olyan diszkrepancia, ami a nemzetközi sztenderdeknek nem felelt volna meg, tehát ellenzék, kormánypárt arányok rendben voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a parlament alá, hogy mondjam, parlament alá rendelt paritásos felügyeleti testületekkel ellátott magyar távirati iroda, amelyben a fajsúlyos kérdésekben több mint feles többség kellett a döntéshez, egy olyan hátteret adott, amelyben lehetett korrektül híreket gyártani. Na most azt gondolom,

0: Hogy ez sikerült is abba az időben, amikor az MT-t én vezettem, mert az MT tagja volt, bár ugye már 70-es évek óta tagja volt a Hírügynökségek Nemzetközi Szövetségének, és azt gondolom, hogy nem lehettem volna ennek a szövetségnek, 2 évig én voltam az elnöke, hogyha a Magyar Távirati Irodánál a nemzetközi közösség olyan helyzetet talált volna, vagy értesült volna egy olyan helyzetről, amelyben az MT-nél híreket hamisítanak, vagy híreket hallgatnak el. Úgyhogy én ezzel csak jelezni akartam, hogy egy nemzetközi elismerést is kapott a Magyar Távirati Iroda abban az időszakban, amikor az a csapat csinálta, amit én vezettem, mert természetesen ez a hírgyár egy csapatmunka. A hírgyártás ugye először is kezdődik, amikor az van az belső szabályzatokban, mert kérdeztél szabályzatot itt, és a Magyar Távirati Irodánál minden szerkesztőségnek volt egy külön kézikönyve, és az egész Magyar Távirati Irodának, amelyik részletesen leírta, hogy olyan apróságokat, hogy a százalékot százalékjellel írjuk-e, vagy betűvel írjuk, hogy a különböző külföldi neveknek melyik átírását, akkor a hírnek ugye a bevezető része, a lead, az mint külön, mint a hírnek egy különálló egysége, ez is szabályozó volt, tehát hihetetlen módon a törvény és a belső szabályzatok, és ezen belül a szerkesztőségi kézikönyvek nagyon-nagyon erőteljesen beszabályozták, hogy milyen az a gyártási folyamat, mert ez egy precíz gyártási folyamat a hírügynökségi gyártás, és ez a gyártási folyamat is többszörösen gellert kapott az új rendszerbe. Az új rendszer alatt azt mondom, a 2010-11 óta létező és azóta többször átalakított rendszert értem, amelyben az MTI folyamatosan elvesztette a jelentőségét, ma talán egy osztály vagy egy főosztály, önállósága megszűnt, ingyen adja a híreit, és akkor ezt most akkor majd, ha a gyártást végigbeszéltük, akkor beszéljünk a hírelosztáshoz, hogy az ingyen hírszolgálat az a világban alig létezik, talán van Azerbajdzsánban. Amikor...
1: Ami nem teljesen az objektív hírek.
0: Igen, leheti. Hát de ennek mi a következménye például a magyar hírpiacra? Az, hogy mivel szegények a médiumok, egyszerűen rengeteg médium döntött az utóbbi időkben úgy, hogy nem kell neki fizetős hír, elég neki az ingyenes MT.
1: Ami viszont...
0: Na de az ingyenes MT először is nem a teljes MT hírkiadás, fotóba is csak egy viszonylag gyengébb minőségű mini válogatás van, ami ingyen felhasználható, és hírbe például, főleg nemzetközi hírekbe, kulturális, gazdasági, de még politikai hírekbe is, csak a hírek egy részét adja ki az MT az ingyenes kiadásba.
1: Magyarul objektivitásban nulla.
0: Hát nem, hanem csomó fontos hír kimarad a nagy hírfolyamból, mert nagyon kevesen fizetnek elő, mert van, tehát megmaradt azért fizetős fotószolgálat, megmaradt fizetős rádiós hírszolgálat, nem, azt hiszem, az is ingyenes. De van, lehet szakosított híreket, például média hírekre elő lehet fizetni, abban több van, mint az ingyenes, meg a külpolitikai hírekre is előre lehet fizetni, plusz. Na de mivel nagyon kevesen fizetnek elő, ez a nagy híráramba nem jut bele. A híráramba egy szűkített választék jut bele. Plusz ugye az előbb szóltam arról, hogy a hírkészítés az egy gyári folyamat. Például ugye nem mindegy, hogy a minőség ellenőrzés hány emberen keresztül megy, és milyenek a minőség ellenőrök. Hát először is a minőség ellenőrzési pontok számát radikálisan lecsökkentették. Az én időmben több tucat embernek volt hírkiadási joga, ami annyit jelentett, hogy benyomta az Enter billentyűt, és kint volt az éterbe a hír. Ez ma nem így megy. 10-valahány embernek van hírkiadási joga, amit ha 3x8 órára elosztasz, az már rögtön nem is olyan sok. Ha még azt is hozzászámított, hogy egy ilyen kis létszámnál nincs lehetőség arra, hogy egyszerre üljön a kiadók között egy sportos, egy külpolitikus, egy belpolitikus, akkor olyan szerkesztő adja ki, akinek ez nem szakterülete, És hogyha itt olyan is előfordul, már pedig előfordul, hogy kevesen vannak, tehát szűk a keresztmetszet, akkor a hír vár, és vár, és vár, és nincs kiadva, és akkor két órá késik, másfél órát késik, két napot késik, az már másokból késik. A két napot késő hír az azért késik két napot, mert valaki bekérte.
1: Mert azt akarja, hogy késen.
0: Nem, van ilyen is, hogy akarják, hogy késen, de valaki még el akarja olvasni valahol.
1: Ja, értem. Azt hadd kérdezem meg egyébként, hogy ez, amiről most beszéltünk, ez nekem, mint ilyen szempontból laikus embernek két dolgot vet fel, vagy-vagy. Ez most dilettantizmus, vagy ez egy célzott irányításnak a fajtája, vagy következménye ebben az esetben?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos, előre kitalált rendszer, aminek az egyik sarokpontja egy olyan szervezeti rendszer létrehozása, amelyben eltűnnek a felelősségek és a világos egyértelmű utak, beleértve a hírnek az útját is, mert akkor lehet, ha nincs egyértelmű hír, akkor hírút, akkor föltűnik, hogyha két órára egy hír valahonnan kikerül és vár, amíg valaki jóvá nem hagyja, ugye? Az MTVA, amelyik egy teljesen furcsa állatfajta a magyar gazdaságban, alap, mi az, hogy alap? A vállalatot ismerünk, egyesületet ismerünk, olyan, hogy alap, mi az, hogy alap? Na most ez annyit jelent, hogy ezzel a megkergült és összekavart felelősségi rendszerrel, amiben senki nem tudja, hogy ki miért felelős, illetve felelősségek ketté vannak osztva, mert valaki megrendel, valaki elkészít, de aki megrendeli, az nem ugyanannál a cégnél van, vagy nem ugyanannál a szervezeti egységnél van a kettő, tehát tulajdonképpen kérdéses, hogy ki a főnöke, kinek,
1: kikinek. Bőven elég meghallgatni, vagy megnézni egy bármilyen műsort a tévében, a rádióban, amíg gyakorlatilag 20-25-30 másodpercig mondják, hogy kinek a megbízásából, kinek a jóváhagyásával, ki gyárt
0: a számára. Így van, ez csak a hit, de egyrészt már érzékelhető, hogy elég bonyolult úton megy keresztül, ráadásul ez meg van bolondítva, és nem egyértelműek a viszonyok. Tehát azt gondolom, hogy el is felejtettem, hogy honnan kanyarodtam most ide ehhez a történethez.
1: Hát gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy mennyire lecsökkent a felelős személyeknek a száma, tehát
0: ja, igen,
1: minőség,
0: igen.
1: Tehát
0: egy minőségi problémákat okoz, meg lassúságot okoz.
1: Igen.
0: És akkor mondom, az a baj, hogy a kollégák erről, mármint az MT-s kollégák, nyilván nem szoktak a nyilvánosság előtt beszélni, mert az állásukat veszélyeztetik. Itt önmagában az, hogy szakértelem és hozzáértés és tudás lett utcára rakva százasával, hiszen a mai létszáma az összevont TV, rádió, MT-nek még akkor is, hogyha ugye most két helyre vannak szétosztva a Duna részvénytársaságban, meg az MTVA-ban, a korábbihoz képest hihetetlen csökkenés van, tehát jó szakemberek tömkelegét küldték el a Magyar Távirat irodáról. Tehát én bosszankodom rettenetesen, hogyha ha olvasom a régi híreket, mert egyszerűen rengeteg a lassan kiadott, késéssel kiadott, felesleges, vagy nagyon tudatos ellenőrzés alá vetett hír. És ez szerintem mérhetetlen kárt okoz a magyar média világban, mert a köz nem értesül dolgokról, félreinformálódik a dologra. De most tessék, hogy én nem gondolom, hogy bárki olyan nagyon vitába állna, vagy vitába szállna velem, hogy elvesztette közszolgálati jellegét az MT és a közmédia. Tessék megnézni egy egynapos hírfolyamot a köztévébe. Csak a migránsok, csak a bevándorlás. ez a téma uralja. Úgy, hogy ezt Magyarországot, ezt én nem mondom, hogy nem érinti.
1: Hát de messze,
0: nem egy központi probléma, különösképpen, hogy az országot ezek a migránsok, bevándorlók, akárhogy nevezük is, most éppen elkerülik. Az igazi problémát ezek most Szlovénia és Horvátország, Ausztria számára. Na jó, egész nap ez megy.
1: Hát ez egy hisztériakeltő propaganda lépezet, de egyébként, kicsit beszéljünk mondjuk egy másik hírról, ha már példaként, mert igazából ez a migráns dolog már a vízcsapból is folyik, akár pro, akár kontra.
0: De nem véletlenül folyik, ez a válasz a kérdésedre, hogy ez nem véletlen, hogy ez így van, ez nagyon tudatosan így van irányítva.
1: De hogy egy példa, ma reggel néztem a híreket, és gyakorlatilag 3-4 tévés hír, illetve internetes portálon megjelent az, hogy a magyar gazdaság lelassult, és csak 2,3% lett a növekedés, amivel lassult az eddigi trendben. Bekapcsoltam az M1-es híradót, főcím. Idén is 2,3% növekedés van, ami hát az egyik legjobb, és stb. És úgy gyakorlatilag ugyanaz a hír volt, tehát teljesen más szemszögből, és nyilván, hogyha Tápió Röcsögén valaki megnézi, aki más nem tud fogni, akkor ezt nyilván elhiszi, és nyilvánvalóan ehhez áll.
0: Jó, hát ez tálalás kérdése is, ugye azért a hír szerkesztés az egy nagyon felelősségteljes dolog, és természetesen, akik ezt a szakmát műveljük, tudjuk, hogy ugyanazt a tény adatot nagyon sokféle körítésben lehet fölkínálni. Tehát és ennek tipikus esete az, amikor százalékokról és ilyen fogalmakról eredményekről beszélünk, mert nem mindegy, hogy mihez hasonlítom. Nem mindegy, hogy egy bonyolult jelenséget mennyire bonyolultan akarok és tudok bemutatni, és mit emelek ki belőle. Tehát a hírszerkesztőnek mindig van lehetősége, noha mindig azt állítjuk, hogy a hírügynökségi hír az sokoldalú kell, hogy legyen, objektív kell, hogy legyen, pontos kell, hogy legyen, gyors kell, hogy legyen, szóval egyszerre kell ennyi minden követelménynek eleget tenni, de azt is tudjuk, hogy ezek sérülhetnek, és azt is tudjuk, hogy a szerkesztői kéz, vagy a szerkesztői szemben nagyon sokat számít. Tehát minden igazság szerint a hír folyamának az egészét tekintve lehet vizsgálni, vagy mondjuk egy napot azért meg kell nézni egy tévéadásból, vagy egy hetet meg kell nézni egy hírkiadásból ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy van valami tudatos torzítás, vagy sem.
1: Sajnos néhány percünk maradt már, csak pedig ezekről tényleg órákig lehetne beszélni, viszont engem egy dolog még azért érdekel, hogy abban az időszakban, tehát 2002-től 2010-ig mennyire volt jellemző egyébként a különböző akár politikai, vagy akár gazdasági érdekcsoportok, hát hogy mondjam, lobbizása azzal kapcsolatban, hogy most egy adott hír az hát objektíven vagy kevésbé objektíven jelenet, tehát bepróbálkoztak emberek, akár ennél, vagy akár másoknál?
0: Persze, én elég hamar ismertélet ebben a múltam is közre játszott, hogy én nálam nem nagyon lehet ilyesmivel kopogtatni, mert én mindenkit elzavarok, tehát úgyhogy egy kézen meg tudnám számolni azt, amikor komoly befolyásolási kísérletnek voltam részese, és mindig ellenálltam. Azt is gondolom, hogy a kollégáim most alapvetően ebben a szellemben szerkesztettek, de természetesen van tudomásom arról, hogy politikai és gazdasági nyomás volt konkrétan ügyekben, konkrétan kollégákon.
1: El lehet esetleg valami konkrétumot árulni, még ha nem is feltétlenül névvel, de hogy milyen jellegű dologban próbálták például valakik az akkori valami komoly dologban hírt hamisítatni? Hogy
0: ilyet kérdezni? Lehet kérdezni. Nem hagytak mély nyomokat bennem ezek a dolgok. És most éppen, ami elsőnek eszembe jut, az éppen olyan dolog volt, amelyik nem a hír fölhozatallal volt kapcsolatos, hanem az MT-nek volt egy használaton kívül álló fotó szerkesztőségi épülete az MT-től, az MT-vel szomszédos telken, amit eldöntött az MT-i, hogy egy nyilvános árverésen el fogja adni. és ebben az árverésnek az ügyében hívott fel egy politikus, és próbálta. Nem is tudom, valami vazallusának az érdekeit képviselni, és én igen indignálódva elhajtottam, azt mondva, hogy tessék szíves lenni megmondani az úrnak, hogy vegyen részt nyugodtan a árverésen, és a legmagasabb. Én nem tudom ezt befolyásolni, mert a felügyelő bizottsággal és a tulajdonosi tanácsadó testülettel együtt eldöntöttük, hogy ezt egy nyílt pályázatban fogjuk eladni, tehát én ettől eltérni nem tudok, és nem tudok ebben segíteni.
1: Egy utolsó kérdésre maradt időnk, hogy látja a jövőt itt Magyarországon? És viszont van egy telefonálunk, akkor viszont azt kérem, hogy a
0: valaki lehet, hogy emlékszik helyettem egy befolyásolás. Itt vagyunk.
2: Halló, Robi vagyok.
1: Szevasz.
2: Egy nagyon röviden, hogy a köztévében ugye miért a migráns téma folyik ki, mint az özelmi íz a televízióból, hogy addig se mással foglalkozzanak az emberek, tehát hogy ne kérdezzék meg azt, hogy mi van az egészségügyel, vagy az oktatással, vagy a Questorral, vagy a Budakeszre, igen, tehát elég elolvasni a tegnapi Magyar Narancs 3 vezércikkét, és abból az egyik erről is szó van, hogy nagyon jó mind a három. Na, én ezzel átadom a szót, mert rövid az időtök.
1: Köszönjük, szia Robi!
2: Hello.
1: Hát igen, sajnos ez a probléma abban, hogy nagyon sokan ezt elmondják, akkor nagyon sokan, akiknek nyilván ez a szájízük ellen van, vagy rossz, azt mondják, hogy ne, ez csak egy összeesküvés elmélet, de hát amikor viszont egy olyan ember mondja ugyanezt, és itt most nem a Robira gondolok, hanem őre, hogy ezek a dolgok így működnek, akkor sajnos nem marad más, mint az ember tényleg elhiszi azt, hogy bizony a nagyon komoly érdekcsoportok, vagy érdekek mentén megy, de akkor még egyszer az utolsó kérdésem, hogy mennyire látja feketén, vagy szürkén, vagy adott esetben akár valamiféleképpen pozitívan a jövőt ebben a térben. Ami nyilván lehet, hogy egy hülye kérdés.
0: Nem hülye kérdés, hát attól függ, hogy éppen az optimista énem, vagy a pessimista énem kerekedik-e felől. Az optimista énem azt mondja, hogy ez a rendszer így, ilyen módon nem maradhat fenn sokáig. Akkor persze vissza lehet kérdezni, hogy mi az a sokáig.
1: Meg mi lesz utána.
0: És meg mi lesz utána, ez már részletkérdés, úgyhogy ezt már nem vállalom, hogy megválaszolom. És van, amikor a pessimista énem kerekedik felül, amikor látom, hogy mindenki tudomásul veszi, pontosabban szólva, nem mindenki, hanem nagyon sokan tudomásul veszik, néha magamat is rajta kapom, hogy tudomásul veszem, amikor átvernek, amikor próbálnak befolyásolni oly módon, hogy és engem egy fokkal nehezebb manipulálni, mert hamarabb észreveszem, hogy kilóg a lóláb. És néha ez bosszant, hogy az emberek a legnyilvánvalóbb lóláb kilógás esetén se veszik észre, hogy ők manipulálva vannak.
1: Nem akar egy saját hírügynökséget alapítani? A helyzet megoldására nem gondolkodott el ilyen?
0: Hát én gondolkodtam, aztán mindig kiderült, most is kiderül, hogy ez sok pénz egy ilyet létrehozni, és ráadásul azzal, hogy a Magyar Táviratiroda ingyenesítette a híreit, ez egyébként én szerintem ez az EU szabályok ellen való dolog, mert én szerintem, és ez könnyen belátható, hogy egy olyan portál, vagy egy olyan újság, amelyik az MT ingyenes híreit felhasználja, és mondjuk megtölt vele 5 oldalt, az verseny előnyben van ahhoz képest, akinek az 5 oldalt fizetős hírekből kell összeállítani. Magyarul, és mivel ezt a ingyenes MT-t a magyar állam adja, ez egy bújtatott állami támogatás, amiért szerintem föl lehetett volna, vagy föl kellene lépni, és mit tesz ez lehetetlenné? Mindenkit lehetetlenné tesz, aki pénzért árulja a híreit. Mert van ingyenes.
1: Gyakorlatilag monopól.
0: Volt független hírügynökség, néven egy kis hírügynökség, az én időmben is versenytársak voltunk, bár én mindig hogyha szóba került nyilvánosan, akkor egyrészt mondtam, hogy jó dolog a verseny, és a másrészt igyekeztem kisebbíteni a konkurensnek az érdemeit, de ettől még ezt tudomásul is vettem, meg így is volt, hogy ők versenytársak voltak, és bennünket főleg gyorsaságban arra késztettek, hogy ne sokat totojázunk, és amit megszereztünk hírt, azt adjuk ki gyorsan. Megszűnt, tönkrement. Egyszerűen a lét alapját vette ki az, hogy van ingyenesen elérhető hírek vannak tömkelegével. Úgyhogy őrült világot élünk.
1: Ezzel egyetértünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen Vince Mátyásnak, a HVG alapító főszerkesztőjének és az MT Volt vezérigazgatójának. Folytatódik a Magyar Hírnap a Tilos Rádión, a zene után jönnek a többiek. Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy valahol, valamikor ezt a beszélgetést még folytatjuk itt a rádióban.
0: Nagyon szívesen jövök bármikor a Tilos Rádióban.
1: Nektek pedig szép napot és további jó rádió hallgatást. Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

rosto dele. Folyot ravazot szél fut, de az ó divatú tömzsi mély kaptár a kertben, hogy kamasz kezemmel zsupjára vertem, működött, mint egy modern dinamó. Ujjam emlékszik rá, most, hogy hófehér haj szeles telében küzdő szívemet tapintja, mert fáj, milyen üzenet zsibong abban is, milyen konok mélyraj. Nehéz meghalni, így egy télre is bár, hány zsong bennünk rég tetszhalod gyönyör, hány kín, mely elfeledten is gyötör. Oda a nyár, de lám, holtában is jár. Oda az élet, s mi lettem, ami voltam? Munkám, mit sóváron egy életen behortam, az bár nélkülem tovább él, s éltet fagyban, szélben, hóban. Non omnis moriar. Akad majd ifjú kéz, mely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűlt hadát, s füleli, felel neke bár zümmögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, kas, örök melegi holnap.

majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent békekorát nem cugarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha a világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S a rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoronád a világ.

a Gutenberg albumba. Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nem esíti az ész. Majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és egetostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadalszám. Nevedhez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten észszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyíjük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudtság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s a lakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind egy többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós! Az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli ég, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember mindenkit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyolája. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek s számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradt. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kereng. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya. Könyvtára neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvészt sóhajtson a hír nemzet. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúj, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágja üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szívvel mostanak. És mégis
fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világ? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia, lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, s hitvány madárgyanánt posvány iszapját szopva élnek. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbek ért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért te lom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért el lom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből tehénre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony candrái méri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák göntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek árvoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál harzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvét sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők művei, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téve, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalás. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád virág. Népboldogító eszmét vértanúi, őt minden többi rongykereskedővel, ez unt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, őt mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt leltek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiai a süllyedéstől meg nem menthetik, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ős jogai e névhez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez miért függetni nem szabad.
rakjuk le hangyaforgalommal, amit agyunk az islet órákban teremt. Ha összehordtunk minden kiskövet, építjük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevítek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen. És mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbetért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság! Férfi munka volt!

hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudná élt napja. Miért lom, hogy mint lyuk a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának tangyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Nem itt a gépek, számít titkai, de akik a ruhát elszabdak át, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számon kívül maradt. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő, az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ. Könyv lett a rabnő gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszélik bennem nap történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő bűnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápadt levél halotti képek károztak el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment. Hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved sújtott embertársinak irányt adjon, erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék véltal. Ők mindet többi rongykereskedővel, ez unt fejek, sem megkorhat szívekkel, a rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók, a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Amit mondtam fájdalom, hogy annyi elszánt lelk fájdalom, oly fényes elmék, a sárfiai a süllyedést meg nem rendelik. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve, aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyersfajokba tisztább érzemény,

gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymás szívben átkarolják, uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos millió. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban terem. S ha összehortunk minden kiskövet, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem körülnek élő fiam. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszel, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet. Mondhatjuk, térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És a műsor elejében Gutenberg születésnapja kapcsán szimbolikusan Vörös Marti verziókat játszottunk a Gutenberg albumba, és a gondolatok a könyvtárban volt, most pedig utazunk tovább.

Írónak lenni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a külvilág. Én a belső szemlélők közé tartozom. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természetben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre áll. És azoknak csak tanácskő, és akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetségeket ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk, a már hírneves írók figyelemre sem éltettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok, el is vagyok foglalva, hiszen nagyon, soha ennyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 000 oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürödtem 6 hétig a 40 000 oldal kéziratból. Most a világ legszebb sirató dalát, Némia átveszük vizsgálatban.

0: Nem könnyű és nem is hálás feladat, mert egyhamar önhitnek tarthatna a hallgató. Ezen azonban nem tudok segíteni, mert 70 éves koromban nem kívánok ebben a legfontosabb ügyemben szerénykedni. Ma már ugyanis tudom, hogy mik ezek a versek, sokáig nem tudtam, mint hogy igazi értékük felől a külvilágból nem érkezett sok bíztatás hozzám ifjú koromban. Ezen felül mindenféle gyenge legényeket tettek elém, és az ilyesmi elsorvasztja az önérzetet. De ma már, oly gyakori tehetségtelen állapotomban csodálkozva tekintem ezt a fiatalembert, aki 21-22 éves korában ezeket a verseket írta. Nem tudom, hogy írta, hogyan írhatta. Az én életem ugyanis a líra dolgában feloszlik tehetséges és tehetségtelen periódusokra. A fiatalkor után volt ugyan még egy-két termékeny periódusom is, de képtelen időszakom annál több. Épp ezért, mikor felszólítottak, hogy ezt vagy azt a nagyságot versben ünnepeljen, kénytelen voltam a következőket felelni. Én nem vagyok versíró, én költő voltam, de az sem mindig, csak is akkor, amikor voltam. Sok mindent tudnék erről mondani, de helyszűke miatt nem tehetem. Itt áll csak ennyit erről, hogy Mekali szavai úgy látszik testet öltöttek bennem, ő a líráról így nyilatkozott. Szép verset, már sokat írtak ezen a világon, de olyat, amelyet alkotásnak lehet nevezni, csak keveset. Az én szervezetem, lelkem úgy látszik, azt követelte tőlem, hogy amit csinálok, alkotást legyen. És ez csak akkor következetben állam, ha nem az akaratom vezérelt ebben, hanem egész szervezet.
1: Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, olyan tudja, hogy mind nevet. Egész okosan és nyitkívülen felelt. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedés így. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam együtt, hogy minél nagyobb szenvedés fűt ki, annál nagyszerű. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsony rendűnek, sőt megalázónak. Úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták ugyan más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjáról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése. És mi eredménye volt ennek az életszemléletnek? Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben, a mesterkértség, tudatosság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fentigézett nősülni vágyó fiatalember képét szándékain túl. Mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokukban érik el legfelső fokot, akkor teljesednek ki igazán. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozzuk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, rőr, szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett, szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehet. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegett nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólni. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, de ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagynak. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkülvalóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Már most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítsuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

én vacogok már. Én vacogok már minden ormon. Riadalmasan szép a sorsom. Szebb, mint a tiétek pingált akolban, alomban. Rossz álom, február 17. Város, ahol annyi a lángész. Négy kézláb ingó rossz kanok, dicsőségüket csikorogva eszik a véres korpát, női kis kövön kecelnek, pántlik a kalap, fejnél magasabban a far, spucér, szakadéka nyüvesen vigyorog, s kivívja szűz arcom ájulatát. Szememre kiáld egy zöld levelet, kis pajzsot akár a baba tenyér. Volt egykor zöld, a moha volt utolsó, minden gyökérlábú elmenekült. Kőből és korpából csak a kiutat áhítom, de kőfal kelet és nyugat, dél pedig árvíz, daganat a csönd. Éjszakra látló, vasbordás magas, duruzsol éles plézsalukon át. Lépcsők neked a rések, s meg lehet úgy meggyalulnak, torzsát sem maradt. Milliméterenként vagyok boldogabb, vagyok rojtosabb is, mit hagytam el? Frontális feszületté átfordulva, alá tekintek, ó, mennyi zsizsit! De itt, a tűnődés mögött muzsika, mi lenne a tűz? S már fújják is a rések, elérte a láng a képzelet. Engem is. Nagy udvarú ünnep vagyok. S foltosodom sötéten jövőmhöz. A győ, ti fényes rekeszek ott lent. Pernye bohócként integet személyem. S illetlenül feketén havazok.

0: Azt, hogy gördög vagyok, ki tudod-e mondani?
1: Nem szoktam kimondani. Hivatalos papírokra szoktam ráírni a foglalkozás rubrikába, hogy író.
0: Nehéz is ezt mondani. Van egy másik ilyen sokat emlegetett és majdnem nevetséges szava a pályádnak. Ez, hogy ihlet. Mi az ihlet?
1: Igen, szoktak bennünket csúfolni. Ihlet, ezzel a szóval ihletett költő. Most van ihletve. Én ritkán használom. Az ihletet alkalmas lelki állapotnak tartom a versírásra, és az a tapasztalatom, hogy verset is csak jó kedvel, meg erővel tudok írni, olyankor is, amikor esetleg keserű, szomorú verset írok.
0: Például a játékra, a jó kedv benírásról beszélsz, a játékra van-e erőd, képességed, vagy úgy érzed, hogy csak a sorskérdésekkel foglalkozhat-e egy költő?
1: Az igazi költő nem csak azzal foglalkozik. Játékosan is lehet egyébként sorskérdésekkel foglalkozni. Én örököltem játékosságot, humorérzéket. Sajnos nem tudtam eléggé kihasználni ezt. Most, hogy bölcsebb lettem, tudok mulatni magamon, és másokon is. Így is tudok játszani, de magában a versben, a játékot, a vers felépítésében is tudom alkalmazni.
0: Hogyan építed a verset? Hogyan írsz?
1: Én sokszor egy szóból is tudok verset írni. Köréje rántok sok mindent. Köréje tudok rántani. Van Kosztolányinak egy mondata, melyek a legszebb magyar szók. Ilyeneket mondott, hogy vér, gyöngy, kard, szív. Én minden szóból tudnék külön verset írni. Tehát mondom, szóból is lehet. De lehet egy-egy sorból. Egy-egy emlékezetes sorból, amit hordozunk magunkban sokáig, és nem lesz versé. Egyszer csak megérjük azt, hogy a vers építkezik. Például a Ki viszi át a szerelmet című versemet 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült. Én csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem, de később még ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírok egy verset. Főleg fiatal költők koromban történt így. Nem igen javítottam rajtuk, mert azt gondoltam, ez a szűz test, ehhez már nem lehet hozzányúlni. Ezt úgy gondoltam. Később megtudtam, hogy Vörös Márti is javított a legnagyobb verseim is. Milyen jó. Például egyszer a cenzúra kedvéért a Vén cigány javított, mert nem lehetett ezt a sót megjelentetni, hogy például a Krisztus megfordul a koporsójában. Erre azt írta Vörös Márti, Isten sírja a preszket a szentpontban. Gyönyörű lett így.
0: Ezt a Ki viszi át a szerelmet című versedet tudod kívülről?
1: Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhan túl mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
0: Kik hatottak rád? Költőkre gondolok, akiktől a legerősebb hatásokat kaptad költészetedre.
1: Fiatal koromból említem József Attilát, tulajdonképpen az ő versei olvasásakor. Határoztam el magamat, hogy komolyan foglalkozom a verssel. Aztán jött Csokonai Vitéz Mihály a 48-as időkben. Később Ady Endre, és mikor a Taboló és a Mértékes verset próbáltam párosítani, akkor Berzsenyi Dániel, főleg Vörös Martin Mihály. Aztán a külföldiek, hiszen kezdtem már fordítani őket. Whitman, Apolliner, Bloch, de említettem a Bibliát is, és mellette Majakovszkit, Jeszenyit. Mostanában figyelemmel kísérem a világköltészetet jobban, és ezeket olvasom. Én tanulok mindenkitől, tudok tanulni még egy ellentétes irányzattól is. Én szeretem a bátor írókat, a bátor költőket, és sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy szükségem van a bátorításra. Ezért az őseimet, ezért olvasom.
0: Szoktál-e álmodni? És ha álmodsz, miket?
1: Különféle különös dolgot álmodok, hiszen az álom maga is különösség. Vannak szép álmaim, csúnya álmaim, rossz álmaim. Például sokszor álmodok nagy, zúgó, piszkos vízzel, hogy zúg el alattam, és csak egy kis ágacskába tudok kapaszkodni. Álmodok szépeket is. 10 évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy egy nagy dombról, csupa bársonyos dombról, barátommal, szobrásszal, Vig Tamással csúszkálunk lefele, seggen. Többször megismételtük, és nagyon vidámak voltunk. A legjobb álmaim azok, amikor a repülésről álmodok. Már gyerekkoromban is sokat repültem. Mostanában is repülök sokat. Különös módon nem úgy, ahogy általában a többi ember, hogy úszva repül. Én állok a földön, a könyökemet oldalra szorítom, öklömet jól szorítom, erősen bezárom, sóhajtok, erőt veszek és szállok fölfelé, függőlegesen. Nagyon magasra szoktam szállni, ilyenkor látom az egész földet talán. Sok mindent látok, és úgy ereszkedek lefelé, hogy elereztem az erőt, és újra leszállok a földre.
0: Varázsolás, babonák, boszorkányok, volt ez a iszkázi levegőben?
1: Igen. A mesét mi is úgy fogtuk föl, mint valóságot, és éppen ezért is féltünk. Különösen este, vagy éjjel. Ha nálunk zúgott a kémény, a szélső házban laktunk, akkor mindjárt az ördögökre gondoltam. Boszorkány hírében állt a faluban egy-két ember, asszony. Ezekre is félelemmel néztem. Féltem a gyerek evő disznóktól. Aztán a haláltól. Apám, ha este, késő este elküldött a mezőre, mert ott felejtettem mondjuk a kaszát, akkor féltem elmenni haza, őket is nagyon féltem, hát ha találkozok ilyen mesealkokkal, esetleg egy másik kaszással, a halállal. A halál gondolatát nagyon korán éreztem. 6 éves lehettem, mikor egy vasárnap délután elaludtam a réten, a marhák mellett őrizés közben, egy kis dombocskán, amit apám kis bőrcnek, vagyis bércnek nevezett, és alkonyatkor ébredtem föl. És most már tudom, hogy a alkonyati ébredés nagyon szomorú, hát én nagyon szomorú lettem, és hirtelen arra gondoltam, hogy nekem meg kell halni. Annyira sírtam, bőgtem, ordítottam. Kikelve teljesen magamból, hogy még az állatok is csak bámultak rám. Ilyen érzésem aztán nem is volt később, ilyen hatalmas érzésem. A haláltól ugyan mindig féltem, de ilyen rettenetes indulatot, sírás, zokogás nem váltak ki belőle. Azóta sem.
0: Nehéz elképzelni rólad, hogy később sírtál-e?
1: Nagyon ritkán sírtam. Még akkor se sírtam, ha apám megvert. Jól esett volna, de nem sírtam. Sőt, bocsánatot se kértem. 46. szeptemberében sírtam nagyot, mert elkéstem a vonatot, amelyik Pestre vitt volna fölvételizni a főiskolára. És nem sírtam apám halálakor se, pedig nagyon nehezemre esett. Lementem a műhelybe, dolgoztam. Viszont barátom Kondor Béla, amikor meghalt, akkor hasra fekve nagyon zokogtam. Megemlíthetem az én kiüzetésemet a paradicsomból. Nem nagy koromban történt, hanem kicsi koromban, talán 5 éves lehettem. Egy kis pajtásnőmmel azt játszottuk, azt csináltuk, amit látunk a madaraktól, a földön járó állatoktól, és hát megleptek bennünket, és el is felejtettem volna, ha nem csúfolnak a lánytestvéreim azzal, hogy a kű között, ezt kiabálták rám, és mikor sírtam, akkor még inkább csúfoltak, hogy rő, hegede, macskalika, fekete. De később is rám olvasták ezt a úgynevezett vétket, holott én nem tartom annak. Nagyon szomorú lélekkel éltem sokáig, és hát gondoltam is ilyesmire, amit ott cselekedtem, nem mertem megcsinálni egy jó ideig. Ez volt az éden elvesztése. Sőt, mondhatnám, hogy gyerekkor elvesztése is. Na, ekkor megtörtént. A normák, az erkölcsi normák nagyon kemények voltak nálunk.
0: Ki szabta?
1: Természetesen a családfő szabta, de ezek a normák betartandók voltak a közösségben is, a faluban is. Hiszen minden együtt volt, az egy egység volt, a munka, az etika, a játék, szórakozás, egyéb egy nagy egységet alkotott. Ha valaki védkezett valamiben, az nyilvánosan védkezett, mert mindenki tudott róla, és elítéltetett. Ez a rend, ez a régi erkölcsi rend, ez fölbomlott már. Nagy zavarodást támadt, később, most talán helyreáll majd egy más minőségi formában. Tehát itt nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, és a munka. A munka az apám, anyám részéről mutatkozott meg, azok voltak a legközelebb hozzám, és tőlük tanultam meg a munka becsületét, és a tisztességesen elvégzett munkának a becsületét. Azóta, ha valami jó megcsinálódott, valaki jó megcsinálta, én azt nagyon tisztelem, akár művészetben látok ilyet, akár a mesteremberek munkái közt, ilyesmit.
0: Istennel meddig voltál függő viszonyban? Hány éves korodig?
1: Nehéz volna megmondanom. Istennel függő viszonyban voltam, pörlekedő viszonyban voltam sokáig. Otthon kezdődött. Én például nagyon haragudtam akkor, ha nem esett eső, amikor kellett volna. Vagy ha nagyon sokat esett már és rohadott minden, akkor is nagyon haragudtam. És ezt az ő számlájára írtam akkor. Anyám is segített ebben. A sok szenvedés, az örök gyötrelem, siránkozás nagyon megviselt engem is. Mármint az anyámé. Én nem szerettem hallgatni, ha sír valaki. Különösen a nő sír, akkor elfog a dűroham. Annyira nem szeretem, annyira bánt a sírás. Mondom, hogy anyám is sokszor kifakadt. Ha van Isten, ezt nem engedhetné meg. Viszont ha valami jó sikerült, akkor mondjuk, hogy van Isten.
0: De azért apád akarata tovább a fejed fölött volt.
1: Apám akarata nagyon sokáig irányított bennünket. Ő elég idős volt már akkor, mikor én Pesten tanultam. És hát a reményei természetesen nem váltak be, és hát ő elaggott, anyám felülkerekedett már akkor rajta. Föl tudta emelni apámat, mondjuk ívott egy kicsit, és betette az ágyba. Akkor már nem volt apai diktatúra.
0: Amikor megszülettél, azt gondolta apád, hogy te leszel az örököse. Mégis tanítatott előtted. Nem tudom, hogy volt-e a családban tanult ember, iskolázott ember.
1: Nem volt. Nem volt. Apám nem tanítatott volna, még akkor sem, amikor már látta, hogy az én lábam nem gyógyul meg. Anyám akarta, hogy én tanuljak, sőt az egész család és a gyerekek tanuljanak tovább, mert mondtam már, hogy a bank kezében volt mindenünk, és anyám azt mondta, hogy ha mindenünk a banké, a gyerekek ne legyenek a banké, a jövőjük ne legyen azé.
0: Pestre jöttél azzal az elhatározással, hogy te költő leszel. Hogyan lesz az ember költő?
1: Pestre nem azzal az elhatározással jöttem, hogy költő leszek, hanem hogy művész leszek, festő, illetve grafikus. De akkor már írtam verseket. Verseket írtam kíváncsiságból. Meg kell jegyeznem ehhez, hogy a verset egy magyar sláger szövegen tanulmányoztam először. Mégpedig hogy? Romániából átszökött egy unokabátyám, aki egy magyar sláger szöveget énekelt románul. Magyarul így hangzik, hogy leszek a cselédje, lehozom a csillagot én. Ő románul szokta ezt énekelni, engem izgatott nagyon, hogy lehet a verset lefordítani. 10 éves voltam akkor. Leírtam a román szöveget, a magyar szöveget is egymás mellé, és próbáltam egyeztetni. Arra voltam kíváncsi, hogy a betűk száma egyezik-e. Persze, hogy nem egyezett, mert nem tudtam még a szótagról, hogy az a döntő a verselésben. Tehát az első műfordítási kísérletem is tulajdonképpen ez volt. Tehát mondtam, hogy a kíváncsiság tett költővé, vagy izgatott és adott impulzusokat arra, hogy verseket írjak, kíváncsiságból. Ahogy más mesterségeket is kíváncsiságból próbáltam elsajátítani. Akár az ács munkát, a bognár munkát, a cipészséget. Valamikor megírtam, hogy 45-ben az öcsémnek új cipőt csináltam.
0: Voltam.
1: Viselte egész téren át. Felső részt is én szabtam. Aztán bádogos munkát is otthon tanultam meg, mert hát tűzhelyünk sokszor elromlott, elégett a sütő. Rossz anyagból készült. Anyámnak olyan sütőt csináltam a tűzhelyébe, hogy most már minden elégett, de a sütő az maradt. De máshol is a kíváncsiság indított. Nem volt bennem semmi hősi elszántság, hogy olyan költő leszek Petőfi, aki a népért elesik a csatatéren. Nem voltak ilyen szándékaim. Később voltak nagy kollektív

0: A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett hullámsávon sugároz. A tilos rádió adását egyetlen állam, egyetlen parlamentje vagy kongresszusa sem támogatja.
1: Az első magyar kalózadó, a tilos rádió 1991. augusztus 21-én kezdte meg adását. Mivel tevékenységük a fennálló frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felkutatására. A tilos rádió szerkesztői és technikusai a 80-as években már bevált szamizdat módszerek alkalmazására kényszerültek. Kénytelenek voltak konspirálni, ezért kizárólag a fekete doboz munkatársai kaptak lehetőséget a rádió működésének dokumentálására.
2: Mi az oka annak, hogy Kalóz Rádiót indítottatok?
0: Azért indítottunk Kalóz Rádiót, mert Magyarországon jelen pillanatban frekvencia moratórium van, ami annyit jelent, hogy nem adnak ki rádiósugárzási engedélyeket. Mi egyrészt a frekvencia moratórium elleni tiltakozásul indítottuk el az adónkat, másrészt azért indítottuk el, mert szükségesnek tartottuk ehhez a radikális eszközhöz nyúlni, annak érdekében, hogy az általunk ismert médiatörvény tervezet és a frekvenciagazdálkodási törvény tervezet bizonyos értelemben átalakulhasson még. Megadjuk ezt a lehetőséget végül is a törvényalkotóknak, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mi állampolgári véleményünk szerint a törvénytervezet az alapvetően hibás. A törvénytervezet egyrészt megkülönböztet közszolgálati műsorszórást, illetőleg kereskedelmi kategóriát. Mi úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati, amely egy túl bürokratizált tervezetnek tűnik, az egyértelműen a mindenkori politikai hatalom kezében lévő médiumforma lesz, a kereskedelmi pedig hát egy reklámfüggésű rádiózás, televíziózás. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne beépíteni ezen két sáv mellé egy harmadikot, ahol megjelenhetnének azok a nem politikai csoportok, illetőleg azok, akik nem kívánnak kereskedelmi tevékenységet folytatni, azok a szubkulturális alternatív társulatok, társaságok, akik egyrészt azért sem férhetnek bele a kereskedelmi rádiózásba például, mert esetleg nem túlságosan jó reklámhordozók, de részei ennek a társadalomnak, értem ez alatt a hajléktalanokat, a drogosokat, a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, a feministákat. Nem igazán jó reklámhordozók ők egyértelműen. Úgy gondoljuk, hogy elérkezett már talán annak az ideje, hogy kezeljék már végre felnőtt módon ezt a társadalmat, és tegyék lehetővé az önszerveződő csoportok számára is, amelyeknek nem feltétlenül a pénz vagy a politika a mindenük, hogy megnyilvánulhassanak és élhessenek ezzel a minden ember számára elemi emberi joggal.
1: A Frekvenciagazdálkodási Intézet jelzése nyomán a rendőrség nyomozást indított. Többször került sor motozásra, illetve autók átkutatására, de a nyomozati cselekmények mind a mai napig sikertelenül végződtek. A hatóságok a Mikszáth téren átkutatott mikrobuszban sem találtak rádiótechnikai eszközöket.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik itt, miért vonultak ide ki?
3: Dolgozunk, semmi különösebb probléma.
4: De figyelj ide, megmondtam már magának, hogy addig mi nem kér engedélyt, nehogy azt higgye már, maga folyt a passzár
2: szeret. De a parancsnok úr nem szólt.
4: Tetszik csak érteni?
2: Nem visszük ezt.
4: Ha majd, ha megengedjük, akkor nem érdekel minket ez. Csak nem engemet.
2: De nem magát forgattuk.
5: Ez a jogszabály. Isten a jogszabályokat. A hölgy a riporter rész és a parancsnoknak nem tudta.
3: Hagyjad, majd nem válaszolok. Tessék mondani, milyen gondja a problémája.
2: Én csak azt szerettem volna megtudni, hogy miért vonultak ide ennyien. Ugyanis szokatlan, hogy ennyi rendőr áll itt.
3: Budapesten ez ma nem lehet szokatlan, szolgálati feladatot látunk el. ellenőrzéseket tartunk, közterületen dolgozunk, ezt ma már mindenki tudja.
2: Ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogadta az első magyar kalózadó a Tilos Rádió szírelépését?
6: Itt mindenki arról beszél, hogy vajon a frekvencia moratórium törvényese vagy nem. Sértik-e ők a moratóriumot vagy nem. Véleményem szerint itt nem ez a kérdés. A moratórium senki másnak nem szól, csak nekünk. Mi frekvencia gazdálkodók vagyunk, és a gazdálkodás módjára vonatkozik, hogy most jelenleg nem szabad nekünk kiadni új frekvencia kijelölést. Az ő részükről egyszerűen engedély nélküli sugárzásról van szó, nem kértek, nem kaptak rádióengedélyt, és ezzel potenciálisan veszélyhelyzetet teremtenek más rádiósok számára. Ez az egyik. Másik erkölcsi oldal. Ők most kis teljesítménnyel olyan adást tudnak produkálni, amit egy bizonyos, nem nagy, de egy bizonyos körzetbe lehet venni. Ha nem lenne moratórium, és lenne ma már szabad rádiózás, akkor ebből a teljesítménnyel még a szomszédházba se lehetne hallani az adást. Tehát ők tulajdonképpen a hangoztatott szabadságukkal mások tilalmát használják ki, tehát azt, hogy mások betartják a tilalmat. Ellenkező esetben ők ebben semmit sem tudnának elérni.
7: Mintegy 40 km per órás sebességgel pöfögve azt vettük észre, hogy a mellettünk lévő parkolóban ott áll két mérőkocsi, és nem tudom, egy rendőrautó talán. Talán akkor is láttunk már akkor motorost is, de csak kettőt. Mi elhaladtunk mellettük, és egyszer csak utánunk eredt villám tempóban egy motoros rendőr, elénk állt, megállított, megálltunk.
2: Mi volt az oka annak, hogy elengedtek benneteket?
0: Hát nyilvánvaló az lehetett az oka, hogy abból, amit ők kerestek,

0: Egyre nagyobb rokonszenvvel fogadta a Tilos Rádió immár rendszeressé váló jelentkezéseit.
1: Volt, hogy amikor a légi közlekedés zavarásáról, illetve ezekről az ilyen elhangzott híresztelésekről beszéltünk, akkor betelefonált egy pilóta, ami nagyon jól esett, és mondta, hogy őt abszolút nem zavarta. Ő meg tudja ezt cáfolni, hogy a hivatalos frekvenciájuk nekik nem ez. Aztán betelefonáltak villamosmérnökök, akik felajánlották azt, hogy segítenek az adóban. Egyetemisták, akik csak annyit mondtak, hogy csináljuk és támogatnak. Szóval egészen ilyen jó hangulatunk lett attól, hogy tényleg csupa támogató telefon jött. És voltak, akik pénzt ajánlottak fel.
2: Hát azt hiszem, hogy egy jogállamban ilyesmi megengedhetetlen, úgyhogy ki kell várni, ameddig a frekvencia moratórium feloldódik, és akkor nyilvánvalóan a jogszabályoknak és a törvénynek megfelelően kell eljárni.
3: Ön elítéli ezt a fajta tevékenységet?
2: Én nem tartom helyesnek.
4: Kérem, rövidesen úgyis megszületik a frekvencia törvény, és akkor már nem lesz ez kérdés, de ez szellemes, izgalmas. Szeretem azt, amikor valaki vállalkozik, ez pedig egy merész vállalkozás volt. Szívesen megismerkednék a szerkesztőikkel. Netán maga az?
5: Sebben azt gondolom, hogy most már van egy törvénytelenül működő, jogszerűtlenül létező rádióadó, majd meglátjuk, mi lesz, körülbelül így reagáltam.
3: Meglehetősen diplomatikus válasz volt. Én úgy tudom, hogy ti annak idején, vagyis a Fidesz annak idején akart indítani egy kalózrádiót.
5: Igen, erről volt szó, de aztán ez a terv valahogy időközben hanvába volt.
6: Tudom, hogy azt kell most nekem elmondani, hogy ennek nem szabad örülni, mert hogy ez egy jogszerűtlen lépés volt, amit a Tilos Rádió csinált, és valóban így is van, de szerintem ők tudják. Jóval fontosabb számomra az az üzenete, hogy Magyarországon áldatlan állapotok vannak a frekvencia moratórium területén, nem oldották föl, vannak fiatalok, akik lám képesek arra, hogy egy más módon gondolkodó, más jelleggel működő rádiót csináljanak, és ostoba szabályok miatt ezt nem tudják megcsinálni. Nekem a dolog erről szól.
7: Én nem tudok egyet érteni semmiféle olyan kezdeményezéssel vagy akcióval, ami nem teljes egészében törvényes.
8: Egyrészt öröm töltötte el a szívemet azért, hogy szélesedett a skála, megjelent egy újabb színfolt az elektromos médiák területén. Másrészt, mint honatya természetesen, kissé szomorkodtam is, hogy miért kell ennek kalózrádióként megjelennie, miért nem legalizálódott.
9: Kiderült, hogy nem is törvényellenes, amit csinálnak. Úgy gondolom, hogy az a helytelen, hogy évek óta erre a nemzeti kincsre ráültek, és nem engedik ezt használni. Nagyon helyes, hogy vannak, akik ezt feszegetik. Egyébként valamikor rádióamatőr voltam, és én is voltam ANLIS engedély nélküli adó, úgyhogy szívem egész melegével üdvözlöm őket.
10: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a rádió történeti nap, és azért beszélek ilyen hangosan, hogy halljam saját magam, mert nagyon hangos a zene. Itt van velünk a stúdióban Mező, Kovácsi Tibi, Kiskádár és Weyer, akivel megpróbáljuk felgöngyölíteni a Tilos Rádió kialakulását, és hogy mit jelentett a Tilos Rádió 95-ben, amikor újraindult, és milyen csapat hozta létre. Mert arról beszéltünk már, hogy kalózként egy kis szűk gárda, mondjuk nem is tudom, hogy művészeti, vagy nem is elhivatott aktivitása volt ez a rádió, vagy egy nagyon komoly életcél arra, hogy a médiaszabadságát megteremtsék. De amikor újraindult 95-ben, mi volt ez? Vagy miért? Kik csinálták, és hogy hogyan lett ebből egy ilyen...
11: A nagy változás, az első nagy változás az volt, hogy a felvételről egyébként rendesen elkészített műsoroknak ugye az esetek jelentős többségében max. Egy órája ment le, mert addigra már megtaláltak minket, bemértek, tehát abba kellett hagyni az adást és menekülni. És utána jött ez, főleg a Csőrsz utcai zseniális megoldás, amikor tudtuk, hogy minket semmiképp nem foghatnak meg, mert nem ott vagyunk. De volt... mertünk élőben adni.
10: Ja, de nem az volt ugyanakkor már, hogy mivel a moratórium az közeledett, és megegyezés volt arról, hogy lesz.
11: Az csak a vége volt. Hát ide volt egy olyan időszak, de nem a teljes élőadás időszakra volt ez igaz. A végére, mert valami nem tudom, az utolsó évre, talán fél évre.
10: Hát az azért egy jelentős időszak.
11: Persze, tehát hogy úgy mondjam, igen, informálisan tudtuk, hogy most nem lesz ránk vadászva, és ugye aztán azt is tudtuk, hogy halálunk. Na, lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy újraindul a rádió, újra összelettek trombitálva egyrészt a régi emberek, és a közben ugye, akiket a Mező is említett, eddigre már elég sok DJ-nk volt, bocsánat, mert várunk egy-két bejelentkezést, azért nincs kikapcsolva. Majd kénytelen leszek ezt visszahívni, mert ez nem bejelentkezés volt.

0: Tehát akkor tudtuk, hogy már máshogy kell csinálni, tehát valamennyire...
1: Miután... A DJ-zene meg a DJ-zés alap volt, mert 95-ben... Igen. Én amikor elkezdődött a rádió, már hallgattam, és akkoriban már komoly parti élet, és egy nagyon komoly új típusú közösség indult, ami ezen a keresgélő és ugye a golyópadlózverős zenét szerető, igen. De közben hát intellektuálisan keresgél, tovább is keresgél.
0: Most, hát ugye gyakorlatilag két műfaj elkezdett békésen megélni egymás mellett, a beszélgetős, élőbe telefonálós rádiózás, illetve a tuci zene.
1: Ez így hogy nőtte ki magát? Tehát, hogy mi volt az eleje, mert...
0: Összeültünk egy lakásba, és megbeszéltünk, hogy ki mit akar, most mindenki mondja meg, hogy milyen típusú műsort akar csinálni. Én akkor nem is voltam reggel, tehát nem tudom, én egyébként egy ilyen nagyon furcsa irodalmi utazós
1: Most mi volt akkor a műsorrend?
0: Akkor vezetődött be
2: akkor
0: ez a bizonyos... És akkor vezetődött be ez a bizonyos reggeli sáv, tehát hogy 7-től 10-ig beszélés lesz az éterben, és akkor kialakultak ezek a stabil reggeli párok. Amik aztán viszonylag sokáig úgy maradtak, illetve ugye, mint tudjuk, még mindig megvannak belőle maradékok. És volt egy esti sáv. Az esti sávban is úgy volt, hogy 11-ig, 20-kve éjfélig voltak a beszélgetős műsorok. Igen, letettük, ami zörgést okozott. Tehát 10-től éjfélig ment a beszéd, éjféltől reggel 7-ig ment a zene. És 7-től 10-ig ment a ugyanez a műfajú reggeli műsor, már legendássá vált Kolorlokál, Pillangó első hetes, stb.
2: Akkor még Kolorlokál nem volt, akkor Zsírleszívásnak hívták, amit mi csináltunk.
0: Igen, Zsírleszívásnak, igen, és ugye nekünk akkor még nem, de aztán megint visszatért a Zsírminyon és Vérbüfé valamelyik reggelre.
1: Milyen műsorok voltak, meg elmondjátok? Tehát így egyből úgy indult, hogy legyen 7 nap, és minden voltak, hétköznap igen, legyenek reggel
0: ezek a műsorok voltak, az abszolút az interaktivitásra épülő, nagyon hamar, nagyon fölfutó műsorok, a Supermanék kedje,
2: ők szerintem nem voltak az első nap.
0: Nem a legelejétől ők, igen, de tulajdonképpen a struktúra az volt. Igen. És este voltak ilyen úgynevezett csendes, kicsit szerkesztettebb műsorok, azok is szint beszélgetősek, jóval kevesebb betelefonálással. Nekem egy fél amerikai, fél magyar barátommal volt egy beszélgetős műsor, mindig hívtunk vendégeket, és azt a sportot játszottuk, hogy minden adás elején írtunk egy dalt, amit az adás végén előadtunk egyszer, először és utoljára. Ez egy legendás időszakot, egyébként egy lemeznyi anyag összegyűjt belőle,
1: szóval
0: amit elrontottunk,
1: 95 melyik tájéken indult el, és ez hogy futott fel? Ez a dolog, mert ugye azt mondod, hogy az egész tilos rádió újraindulásának az alapja az a szöveges műsorok, tehát a reggeli...
0: Nem az volt az alapja,
1: bocsánat,
0: nem.
1: Bocsánat, a zene az alapja, igen. Tehát a DJ-k az alapja, és ez a reggeli csapat, aki meghatározta. És akkor már volt valamilyen, mondjuk úgy, struktúrája ennek a szervezetnek.
0: És ennyi lett a struktúra egyébként.
1: De úgy, hogy a műsorkészítők, tehát ilyen, hogy mikor kell bejárni, gyűlések szervezése...
0: Ezek már mind megvoltak, ugye akkor még sokkal könnyebb volt a gyűlés szervezni, mert voltunk jó, akkor
2: de
0: már jóval többen.
2: Péntek délután 5-kor volt egy ilyen műsorkészítő.
0: És ugye mi fölmértük azt, hogy ekkor már sokan dolgoztunk például a Narancsnál, tehát pontosan tudtuk, hogy kell egy szerkesztőségi...
2: Az jó, az korábban indult
0: a Narancs, mint mi, de...
1: Mert azt, hogy mondtuk, hogy mindenki összefüggő.
0: Én a Tilosból keveredtem a Narancsba, a Balázs a Narancsból keveredett a Tilosba, a Tibi a Narancsba, a Tilosba, Csejdivel együtt, Sibóval együtt, Bakács Tiborral együtt, Csillag Jánossal együtt, Parakovácssal, Winkleresttől csináltuk a Narancsot, és ezeknek egy jó része csinálta a Tilost is. Tehát valahogy ez ilyen érdekes módon létrejött ez a dolog. Tehát mindesetre már eddigre már megtudtuk, mert a legtöbbünknek már volt például állása, ami nekem még 91-ben egyetem volt. Megtanultuk egy kicsit struktúráltabban létezni. És ezért jöhetett az létre, hogy tudtunk beszélgetni a műsorainkra, a színvonaláról, erről, arról, amarról. És egyébként akkor ilyen nagyon, akkor sokkal több vita volt arról, hogy melyik műsor jó, melyik rossz.
1: Mint
0: igen, abszolút hallottuk egymást.
2: Az nagyon hozzájárult szerintem igen, ahhoz, hogy viszonylag gyorsan el lehet valamilyen szedet.
0: Ugye viszonylag egyszerű volt hallgatni, mert tudtad, este 10-kor bekapcsoltad, éjfélig hallgatta a szöveget, és reggel 7-től 10-ig hallgatta a szöveget. Tehát igen, gyakorlatilag sokkal...
2: Meg sokkal több volt, tehát ilyen lógás jelleggel is időztek emberek ott a stúdió előterében, tehát viszonylag gyakran.
1: És műsorok hogy alakultak ki? Tehát mondod, hogy volt egy pár DJ, meg ezek a szöveges műsorok kialakultak.
0: Egész egyszerűen magánemberi szimpátia alapon létrejöttek párok, és azok vagy működtek, vagy nem.
1: De így egy csomó időt kellett kitöltenetek, tehát hogy így ugye valakinek a rovására mentek a műsorok, és azért egyre több ember lett inkább.
2: Azért szerintem arra gondolja, hogy amikor leállt, akkor már praktikusan 24 órás volt, és 12 órásra indult újra.
1: Tehát nem volt. Na várj, akkor én ott lemaradtam, hogy 3 adást adtok egy héten.
2: Hát, az volt a legeleje.
0: Az a legeslegeleje, és utána ugye
2: 93-ban már 24 órát.
0: Igen, a még illegális műfajban mi már 24 órát adtunk, tehát eddigre föl voltunk dúsulva, legalább voltunk 40-en, szerintem, ugye nagyságrendileg.
2: Körülbelül 35-40.
0: 35-40-en. Akkor még mondjuk sokkal gyakoribb volt az, hogy így keresztbe bejárogattunk egymás műsoraiba, meg besegíteni, meg... Arra jártál, beugrottál a stúdióba, és belebeszéltél az adásba, hát nem volt stúdióajtó, meg semmi ilyesmi, mindenféle, tehát ilyen szempontból kicsit analisztusabb volt, de elkétségtelenül már tudtuk, hogy hogy kell 24 órát adni. Hogy az hogy oldható meg, hogy egy ügyeletes nem biztos, hogy elég, mert akkor ha ugrik a CD és nagyon elaludt, és nem tudod fölhívni, akkor ugrani fog a CD reggelig, ilyen abszurdságok történtek, és akkor neked bizony föl kellett kelni, bemenni, tenni azt, tehát ilyenek voltak, úgyhogy ezeken már eddigre túl voltunk, mire újraindultuk, tehát már nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk. Azt nem tudtuk egyébként, hogy, ez az interaktív dolog, ez ilyen olyan nagyon átveszi a hatalmat, hogy gyakorlatilag amit szlogeneskedni szoktunk, az tökéletes igazság, hogy a hallgató szerkeszt. Hát ugye általában ilyenkor szoktunk beleszaladni a rossz kommentekbe is, amikor egyszerűen hagyjuk, hogy mondják, és beleszaladunk néhány csőbe. De azt nem tudtuk, hogy az ilyen hatalom lesz. Tehát ezért, amikor elkezdtük kitalálni, hogy mik lesznek a reggeli műsorok, mindenkinek volt valamiféle koncepciója. Mert vegyük fel a telefont, nézzük meg, ki az. Hát, ha
2: csak. Nem szeretem, ha beleveszélnek, nem tudom, nem vegyük fel.
3: Nem, döntsük el most így.
0: Vedd fel, Laci, mert lehet, hogy a Csejdi, meg kértük, hogy jelentkezzen be.
3: És mi van, ha nem jó, az mégsem.
4: Megoldalat a fele alapként.
0: Nem tudja a Laci, hogy kell, pillanat, csöngesség.
2: Ja, hogy azt mutogatod, hogy nem tudod, hogy kell. Azt hittem azt, hogy nem.
0: Halló!
5: Szevasztok, interaktív Szabó János vagyok.
0: Szervusz! Kedves János!
5: Az a kérdés, hogy miért nincs az egész történet leírva, a Tilos Rádió, hisz kultúrtörténeti, hát média történeti, mindenféle.
0: Fú, annyit gondolkoztam
2: ezzel már én is. Ez a teljesen pár, meg néhány emberi.
3: Mai nap azért igyekszünk felfejteni, derültek ki ma érdekes dolgok.
5: Az nagyszerű. Egyébként tudtommal készült a 90-es évek második felében egy interjú kötet, ahol az őstilososok elmondták, hogy ők hogy emlékeznek, és tehát ez egy nagyon fontos forrás. De nem tudom ki.
2: De erről csak te tudsz, és még soha
0: nem sikerült megtalálni.
5: Bazd meg, a Csejdi csinálta velem az interjút, és a Palotaival a legalább 10-15 emberrel, és valamilyen, a Csejdi sem emlékszik, azért telefonáltam, hogy hát ha valaki, de valaki tudja, hogy hol lett ez kiadva, és kiadta ki. Én láttam a könyvet is, tehát nem valószínűleg vagyok teljesen hülye, tehát ilyen létezik, nyomozzunk
3: utána. Jó, szerintem egy héten belül ez abszolút meg fog oldódni, tehát ha ez a könyv létezik, akkor meg lesz.
5: Létezik, és valami Tilos, tehát erről szólt, hogy egy ilyen oral history forrás.
0: Tibi megszerzi.
5: Nagyszerű, és nagyon apróságokat még beszúrnék. Akkor kerültek sokan a narancsba, amikor két hetiből hetivé vált, és effektíve volt a zavarba egy ülés.
2: Ez egybeesett pont a leállásom, az is 93 volt. Igen. Nem, az 92 vége volt.
5: Ahol ugye felmerült, hogy oda kellenének friss erők, tehát először inkább a Tilos felől volt átjárás a narancsba, de természetesen
0: időrendben így volt.
5: Igaz, mert a Bakács az meg a narancs alapító volt, aztán lett Tilosos.
0: Így van.
5: És harmadrészt a káosznak annyit még, hogy a Tuc-Tuc és a Partizan abszolút alapja volt mindig is a Tilos Rádiónak, de egyáltalán ne azt képzelje el se a hallgató, hogy az a Tuc-Tuc zene volt, ami most, hanem egy végtelen bonyolult, kreatív, csak rádió számára kitalált. Ebbe is tényleg a Palotai járt az élen, de lehet, hogy muzsikás együttes, egy örmény férfikar és különféle elektronikus zajok keveredtek. Tehát nem kifejezetten ilyen funkcionális tánczenék nyomultak, hanem egyfajta kreatív nyelv, zenei nyelv volt, amit a Tilos kitalált.
3: Ez a Palotai féle.
5: Palotai féle, de aztán sokan csinálták az őkétől a
0: izé. Ez nagyon fontos komment volt, így van.
5: Tehát, hogy aztán később alakult az, hogy inkább ez a parti kultúra, tehát ez előtte volt, mielőtt a
3: parti kultúra. Ez egy kísérletezés volt.
5: Persze, inkább egy ilyen kísérleti, ilyen hangjátékszerű szúszó, hangszobroknak hívták azt, nem így a, nem tudom. Jó, sok sikert, dumáljatok még, csau.
0: Hello. És ugye ekkor alakultak ki azok a műsorok, amikor azt mondtuk, hogy lesz roma műsor, volt a természet hangja műsor.
2: Mező, azt a kis kallantyút nyomd le. Kösz.
1: ez telefonszámon 2-15-37-3, ne felejtsük el, tehát hogy most 2006.
3: Igen, de azt azért gyorsan mondjuk el, hogy, hogy a 95-ös újraindulás az, az azért nem, nem egy ilyen egyszeriben kialakult struktúrában ment. Ezt én akkor kerültem oda, és a Nemzeti Felkelés műsor az, egy, az ott létemnek egy sokkal későbbi szakaszában keletkezett egyáltalán.
2: Uh-huh. Tehát, először is volt, csak a Kajmás volt a neve. Kerényivel, Csillával, igen, meg a igen, Gancerrel voltatok talán?
3: Igen, a Gancer, igen, és akkor a, először a...
2: De csütörtök reggeltől ti voltatok el rögtön, igen, 95
0: éves. Igen, én is emlékszem.
3: És aztán lett egy, a Gancernak volt még egy társa, ők hatra már bejöttek. Mindegyszer ilyen, nem, Pali bácsi folyamatosan igen, tartózkodott. Igen. Na, mindegy, szóval azért nagyon sok időt telt el, amíg egyáltalán ez a betelefonálosság, ez technikailag jól működött, illetve mindenkinek kedve.
2: Persze, amíg ez a mobil lett, eleve az volt a baj, hogy iszonyú drága volt betelefonálni, amíg a mobiltelefon volt, ugye ez
0: igen,
2: a
0: igen,
2: volt.
0: Igen, igen, igen, telefon, igen, adjátok el, hogy hogy tudnánk
2: megoldani. Persze egyfolytában megszakadt.
3: Emlékeztek, bocsánat,
2: hogy... Rendesen a betelefonálás csak akkor indult el, amikor bekötötték a vezetékes telefont.
1: Tehát emlékeztek olyan műsorokra, amik igazán nagy benyomást tettek, és még nem feltétlenül ez a reggeli sávban. Tehát, hogy?
0: Ami a reggeli... Szürke Andris műsora, éjszakai.
1: Igen, hát a 95-ös indulás tájéka, milyen műsorok kerültek elő végül is?
2: Szürke még akkor talán nem volt, szerintem.
6: De is egy hamarosan. Az 96 körül jött.
2: Igen, volt ugye népzenei műsor.
1: Burek
2: rögtön volt 95-től.
6: Sőr és Novév.
2: Sör és fél lóvév, az is
6: akkor volt a hányatatott sorsú drogműsor, amit mindenki ötelt, akkor volt a Roma műsor.
2: Ja, szintén a halászkerényi.
3: Igen, és akkor volt a, pont a Cabánéknak egy ilyen...
2: Cabánéknak a Ravaszdi beszélgetések című műsor, bár az szerintem szintén egy kicsivel később indult, mint ahogy az indulásod.
3: Hát ugyanígy, mint ahogy a Nemzeti Felkelés például.
2: Igen, igen.
6: Hát a közgázvizuális brigád az így az elejétől jelen volt, tehát a őket azt hiszem, ha jól emlékszem, a Kerényi hozta be a műsoraiba, és az ment 92-től.
0: Hát ez azért is biztos, mert ugye például tőlünk azért kerültünk a közgázra a tetőre, mert akkor ott adtunk.
2: Igen, aztán ugye voltak a Váhiék, akik úgy kerültek be, ha jól emlékszem, az ő legendájuk az, hogy a, keresték a stúdiót, és úgy tárták meg, hogy valahogy a műsorokból kiderült a számukra, hogy volt, mondták, hogy szemben ilyen lila székek vannak egy presszó teraszán, ugye a Terminus nevű híres presszó, mindig jártak a műsor után, és így keresgéltek a körúton, mert ugye az világos volt, a villamosankban, meg az van a körúton, és mentek, és akkor így lőtték be a stúdiót, hogy jelentek, hogy ők itt műsorot akarnak csinálni. Uh-huh. Azért nagyon nem sokkal volt az indulás után, egy fél évvel talán szerintem, 95-ös indulás után. Tehát így is jöttek például, mi csak kezdtek, hogy a Váhi meg a Nagy Máté Balázs.
1: És akkor így az első év volt 95-96 között a felfutás. Hogy? Furán.
0: Abszolút.
1: Tehát 96 között volt egy olyan, amikor is kiteljesedett a rádió, és 96-től mondjuk...
0: Szerintem ez amikor volt, az mikor utána megint le kellett állnunk, és átmentünk a...
2: Hát 2000-ben.
0: Az 2000-ben volt.
2: Tehát ez a fajta fénykor, ez 95
1: és 2000 között volt. És amúgy ez már a Podmanicki utcai stúdióban volt?
0: Én úgy emlékszem, hogy igen.
2: Persze, 95
0: a Podmanicki utcai. Egy tökéres szobában ülünk, és beszélünk,
2: erre emlékszem. Ez a 98 FM-es időszak, ez végig a Podmanickiben volt. És pont úgy volt, hogy amikor indult, akkor tovább a Podmanickis stúdió, és amikor vége lett, akkor költöztünk.
1: Az elejére emlékeztek, az első adás, hogy indult, és mondjuk egy hétfőnappal kezdtetek? És...
6: Hát ez szeptember 1-én indult, és pontosan ugyanúgy kezdődött, ahogy két évvel korábban a Palotai befejezte. Tehát ugyanazzal a hang montázsa,
1: amit így amit le fogunk játszani,
6: és jó is lenne elindítani, mert hogy be van tárazva.
0: És igen, hát kétek vagyunk most ilyen furcsa formában itt hagyni ezt a történetet, szerintem majd egyszer van
2: talán. Én arra emlékszem, hogy az első napokban, és aztán a második napon volt az újraindulás után, leveszem ugye, hogy az a második napon volt talán az újraindulás, vagy a 95-es újraindulás után, hogy a Nádorival ketten beszélgettünk a Tiborral, így a Szabad van, Európáról, igen. Óriási meglepetésre. Csak úgy, mint ma. Ez akkor egy, és ugye akkor is valami ilyesmi volt, hogy akkor így indult a rádió, és akkor a...
3: Igen, hát amiről én akkor szereztem
2: Szabad Európa, igen, igen, és akkor így, szerintem akkor jártál először a stúdióba, te is nagyjából. Úgyhogy és ez vagy az első, vagy a második napon volt, tehát igen, nagyon hamar.
3: Egyik első nap,
0: én szombat délelőtt voltam, annál nagyobb magány.
6: Tényleg volt.
0: Jó ideig, szombat délelőtt.
2: Foci műsor.
0: Szombat délelőtt volt, nem, az foci műsor, azt később jött, de azt a ugye Töröcsik Bence és Nyilasi Csaba vagy fordítva csinálták. Nem, én egy ilyen irodalmi utazgatós műsort csináltam, még a, emlékszel, a Get Mihály-ja.
6: Get Mihály-ja, igen.
0: És aztán kerültem át estére, a ilyen beszélgetősebb műsorban, és aztán kerültem át reggelre. Hétfőre, és akkor stabilan voltam hétfőn sokáig. Itt a vége, fuss
1: szóval eljött az átszó, és abszolút megérdemli a folytatást. A Podmanicki utcáig jutottunk el, és kb. Hogy a Tilos Rádió elindul. Ez itt a Rádió most. Történeti Nap, az FM 90,3-on. Velünk vannak gyerekek és felnőttek. Köszönjük Mezőnek, Kovácsi Tibinek, Kis Kádár Tamásnak és Fejér Balázsnak és a kedves kislányának, hogy itt voltak.
0: Lili. Hát meg a Cabárnak, aki fantasztikus dolgokkal egészítette ki a közös emlékezetünket.
7: Egy intelem, melyet jó fejben tartani.

0: Nem árt tud.
1: Nem hallom.
2: Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, és benne a szőnyeg alól.
1: Sziasztok, sziasztok, megjöttünk, itt vagyunk, és már is robogunk.
2: Nagyon sok érdekességgel készültünk nektek ma, miután ez a szőnyeg alól, hát mi természetesen a szőnyeg alól kotortunk elő egy csomó mindent, és nem követve másokat direkt, mi nem hívtunk vendéget, hanem majd meghalljátok. Hallgassatok minket.
1: Hoppá, azért segítünk majd, tehát nem fogunk mindent rátok hagyni. Segítünk egy kicsikét majd megérteni, hogy mi is az a cél, mi is az az irányvonal, amit mi most így követünk. Bár bízunk abban, hogy ti már vagytok eléggé felnőttek, és okosak, és szépek, és kedvesek, és amit még, bármi, amit még szeretnétek. És felemelitek a telefont, és hívtok, és beszélgettek velünk 2-15-37-73, a cseten is tudtok nekünk írni, tudtok velünk beszélgetni, kérdezni tilos.hu per cset. Imádunk benneteket, itt vagyunk itt, és akkor csapjunk bele. A Tilos Rádiót hallgatjátok, és benne most következzenek a szőnyeg alól hírei. Ahogy ezt megszokhattátok, összeszedtük az elmúlt héten rólunk, rólatok írt cikkeket. No, figyeljetek! Kapaszkodjatok, mert ez egy meredek menet lesz. Romnet híre. Ők ketten a roma társadalom rákfenéi. Lehet, hogy most az ökőjog jön a cigány önkormányzatban? A héten tartott közgyűlésen megjelentek olyan kigyúrt verőlegének látszó figurák, akikről nem lehet tudni, mit keresnek ott. Nyilatkozta Makai István, a roma polgári tömörülés elnöke, miután anyázásba és ordibálásba torkolt az orő ülése.
2: Ami akkor a zsidók, ma a cigányok. Csak a baj van velük. 2005-ben mi épezni? Akár. Csurka István halálával ugyanis a párt nem tűnt el, csak egy rövid időre hibernálódott, mint Han Solo csillagok háborújában. Riport Tisza Esztláról, amit az ország egyetlen miépes polgármestere vezet.
1: Ez ugye a
2: Hír 24 híre volt, igen.
1: No, nézzük az Alfa hírt. Lefogják és ütik, nekik ez a szórakozás. A bántalmazott gyerekek is csak cigányiskolának hívják azt az intézményt, ahonnan végül kimenekítették a szüleik őket, miközben ez az eset egyáltalán nem egyedülálló az országban.
2: A blog kommentől Gregor Bernadett nem mártír, csak naív. Valamiért úgy alakult, hogy egyik este pont elkaptam Friderikusz műsorát a TV2-n, ahol éppen Gregor Bernadett volt a vendég. Gregor azért is forró téma most, mert nemrég nyíltan kiállt a Jobbik mellett.
1: Megint a Hír 24. Van egy álmom, felkelek ebből a rémálomból. Siroki Laci cigány. A csereháti tomoron nőtt fel, elköltözhetett volna végleg Budapestre, messze a reménytelen szegénységből. Ő viszont inkább visszament, hogy segítse a nélkülözőket, kirekesztetteket.
2: A propellertől. Anyáztak, fenyegetőztek és gyomron vágták a riportert a roma önkormányzat közgyűlésén. Anyázás, életveszélyes fenyegetések, kiabálás volt az országos roma önkormányzat Mohácson tartott hétfői esti kihelyezett rendkívüli közgyűlésén. A teljes káoszba fulladt testületi ülésen még a Hír TV munkatársát is bántalmazták. Írja a Romnet, akiről idéz a propeller.
1: Magyar Kurír. Cigánypasztorációval foglalkozó helynököt neveztek ki a Miskolci Egyházmegyében. Új helynököt nevezett ki a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, november 8-án, Makkai László személyében. Az Egyházmegye területén mostantól ő fogja össze és koordinálja a cigánypasztorációs feladatokat.
2: Romnet. Végigmenni reggel 200 ember között egyedüli cigányként. Egyik őjük előtt sem volt szülői példa, mégis érettségit szereztek és főiskolára mentek. De hiába tanultak, Magyarországon a cégek nem kapkodnak a roma fiatalok után.
1: Délhír. Pályázatokkal is segítenék a romák felzárkóztatását. Folyamatos előítéletek mellett a magyar társadalom peremén állnak a romák, mondta az Esélyek a kitörésre elnevezési konferencián Bernát Bálint, a Hajdú-Bihar megyei cigányterületi nemzetiségi önkormányzat elnöke.
2: Roma nők abortuszával viccelődött Instagramján egy debreceni orvos, írja a Cépressz. Abortusznál örömmel turkálna cigány nyok cigánynők vaginájában, írta a Debreceni Egyetemen a medikusok gyakorlatvezetőjeként, illetve egy vidéki kórház rezidenseként dolgozó férfi Instagram oldalára feltöltött fotója mellé.
1: Cépressz, Kökény Attila a Roma családi napon. Kökény Attila lesz a sztár vendége a szombati Roma családi napnak Vásárhelyen. A Besenyei Ferenc Művelődési Központban a koncerten kívül kézműveskedés, óvodai műsor és autentikus cigány táncház keretein belül szórakozhat az egész család.
2: Cépressz. Kiürítették a malmi cigánytábort. A dél-svédországi Malmben a rendőrség kiürítette cigánytábort, és eltávolította mintegy 200 lakóját kedden reggel a táborlakók és a jogvédő aktivisták heves tiltakozásai ellenére. Na, heti összefoglalónkat hallottátok?
1: Na, azért még volt egy, azt el akartam mondani, akkor nem. Ja nem, ez ugyanaz.
2: Ez már volt?
1: Ja, tényleg. Nem, egy kimaradt.
2: Nem maradt.
1: Már mindegy, de...
2: Nem maradt.
1: De na jó. Az első roma származású akadémiai ösztöndíjasnak 7. gyerekként sikerült kitörni. Én ugyanúgy vállalom, hogy cigány vagyok, és nem szégyellem ezt. Nagyon büszkék rám, ahogy az egész falu is. Időközben az utánam jövők is kedvet kaptak. Ez is a Cépressz, a rákutató, akire mindenki büszke a cigány soron című cikkét.
2: Akkor köszönjük.
1: No, hát akkor a szőnyeg alót halljátok még mindig a Tilosban. És most egy kicsit rendhagyóak vagyunk, köszönhető ez ugye a mai tematikus napunknak, amit a Tilos Rádió a mai nap folyamán folyamatosan központi témaként hordoz, és jár körbe jobbról, balról, előről, fölülről, kívülről, belülről, és hát ugye mi is kivesszük a részünket belőle. Most röviden hallottatok egy olyan hírösszefoglalót, amivel azt akartuk nektek megmutatni, hogy nagyjából mi az a kép, mi az, ami, hogyha valamelyik médiumot felnyitjátok, belehallgattok, megnéztek, akkor úgy ez. Ez az a kép, amit összerakhattok a hazai cigányokról.
2: Így van, aztán nyilván tele van még olyanokkal, hogy a rendőrség keresi, meg meggyilkolta a cigány, meg nem tudom micsoda, csak hát az így felolvasva nem annyira jön át a rádióban, hogy mutatjuk a fotóját, meg mutatjuk a róla készült videót. Tehát, hogy így igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a roma kép nem, hogy nem változott, hanem sokkal rosszabb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt szerintem. Ebből a szempontból, mert ugye így néha megjelennek a muzsikáló cigányok, még egy-két fekete bárány, aki valamilyen példa, mint ez a rákutató, de hogy így alapjába véve csak a balhé.
1: Hát nagyon, igen. De nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor valóban csak a balhé. Ha emlékeztek, mi már beszéltünk róla nagyon sokat, hogy amikor még a Roma Sajtóközpont létrejött, még ugye az elején, az őskorban, akkor volt egy tanulmány, ami megnézte, hogy akkoriban, hogy és mint mutogatták akár a tévében, vagy hallhattátok a rádióban, vagy nézhettétek, vagy olvashattatok az újságokban cigányokról, és akkor bizony kiderült, hogy az akkori médiakép az a romákat vágóképben, vagy csak némában volt hajlandó közölni. Tehát aki romákról olvasott, hallgatott, nézett, az sosem hallott roma hangot, tehát mert hogy őket nem merték megkérdezni, ez azért úgy nagyjából ki is derült. Tehát mindig valaki más elmondta, hogy Józsi bácsinak mi a baja. Általában a polgármester, vagy a legjobb esetben, ha már elég bátor volt az újságíró, akkor akár a szomszédig is elment, és akkor megkérdezte a szomszédot, hogy egyébként a Józsi bácsinak mi baja van. De hogy a Józsi bácsihoz bekopogtak volna, azt megkérdezték volna, hogy Józsi bácsi, mi a baj? No, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem történt meg abban az időben. Akkor ugye erre jöttek létre az újságok, jött létre a Roma Sajtóközpont is, ugye a helyi nemzetiség, tudjuk, hogy a nemzetiségi lapok akkor voltak, tehát volt egy csomó, hát a mostanihoz képest, a mostani nullához képest, akkor igen soknak tűnő cigány tematikájú újság volt. Most ezeket nem kezdem el sorolni, mert
2: hát
1: hogy felesleges.
2: Hát de igazából igen, pont azt kezdtem el keresni én is, hogy mert hogy maradt-e bármink, de nem
1: hát
2: nagyon.
1: Hát a Lungodrom az még, ha jól emlékszem, annak még van újság. Az
2: van még?
1: Én úgy tudom, hogy az még tartja magát, hiszen azért mégiscsak az Országos Cigány Önkormányzatnak, bocsánat, Országos Roma Önkormányzatnak a alapja.
2: Hát a, végül
1: az a Flóriáné, tehát akkor az még csak kap pénzt arra, hogy életben maradjon.
2: Hát elvileg igen.
1: No, és akkor ugye emlékeztek, volt egy felfutás, tehát volt egy csomó újság, lett egy csomó újságíró, roma újságíró, akik szépen ügyesen bekerültek szakmai tudásuk alapján más szerkesztőségekbe, és így elkezdett egy picit árnyalódni a kép. Ugye életre kelt a Rádió C is, aztán egyszer csak elkezdett haldokolni a Rádió C, eltűntek a pénzek, és megszűntek a cigány tematikájú újságok, és úgy, hát ha nagyon körbe akarunk nézni, mert figyelgettük, hogy például ugye azok az újságírók, akik mondjuk a Roma Sajtóközpont és a Független Média Központ képzésében kerültek a szakmába, hát ha az elmúlt időszakot nézzük, legalább 100 képzett újságíró dolgozhatna most a szakmában, ebből, hát nem tudom, 3-4?
2: Körülbelül. Sőt, azt kell, hogy mondjam, neked utána néztem ennek a történetnek, és a Forgácsnak azt hiszem a Lánchíd Rádióban van egy hasonló kibeszélő sója, mint nekünk.
1: Na, kérdezik. A Lánchídnál?
2: Igen.
1: Azért az már valami.
2: És akkor még valamelyik rádiónál a Lakatos Lacira, ha emlékszel, aki gyakornok volt.
1: Valamikor ő is.
2: Igen. Neki van egy Romóra című műsora, ami... A, nem tudom melyik rádiónál, ahol példákat mutat be, de hát az egy ilyen nagyon erősen keresztény beállítottságú
1: történet, vallás alapú, igen, a példamutatás.
2: És hát most indul a Dik TV, de ők azt mondták, hogy ők még nem tudnak bejönni hozzánk adásba, mert hogy annyira még az elején vannak az egész történetnek, hogy még most nem tudnának. Na jó, érdemben de nyilatkozni, nézzük, ha, de hát ők is példamutatással élnének.
1: Azzal nincs gond, figyelj, az nem gond, hogyha példát mutatunk, hiszen hogyha azt mutatjuk meg, hogy nem csak az a szelete létezik a csapatunknak, a társadalmunknak, amit folyamatosan engednek láttatni az emberekkel, akkor azért egy Dik TV is jó lehet. Mondjuk én nagyon örültem volna neki, hogyha legalább egy körzeti csatornát kaphatott volna, de hát ugye a Dik TV is internetes tévé lesz, de ha innen nézzük, akkor például ott van a C-Press, a C-Street Rádió.
2: Igen.
1: Ők is működnek még, és azért ott is van egy-két, ha jól emlékszem, ott van beszélgetős műsor szintén, tehát nem csak zenei rádió, mint ahogy az ugye első körben indul, de hát ők is internetes rádiók.
2: Igen.
1: Tehát úgy tűnik, hogy azok a roma szakemberek, akik értenek a szakmához is, ők vagy eltűntek teljesen, vagy valamilyen úton, módon azért mégiscsak szeretnének valamit adni az embereknek, és hát internetes területre szorultak, mert hogy máshol nem kapnak lehetőséget.
2: Halló?
1: Halló, adásban vagy, szia!
0: Sziasztok, a kisember vagyok.
1: Szia, kisember.
0: Ismétek azt a klasszikus újságíró viccet, amikor a pápának a repülőgépe leszáll New Yorkba, és oda furkodik hozzá egy újságíró, és mert bárki megszólhatna, fölteszi a kérdést, mi a véleménye a bordélyháza, a New Yorki bordélyházakról? És a pápa teljesen zavarban van, és visszakérdez, hogy micsoda, vannak bordélyházak New Yorkba? És másnap megjelenik a szalagcím, ugye, a pápa első kérdése, amint leszállt a repülője, vannak-e bordélyházak New Yorkban?
1: Igen.
0: Ugye,
1: igen.
0: Ugye most azt mondtátok, hogy a romákról csak a balhé jelenik meg. Hát minden újságban csak a balhé jelenik meg, az érdekli az embereket.
1: Ezt lehetne innen is magyarázni.
0: Egyedül a magyar idők, vagy melyik volt az, vagy ez a magyar krónika, amelyik azt akarta megírni, hogy kinyitott a pingpong. Hát senki más, ez nem érdekel. A szakmai része, az más, mondjuk a Romnet, gondolom, ahol kifejezetten romákat érintő problémákról van szó, az nyilvánvalóan nem csak ezt írja meg.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz. A Való Gyuri volt nem az előző, hanem az előtti lévő műsorban a vendég, és nagyon jót mondott a Gyuri, én amúgy is nagyon szeretem őt, hogy a mai hírek kimerülnek a napi politikával, és hogy semmi érdemi nincsen kifejtve. És azon gondolkoztam, hogy vajon ez a romákat érintve kimerül a napi politikában?
0: És nem tudom, hogy ezt megválaszoljátok, és akkor egy kérdést tennék még föl.
2: Igen, mond.
0: Miután így kiosztottam az észt, hogy mi lesz a Rádió C-vel?
1: Hát ez nincs.
2: Az nincs. Viszont hoztunk más érdekességet is mára.
1: Hát azért nincs, mert hogy megszűnt. megszűnt létezni, kész. Eltűntek mögüle a pénzek, kivéreztették a rádiót.
0: Látjátok, ti például ennek utána járhatnátok, vagy elmondhatnátok. Hogy
2: majd egyszer csinálunk róla egy adást.
0: Köszönöm szépen, szervusz.
2: Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hoztam neked egy kis csemegét, Szilvi.
1: Nyam-nyam.
2: Nyam-nyam, hallgassunk bele abba, hogy mi a véleménye a romáknak a televízióról.
1: Wow.
2: És a hírekről általában.
3: A Kalmancsala.
4: Kálmán család, cigányok közt. Kálmányék és a tévé. Kálmán család otthon ül és tévézik, különösen a beszélgetős műsorok nyűgözik le őket, és úgy gondolják, ők maguk is nagyon jól szerepelnének egy ilyenbe. Önök mit gondolnak? Hallgassák csak?
5: Jaj!
6: Megint mit nyögtök?
5: A fáj a hátam!
7: Már ki vagyok a tévétől?
5: Nekem meg a hátam, hogy ülök ezen a széke. Mindig Kálmány foglalja el a nagy puffot, fotélt, nagy...
7: Ha még puff, hogy én...
6: Apácska, nekem valami serkentőszer.
7: Mit csinálsz?
6: Részemre, valami serkentő.
5: Serke is vagy?
6: Nem, azért agyilag, ja. Tompult vagyok.
5: Akársz olyan szárnyas italt?
7: Adok neked a pofont egyből felébred.
8: Kapcsold be a televíziót, mindjárt kezdődik.
6: Nem értem, mit mondtok, már hármon mondjátok egyszer. Keresztapám, nyeles meg apám.
5: Hogy izé, végül is én már nem sem.
7: Tegnap néztem a televíziót.
5: Ma megi?
7: Nem, csak kamasztam.
5: Olyan leszel, mint a két gyerek.
7: Láttam ezt a milyen, ezt a műsort, amiben bemennek az emberek, azt egymás kicikizik.
5: Gyere, pringár!
8: Nem
7: a... Nem a...
6: Amerikai sorozatokat lát, nézel a...
7: Magyar!
8: Magyar, várja!
7: Az a csávó mindig azt mondja, húzzuk el a nyarat!
8: Mit húzunk el?
7: A nyarat.
6: Ja, nyarat. Az a kőműves kelem, mert mondom?
7: Ah, kőműves keli.
8: Keli.
6: Az befal, az mindenkit apá. Az olyan, az, szerintem ez az ember olyan, meghívja, megfogja, milyen, hogy hívják azt a lapát?
5: Fangli.
8: Meg szílapát.
7: Spangli.
8: Szívlapát.
6: Apácskám, nehéz lehet egy ilyen műsort vezetni, szerinted?
7: Milyen műsort, fiam?
6: Amit te néztél, apá.
7: Ó, lenne már nehéz. Leülsz, azt mondom rá, tegnap a macskádot megdöglött a lakásom előtt. Belerúgtam egy. Na, ebből olyan vita lesz, hogy meghívják a hatodik szomszédot.
6: De attól függően, mit válaszolok, nem?
7: Hát akkor játszunk. Oszkár, legyél már te most kőműves kelemen.
8: És akkor a macska a sztorit játszik?
5: Mi legyen nem a sztori?
7: Tök mindegy, hívja be minket, találj ki valamit.
6: Egyenként megyünk a
7: pácsba. Egyenként.
8: De én, ki lesz az első? Már megint kicsit.
7: Minden majd Oszkár kiválasztja.
5: Na. Na. Üdvözlök mindenkit itt a kőműves kelemen show-ba.
7: Kelemen!
5: Jaj, adjátok elég! Na, a mai műsorban, a mai témánk, kinek mérizzad ennyire a lába? Na. Első sztár vendégem, Kálmány! Gyere be, Kálmány! Szia, foglalja a helyet a színes puffon!
6: Keresztapányban, ben vagyok én is?
5: Nem bár!
1: No, hát azt hiszem, hogy egy kicsit így megmelengedted a szívemet, és hát kicsit kanyaroghatunk és visszacsatolhatunk a betelefonálónkhoz, kisember. Ha te valamikor is hallgattad a Rádió C-t, akkor ez volt az egyik hangjátéka a Rádió C-nek. Kálmán családot hallottuk, és az ő véleményüket a televíziózásról. Na jó, oké, tehát ha visszajövünk, és azon gondolkodunk, hogy manapság, mostanság mi megy a tévében, és mondjuk, vagy mi megy a rádiókban rajtunk kívül, amikor cigányokról is szó van, akkor igazándiból mi megy? És komolyan?
2: Igazából szerintem itt az a nagyon fontos kérdés, hogy mi lenne a feladata azoknak az újságíróknak, akik hozzányúlnak ehhez a témához.
1: De akkor, ha innen nézzük, hogy mi lenne a feladata, akkor ugye de sosem szabad elfelejteni azt, mert ilyenkor tudod, mindig azt mondják, hogy igen, azt adunk, ami kell a népnek, ami kell a nézőknek, kell a hallgatóknak. Tehát, hogy ugye mindig arra van fogva, hogy de hát mindig csak a botrányt akarják elolvasni, a jó dolgok nem érdeklik, hogy csak az a jó, hogyha fröcsög, csöpög, meggyilkolta, ledarálta, tehát hogyha megbotránkozhat, és valakire mutogathat, hogy az, na látod, az. Tehát, hogy csak ez, ami érdekli az embereket. Ugye ez az egyik oldal, ezt szokták mondani a médiának azok a képviselői, akik ilyen típusú műsorokat gyártanak. És az az érdekes, hogy van nézettsége. De mi van akkor, hogyha ebbe belejátszik az is, hogy az emberek elkezdenek változni, és egyszerűen elkezdenek rászokni az ilyen típusú műsorokra, és innentől kezdve az ő inger küszöbük egy idő után egyik oldalról le van nyomva, másik oldalról meg fel van emelve. Mert le van nyomva a jó felé, és fel van emelve a brutális felé. Tehát, hogy egyre inkább durvább, egyre inkább brutálisabb dolgoknak kell kerülnie képernyőre, hangra, rádióba, tévébe, ahhoz, hogy az embereket oda lehessen ragasztani, és ott maradjanak. És egyre kevésbé értékelik azt, amikor valami jó dologról van szó. Viszont én azt vettem észre, hogy azért ez megfordulóban van. Mert hogy egyre több ember kezdi azt érezni, hogy elég volt a szennyből, elég volt a rettenetből, elég volt a fájdalomból, elég volt a kínból, elég volt a háborúból, elég volt, tehát elég volt. És most már elkezdtek nyitni arra, hogy a pozitív dolgok is, a jó dolgok is elkezdjenek beáramlani. Még az elejénél tartunk. De ha itt visszacsatolunk arra, hogy akkor mi a feladata az újságírónak, akkor az én szempontomból, tehát amit mi is csináltunk, amikor napi híreket vagy nagy sztorikat dolgoztunk fel, hogy menjen oda és kérdezze meg, és az embert is lássa. Tehát, hogy valaki csinál valamit, valamilyen körülmények között él, akkor nézzük már, meg járjuk már körbe, hogy akkor ez a dolog, ez vajon miért úgy történt, és miért az van. Most nem kell visszamenni 120 évre, tehát nem erről van szó.
2: Én most szeretnék egy kicsit visszamenni az időbe.
1: 120 évre?
2: Hát annyit nem, de hoztam, emlékszel a Rádió utca 11-re, Szilvi?
1: Hogyne. Hát ez volt az első műsor, amiben műsorvezető voltam itt a Tilosban.
2: Na, akkor hallgassuk meg, hogy milyen volt, amikor fénykorát érte a Roma média.
3: Van egy különös dolog, ami miatt most itt vagy.
9: Igen, a Roma Sajtóközpont indította egy új honlapot, amit egyébként a www.rroma.hu-n lehet utolérni, tehát dupla R vagy két R roma.hu-n.
3: Tehát a Roma.
9: Bizony, vagy a ropogó sem.
3: Ennek van valami külön oka, ennek a dupla R betűnek?
9: Persze van. Az egyik az, hogy én megpróbáltam a simaroma.hu-t megnézni, hogy az hogy is áll, de úgy tűnik, hogy azt a domain nevet már lefoglalták.
3: Doménkalózok.
9: Doménkalózok, igen. És akkor úgy döntöttünk, hogy ezt a dupla R romát választjuk. Amire én már hallottam, hogy mi ez, és hogy ez egy elmehagyott ötlet lenne, de ez egyébként nem talán a legnépszerűbb kereső, és mondjuk beüti két erre a romát, akkor majdnem 9000 találatot fog találni, és akkor azt fogja látni, hogy például az autentikus cigány népzenében is a romák dupla R-rel írják magukat, főleg a román nyelvterületeken.
3: Igen.
9: És én találtam is egy nagyon jó pofa tanulmányt egyébként az interneten, egy angol szerző tollából, ami arról szólt, hogy egyébként a romániai külügyérek mahinációja lett volna az, hogy a cigányokat dupla R romának írják, hogy megkülönböztessék őket a nagyon hasonló hangzású romántól, ami valószínűleg hát nyilván a mitoszok körébe tartozik, de egyébként mondjuk, hogyha például az Amarodromot olvassa valaki, akkor azt látja, hogy mondjuk a cigány szövegrészben a romát az dupla R-rel írják, tehát hogy azért...
1: Jaj, drága jó Tóth Andi, de szeretünk téged. Ő volt még ugye a Roma Sajtóközpontnak, ő is egy nagyon-nagyon jó főszerkesztője volt. Nagyon
2: ez szerint. Körülbelül 2001-es felvétel, ha jól emlékszem.
1: Valahol ott,
2: és ebben az az érdekes, hogy akkor ugye a Roma Sajtóközpont virágzott, és a napi gyártású híreit eladta a napi lapoknak, illetve a heti lapoknak, és akkor ez egy nagyon nagy szám volt, hogy
1: sőt, nemzetközi hálózatunk volt, hogy abban az időben ez egy nagyon-nagyon klasszul működő történet volt. És hát mennyire lelkesedtünk azért, hogy egy új honlap, és hogy fú, és hogy majd azon is, és hogy bárki bármikor, és ott vannak az információk, és akkor le lehet tölteni, és hogy még több anyag bekerül majd így a médiába. Ó, régi szép
2: hát
1: idők.
2: Jó nagy bajban vagyunk, Szilvi, azt kell, hogy mondjam, hír szempontjából, ha már hírnap van.
1: Hát én nem látom ennyire gázosnak a helyzetet, de én vagyok az, aki ugye mindig a naív oldalt, vagy a pozitív oldalt képviselem. szerintem azért alakul ez a dolog. Tehát én nem ásnám el, meg nem, szóval nem szaggatnám meg a ruhám, és nem szórnék homokot el, vagy hambut a fejemre, azért, mert hogy jelen pillanatban itt vagyunk, de tudom, tehát nekem még mindig ott, meg mindig működik a hitem, tehát ezzel nálam nincsen gond. Tehát én tudom, hogy ez változóban van. Érzem, hogy az embereknek nyílik a szíve, érzem azt, hogy egyre több érzés, egyre több szeretet kerül vissza a légtérbe, az a, így a világba, az életünkbe. Tehát, hogyha ez így van, és ennek így kell lennie, akkor nem marad így ez a történet, és újra oda fogunk figyelni egymásra, és akkor, ha újra odafigyelünk egymásra, akkor a romákra is odafigyelünk, és akkor nem csak ilyen szélsőséges hírek fognak bekerülni rólunk.
10: Na, remélem, hogy sok kolléga hallotta a mai adásunkat. Igaz?
1: Igen. Hát a helyzet az, hogy nekünk ma nagyon rövidre szabták az időnket a tematikus nap miatt, úgyhogy mindjárt át is adjuk a stafétát. Igen. A Planet Errornak, hogy gyorsan még el is köszönünk tőletek, és két hét múlva a megszokott időben találkozhattok Jucival, itt lesz velünk Ozi is, mint ma is, és itt leszek én is. Eskelai Szilvia, Szilvia, Szilvia. Jó, kicsit bele. Jó, aztán voltam magam egy kicsit, tehát időnként lehet, nem? Köszönöm szépen. Na, szeretünk benneteket.
10: Sziasztok!
11: Mert mi lesz ezután?
12: Kert akarom.
13: Jó.
12: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
14: Sanyi, Atesz és Varek.
12: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
15: Kettős vállalkozás.
12: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
16: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
12: Régi könyvek életre kelnek.
11: Nem értem.
12: Hallgass, hallgass, hallgass.
17: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
14: Tilos rádió?
12: Jó.
11: Ez nagyon jó.
14: FM 90.3. Hallgass.
12: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

A jövőre nézve tehát, ha ön, kedves olvasóm, jelen sorokat, például ezt a mondatot, valamint az illető személyre vonatkozó későbbi észrevételeimet megtalálja a nevem alatt, akkor az a könyv megegyezik ezzel az iratcsomóval, amit ma éjjel összeszerkesztendő vagyok. Ha pedig nem, nos, itt abba is hagyhatom. Hisz ha ön nem ezt olvassa, akkor nem olvassa ezt, amiről ennél fogva nem is tudhatja, hogy volt, vagy lehetett volna. E ponton akár azt is hiheti, hogy körülményeskedem, sőt, nem az érdeklődését, hanem mindjárt az együttérzését akarom felkelteni. Ne higgye. A föntvázolt eshetőség nagyon is valós, hogy úgy mondjam, életszerű. És bár ez kétségbe ejthet és borig sújthat, a továbbiakban nem törődhetek vele. Roppant kevés az időm. Egyetlen megkezdett éjszaka, mély és formátlan batyú, szűk 12 óra alatt kell megtöltenem és kiürítenem.

játszott, oly sok prózát írtam. Az első soroktól meghőkölve szinte tollam, maga áll meg velem, mint kényes paripa. És tekint rám hátra. Megint ez az únt, szabad kevéknek szabad lapos út. Már soha többé átvágás, merész árokugrás, ugratás, szökelés, egy táncos lépés. Magyarázhatom, arra nem ez a tárgy az alkalom. Száraz pontosságot, megbízható adatot kér itt műfaj s olvasó. Olyat mi versbetán bele se fér, oly vaskos, nehéz. Hát éppen azért felelt ő, feleltem én is vele. Hisz a könnyűt, azt untad eleve. A költészet lesz csak egy sor adat, száz vastag könyvnél szebb, és igazabb. Jó. Vállalkozás, minden utazás, legyen ebből még egy vállalkozás. Néhány adat.

Babits Mihály, verses napló. Esztergom, Előhegy, 1932 nyarán. Naplót írni. Akkor írtam naplót, mikor gyermek voltam, s napjaim simán gurultak, mint a fűzni való gyöngyök. Jaj, egy élet is kevés már, és egy nap is sok nekem. Én már csak az órák képét festegetem, mint a piktor, aki ugyanazt a tájat reggel, délben, délután és este újra s újra festi, fények játékát tanulja. Én is óráról órára, ahogy jön és megy a felhő, lelki fényeim játékát festegetem újra s újra, fények és árnyak játékát, amik jönnek és eltűnnek. De versem, mint fénysugár, a távol űrbe viszi őket, a jövőbe, mint a fénysugár a tájképét az űrbe, ahol él és száll örökké az Isten szemébe nyúlva. Reggeli 6 óra. Nem zene még ez. Még csak hangolnak a zenészek. Most apad az álmok vize. Kenderice. Fészek csippen, rigócska rikkan, vagy kakuk zeng föl innen-onnan, emberi hangon, mint egy titok, amit a morc éj elhallgatott, de már nem állja, és kibudjan itt is, ott is a pokorban. Nem zene még ez, nem zene. A hajnali óra üt bele. 7 óra. És én hallgatom ködből, mint a vak, hogy múlnak a hajnali órák. Életem órái múlanak. Folyton rövidülő életem órái múlanak zengve. Ércesen múlnak ők, öblösen. Zengés, de nem zene még ez, nem. Azt az órát én meg nem érem. Zenétlenül így kell végeznem. Ott kün tyúk kárál, szarka csörög. Ki a vendég, akire várjak? Az ablakon egy dongó nyöszörög. S mi emberi hangon szól a kakukk, mintha önmagát csúfolná. S a szél is kezdi már. Zúg, zúg, zúg. 8:30 közt. Itt a legnagyobb átok a szél. Ilyenkor kezdi, s csak este ül el. Mit álmodtál, kedvesem? Fülemüle is szólhatott az éjjel. Mi nem hallottuk, mi aludtunk mélyen. Mi már, hiszen falusiak vagyunk. Falusi gond űz minket. Most vakolnak a kőművesek, villanyég ma holnap, s olaj nem fogja kormozni falunk. Fülemülével nem gondol a gazda, terrászokat rakattam sárba gazba. Mint felvigyázó botos Babilón rabok nyüzsgését, vagy a polinézi gyarmatos néger szolgáit, ha nézi, úgy állok fönn a lépcsőfordulón sárga kalapban, s óra hosszat nézem a munkát. Pedig sem évem, se pénzem kis gyarmatunk álmára nincs elég. Mi játék ez? Sem úr, sem úrnál dicsőebb munkás nem vagyok. Csak úgy nézem őket, ahogy hallgatjuk a fülemüléjét. Később. De nem fülemüle muzsikál,
hanem a szél zakatol, mint hogyha hosszú táviratot kopognának valahol. Kopog, fűrészel, von, csikorog, dróttalan morzejelek, érthetetlen s végérhetetlen sziszegés a mezők felett s dombokon át, idegesítő üzenet egy idegen vidékről. Valahol lehűlt a levegő hirtelen, és mert egyetlen életbe kötve e földön száz távoli táj, ami egyik oldalon történt, az a másik tájon is fáj. Elbúvok a forró nyárban, egy kis hegyen búvok elén, de búhatnék vadpreriken vagy rejtek völgyek ölén, a világtól nincs föld elzárva. Rám kopog, megcibál, utánam nyújtja hideg kezét, egy szomszédék határ. Már tízre jár. Hozzák a postát, nem a postás, mert ide föl se jön a postás, hanem a kis cseléd Mariska. Piros szatyrával ő a posta. Jön és jön, emelik a lépcsők, hozzák felém híreit és őt. Kék, széles fodrú, könnyű szoknya száll terraszokról terraszokra. Jön, jön, naívul, mint a végzet. Nem tudja, mit tart a kezében. A kezében. Úgy jön újsággal és levéllel, mint Eolus lánya a szél.

az összetorlott. Ami munka hián megfojtja a kertet, mint a gondolatok hálója a lelket. Jó volna írtani, munkában izzadni, emberi törvényt a vakbozótnak szabni. Ami Istentől van, rendetlen, vad dolog. Csak azt mondom rendnek, amit én rajzolok. Ó, gonosz természet, ellenséges világ, szakállas burjánzás, engedetlen csinák. Ó, irtó mámorom, ó, gyilkos gyönyöröm, kemény fonadékát vágom, ölöm, töröm. Megdől ollóm előtt a tüskés gyülevész, meginog és poshat kuszabogjakba vész. Vágom hatalomban, átforrósult hitben, a nap úgy néz rám, mint zsarnokra az Isten. Kábulok, a szemem lehunyom. Mi haszna? Nagyon is sokáig bámult már a gazba. S tudom, majd ha este elfújom a lámpát, szobám éjében is füvet és torzsát lát. Ebéd után. Ebéd után elpilledve tompán benn ülünk a függönyös verandán. Kávé gőzöl, édes erős illat, és a pasziánszot rakja ujjat. Csészénbe nézek, hol a cukornak nyomán apró szökőkutak fornak. S arcom visszanéz, mint bűvös körből egy fekete kerekjóst körből. És a kártyák hullnak az asztalra, piros szívek, zöld levelek sorra, mint az ősznek piros és zöld gajja hull majd nem sokára az udvarra. Ó, mondd, hol a tükör? Hol a kártya, amely megjósolja és beváltja, hogy hány nyáron ülünk még mi itten, ilyen polgárilag és meghitten, óciumban ómód elhúzódva, és remegve, hogyha jön a posta. Így múlanak életem órái, kártyaejtő ujjaidra várni, míg kislányunk hintáz lenn a kertben, eltűnik az egyik másodpercben, majd fölbukkan újra, mintha szállna, karjait, mint szárnyakat kitárva. Fél három. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? A délután oly fülletek. Pihenni próbálsz, nem lehet. Olvasni próbálsz, halk potom fátyol szárcsikland orrodon, majd hirtelen fülön kotor egy rebbenő kis légsodor. Ezerszer hessentett tovább, ezerszer visszaszáll reád, mint kínos emlék, pici vád, mely nyugtott egy percig se hágy. Pici, mint kis új körmötök, s eleven, mint az ördögök, s puha, mint száraz puha csöpp, melyel a világ arcba köp. Költő vagy, csupa szeretet. Szereted-e a legyeket? Vagy ölnél, ölnél ezreket, hogy megvéd bús kényelmedet? Menj ki, ahol a szabad ég lesz szobád, kisebb nem elég, hogy megférj, és békibe légy a léggyel, és veled a légy. Négy óra felé. Zeng, placsog a szélben a vitorlaponyva. A pallér a beton lágyhúsát paskolja. Csügget szemmel kérdez az üres délután. Mit csinálsz most, gazda? Mögi bükálsz újra sután, ha vagy veszed újból a fűnyírót. Nincsen egyéb dolgod? Más kert, amit munkálj? Más gaz, mint e szegény

füvek, amit gyomlál. Szólogatom magam, mint aki poéta. Nyílt írógépemen leüllepszik a por. Nem furcsa-e, kedves, így idehúzódva élni, stán egy kicsit táblabíró módra, egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel, aki elmaradt egy dombon, s messze látja, hogy a barbár ellenerő mindent befon, nincs jog, s a kuszára görbet igazságtalanság fölveri a völgyet. Ó, halálos dudva! Hol a szivós indáks lombok poshat árnya alatt, az isteni igazság beteg lesz, s nem bír lélegzeni. Az az igazság is, aki bennem lakott. Így fult ki, s hult ki a kis házba, mely mintha nem is tér, de idő távolában ringna egy tűnt, naív század hét szilvafája közt. Öttől hatig. Úgy érzem, mint aki tisztásra menekül. Mindenfelé erdők, szörnyek veszik körül. Küzdött ellenük, de most attól is fél, ha egy levél a szélben lába elé röpül. Nincs erdő köröttem. Állok zöld domb ormán. Nagy folyó, kisváros szeliden néz föl rám. S már a szél is megáll, hirtelen elhallgat, mint a ventilátor, amit lecsavarnak. Alig olykor-olykor egy ágyuhang dörgül, katona gyakorlat moraja a völgyből. Folyón innen és túl két kis szomszédország labdázza fülembe a jövendők harcát. S már a pallér szediszerszámács hazatér, messze tütül egy gyár, a munka véget ér. De a csóvás bomba egész éjjel dörög. S a gyanú virraszt az alvóvilág fölött. Nyolc óra. Nézd! Tologatja festett kulisszáit az este. Gicses alkonyat. Pátosszal, tragikussan, színpadról lecsusszan a vén színész Anna. A házfal rózsaszín már. Űrdiófánk ír rá idegen betűket. Mint Belsazárnak ódon falára, mozi módon égi. Bazilika gömbje keresztjét zord ökölbe szorítva emeli. Zorda nyújtja a béke jelét a bajós égbe, egy vérrel tűzte. Vérét fölitatják a szürkületi vatták. Árnyék elmúlik. Bezárul a diófa, leveleivel óva magányát s titkait. Oszlopba, háztetőbe, koppanva, beütődve, bőregér csapát. Gyertyalobban égni, s száz pille összevéti az életet s halált. S száz kandiszemerláng pislog egyszerre fel ránk, a város villanya. Köztük-e fölébredt csillagos földi égnek tejútja a Duna. Kilenc után. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékültünk a mindennapi halállal.
Te fáradtan jössz a kertből, palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője völgyi falvak szegény népét. Tarkakendős pórleányok vettek körül a virágok. Jer szép várúrnőm, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ének. Jer, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány plücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villany ég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áram lázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeink, e hegy, mely István király óta szomor. Fényt, ó, mi rég szomjaz rá bús telepünk. Fényt, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, mint egy fényes röpülőgép szelje át a vakeget. Fényt, ó, tiszta fényt! Ne kelljen pöttykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjein. Fényt és fényt! Mármint a Néró fáklyái magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegy hullámán, mint ki egy száldeszkán úszna a sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz, jól fogózzunk, édes, el ne erezd vállamat. Messze vadrakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője ablakunkon

verses napló részlet. Kisleányunk nem akar még lefeküdni, elaludni. Még nem játszott eleget ma, panaszkodik síró szájjal. Így sírunk talán, ha majd a halál akar ágyba dugni, mikor már rég megbékéltünk a mindennapi halál. Te fáradtan jössz a kertből. Palántáid látogattad, mint egy kastély szent úrnője, völgyi falnak szegény népét. Tarka kendős pórleányok vettek körül a virágok. Jel szép várúrnő, halk léptű tollas szerecsen szolgáink leeresztették mögöttünk fölvonó hídját az ének. Jel, kigyúl királyi cellánk, kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen fúl koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigány prücskök ugrálnak ajtónk körül. Nem sokára itt is villanyég. A föltépet falakban ideges drót várja már az áram lázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függő kertjeim, s a hegy, mely István király óta szom. Fény. Ó, mi rég szomjad rá bús telepünk. Fényt, és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályos zug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és rétjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes repülőgép szelje át a vak eget. Fény. Ó, tiszta fény! Ne kelljen pöttykezetnek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök búsan, félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjei. Fényt és fényt, mármint a Néró fáklyái, magunk is égnénk, csak hogy fény legyen. Nincs lepke szomjasabb, halálosabb, mint mi, e petróleummal világított vakviskóban, e homályos hegyhullámán, mint ki egy szál deszkán úszna sötét tenger fölött, mely minden percben összecsap. Vigyázz! Jól fogódzunk, édes, el ne ereszd bánat. Messze vak rakéta pattog, s az ország bús útján járó gépkocsik sugárseprője, ablakú

Napló, 1963. Madridban a nagy meglepetés, a honvágy. Egy pillanatra a lármában és piszokban még egyszer a honvágy. Nem egy haza, hanem egy életérzés után. Nincs előjele, és egyszerre inogni kezd a járda, lengenek az épületek. Olyan, mint egy váratlan földlökés. Honvágy. Mi az? Zsid haldokolva így mondotta az orvosának. Mindig ugyanaz, dönteni kell az értelmes és az értelmetlen között. A szél elállt, a hold hideg, a tenger szürke. A halál jó. Nem látod ott az öblöt, hol ember követti nem mer? A parton hamuban sült városok. Önts bort a tengerbe, részek halaknak meséld. Milyen irtózatos szabad vagy, mert ember vagy. S megérted te is holnap. A mulandó ma sem más, csak hasonlat. Napló, 1958. Béketervem. Mindenkinek van egy vagy kettő, az enyém így megy. Az Észak-Atlanti Védelmi Szövetséget feloszlatják. A Varsói Szövetség is feloszlik. Amerika és a Szovjet visszavonják az európai térségből minden hadikészültségüket, de egyforma földrajzi távolságba. Tehát Amerika teljes katonai készültsége visszavonul 8000 km távolba, az Egyesült Államok területére, az Atlanti-óceán keleti partja mögé, és a szovjet teljes Európában állomásozó korszerű készültsége, a repülőterek és a rakétakilövő telepek visszavonulnak ugyancsak 8000 km távolba az Ural mögé. Amikor a két korszerűen ütőképes nagyhatalom katonai nyomása alól felszabadult Európa, a kontinens nagy és kis népei nemzeti hadseregeket tartanak, amelyek nem veszélyeztetik a szovjet biztonságát, és szabad választásokon eldöntik, milyen társadalmi és gazdasági rendszerben kívánnak élni. Azt hiszem, ez szép terv. Kár, hogy a kutya sem ugatja meg. 1966. Egy olcsó könyvecskében Picasso számos élettársának egyike elmondja, hogy a zseni hasztalan biztatott egy Kahnweiler nevű párizsi műkereskedőt, lépjen be a kommunista pártba. Kahnweiler azt mondotta, nem lép be a pártba, mert Stalin pesszimista volt. A kommunizmus azt hirdeti, hogy optimistának kell lenni, mert egyszer megvalósul a kommunizmus, és akkor minden jó lesz. De Stalin pesszimista volt, aki tudta, hogy az embereknek nem kell a kommunizmus, ezért lehetőleg kiirtotta őket. 1964. Fiatal magyarok 56 után emigráltak az Egyesült Államokba. Már megvették a házat, az autót, a színes televíziót, az összes villanyos műtyürkéket. Büszkén mondják, hogy már adósságuk is van a bankban. Hazai írókról, költőkről beszélnek. Egyik kimond egy nevet, a másik komoran leinti. Kossuth Díjas. Összenéznek, aztán komoly sajnálkozással megállapítják. Igaz. Újabb név. A másik elnézően bólint. Az mehet. Az csak József Attila díjat kapott. 1966. New York. Reggel ébredéskor a kellemes meglepetés. Nolám, még élek. Látogatók. Az asszony beszélgetés közben nyugtalanul említi, hogy Szent Ferenc félt a haláltól. Ezt úgy mondja, mint aki feleszmél, fél, hogy becsapták. Megnyugtatom, hogy Szent Ferenc kénytelen volt a haláltól félni, mert hívő volt. Én például nem hiszek a túlvilági életben, tehát nem félek a haláltól. Isten zsenie nem akkor volt föltétlen, amikor megalkotta a világot, hanem amikor feltalálta a halált. Mi jöhet még?

Napló, 1965. Négy rekettye bokor sárgul a parkban. De biztos, hogy rekettye, ami így sárgul? Taxival a könyvtárba. A magyar értelmező szótár megnyugtat. Igen, még mindig rekettye. Az új gyakorlatokból.

Napló 1961. A vadhattyú egy kis sziklán állt az öbölben, tehetetlenül. Körülötte jégtáblákkal zajlott a víz. Nem fogadta el a feléje dobott kenyérdarabot. Irdatlan magányban, gőgösen, mozdulatlanul didergett. A kenyér a vízbe esett. Kalóz sirályok raja csapott le a levegőből, víjogva elrabolták a zsákmányt. Egy polgár

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemélyt, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letérbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őrizd meg! Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni. De hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz-e ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországról elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letérbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet, ilyen Ithaka alapon, ahogy ezt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát, ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen 2-3 kötetbe úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem, az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira. Küldjél néha pénzt a nagymamárnak, öreg asszony, megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Tehát szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit.

naplik. Ennen ismét gyönyörű. Ká elfelejtett üdvözölni fényeztetést. Kín a toalettben egymás mellett álltunk egy öreg úrral. Éreztem, hogy ő is hívott. De a tükörben, ott másról volt szó, ott, mintha egy bárány törzs és zúzok volna, ott valami nagy zselítség azt mondta, megítélették. Ékszer. Remekbe készült, ovális tükörben nézi magát az arcát. Nyakában drágok. Azt mondjuk rá, szép, mint egy falisztének. Azt mondjuk neki, te csak nézd magad, mi majd születünk, meghalunk. Ilyen féléket jutogunk neki az őrületben élő hatóknak. Ön arckép 1974.

0: 브라보 브라보 허이볼 허이볼
1: Ez az égszintjük szalad barátkötlet. Csillagka és Miroska, a két vetélytársak, avagy egy ara és négy villagú. Bohóznak. De jól lapták a bolondot. Rengeteget nevettem rajta. Aztán volt egy színű, és az valami ilyen oroszító, meg egy gúnyvers az ügyvédekről, és egy másik, egy börtönírnokról. Hí, az nagyon magasz volt. Én csodálom, hogyan engedheti meg az ilyesmit a cenzúra. A kereskedőkről nyíltan kimondják, hogy becsapják az embereket, hogy a drágalátos csemeték dorbízolnak, és nemesek között pöffeszkednek. Aztán volt egy mulatságos kérés az újságírókról, szóval, hogy az újságírók megragadnak minden alkalmat, hogy kiöntsék az epéjüket.
2: És a szerző a közönség lébelmét.
1: Nem. Manapság a szerzők nem írnak eléggé szórakoztató dolgokat.
2: Nem írnak.
1: Mert nem tudnak. És én tudnék. Miért ne tudnék? Hogy ne tudnék? A címe...
2: Nem, ez nem jó.
1: Aha. Alphonse a csábító. Szomorú játék.
2: Hány felvonásban?
1: Két részes. Igen. Szomorú játék, írta Akszentyi Ivanovics Poprischin, színű író és címzetes fogalmazó.
2: Alphonse.
1: Ki kell hegyezni a tollamat. Ez se jó! Hol egy másik toll? Szereplők. Alphonse. Csupa nagybetűvel. A kedvese Sophie. Nem. Hallgatok. Egy elfágyolozott hölgy. Nevezzük csak így. Első felvonás. Budoár.

Holma, Holmara, Megöl ez a bizonytalanság, ó, Alfonz, hol vagy, hol vagy?

0: keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgásztarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséget. Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban, valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert. Csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóctréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a grotesz. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, Pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem Pepita nadrágban, hanem egy elszegényedett
1: középosztályú ember, bugdácsolás.

Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra való. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, s távollétünkbe is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések. Ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat más indít el bennünk. Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvényként az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen.

Poéta életű ember érzékeny antennájú, égi fogantatású, mégis emberformájú gyerekember. Olyan talán, mint minnyájan voltunk, vagy inkább szeretnénk lenni. Játszó ember, hívő ember, gyerekember. A gyerek ilyen ezerágú, ezertövű, csodás, égből jött, földre pottyan, síró nevető, mindig föltápászkodó, mindig zuhanó botorkáló, erőszakos, egyetlen, szárnyas mesztelen. A próféta poéták az időben terítik ki kicsikart, hosszú, tiszta gyermekségüket. Az időben, térben, az örökké valóságban élő delejtűs, dimenziós ember a költő művész. Honnan jött? A végtelenből. Hová tart? A véges jelen valóságból a halhatatlanság. Petőfi Sándor.

0: kompenzálni. A hosszú állása rettentő leszen. Keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen csendesen. Vérpanoráma lengelődtem el, a jövendőkor jelenései saját vérök tavába fúlnak bé, a szabadságnak ellenségei, egy kis mennydörgés szívem dobogása, s villámok futnak által fejemen, s keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen csendesen.
1: Részlet Petőfi Sándor naplóján. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövidlátók. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kurjogató hőseim, mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elfogadott. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, akik a függönyöket aggatják, és a színpadra székeket és asztalokat hordnak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, és a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendőmondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fény, mely születésekor is nagyobbszerű volt minden északi fénynél, melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világ. És úgy lett. Olaszországban tölti gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Ah. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.

Andrej Voznyacenszky, Nem megy az írás. Bölöni Sándor fordítása. Válságot élek, csönd a lelkem. Barátom hajt, minden nap versort teremjen. De számomra se nap, se sor. Mezőim némán nyugszanak, az üzemeim mind kiégtek. És munkanélkül tátogat egy szörnyű ásítás, a lélek. A kritikusom cikkben keresett, és közölte, hogy az ő környezetében csak én élek válságot, jól lehet a legválságtalanabb rendetében. Barátom, komoly, le nem kenyerezhető. Jó öltöny, de nem az ő termetére. Belül és kívül minden érthető, s a dal nem dallik mégse. Lesüllyedek a szerelembe, lokál zenére illegek. Ti ne süllyedjetek le. Én süllyedek. Volt vers, kemény akár a kés, vad jégkoronként sikított. Most már nem megy a rímelés, nem megy sehogy. A távolból a vándorbánat sóhajt egy idegen madárból. A darvak énekkarba

2500 és 11 költőnk az írószövetségben. Ír helyettem is verseket. Ők válságmentesek. Marin Sorescu, papír. Kányádi Sándor fordítása. Jelezték, azt hiszem a Jelenések könyvében, már pontosan nem emlékszem, hogy hatalmas papírorkán közeledik északnyugatról és minden irányból. Mindent el fog söpörni útjában, és mindent papírossá fog változtatni az orkán. Papírrá változnak a fák, papírrá az emberek, papírrá az arany. Sikoltozni fognak az emberek a borzalomtól, és sikoltásaik papírkígyókká változnak azonnyomban. És aztán az emberek maguk is papírrá válnak. Csomagoló papírossá, borítékokká, papírzsákokká, biblia papírrá, cigaretta, de főként újságpapírrá. Egyesek vezércikkek lesznek, mások ipari vagy mezőgazdasági problémák hasábjai, megint mások külpolitikai oldalak. Azok az írók, akik eddig helyszűke miatt nem tudták magukat lejáratni, lejárathatják már az első bekezdésekben. Mit szaporítsuk a szót? Világméretű lesz az orkán és a papír. És végül, türelmét vesztve, ásít egyet a föld, elnyeli az egészet jó étvágyjal, és megtörli a száját azokkal, akik papír szalvétává változtak. Szemlélet.

a rét. Drót járja át a szív izomzatát. A szívizmokat drót járja át. Nem tudod már a házbért sem fizetni. Eréten volna jó találni keskeny és végleges hazát. Kihagyó, hibás ütemek, szivattyú, távoli beszéd, mindegyre elfulladó, légszomjasan, de dolgozik még nyilalva, rángatózik a drót, a szív, a szó, a fű alatt. Miféle nyelv ez? Ezen a nyelven hallgatsz majd, barátom, mikor majd hallgatni fogsz. Mikor majd szívedben dróttal, szádban tablettákkal, a fű alatt forgolódsz, s ragyogsz. Ez az a nyelv, amelyen nem fizetsz, barátom, vagy fizetsz a császárnak adót. E nyelven szól az élő holttest, meg az izsor és lűd, s a vót. Tükre előtt a temetőben a jelző jelzi még a szót, szépíti magát még a nyelv, a vepszenyelv, a lűd, a vót, az inkeri, a vót, a lív. Lüktet a rím, a drót, a szív, véres a géz, a vastüdő. Nem fizetsz házbért, házadót, tiéd a fű, a rét, a drót. Példázat az illúziók hiába valóságáról.

Néhány héttel ezelőtt egy budapesti belvárosi iskolában Radnótiról tart órát a tanár. Az osztály nem is annyira passzív, inkább ellenséges közömbösséggel hallgatja a magyarázatot. A szenvedés nem rontotta meg a költőt. A lélek nagysága, a szó nemessége, az ember méltósága. Az utolsó versek a halálból küldött palackposta. Tudjátok, honnan kerültek elő? Csönd. A tömegsírból. Ekkor megszólal valaki hátulról. Hát ez még ott is ír. Sátotta volna ezt. De te nem tudsz annyira elnéző lenni. Hát érdemes? Az írástudók, morfondírozol, a vót írástudók. S erre minduntalan az jut eszedbe, mint rím, a fáradt halál, der müde tod. A rákkórház környékén sétálgatsz ezen a szentestén, lívek a Lebensraumban, mit hoz vajon a holnap? Ekkor megtörik a csönd. A kivilágított épületben hirtelen harsány, mindent betöltő, rekettes, de öntudatos dal hangzik föl 10-15 torokból, és az ének helye hulyázó és áhítatos, gondtalan és keserves. Nem kétséges, ki énekel, miféle kórus ez? A rákosok dalárdája.

Változatok homokórára. A legb nincs, de a legb sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda. És aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda. Mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül. 1976. 8.23 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e, vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mint ha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből netalán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket, de hát itt nincs ott, hol, csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira fontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez, és ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, és ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora? Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt bár évszámokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. És az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele,
más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, de hát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt. Hát hol van itt az én, te, miti, ő? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

napszállat, nyugat. Egy asszony rőtegér kalapban, és görbe tű van szúrval abban, akár egy képes régi labban léptet fakón a rőt kalapban. Szalagja kis csokorra jár még, habár a végső bogra vár rég, két szemében két kurta nyárvég, zalámi végben szalmiák ég. Mint villanyújság erbetűje, kigyullad olcsó görbetűje az elefántláb alkonyatban, menet mani, sőt pedikűrre, egy vérlak cukrászdába ül be habra, te ólom úszik abban. Hold banán. Banánon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Zakója ujja kréta volt, a szíve héj, száraz lucsok. Tűzoltó volt egy hajnalon, sivatag volt és Flórián. Törődj velem, mert hajlanom nincs ki elé és ki után, mondta, és zárvány lett megint. Átnézni rajtam semmi ok, és már önnünk is lupéja volt. Én így végződöm rendszerint, a héjon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Gesztenyeméz. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ikrásodás a május, ikrásodik a veszteség. De ne félj, báróvájus, meg vagy már, mint a lomb, az ég sor mintája a bőrön, vedlik az árnyék, semmiség, ne félj, elrendeződöm. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ne kérdezd, hogy mi végre. Lemertük habját és tejét, tehát jó vég a vége, és ne sajnálj semmit, kedvesem. Mi műméz volt, ma mézmű. Arcvíz. Ellib bennünk, s a dolgokon mit fog az ónus égi máz? Állnak a lázas dobrokon, állnak, mint mázsaház. Zavart és nyírkos miért belül, kérded? S nem lenne hazádnak rendületlenül jobb nyelve, s mérlege, kérded? Miért a vértusok? A lábtapost a kása fölött a szentelt arclucsok, az arcvíz elragadtatása. Ellib bennünk, s a dolgokon nagy jégpuhány futos. Bagatelle macabre. Ülök csak itt, a számban nagy lapát toll, akárha már a szárnyait, bár épp e meghányattatástól félek kicsit. De csit, papír jött a haláltól, köszöni jól van, küld sínes kocsit, zenekarostól, paripástól, várjak csak itt, nincs félni mit. A lényeg megy magától, barackot nyom fejemre, ad pacsit, gurítójára szépen zízú, rától, s ha megtaszít a mélyvasút sikonga kacagástól, hogy ösztökélem paripájait, a mókás nyalka bambit tolboástól, és a mocit.

Nocturne KM oldalvizén. A szája árva, két morás, ab óvó csönd és elvonás, vízmélyi hosszú pá. Ezzel kezdődik el a néma hal. A két szeme Pirichius, pici, sebes és kisfiús. Pikkelyt pipál lejjebb a síkos boltú, hengergő fújtató kopoltyú, és így tovább, a hát, cipeli öt molosszusát, s mert andalgó, mert éjszaka, á ezt át mond. Mit mondana? Megállhatnék, de hát úszok, proceleuzmatikuszok röpítenek hajót adi, sok színezüst futamodi négy szám szerint. Ha legyen, s mert be kell fejeződnie, a farkán is van két szeme, mely farka ismét két morás búcsúszkodás, vízmélyi hosszú pá. Szabó Lőrinc. Ó, sebes andalgót, alamuszi hengergőt, futamodi ókat mond, de a szeme nem mozdul, didereg a varsában sebes ó. Ó, puha félholdnál öleli az árnyékát, tovasot a lakbőrönd, utazik a szív mélyén, teli-teli ikrával, puha ó. Ó, picit ússzunk hát a fasot a félmúltban, futamodi gyepposztó, babakori klotnadrág göbődik almuskán picit. Ó, ó, mama, szálkából fakanala megfúlunk, kiveszik itt torkunkból, bereped a sírástól, kenyeret a héjáért, mama, ó. Ó, suhogásából kirohad a beltartam, kiveszik a bordákból, mi az, ami konkávex seleli a formáját, suhog, ó. Ó, mozi, alvat vér, csupaluk a gyöngyvászon, krimi van a mellényén, megölik az ikráért, lehetelet cápává, mozi, ó. Ó, morajos halk hang, zavaros a tenger mély, mit iszik a Müllerné, futamodi sebbenzint, hova fut a torkán át, moraj, ó. Ó, gumiszáj padlás, de a szíve száraz jég, mi marad a nyelvhúsból, ha a fog a rákcsapdák, ha az agya kaucsukká, gumi, ó. Ó, soha nem lesz már nyugalom ez orkesztben, szükületi karmester vezeti a főpróbát, bikula a trombussal, soha, ó. Ó, stora halszíjból viszi haza mátkáját, nyaka, füle, véres csík, iszamos a holdfénytől, püföli a nászasztalt, stora, ó. Ostoba nokturzás kikerekül éjjévé, vízizene szájzárból, ide-oda bádok tű botolog a túltükrén, stova, ó. Ó, lika hálóból kifolyik a belkántó, de a szeme rajtad van, de a szeme szájállás meregeti csillagként, likacs, ó. Ó, hova tűnt el hát ön, aki a ókat mond, ez a fura pontyornú, kireped a burkából, hova, hova, Morgenstern, hova, ó. A csorba kert. A kertből vers lett, s még a vers él, e kert erősebb lesz a kertnél. Csorba győző. A csorba kertben bolyhos délután volt. Aludt talán a gazda, és a fák valamit éppen tárgyaltak az éggel, ősz volt, hiány, és nem híja semminek. Nem volt kerítés. Bárki kompilátor bejuthatott, ha éppen kedve volt egy versre való kertet lopni tőle.
hisz nem kifosztható, mi adva van. És mégis, mint a slaug vagy körte tolvaj, úgy ácsorogtam ott. Kölcsön veszek, gondoltam néhány szétszórt kerti holmit, mitől lett vers a kertből, megtudom, és mitől erősebb hát e kert a kertnél. Leskiccelem magamnak pontosan, a mintázat hogyan lesz szerkezetté, a vadméz napsütésben lomb és ág miként vetül kavicsra, földre, őrá, formája így és terjedelme úgy, területéhez képest mennyiszer több. És akkor lesz egy prima raszterem, a többi zsákmányt belegöngyölöm, majd hazalopom, és belőlük lesz a mű. Egy nagy ponyvára kiterítem őket, elbíbelődöm védük napra nap, addig pászingatom, csoportosítom, mi tartozik, hogyan, miért s mihez, míg átdereng a napsütötte formán az a kert itt, és versé összeáll. Vagyis, gondoltam, nyűvöm szépen addig, míg új széltéhez ismét mélyen nő. De nem nőtt. Semmi sem nőtt. Kirakózni kis kompilátum, tisztes plágium hevert előttem, bármi olvasattá, ezer másikká összerakható, de műanyag csak. Zizgő pálca mágia, nem kert, csak kérgek, rostok halmaza. Még ha egész hét, mindjét ide lopnám, ha minden színét is, csak színtelen makett maradna, pontos és idétlen, idő nem volna benne. Telt idő, a titka nem, a belső nap sütése, a tér, a távlat, az a 75 duplája épp saját időmnek év nem, mit ünnepelni alkalmamban áll. E kertet el nem tanulhatni tőle, a többiét, még egy alkalomra sem. Az ember érik, s rájön, hogy hiába, a telt anyag mögött a szerkezet nem lesz övé, a kölcsönt vette kölcsön, hát jobb, ha minden szépen visszavisz, s egy cédulát ír, gazda, Isten áldjon, a több te vagy, és több nem mondható. Utánzatok. Bertók Lászlónak a hatodikon. Tologatok egy vonatot, te raktad le a sínjeit, s ha épp az izgő sín vagyok, te futsz át rajtam, mint ez itt, e kattogás, iram, ez itt. Utánzatos tél, ablakok homályos menetrendjeit átnyálazzák a csillagok. Nyolc szótagos viszonylatok érdes, heges térképeit tapogatom, mint a vakok a kintornadok bütykeit. És mire a vers megérkezik, bőrrel hallom a dallamot. A dallam síkos rácsai, ahogy az új begy körbe jár, mint a szúrós karácsonyi halacskákat pattintanál. A mindig egyszer is talán körkörös irányai, a struktúrák mélyén a nyál egymássá föl tud oldani, de önmagát forogja ki, mikor a nyelvig ér a száj, a beszéd buborékjai a szájpadon mind elszivár, és ott van a vers az asztalán, kívüle nincs mit mondani. Parte cédula, Pákulic István emlékére. Emléke nyelvíz, versorok kátrányi szívpor illata, apró képekben otthonos derű szorongás, egy szoba, megdobbanó vörösborok, egy füstös mézes délután, mint a dió, csörög, morog pár kézirat az asztalán. Emléke hosszú alkonyat, vízállás Pécs és Paks alatt, a túlvilágon a Duna, úgy aznapi, hogy végleges, akár egy parte cédula.
Ikebana a túlvilágra. Az ihlet megbocsátja a verset. Koncz István. Nagy házban nagy iroda, por, amolyan nadrágbarna por, sejem sakál álomból hátravetve, áttetsző kvarcbogarak, opsitos törpe tolongás a szusszanásnyi léghozatban. A fotelekből kilóg az idő áthuzatlan. Talajt akartam írni címnek. A lomaföldi felrőg, fel sínautók és sönkutyát. Valami hahófélét visszakiált, széltalan idegen a nyár, a végtelen párhuzamosokról. Ha-ha-ha, mondja, ha-ha-ha. Délután 3 órakor. Nagy házban nagy iroda, por. Valami érdes ködlikőr, üvegpupilla, mentafű, puskagolyókék poharak, elszáradt angyalok műszemei kéken a szürke likőrben. Fényes simítású tája pamlog, a zsíros hajdanán szatén. Kies vidék, visszafogott ütem. Plébánia vagy osztályterem, valami szőke tájszomorú bor és szikvíz jár dünnyögve föl le. Az egyik csígerül papol, a másik szénsavával oktat. Lepke és bánat úgy kopogtat, mint aki hazatért. Kopog egy öregasszony lepke tapsa, akkor a taps, mint a két toll, pihe karamból kék kupolában. Látom a fán a baglyot, papagáj szerep csak a visszhang. Halott medrek közt vérzik a fogam, dadog az álom, száraz virágzat. Ikebana a túlvilágra. Egy lopott kádé, Magos Györgynek szívből. Ha 50 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz erre, s eltűnődöl, hogy 40 év vagy 50 áll a versben, s hogy bármi álljon Jézusom, kiírta, mint akkor pont nem volna mindegy. De épp mert mindegy, fölkelsz is, mezítláb átmész, ahogy a csillag megy az égen a könyvespolchoz. Persze, Kosztolányi. S na, hogy 40. Bár mi az a 10 év? Az idő tömblekvárja oly drabális. Egy frém az sokszor hosszabb, mint egy év. S ha erre gondolsz, rögtön arra gondolsz, hogy el kell szívnod még egy cigarettát. 40 körül jársz, vagy volt 50 is. De ez most fontos, hogy mi az a 10 év, ha percben számolsz, persze sokszor annyi, vagy pláne frémben. Ez izgatni kezd. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán, kigyúrt kozákok lágy debilje pittyeg, a szeles Bartók Béla rossz bazaltján, vagy átnevezték, egy taxi épp bedübben. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. 3 sem múlt, mint hogy a stúdióból mennél volt épp haza, s még átsorognál a föld, s a csillagok közt egy parázsnyit. Tehát a frém. A frém, hogy osztható-e, s hány másodfrémet ver egy porszem szíve, s a másodfrém, ha már a frém a másod, szóval mi az, mi osztogatható? Talán a frémség. Itt kicsit megállnál, eszedbe jutna egymás semmiség is, hogy miért a mértek ott, hol frém a mérték, hogy miért szöszöl az ember eltökélten szénás szekérnyi magnószalagok közt valami furcsa gombos tűzajért, hogy oka van bár, s ez van céljaképpen, mégis mi végre?
s mi értelme van. És más ilyesmik. Kissé vág a szélük, babrálsz velük, megunod és elejted. Még bús se vagy, csak józan és figyelmes, már-már nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz és visszafekszel, majd megint előről. Ha 60 éves elmúltál egy éjjel, ha 70 éves elmúltál egy éjjel, ha 80 éves elmúltál egy éjjel, bár végig kell majd gondolni egy éjjel, hogy egy éjjelbe hol fér ennyi év. Tandor írt vers. Kedves Dezső, ki mindent Tandor írtál, amire szó volt és lett volna rá, erdőnyi fát ki nyelvvé géppapírtál, ahogy a nagy Reimerling mondaná. Kedves Dezső, ki ennyit írni bírtál, a mesterünk vagy így és úgy, naná. Te Isten büféjében dús papírtál, el sem bírná, ki körbeordaná. Hát körbeállunk kiskanálni szépen, kedves Dezső, hisz áll a mű középen az ismerős és titkos tandarab. Felnőttünk rajtad, mintha nyelvkovászon, lobogjon néked 60 rőfnyi vászon, ki egymagad vagy nálad tandoribb. Köszöntjű. Egy hanva hulló februári est, mely holdas is, sőt lesz még több manír, s ha hív, mert felhív Szigeti Laci, az ember, itt én, naná, hogy megír, ja, nem lesz versezetre rest, s mint 50 tagú fúvós katonák, e köszöntjűvel szépen fölmasír. Mert ez esetben mondjuk mondatot meggondol az, ki, s meg hatán idéz. Jön a tavasz, e kosztolány idéz, a nyak körül a szél elsálladoz. Sejmelj hazám, te, tömpe ormokon, kinek ajánlom szirt tetőn delel, 50 tavasz déríti föl legott, de baj talán, ha ősz egy üstökös. A nyelv, mely benne művelőre lel, csontig emelhet néki kalpagot. Eszterházi Péternek. A fán körül, hol elprusztozgatunk, es, majd egyre több a morzsa és a tunk, té, mely átaranylik rajtunk, általunk, míg meghalunk, r, majd egyre többször hallgatunk belénk, há, szívszaggatásunk, fonnyat kebelénk, á, a múlt, amit már mind kizsebelénk, zé, reánk tehénk, y, s még halk konyakkal futtatott teánk, p, tükrén az égből bámulunk le ránk, é, hogy ott ülünk, t, hogy sívó porcukorral eltelünk, e, s a lomhafelhők elszállnak velünk, r, mint könnyű fánk. Réz a Duna fölött. Sokáig nézze Réz Pál a Dunát, hogy hallgathassunk Réz Páli dumát. R. Efrén. Ki vízre lát, az jó sokáig él. Egy víz fölötti hosszú nyári dél lassabban hajlik farkasrétre át. Vígan tűnődjön rajta százig el, hogy 70 év az sok, netán kevés, s hogy bizonyosság versus kétkedés az égvizében egyként ázik el. Plafonján este fények fussanak, ha lába fáj, ölükben fürdessék meg a szirénbarbi villanyhirdetések, e rakpart szerte izgő hussanat. S ha bár kívánja mind pokorra tán,
ne fogjon el a rézi asztalon a flotta képes kézirat halom, papírhajókat gyártson holmi szám, ki vízre lát, az tartson armadát, s ha már nem ír, hát legalább beszéljen, s egy szó, mint 70, jó sokáig éljen. Alaplap. Mészöly Miklós halálakor. Csak mint egy táj, mely belém olvasódott. Csak mint alaplap, granulált egész. Egy húsvér térkép, földabrosz, vigasz, csirketoll, hószag, nyelvszag, puskaporszag, vérsült vadászok, melltartók, egy ország, mint éltető is szép reménytelenség. Azt kéne megköszönni, hogy volt, s csak úgy lehet, lehetne, hogy leszünk. Rókatárgy alkonyatkor. A róka az róka, az róka, az róka. A rókatárgy, hogy menekülsz, a luftod és a laufod, zsombékra ülsz, vagy lóra ülsz. A rókatárgy az az, hogy egy rókatárgyban mennyi vér, egy rókatárgyban meghalok. Mit ér a nyurga, könnyű prém, mit ér a bordalok? A rókatárgy egy fragzakó, nehéz étrend a mellén. A rókatárgy fagyas, fakó felhők egy őszi kelmén. A rókatárgy szivarhamu, hanyag lukaktól ékes, eléggé rongyolt állagú, éppen úgy partiképes. Egy rókatárgy mit is mutat, mellén zsebében óra, méri a szőlőpartokat, és vér csorog le róla. A rókatárgy az őszi nap, idő és tér tudója, a pontos lomha alkonyat órása és szabója. A rókatárgy az őszi ég lomposka lobbanása csak, kopott reverje zsírral ég, mikor a szőlő lángra kap. A rókatárgy egy szélcsiszolt, szélseprett sonkanadrág, mint durrezüst, csizmára tolt üleppel rogy le majd rád. A rókatárgy alant repül, kötésig csizmaszárba, s a éjj vad vértóba gyűl, vértóba lóg a szárnya. A rókatárgy egy kürti nyál, köhögve és zokogva a csókos száj két oldalán lecsorgó részborotva. A rókatárgy, hogy frakkot ölt, és ritka már, ha nyelvet, hogy fél, ahányszor újra tölt, sűrűn kér engedelmet. A rókatárgy a mellkasán kárpáló körme, karma, a frakk alól kinő a mál, akarja, nem akarja. A rókatárgyban mennyi bor, és mennyi másnapos vörös. A rókatárgy a férfikor, s hogy éjszakára eltörök. A rókatárgy, hogy elnehéz, mikorra könnyű volna. Hiába némi elmeméz, ha lomha, lomha, lomha. A rókatárgy apró kacsók csontroppanása mufban, hogy már a lusta puskacső elől is földre puffan. A rókatárgy egy rókacsók a föld meleg hasára, a rókatárgy szőlőkacsok szempilla vakkanása. A rókatárgy, hogy megvakul, csarlóból sajttá már sose, szembogara ravaszul kiképzett új hold hűvöse. A rókatárgy egy villanás, egy puskacsővel írt tükör, a látványt rakja össze más, szél söpörje föl. A rókatárgy a csönd, a must, gerezna és vidéke, bor és hamu, muslinca füst, a lőpor könnyű béke. A rókatárgy az alkonyat, a dolga végez lóra száll, porban a gyöngy, piros fogak, vércsík, és rókaszáj.
kis őszi rádióvers Balassa Péternek. A rádióban nincs adás, reggelre vers kell, hát legyen. Fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren. Húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mi támad, de 39 évesen tud némely rutinériákat, és csukott szemmel teljesít, ott belül vak van, békalencse. Öngyulladásig préseli, s a kegyelem ezentúl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját, a tollat, húzza a föld, s már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélyesen, 39, az néha szinte 70, egy szonettet talán megír, teli az ősz vizes szonettel, egy bőrönt komposztált papír marad utána, s egy szünetjel. Irokéz, űrlap csupán, nem távirat, s a kottalap sem én, uram. A tollazat sürgönyve drót, és adnotam göcögteti a távirót egy fecskeraj, s bár fogvacok, hisz néha szúr a fecskemész, és félrever, nyerskodta még. Morzsárium, nem én iram, csak morzejel, ügybuzgalom, hogy félrenyel. A türkiz ég, mint könnyű nyál az indián partedlién, elmúlt a nyár, nem sírok én, de írokéz. A sok fecsér szleng nem suhan, az őszi ég már extra lights, s elmúlti field prompt 40 év, mint kotta még, csak drótozat és némi toll, nem én írom, de távirat. Kevés, uram, duplázható. Őszi Hedvigek, Trágyali. Hedvig napján a szélre, holdra volhatna, még sincs szép szavam. Ki a disznószart viszi, hordja, annak nehéz árnyéka van. Szívében vad sertések ülnek, s a caplat Wiepersdorf felé, csizmája orrán úgy vegyülnek az égi fény s a trágya lé. Mint útban elhányt modoros hangzatkám, egyrészt csiganyája, másrészről múzsám tünde sája, s midőn a durva traktoros, a körmös éjféllel reája, engem folyt meg a rátapos. Vadászhímzés. A blondel, erre hírhet dúska hely, mind bűre sziszen tükrében beretvád, az őszi ében vértolult kehely, hol minden nyikhő londinér eretvág, a kaffád gróf és bárók fűzetik, kepednek ott a nadrák és zekék, merre szíván a hús vad gőzeit sikolytoznak a szobaőzikék, a pisszoárban bazdű vadkanuk, bár sliccükön csak véres szőr ragyog, egy lepkeért a holdat felverik, s elvircsolódván fényes reggelig, nyakuk körül a foncsor zúz nyakörve, ott lógnak fejjel a törött tükörbe. Faul. Magát, ha olykor összetuszkolá, miért kér engedelmet Istenem, e porhüvely, ha csálén engedem egy maszk alól, egy másik maszk alá, s miért reszket, mint a nyírkos halk faol mélyén a mérges húsú állatok. Akit legyűrnek fütykös bánatok, vagy bugykosába gyűr az alkohol,
az birkamód miért engedelmekeg? Hisz így vagy úgy, de egyként meglakol, ha alkohol, ha mélakor beteg. Rossz önrugó, kit önrugója nyom, egy elsovárgó, lelkedő barom. Bocsásd, Reá, fertőtlen felleged. Hula hopp. Hallom, mondád, a halnak nincs hazája, nem köti könyv, veranda, szilvalekvár, hogy élethosszan zérót mond a szája, s hogy nincs is szabadabb a halaknál, hogy siklik, ám nem ősi rögbe siklik, s nagy hulahop, csak éji éneke, bikkelyzetén a küllők, fisbiciglik merő hideg vér, oxigén zene. Holott a halban nyári szív telel, nem árul ponyván szívszódát darabra, hanem béfordul dobbanásival a fennezüst alá, a mély iszabba, hol pontosan, mert némán énekel, itt élned hal. Teremőröm, sziasztok a kályhám propán és bután börög, s ott gubbad bennem dőre hév sóhajokkal őszi délután múzeum lelkem buzgó teremőre. Rángad bévüle bősz oráng után, zablátlan kedve kicsorog a kőre, s még én legyek a lupanárja tán, bennem ugorjék septén rá a nőre, a blondelben is pucérban levőre, mely lóg a húsban természet után, fél homályomban, hájban és keretben, épp nem rikoltja bennem, hogy előre, sziaszt a közben, míg én hőg után alatt guborgok, őre áll meretten. Oldas kisolló, látományimra semmi ok, falam vad tölgyfák mancsa pedzi, hiába párba és birok, e morfi rém elmém kikezdi. Ó, árnyak istennéje, Hedvig! A szurtos őszmély papírok alól a lélek nyírka meddig fölér ma, játszódván nyírok belőle medvé, cisszen éles, holdas kisollóm. Úgy bírok csak ó, nedig meglenni édes, mint árnyátéki mártírok. Vám, ennyi kell a szenvedéshez. Ár, olló, játék. Ősz, nyirok. A hattyú és a szú. Az ember végül, kövér vagy sovány, pucája jégbe hűl vagy fönlobog, előnyereg a szent Mihály lován, felejtés ellen szemfedőn a bog. A hattyú, mely tán benne barcogott, ki sem köhint a kormos szárny alól, s mi rózsafényben hév tüzet fogott, a szent poézis fészke már csak ól, peshet odú, mely régtől tart lakót, s nem elvert grófot, űzött herceget, hanem a szút, ki buzgón perceget, s egy nap föláll a gyászos satnya porból, leporol térdet, könyököt, zakót, s kikéri majd legfő részét a torból. A vaddohány. Harisnya barna gyapjas csónakok Hedvig napján a réteken. A vaddohányok, vad kisasszonyok, eveznek vőlegénytelen. Befurcsa hely egy vaddohányi sajka, betelve van harappal, szenvedéllyel, miképp az angyalok nagy ajka, kik holdas kacabákban rínak éjjel. Elülnek pudvás őszi ág tövén, szép sejmük délrel eldidergetik,
és téli vőlegényük megjövén, mint birka ollót, halkan szétteszik, és megint előről. Így jár mind a hány, a vad dohány. Gázolaj. Hedvig napján erős dohányzom, kátrány magamban gubbadok, s csak elnyelem, ki nem bocsájtom, mint bányattó a csillagot. Szegény szívem, nyirokba gázol, vak hold nyirokba, s bármi ez, legmélyemül nem is hiányzol, és nem foghatlak semmihez. De ha az égnek kutya nő, hol hajdan ágak volt ere az éjidőn, a rekkenő hűs gázolajban feldereng, mint vadlibák szakálla leng, ölednek csípős kendere. Ártány és szerelem. Ahol a hibban titkok égnek, száj arról úgy se szólhatik, minek kell nékem több elégnek, mintha a sertés jól lakik. Sötét likán a rongyos égnek nem látok csak az ólakig, mi végre akkor szenvelegnem, miért tiszta alsó, tiszta rím. A Hedvig napi fellegekben körülvesznek a disznaim, Mondshine azt meg nem perzseli, körmöm törött, szívem süket. Egy brandenburgi berzsenyi, vakargatom a szőrüket. Egy hosszú kávé. Ma ősz van és vasárnap, avarszag és dohányzom. Az asztalkán fajanszban még gőzölök az égbolt. Egy öntött vas fotelben ülök a cifra balkon, kavarva hosszú kávét. Míg végre lusta tükrén eloszlik, és bedrappul, mint kondenzált ökörnyál, a kedvem égi mása. Pedig szép itt a herbsztág, ahogy körülkeríti, mint birtokát a gazda, a parkot és a kertet, hogy majd planíroz ásat, és térre házat épít, zöldből és vörösből, ahonnan úgy hiányzó. Hisz csak neked, ha egyszer még, neked csak, valami házat, allé, napórát lusta tűvel, hová a hosszú árnyék magát befűzni boldog, s szakad zakom zsebébe a forró őszi holdat.

rőttej fölé. Lábára lehajtja tehén, egy kanna sputnikot cipel, habzó ékel a tetején, a sör, a tej. A füles kanna kék acél, két kézre fogja, s szárnya van, lóbálja varjú vilmosan, kis bajkon úr. Mint egy lakatban, alkonyul, csörömpölnek az estikék, róló zörög, a restié, és lezuhan. Az állomáson vasra vas, folyik a sürgős bevagon, a helyőrségi zenekar Kubát nagyon. Taszáron túl ott van Kuba, szájsarkában rakétagöb, USA-nak meg kell halnia, áldott a rög. Tud-e a vasút eszpanyol, páncélvonat hét éjen át, a tenger lábához hajol, Ruscsovnak úsznia. Tűzoltó leszel, vasutas, Lenin, ki csak népének élt, a szabadság nem alja nép, és Kossuth is. Nehézkedik a bamba lé, forgatja körbe óriás kerékgyanánt a kisfiú, hogy zúg a plé. Pörög a csillag miriád, pattognak fent a nitszegek, úgy szédül, mint a részegek, horgany, te bád. Forog vele a nyárfasor, jó sputnikom, repülj, repülj, s a jő az éj, se tej, se sör, csak épp a fül. Három bárzong, két trotli kéz, s bár mannikűrre futja, elmúlt a múlt, hol tíz sovány agár, ma már az új, csak lusta póni kutya, és csak tapirgál holdas éjszakán. Míg szebb jövőbe szágult Pink Mariska, ágyő, ágyő, kis traktorista lány, a ráza vasbak büszkén rázza vissza, és élvez még a traktorista lány, mert bár zsebében másfél munkaegység, a kis szíve az mindig mást akar, hisz ifjú még, és benne a sebesség, a száguldással sétál karba kar. A Montmartre-on abszinttal, kalvadosszal tölthettem volna még hány éjszakát, de eljöttem a négyes villamossal, hogy bámuljam a hajnali blahát, s leéljek itt, rossz presszó, rossz zenésze, ahol az ősz, e tonnaszám avar, e könnyű árva trágya tengerésze meg annyiszor pöhölyként felkavar. Megforgat, és levág a sárga földre, ma erre rángat, holnap arra lök. Elhullott lombok rácsát járja föl le, mint kotta rácsot részek dallamok. Rutinglitang, egy zenemasinista, protkói gája füstben nyekteti, a köhögését kátrány veri vissza, s két keshet hangfal kontrázgat neki. Szép Pink Mariskánk szájjel hattyú szárnyan, öntött vas hattyúnk űri hamutal, mint falka csikk az öblös éjszakában, ugat, szorít, és piszkosul kapar, és így tovább a szív elszorulásig. Taknyába fúlít minden dalszöveg, egymásra csúsznak máslik és a fáslik, s ez így lesz már, míg meg nem halsz, öreg. Notesz. József Attila öregkori versei, Firkák, keltezetlen töredékek feltehetően 1960-ból. A Notesz Acél György hagyatékából kerül.

került elő. Fedőlapja és korábbi sorsa ismeretlen. Az illatos tejából száll a gőz, szegény J.A. most hátulról előz. Rosszog, törik, ha kaparom, csak áll és fáj, és nem csorog, mint teli tölgyű vérbarom. Farom, öklelet, mi lehúzza karom. Aranyból csörgő aranyrögelet, a púpozott kanál a mézre nézve annyi, hogy megöregedett. E március középi este nagyon öreg a teste. Egyszer kileste, tehette volna, és nem hagyott el engem. Most már minek? Többé magam nem rombolom, és mint amolyan haszonállat hisz, enni-inni azon átkap, az ólajtót rám gombolom. A nadrágomra nem kell szíj, s papucs cipőmre sem kell fürge pertli. Bent megyek ki, ha ki kell menni, hisz nincs hova fuss. Úgy élek itt a jó külön szobába, hány éve annak, mint akit itt vett ki a bába, és itt rakott hűlő, meleg hasára szép véres édesanyámnak.

szanatóriumban szépen lakom. Mondom, hogy jó legyek, körben a budai hegyek, s nincs rács az ablakon. Mint nyakkendő tükörbe kéz, a ujja görbe is nehéz, köréje hurkolja korát. Kucsinozzák a vacsorát. Kis nénikék a sírokat, mint a moslék elsírogat, s úgy hull alá, mint rácsai közül a virsli húsba lőtt csacsi. Tetőt mutattam nékik, és rühött, dühöngtem is. Mondták, megbölcsülök. Ha még az elvtárs, bárha trágár, mégse erősebb a pártnál. Eredterügy, ribanc legyél, ne légy, csecs, eredj virág, szalonna légy, ne mécses. Kemény dikód, e dúsan bőrözött, nem keres, mégis rád talál az oltalmazó, gondos őrizet. Hát miért remegsz, mint tejben a halál? Fekszem, mint arcára borított éjjeli szekrény. Jaj, ma ne sok! Meg miért naftalinoztatok engem? Ha eljön néha a Gyuri, van kaviár, Ramazuri, kezet fog, dr. Rámpai közöl, s kihez közöl? Jó lenne néha taxival a Svábhegyre, hol Bambival öblítném Bamba délután a nyálam és a szám. Talán egy elvtársnő is jönne. Szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám 10 ujjamat, s a pizsamám halkan szájába tömném. Talán egy elvtársnő is jönne, szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám a homlokom, és még a szám zsávoly mellén leföl karistol, megoldozná övén a pisztolyt, s úri kedvében beleölne a forró főhadnagyi ölbe. Éme hát végül újra Pista, egy karbolszagú kicsi kommunista. Nézem az öcsöm. Nem nézem. Szőrös ősz avar, reterált nyár kertvégi mása. Köpet, tükör, már nem zavar. Borotva surranása. Itt az örök rend, keserű mandula. Gyomromban mind a kínóin, ne neves szegény kínain. Hajlong és ökrend, saját át hull ki a. Teli tüdővel vagyok itt, ugye? S ez mindannyiunk ügye, a nyugalom, azt mondta dr. Rámpai, nem fog vele mordítani. Nekem jobban fájt az a csönd, ami. Szegény csöre, mint pöfögő zsuzsi vonat falucska állomásán, széles farával betolat, húzza a kását. Piros szemébe tűzve mesztelen, míg brosúrákat böngész és makog, ötújú sírós csillagom világol. E villakertben, hol kísértetem a Zsdánov allé szontyolt havasán, elkél ma még a sapka és a sál,
míg nyújt kabátban sétálmat teszem. Tapsi fülemmel takarom a szám, s a nő a fogam, magamhoz fenem, de kurta farkam, édes Istenem, felé csóválom népünk tavaszán. Fölém s alám, tarfáid marka nyúl, fehér a törzsük, hogy ne rágjon nyúl. Jaj, nagyon könnyű, engedelmesen, és nem kell többet villanyozni sem. Önnön, beszemmel, engem óv az állam, hogy kérgét el ne rágjon. Ma lágy tojás volt, mintha egyszer nyáron a nap s a hold remegne egy kanálon a zöld hajnalban, azután lecsöppen kenyérrel és ketchuppal. Szép ifjúság, ha távolról felött lesz, csak úgy, mint kócos fúdokló a mélyből, ki nem tudja még, hogy az oxigén öl, s hogy jobb egy kája, benne lom, ha széngáz, és jobb, ha békén lábat lógáz, mikor az ember ül, és 55 lesz. Mint a szamárnak, hogyha bőg és szürke bőre, nyilván Budánul lombok közt gugol, s nincs gondja nőre, kinyújtja érdes, dallamos, a sváb egyik, a villamos. Hány még árva jéha, ha mind a halál foajéja. Nyikorgó kocsikán csöre bebetolja a vacsorát. Hogyha ennéd, és térdeire rácsorogna gyengét, de azért csőre. Miért gördül kicsikém a szád? Mint a folyam, ne tanfolyam, legyen olyan, ne aktatáska, bő, de sás, ne sáska. Esténként molyból és gyapjúból van a testem, ágyékomban a vágy csak lappat, zsák, puha korpa. Épp rebbennek a molylepkék, ha kinyílik az ajtó, s remegős tejbe daráthoz lópörkölt el az asszony. Megmondták, ilyen állatot elvtársnő sose lát már, vérbirkát sose lát. Hát van riadalma szegénynek. Oda óvakodik mellém, Csécsi szalonna az arca, lomha pucája kigyullad, cöcöget, hát ha nem alszom, pedig én alszom, mint holtak, téli kabátok. Ekkor halkan, vérveresen bekotor pizsamámba, s megmarkolja a húsom, mint etetéskor a korpát markolt, aki nemrég Orpad falujában az ólnál. S bambán, jóhiszeműen pergeti ujjai közt, míg felcsap a rongypuha árnyék, szétmálló szövedékem, s mint a kicsin gyerekének merne vasárnap, a kondér legsűrűjéből méri ki nékem ilyen korakoztot. De ha visszaölelném, belelőne. A szelíd szürke pobjedából az én kihízott disznó szeme bámul. Mától nem ér el az összes rója fel hibámul. Töpörtyű tesz töpörtyű, már megértem szépen belülről. Mióta itt vagyok, nem jönnek értem. Bár nem hagytam fel még a húsevéssel, kanálla leszek, nem villával késsel. Mint vérmedve,
akit rágnak a molyok. A vénségemre megkomolyodok, odahagyom csupán, de nem vetem le. Nézzetek loncsos régi szvetteremre, szemem helyén a gomb vidáman ül még. Hát mi elől is menekülnék? Ó, kicsikéim, rövid életük, majd moly leszek, és elszállok velük, mintha cseresznyefa hamuban repülnék. Kitéptem, elfogyott. Tárcsalomb. Képleírás krumpliért, egy Szécsi Magda képre. Akár egy mozgó képregény gyufásdoboznyi házai, kattog a vásznon fényre fény, teher, személy vagy kertmozi. Futnak a fülke ablakok, pereg a filmragyás sötét, filcpuha holdak, laknapok, szurokmezőben tarka rét, tenyérnyi földek és egek, világ, mely folyton elgurul, textil mintán a rétegek, széjjel választhatatlanul. A képen számos tarka jel, hajlat, hurok, fog és kerék, ha van közép, tán így terel közép felé a tarka kép, s ha nincs, hát nincs. A hűlt helyén a tárcsalomb elforog, egykedvű, forró tengelyén futnak le tarka jelsorok. Aviatikus vers Kejés Aranka Máriához. E szöveg hitelességéért nem szavatolhatok, talán valódi, talán nem. Alig, hanem a legjobb Csúszó Sándor terminusával valódisítványnak nevezni. Az idős hölgy, akitől a versmásolat származik, a következő levelet írta. Kedves Parti Nagy Lajos, önnek írok Jelenkor című laphoz, kivel több levelezésben állottam, ha emlékszik, mikre egy vagy kétszer írott választ, többször nem, melyekben inkább lebeszélt vers írásáról, mint biztatott. Ezt én nem vettem rossz néven, ezért is fordulok önhöz más, bár vers írással kapcsolatos ügyben. Ezúton nem egy saját költeményemet küldöm el önnek, hogy legyen segítségére publikálásban, hanem egy élő irodalom tudományi személyét, kiről véletlen folytán hallottam Magyar Rádióban. Az illető neve, ha ez önnek mond valamit, Csúszó Sándor, kiről jóleső érzéssel hallottam, hogy a magyar irodalom egyik jelese és elfeledettje lett. Szeretném közölni, hogy ezt a személyt, amennyiben nem tévedek, én, illetve családom egyik tagja futólag ismerte. Szegény és azóta bőven elhalálozott édesanyám féltestvéréről van szó, ki született 1916. március 4-én Sárbogárdon, és háztartásbeliként 4 polgárival a háta mögött halt meg 1961 évben. Én hajlamaimat az amatőr művészethez aligha nem tőle örököltem, ki lelkes pártolója volt művészetnek, s hozzám hasonlóan ismert írók, szerkesztők egy vagy több soros leveleit őrizhette tarsójában, kikre most nem térek ki. Ez az én nagynéném, Kejés Aranka Mária, kinek hajadonsága fölötti bánata otthonunkra rányomta bélyegét, hol vélünk lakott édesapám, ki posta tisztviselős önkéntes tűzoltó volt kegyelméből. Ő rá, kire inkább nem sütött nap, mint igen, érthetően nagy hatást tett egy rendkívüli esemény. Egyszer, talán a véletlen folytán, talán nem, meglátogatta őt egy budapestiesen öltözött, kissé palócosan beszélő fiatal személy, bizonyos Sándor, ki egy csalló közbe elcsatolt ismerősünknek hozta üdvözletét és kézcsókjait, és kivel majdnem tüstént irodalmi témákra terelődött a szó, mi nem volt idegen házunktól, és kivel utóbb édesanyám beleegyezésével sétát és uzsonnát tettek.
Én 1933-ban a történtek során 11 esztendős voltam, s határozottan emlékszem ennek a bizonyos híres Csúszó Sándornak sárga cipőjére és égnek emelt kútfúró tekintetére. Továbbá hegyes álla volt, kutatóknak ez talán mond valamit. Hogy mi történt felnőtt nagynéném és ő közötte, az csak részben tudom, övezze egyelőre homá és három pont, amivel nagynéném titkos füzetét bőven teleszúrta. Annak dacára, hogy ezt az esetet sem a követő napokban, sem további életében előttünk szóba nem hozta, és rá a feledés, mondhatom, fájdalmas ténye borult. A rádióadás vételekor az ismerős név hatására vettem kézbe nevezett Kej és Aranka Mária emlékkönyvét, és benne meg is leltem egy szép és igenis hagyományista költeményt, Csé Sándor aláírásút, mely kék tintával, valamint kifogástalan betűkkel íródott. Ennek másolatát küldöm el ezúton önnek. Az eredetit, mely birtokomban van, őrzöm, válasza és főleg irodalomkutatás reakciója esetén megtekintésre bocsátom. Ezennel zárom soraim, mit önnek is szívből kívánva üdvözli, Özvegy Kanalas Béláné Puszta Szabolcs Damjanics utca 43. Melléklet, egy darab versmásolat küldemény. Ah, mely homály borul a lanka táj, láng fallosával szerte kaszabolja, mint varrógép, amely nyugodni tér a dús szívet, mi balja hajlatán röpül az útporában, mint a vér. Feledve szűk, kinőtt artériát, kiárad, mint ártéri rét, és spriccel az, ha kell, ha nem. Ha mosdótája nem leszel kebel, a vándornak ki jobbodon honol, hanem csak mély és hanveder. A kárpitot a pusztai kutyák már mélabúsan megszaggattaták foguknak nyálzó tűivel. Miáltal nékem ő üzen, így szaggat engem meg a szép, mi vetkezék és öltözék. Én eltűnök, midőn vagyok, nyomomba bottal verhetel, habzó vörös propellerel, mint napfény, amely áthatol és ütlegeli felhő kuvaszát. Bennem dugattyú sűrül és higul, és minden fekhely műtő asztalom, és sebesség a vacsorám, bárhol vessem ki horgonyom. Belém egy aviatikán operáltak B robbanó motort, egy aeroplán sétál jobbodon, akibe röpke lány, belé karolsz, siszed, telész a szárny. A sétanékem nem kenyér, vadabb tempó a falatom, nem kuglóf, aztán kakaó, kit látok Párizs, Makaó, annak bár földig ér a láb, az folyton légi útra vágy. Hazudhatok, de csókom nem hazug, azt vágyak acél öntödéje öntötte, súlyosra és nehézre, hogy lassan el se bírja pillám, ha rád néz két kokillám. Ki voltam, aztán újra nincsek, hadd szakítok egy kósza tincset, hogy aztán végső búcsút intsek, mert embert ember meg nem érti, csak békjózza és nehezéki. Én elrontolja semmi jónak, hadd fussak inkább néki, néki, s röppenjek el, mint lebukó nap. Kezét csókolja, s köszöni a szép ozsonnát és eszmecserét 1933 pünkösd vasárnapján Csé Sándor Pozsonyból. Emlékmű. Mint Háncs papucs, hogy mégse kőre lépne. Oly elhagyott, oly megmozdíthatatlan. Égnek mered már szúrós, bőre lépte a bőrkemény,
kórtermi alkonyatban. Két rüszt, egy orr, egy ágyék műemléke. Test, ágy, kanül, a gyűrött ágyhozat van hűlő helyén, az exit pár kelléke, a léten túlról áramló húzatban meglebbenő, a körmök fésűjébe a kurta sóhajtáskor benszakadt haj. Mintha még ott is, most is nőni kéne, hogy gyűrűt vett, és elsimul a léte, hol fut tovább, s ő elvegyülni abban, már siklik át az űrön, mint a szappan. Kacat, bajadzó, részletek egy szőnyeg verstamból, daktilikus sorok, hexameter, surrog a lába körül csupa daktilikus kacat és rongy, úgy töredék, ahogyan töredékes a téli vasárnap. Ormótlan csalogányként csattog a gépben a metrum, készül a hegzameter, kicsomóz, becsomóz, vacakolgat. Sorról sorra merőleg fűzi a húrba a textust, táncol a téli szövőszék, dünnyög a hárfa kabátban. Bent a meter, áll, s piperézett. Mintha a bamba idő konfettie volna, hullik alá ez a vers, szín bent a meterből, mind a középfele lejt fél spondeuszokkal. Öt lábán fut a tél szárnyas bicebóca, rejti a talpa szívét, és tánca a lúdé, mert hideg itt ez a kő, hogy megfagy a lélek, fut le a földig a húr, kóc, árva, zsinórzat. Azt hiszi, ver maga át. Látom a sánta kutyát, hánya a hót, nem metert, ötlete oly kitekert, s bent a meterje, ha minc. Nézd be szobámba, kazinc. Csorran a tolból a tint, hullik az égből a pent, ül a sötét idebent, gyűl a fehér odakint. Az, mit az úr idekent, orfacsaró piperent, az kutya kölni megint, mondja a költ és a vint, szárnya alól kitekint, vén, dühösen búcsutint. Áll, disz, tihon, nak, riadó, leánya. Gombolyog íme a rongy belezúzni a versbe harisnyám, síkba teríteni szét, és mégse vacogni. Ennyi a trükkje talán. No, az úzdai disztihonokkal fűteni télen a padló, drága mulatság. Forralt bornak aszút a balont töltsak fazekába. Lángott a lőre is át, s fánál jobb a fahéj. Adóneusz. Felleg az égen, tónaludátusz, esteledik már, páva is tátusz, holdliba csúszkál, gágog a jégel. Vajba a kés megy, daktilusz és egy spondeusz alkot kólon adóniszt, mint ez a strófa, büszke adótiszt, egy kutya srófra jár kell a lába, gágog a jégen, tramplik a páva, illik-e jó kis téli vasárnap. Jambikus sorok, jambikus trimeter, hatan vagyunk mi, jambikus triméterek, a cél, a terh, az út, ha volt is elmaradt, úgy nyiktatunk a tompa téli ég alatt, akár lovatlan és kocsitlan féderek. Befagyva mind a vadfolyók, sötét erek, kenőcs a lőcs, miért, kiért, nem vetve lat, rabog velünk a tonna súlyú alkonyat perpétum, debil. A did van, és dereg, és mind megfagyunk. Hat jambikus triméterek a menny alatt, a puszta téli menny alatt. Jambikus tetrameter.
6:20. Sajnáltatom magam, pedig csak ültem itt, zenet se leltem, némi port szitáltam át 6:20. Mi szaggat így a kar talán, akár a megnyúlt tetramét? Fáradt vagyok, tán zsákolók fáradnak így el. Este van, 6:20. A téli ég már tinta hal, s a vér alá futásokat lomhán viselve mind a 8 szenes tevék terpezben állnak. Szájukon borosta nől, nem csillagok, de színaranyként 8 sugára fölbuzog, nem semmi az, bár elkonyul, hisz minden el, s akár egy csonka 8-as. A satnya hóban sós perec világol árva húgyú. Anakreoni 7-es, hogy hát, ha megvigasztal, negyed felest meg itt áll, Anakreon, te bamba, a csonka vers meg itt áll, a 3 is feles jamb busul a kocsma asztal piroska műanyagján, akár a könnyes orcsöpp, kis árvasági taknyod, se súly, se terjedelme, letörli majd az asztal. Anakreoni 8-a. Hol az ősz a tiszta égkék, belehult az űrbe végkép, ami régi kékje volt csak, szmogalomban áll a város. Ez a furcsa szürke lejtés, ez is ím Anakreoni. Sor előn akár tehénkék, anapesztusok legelnek, ma napestig állt a szél, és kutya hula szállt fölébünk. Fehér tetőkre lassan, Budapestre lomhasz mok szállt. Jambikus Szeptenárius, a hullahó szemedre hull, ne félj, fehér sötét lesz. Tetőkre számolatlanul, ne félj, ha végre fény lesz. A tűzfalak ma mind fehér, a jégcukor galambok, kubusban áll a tél, ne félj. A licht, a hóf, a gangok, a hold az udvar 4 szögén éjfélre átevickél, fehér, akár az egyszer egy, a négyzet Málevicsnél. Jambikus Oktonárius, akár ha régi levlapon a kása szürke oktogonsa volt sugárút bágyatak találkozása éjszaka, hókövérje, mint slicet, bacon, pehely, szalonna szál. Fiakkerünk, el sem hiszed, bakon beburkolózva ül az oktonárius, derék tokája holt puhán dereng, lapátnyi lószar gőzölög, felizzik némi szénafény az oktogon 8 szögletén, de forma ez csak posztromant, akár a régi levlapon csókolja önt Kovács Hugó. Alexandrin, 6 lábú vers, adzsib kutyák liegnek így, 6 gázolaj titán, 6 nyelve lángal ég, a szót felől az út, akár a szót felé, titá, titá, titán, a téli éjszakán benzinkutak tanyák, egy tántorgó személy. A hold besüt kicsint, s a lanyha fülke fényben ül betuskinunk. A rángatás titán, eltűritek? Vonat sosem cibálhat úgy a sors, ahogy cibál. A komszomorszka könnye rángatósdi tól ölébe szétkurul. Titán, titán, titán, a téli éjszakán nem sírtok így. A szót, akár a gázolaj. Na és mi van, ha 7 a láb, elúszni épp elég, a talp alá a gondolát fel van szerelve rég. Velence híres útja, itt te púpozott kanál, magad mögéje gondolod, a lényeg abban áll. Ahány kanálon elsuhansz, ablak ki annyi nyíl, s ha épp elég a nonchalansz, repülsz, akár a nyíl.
Nibelungizált Alexandrin. De mára itt bevégzem. Nibelungi nyers, már fáradtnak se érzem, és már a vers se vers. Amit megjambizáltam, megjambizáltam más. De furcsa forma számtan, csak abszolválhatás. Igyekvő szurrogátum, tán annak is sekély. Most kattan át a dátum. Lefekszem, téli éj, hanvá bohul a hold is. De ez csak ráadás. Löncsölő kislány. Négy strandard évszak Balla Zsófiának. Az élet úgyis szívószál. Ha végre itt a vasz, és rügyre rügytapos, s az ajkunk föl lejár, mint Barbie villamos. Ne légy új, Bambi már, ma lájt a pep szívem, a feelingemre nincs szavam, csak fújom és megszívem. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira vas and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a nyár, az vadi háj nekem, ölelj magadhoz, ó, hatalmas Big Mac-em, s még fullig ér a száj, a boldogság lecsöpp, I love-tól égsz az ajkamon, te extra ingyen ketchup. Jaj, úgy élvezem én az élet, minden annyira fessen, jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt az ősz, a nagy pizzériás, deres fején halas, meg csonkás és tojás, az elmúlás szele már épp beten neki, de Red Bull mindig csúcs szuper, és vígan megkergeti. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira fresh and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a tél, az tiszta, beautiful, popcornunk, mint a hó, mely szájról szájra hull, és tökre úgy ropog, hogy más se hallani. Hát, így lehet koncert alatt mindvégig csak tapslani. Jaj, úgy élvezem én Vivaldit, ottan annyira szépen jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Parapet. A Szív utcában minden este fát vág egy asszony hitvány, tarka pongyolájában semmi teste, egy kés, egy bárd, egy tompa balta végén sikong, se kora, se neme, csak ez a tűz, mi eluralta, és csak a házak parapet szeme. Mintha az Isten nézne rajta, nézné bárányát és a fát, ahogy cibálja, hasogatja a bárda, a kés, a tél, a balta, a tarka, pongyolács magát. Még egy halom lesz, asszony és fa, s így mindegyik determinált.

Tilos Rádió. Még mindig a keltakarót halljátok. Nem jött a következő műsor. Gil Scott Heronra emlékezünk, aki nemrég halt meg. És tavaly itt volt a Media V-ben, meg egyéb a Kelit felvételei pörögtek itt fél kettő óta. Még egy pár szem lesz, aztán lezárjuk. További jó hallgatást!

0: Today, the revolution will be televised. Will be televised. Will be televised, brothers. Because the revolution is alive.
1: This is Gil Scott Heron, Tilos Radio, Budapest, FM 90.3. Always listen. Always listen to this station. Very good. Friend of mine. Good.
2: Jújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújj zeneim. Igen, szikrázik itt a feszültség. Tilos Rádió népzenei műsor. A Tilos Rádió fogható a www.tilos.hu weboldalon. Káblen a 103,7-en, még a rádió vevőkészüléken. A 90.3 FM-en. Népzenei műsorunk minden hétfőn este 10-től éjfélig hallgatható. Zico Evandia tartotta itt a frontot a gyönyörű balkáni zenékkel, és tartja még, és magam is meggyűjtem, Keszthelyi Imre Vóné. És akkor mindjárt megemlíteném azt a pici kis 1%-ot, amit nagy szeretettel várunk azoktól a hallgatókról, túl, akik adózni kénytelenek, és adójuk 1%-át nem más, hanem a Tilos Kulturális Alapítvány javára szeretnék felajánlani. Ez jótékonysági felhívás egyébként. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.
3: És te ezt tudtad is meg?
2: Nem, itt olvasom.
3: Ja. És egész héten a Tilos Rádió diszkrimináció ellenes tematikus hetet tart. A Gödörben is lesznek rendezvények, nézzétek meg a tilos.hu-n.
2: Vannak esetleg élményeid?
3: Diszkrimináció? Hogyne lennének. Sőt, tulajdonképpen ez a szerencse. Azért jöttem, hogy na majd itt hajrá, mindent elmesélek. Igen. Nagyon, nagyon furcsa, mert én úgy nőttem fel ebben az országban, hát a törzs hallgatók tudják, hogy görög vagyok. Úgy nőttem fel ebben az országban, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Tényleg, eltelt az életemből körülbelül 38 év, mikor először szembesültem ezzel, és úgy éltem meg, mint egy gyomor szájonrúgást, mert én azt hittem, hogy ebben az országban minden rendben van. Jó, a névadásunk körül voltak problémák, meg most már van görög iskola, de nem volt. Szóval ilyen apró problémák azért voltak, de hát az sem erre az országra az első követ, ahol nincsenek ilyen problémák. Tehát én személyesen tényleg úgy nőttem föl, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Bunkók persze mindenhol vannak, azt nem lehetett kikerülni, de ez nem volt intézményesített. És aztán egyszer csak nagyon, nagyon keményen beleestem. Én a Ludwig Múzeum recepciósa voltam, és most a rádióvezetésnek is és az ORTT-nek is mondom, hogyha emiatt bármi szankció jár a rádiónak, akkor azt én kérem, Zico Evandia vagyok, és nekem tessék postázni a csekket, mert én vállalom ezért. Tehát én hosszú ideig a Ludwig Múzeumnak a recepciósa voltam, és volt egy primitív kolléganőm, aki balkáni bunkózott engem, 3 éven keresztül balkáni bunkózott engem, és ez ellen senki nem tett semmit. Minden tovább nélkül elnézték, eltűrték, és én 3 évig bírtam, és 3 év után elborult az anyam, és megráztam a blúzánál fogva, és ebből az lett, hogy engem citált a fegyelmi elé. Szeretném, hogyha nem értené félre senki, én megérdemeltem a büntetést, mert ilyet nem lehet csinálni. De azt nem, hogy egy életre megbélyegezzenek. Tehát engem citáltak fegyelmi elé, fegyelmivel rúgtak ki. Utána bárhova próbáltam elhelyezkedni, utána nyúltak. Próbáltam ebben a körben elhelyezkedni, és utána nyúltak. Titokban mindig megsukták, hogy hát a Ludi múzeumos főnököm telefonált oda, hogy fel nem álljanak engem venni. ezt a korszakot ezt így lezártam az életem, és akkor elkezdődött az álláskeresés korszaka, és ez egy nagyon friss dolog, ez a múlt héten történt meg velem, fölvettek az Infoparkba dolgozni. A főnököm, az ottani főnököm az első munkanapon, kb. 2 órával munkakezdés után halálboldogan jött oda, hogy fú, milyen jó, milyen szerencsés, hogy én kerültem oda, mert 2 órán belül már milyen kompetensen tudok itt intézkedni, és milyen gyorsan átláttam a dolgokat. És ehhez képest 2 óra múlva, meg ugyanez a főnököm meg kirúgott, mert hogy az Infoparknak a bérlői fiatalabb munkatársat szerettek volna. Tehát ez most nem a nemzetiségem miatt, hanem a korom miatt ért diszkrimináció, és ezzel azt hiszem nagyon sokan szembesülnek még. Tehát, és sajnos még akármeddig tudnék mesélni, de az egyik a Ludwig Múzeum most az, mert az hihetetlenül fáj, hogy csak engem büntettek meg még hozzá így. Ez meg egy friss élmény.
2: Tilos Rádió Népzenei Műsor antidiszkrimináció.
3: És akkor szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy akinek szüksége van egy nagy pofájú görög származású nőre, aki emellett roppant hatékony, és nagyon, nagyon ügyes, és jó kommunikál.
2: Ez jótékonysági felhívás.
3: Ez jótékonysági felhívás, az itt jelezzen a Tilos Rádióban. Még egy Tóth Zsepruevszki számot betennék Kumbélánon. A népzenezikó nem parázik, kirúgták már, nem attól parázik, hogy ki fogják rúgni, már kirúgták fegyelmivel Kumbéla, ezt üzenem. És akkor szintén Kumbélának még egy Tóth Zsepruevszki kép.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Valek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

O harc vágok csendes árnyal. A harc vágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt rám. Oly izgatottan jött elémbe. Mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt-e? Megbízám. Ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam, meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám, part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássam itt ridegnek a követ se. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Mód az ajtó előtt búcsúzott Szergiusz hercegtől. Ne féljen, mondta. Úgy érzem, van remény.
1: Én nem így érzem.
2: Hinni kell.
0: De a professzor ma visszatért. Ne rágódjunk azon, amin úgysem lehet segíteni. Jó éjszakát. A herceg elment, és Mód belépett a szobába. Amikor egy kattanás után világos lett, ott ült vele szemben a fiatalember, deleka köré egy lepedő volt csavarva, de különben kifogástalan Pepita kabátot viselt, csak az ujja látszott túlságosan rövidnek.
2: Hogy mert csen?
0: Rövid leszek, mert az idős üveg, és különben is igen éhes vagyok. Azonnal adja ide a kést és a fehér asztalterítőt, amivel becsavarta. Mód képtelen volt velem. Ne kérdezzen, ne magyarázzon, és tegy, amit mondok. Valaki meglátta, amikor elvitte a kést. Át fogják kutatni a szobáját.
2: Ki látta meg?
0: Kérem, hogy cselekedjék gyorsan. Ha megtalálják itt a kést, akkor vége. És honnan tudjam? Tárgyalni nincs idő. Hinnie kell, amit mondok, különben elveszett. A kést! Mód habozott. Azután gyorsan az ablakhoz ment, és a párkány mellett egy résből elővette a fehér terítőt. Itt van.
1: Óhajt még valamit? Semmit. Talán, ha óhaj nélkül elmondanám.
0: Nem mondok semmit.

0: higgyen, amit akar. Miután maga a gyilkos, túlságosan bűnösnek nem tarthat.
1: Miért vette ezt magához?
0: Azt hittem, más a tettes, és meg akarta menteni. Maga hogy került ide így?
1: Csak betetőzése volt a mai estének. Miután visszavittem a hittérítő ruháját, elmondhatatlanul hiányos külsővel rohantam a csiga lépcsőhöz a pizsamámért.
0: Egy fél tucat mosott lepedő volt ott helyette.
2: A pizsama sehol. Képzelheti.
0: Mit tehettem? Az egyik lepedőt magamra csavartam, és ide igyekeztem. Közben aludni ment egy úr, akit egyszerre hárman is vangoldnak szólítottak, és a szobájához támogattak. A három ember lefektette, és 5 perc múlva kiakasztották a ruháját. Azután elmentek. A kabátot kölcsönvettem, de a nadrág nem ment fel. A 87-es szoba elől pedig kölcsönvettem reggelig egy pár csizmát. Félek, hogy egy rendőr tiszté. Honnan tudja, hogy a kést...
2: Jó éjszakát, vágott szavába a fiatalember.
0: Azután épp jókor megragadta a csúszni készülő lepedőt, és elrohant. A fordulónál hallgatózott. Amikor látta, hogy tiszta a levegő, kivette a zsebéből a tört, és messze hajította a folyosó ablakából. Azután vangolt szobájához ment, és helyére akasztotta a Pepita kabátot. Sietett. Talán a szuterénben akad valami raktárfél, ahol meghúzhatja magát.
1: Szörnyen kimerült volt.
0: Körülbelül a földszinten lehetett, amikor a mélyből lépéseket hallott, és valaki elkiáltotta magát.
3: Martin, te vagy!
0: A mindenségét. Villám gyorsan kilépett a folyosóra, és elindult a sötét étterem felé. Hangok.
2: Csak hogy kinyitották, ki az ördög zárta be kívülről?
0: Én nem tudom, mondta a portás. Vissza. Siet végig az ajtók mentén. Hát ez szörnyű. A folyosó másik része felől is beszédzaja.
2: Azt hittem, hogy lefeküdt, Elder.
0: Szed Linz az inspekciós rendőrtiszt. Különös zajt hallottam. Az ember gyanakvó ilyen helyen. Azonnal ide érnek. 2 tűz közé került.
3: Martin! Nem halsz!
0: Ullanj meg! Közvetlenül mellette a 20-as ajtó. Az olasz nő szobája. Halk dúdolás hangzik ki bentről, és egy cipő koppanása. A hangok közelednek. Kopog.
4: Tessék!
0: Belép a 20-as szobába, és szemben áll a szicíliai özvegyel, aki kimonóban van, és szájtátva bámul.
4: Ön?
0: Bocsánat, feleli a hálóinges úr, egy szál sötét nyakkendővel és talpig lepedőben, miután meghívott,
4: de azt mondta, böjt van, és...
0: Már nincs. 12 elmúlt. Éjfél után már, ugye, szombat van.
4: Bocsánat, de olyan furcsa így.
0: Erre felé különös csak. Ez a hittérítő rend lepraápoló díszruhája. Az ön tiszteletére vettem fel. Fehér szoknya, sötét nyakkendő és magas szárú lakcsizma. Indiában ezt a megjelenést nagyon tisztelik.
4: Érdekes. De én már aludni készültem. Nem baj. Forduljon el, amíg magamra kapok valamit.
0: Hátat fordított, és az ablakhoz állt. Signora Relli a spanyolfa mögé ment és felöltözött. Amikor előkerült, csodálkozva látta, hogy a hittérítő nincs a szobájában. Mintha kirepült volna a nyitott ablakon. Úgy is volt. Másnap reggel új szenzációra ébredt a Grand Hotel. Vangolt terménykereskedőt letartóztatták Ranke doktor meggyilkolásáért. A négerboy jelentette, hogy ruhatisztítás közben Vangolt kabát zsebében egy csipketerítőt talált vérnyomokkal. A terítő annak a szobának az asztaláról tűnt el, amelyben Ranke doktort holtan találták. Vangolt falfehéren ült a kapitány előtt.
2: Mondjon el őszintén mindent!
5: Kérem,
0: felelte siralmasan Vangold.
5: Nem lehetne a feleségemet értesíteni? Ő sokkal okosabb, mint én.
2: A felesége kinrekedt, és a vesztegzár idejére nem térhet ide-vissza.
5: Sajnos. Bár elkísértem volna bevásárolni.
1: Ez nem tartozik a tárgyra. Inkább mondja el Töviről Hegyire a gyilkosságot. Miért döfte le Ranke doktort, és hogyan készült rá?
5: Vongold úr a kezeit tördelte. Kapitány úr, csak nem képzeli, hogy én gyilkos vagyok.
1: Hogy állunk az alibijével?
5: Ami csodámmal?
1: Az alibijével. Van alibije?
0: A terménykereskedő rémülten hebegett.
5: A feleségem csomagolt, úgyhogy nem tudom, hozott-e ilyesmit.
0: Ez egy kicsit vastag volt. A kapitány dühbe jött. Olyan tisztességesnek akar látszani, hogy nem tudja, mit jelent ez a szó, alibi. Példátlan. A kapitány nagyot csapott az irodaasztalra.
1: Hagyja ezt az alakoskodást! Azt hiszi, hogy hülyének teteteti magát?
5: Kapitány úr, siránkozott a terhelt. Esküszöm, hogy nem tettetem magamat. Én csak azt kérem, hogy a feleségemet hívják azonnal.
0: Bánatosan ült két rendőrtiszt között. Szerencsétlennek és nyomorultnak érezte magát. A kapitány szemben vele, az íróasztal mögött foglalt helyet, keresztbe vetett lábait az asztal alá nyújtva mélyen, mert papucs volt rajta. Valami gazember elvitte az ajtó elől a csizmáját. Igazán kínos.
1: A gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzárat kihirdették. Hol volt maga akkor? Mi?
5: A kapitány úrról beszéltem.
1: Mi? Igen, erre emlékszem. A katonai kordon erősségéről érdeklődött.
5: Esküszöm, ártatlan vagyok.
1: Azt állítja, hogy végig a halban tartózkodott?
0: Mangold úr hallgató.
1: Nos? Mielőtt velem beszélgetett, ott állt a többiek között? Figyelmeztetem, hogy erre nézve kihallgathatok mindenkit, akiről azt állítja, hogy közvetlen maga mellett állott. Könnyítsen magánember, ismerje be a bűnt, ez enyhít a sorsán.
5: De kérem, én ott voltam.
1: Hol? Tessék, mondja meg, hol? Van alibije, vagy nincs?
5: Ismétlem, nem tudom. A bevásárlásokat mindig a feleségem végzi, és
0: utoljára figyelmeztetem, hogy ne játssza a hülyét.
5: Esküszöm, hogy nem játszom!
0: Siránkozott Vangold, és halott sápat arcát babrálta remegő ujjakkal.
1: Hol volt ön, mielőtt velem beszélt?
5: Egy hölgyet, bizonyos Villiénét.
0: Kopogtam. Bocsánat, Elder főfelügyelő lépett be.
1: Szeretnék jelentést tenni. Majd a kihallgatás után,
0: felelte a kapitány. Elder leült. Csodálkozva néztek rá, amikor mentegetőzve mondta. Engedjék meg, hogy néma tanulja legyek a kihallgatásnak. Az én ügyemben amúgy is minden lakóval beszélnem kellene.
1: Nos, Vangold úr, folytatta ridegen a kapitány. Mit beszélt ön Villié asszonnyal?
0: Vangold nyögött, és a kezeit tördelte.
5: Villié megállt az ablaknál, és én azt mondtam, hogy szép idő van. Később bemutatkoztam, majd...
0: A homlokát törölgette.
5: Majd...
0: Beszéljen, kérem, mert...
5: Megkért, hogy jöjjek egy percre a földszinti szobájába.
1: És?
5: És ott szendvicseket tett elém. Ilyen kis sós, sajtos, dobozolt árut. Olmozott csomagolás, mintha romlandó lenne.
1: Hülyeség.
5: Persze, hogy hülyeség, mert a keksz eláll, de jobban fogy, ha...
0: A kapitány az asztalra csapott.
1: Mi történt Villiéné szobájában?
5: Telefonáltam.
1: Kinek?
5: Nem tudom.
0: A kapitány nagyot sóhajtott, azután rágyújtott egy cigarettára.
1: Parancsol,
0: megkínálta a vergődő bűnöst. Bán, ha megnyugszik, akkor többre megy vele.
5: De nem ópiumos? Feleségem azt mondja, hogy az árt.
0: Nem ópiumos. Tessék. Üzet adott, és hátradőtt.
1: Kinek telefonált ön? Most szép szóval próbálkozom, mondta, mint egy nyájas tigrisápoló.
5: Villiéné letárcsázta a számot, és különböző kedves bíztatással rávet, hogy a jelentkező férfinak mondjam el azt a mondatot,
6: Arthur a nyomában van.
1: És maga elmondta.
6: Igen. Viléni nyomban lenyomta a villát, úgyhogy a választ nem hallottam.
1: Ez hányas szobában történt?
6: A 42-esben itt lakik Viléni.
1: Kihallgatjuk Viléjénét.
6: Gork, kérje meg őnagyságát, hogy fáradjon ide.
1: Gork elment.
6: Esküszöm, kapitány úr, hogy ártatlan vagyok.
1: Nyögte Vangold. És hogy került a zsebébe a véres terítő, amelyen pontosan látni, hogy a pengét beletörölték?
6: Nem tudom, kérem. Én kissé italos állapotban voltam, mert a szomorúság, hogy a feleségem nélkül...
1: Sajnálom. A véres kendő döntő bizonyíték. Nincs az az ember, akit felmentene az esküdtség, miután a Corpus Delictit, a véres bűnjelet megtalálták egy ruhadarabjában, amelyet előző napon viselt.
7: Ez esetben egy szenzációs fordulat előtt állunk, ugrott fel váratlanul Elder. Megtaláltam a vérfoltos tört egy lakcsizmában. Ha tudjuk, hogy kinek a csizmája hiányzik, akkor megvan a másik főbűnös, mert az ő ruhadarabjában van a véres bűnnyel párja.
1: Kapitánynak tátva maradt a szája, és önkéntelenül maga alá húzta a két lábát.
6: Mit mond?
1: Kérdezte Eldert, miután visszanyerte az önuralmát. Ha elfogadjuk, mint feltétlen bizonyítékot, hogy valakinek egy ruhadarabjában ott a véres bűnnyel, akkor a csizma tulajdonosa a bűntársa van Goldurna.
6: Hol találták a csizmát?
1: A 87-es szoba előtt.
6: Az én szobám,
1: kiáltotta a kapitány. Talán később került oda a csizma. A kapitány úr hajnalban kell, és a boly csak most találta ott a csizmát.
6: A csizma is az enyém.
1: Erre hallgatta.
6: Akkor nincs az az esküdtszék,
1: kiáltotta a Vangold,
6: amelyik a kapitány urat felmentse.
1: Ostobaság. Az ajtó előtt állt a csizmán. Valaki elvitte, és betette a kést.
6: Na hát az én kabátom az ajtó előtt függött. Valaki elvitte, és betette a terítőt. Vagy bocsássalak nyomban szabadon, vagy tartóztassák le a kapitány urat is.
1: A helyzet határozottan kínos volt.
6: Kérem, Vangold úr, önt nem tartóztattam le, csak kihallgattam. Jelenteni fogom az esetet a követségemen. Kártérítést és elégtétet követelek.
1: Elder főfelügyelő úr előbb is jelentette volna az esetet. A kapitány úr kért, hogy csak a kihallgatás után tegyek jelentést.
6: Parancs, az parancs. Kérem, Vangold úr, felfüggesztjük a kihallgatást, de tartozik rendelkezésünkre állni. Az admiralitással is jelenteni fogom!
1: Kiáltotta izgatottan a terménykereskedő, és elrohant. Az imént megállított a bor, kezdte Elder. És azt mondta, hogy a 87-es számú szoba előtt egy pár csizmát pillantott meg. Elvitte a csizmákat, de ahogy felemelt az egyiket, ez hullott ki belőle. Egy tört vett elő a zsebéből, és oda tette a kapitány elé. Fekete markolatú, rövid, hegyes vadászkérszerű holmi volt, kissé antik művű. Égkövekkel kirakott nyelén egy római kettes volt bevésve. A tőr csodálatosan könnyű volt, és pengéjén néhány rozsdafolt látszott. Alig kétséges, hogy ez volt a gyilkos tőr, jegyezte meg a kapitány. Maboncolta Markhelyt az áltozatot. Rövidsebb hely, széles nyílással. Ez a penge rövid, de a markolat alatt vastag.
6: De miért ilyen könnyű?
1: Kérdezte az egyik tiszta tőrrel játszva.
6: Mint a gyermekjáték lenne.
1: Az is, mondta a kapitány. Nem igazi fegyver, valami csecsebecse vagy játékszer. Ha csontot ér a döfés, begörbült vagy eltörött volna. De ki vihette el a csizmámat?
6: Az én elméletem szerint Vangold zseniálisan járt el, ha ő rejtette a tört kapitány úr csizmájába,
1: jegyezte meg az egyik rendőr. Ez jó elmélet, helyeselt el. Bárha vesszük, hogy tegnap este egy hittérítő ruháját is ellopták, és visszavitték. A rendőrtisztek kényelmetlenül feszentek.
6: Ön milyen ügyben jár el, főfelügyelő úr?
1: Kérdezte a kapitány. Egy bűnözőt keresek, és ide vezettek a nyomok. Szavamat vették, hogy hallgatok az ügyszereplőiről. De a feletteseire ez nem vonatkozik. Én is azt hiszem. Ha a kapitány úr betelefonál Mölen főtanácsosnak, bizonyára felment a hivatali titoktartás alól. Köszönöm. De azt hiszem, elkülöníthetjük a két ügyet. Felelte a kapitány hidegen.
7: Visszajött a fogalmazó, akit Villiénéért küldtek. Márkely tanácsos is vele volt.
1: Kérem, kapitány úr, jelentette. Villiéné eltűnt a szállóból.
7: Mit mond?
1: Bekopogtam az összes szobába. Márkely tanácsos úr az egészségügyi szolgálat embereit szétküldte mindenhová, és kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy Villiéné nincs a szállóban.
7: Ki látta utoljára?
1: Kérdezte a kapitány. A pincér, aki a kertben felszolgálta Villiéné számára a reggelit.
7: Azt is látta ez az ember, hogy az eltűnt vendég később sétált a kertben, és beszélgetett az őrrel, aki a kapu előtti drótsövény átjárónál posztol.
1: A kapitány tanástalanul nézett Márkejtre.
7: Lehetséges, hogy valaki átjusson a kordonon?
1: Már volt eset rá, de nagyon nehéz. Önnek mi a véleménye, Elder?
7: Fordult egyenesen a mellőzött főfelügyelőhöz.
1: Elder a kapitányra nézett.
7: Semmi kifogásom,
1: mondta ez zavartan,
7: hogy feleljen a tanácsos úrnak, ahogyan lehet itt véleménye az embernek.
1: Én elsősorban kihallgatnám azt a posztot, akivel Villiéné beszélgetett, és a pincér.
7: Márkely csettintett az ujjával.
1: Az erdekbe is fején találta a szöget. Nem gondolja, kapitány úr?
7: Természetes, ezt a két kihallgatást foganatosítani kell. Hát ez úgyis megtörtént volna. Szennyinc fogalmazó úr küldje ide a pincért és a katonát. Sokat nem remélek a két kihallgatástól, fordult Márkejthez.
1: A pincér nem mondott újat. 9 órakor szolgálta fel a reggelit.
7: Ideges vagy izgatott volt a vendég?
1: A pincér vállat van.
7: Az a hölgy állandóan ideges kissé. Most aránylag nyugodtnak látszott. Újságot olvasott, levelet írt.
1: Reggeli után nem látta visszatérni a halba?
7: Nem, a poszttal beszélgetett, azután ismét a konyhára mentem, és mire visszatértem, már nem láttam a hölgyet.
1: Köszönöm,
7: elmegy.
1: Jött a poszt, akit közben leváltottak.
7: Ezen ő is a Grand Hotel fogja lett a Vesztegzár végéig.
1: Önnel ma beszélgetett egy hölgy?
7: Igen. Utasításunk van, hogy ne legyünk ridegek. Őrségen is beszélhetünk, ha valamelyik vendég megszólít a drótsövény túlsó oldaláról.
1: Mit beszélt ezzel a hölgyel?
7: Kérdezte, hogy meddig állok poszton, és szabad-e ajándékot elfogadni. Mondtam, hogy tilos, mert ez terjeszteni a ragályt.
1: Később nem látta?
7: Nem.
1: Elmehet.
7: Várjon!
1: Elder szólt közbe.
7: Oda ment az egészségügyi katonához.
1: Nézze, barátom, ha most ideadja a levelet, az 2 nap sötét zárka. De ha nem, akkor úgy veszem, mintha megkísérelte volna kicsempészni.
7: Ez pedig a haditörvényszék elé tartozik.
1: De kérem, én...
7: Ne dadogj, mert összetörlek, ordította Elder. A nő azt mondta, hogy fizet, ha kicsempészel egy levelet. Tegnap kicsempészted. Ezzel elkövetted a leg...
1: Nem igaz!
7: Ma jött először oda kérni. Add ide a levelet, akkor megúszod.
1: A halálsápadt poszt egy borítékot húzott elő a zsebéből.
7: Mit mondott az a nő?
1: Kérdezte tovább a főfelügyelő.
4: Azt, hogy 100 forintot ad, ha ezt a levelet kicsempészem. Nem akartam, de sírt, könyörgött.
7: Takarodj! Vesztek zárban vagy!
1: Azután majd meglátom, hogy mit jelentek rólad.
7: Az őr kiment.
1: Majdnem biztosra mentem, mondta Elder.
7: Miért ír valaki levelet innen, amikor 3 hétig amúgy sem adhatja fel?
1: Csak azért, hogy kicsempészze. A legegyszerűbb, ha egyenesen a poszthoz fordul.
7: Szabad a levelet?
1: Szólalt meg csendben a kapitány.
7: Tessék.
1: Arthur Kecklingnek Szingapurba volt címezve a boríték.
7: Azt hiszem, elég okunk van arra, hogy feltépjük,
1: mondta tétován a kapitány, és már nyitotta.
7: Ez állt benne.
1: Tudja meg az igazat. Marjorie találkozott Dodival. Együtt vannak Kislagondán a Grand Hotelben. A Vesztegzár miatt csapdába kerültek. Az a Rally nevű olasz nő is tudott az ügyről. Kinevetik magát.
7: Aláírás nem volt.
1: Bonyolódik, mondta a kapitány, és a tőrrel játszott. Maga mit szól, Elder? Kérdezte Markeit.
8: Beszélni kellene ezzel a Rally nével. Ez természetes, mondta a kapitány.
1: Sandlins, kérhetjük Signora Rallyt?
9: Kacér fekete selyem ruhában jött, ragyogóan tiszta szemmel, mint aki nagyszerűen aludt. Enyhe kölniszak suhant be vele együtt az ajtón. Mosolygott és harsányan köszönt.
3: Jó reggelt, uraim! Szegény Mangoldot szerencsétlenné tették.
1: Kissé érzékeny ember. Mindössze felvilágosításokat kértünk. Foglaljon helyet, szinyóra.
3: Köszönöm.
1: Hatalmas pazar gyöngysor csavargatott a mutató ujja körül. Ismerőn egy bizonyos Arthur Cochrane-t?
9: Elgondolkozva lebigyeztette a száját.
3: Cochrane. Elég közönséges név, de nem ismerek ilyen embert. Talán összefügg szegény Ranke doktor ügyével.
1: Eleinte azt hittük, felelte a kapitány. De azóta más homályos ügyek vetődtek fel. A kapitány felvette a tört, idegesen játszott vele.
3: Mi ez?
1: Kérdezte Signora Rally, előre nyújtva a nyakát.
8: Egy tőr. Gyerek holmi, de alkalmas volt arra, hogy Ranke doktort megöljék vele,
1: mondta, és oda tartotta a tőrt a nő elé. Signora Rally ájulton zuhant a padlóra. Miután a lepedős fiatalember kiugrott a kertbe, óvatosan lopakodott tovább a fal mellett. Érezte, hogy eldől a kimerültségtől. Felette egy recés üvegű, nyitott ablakot látott. Lakószoba nem lehet, csak mosdóhelység. A lepedőt összecsavarva a dereka köré kötötte, azután felmászott a párkányra. Sötét és csend. Belépett a helységbe. Az bizonyos, hogy nincs benne lakó. Fürdőkádat érint a keze. Nem akart sokat járkálni, mert az ajtó hasadéka alatt fény látszott. Egy terítőhöz ért a keze. Majdnem földig róg. Ez jó. Valami pihenő kerevet a fürdőző vendég számára. Remélhetőleg nem jönnek ide hajnalban fürödni. Gyorsan fellebbentette a terítőt, és a kerevet alábújt. Nyomban elaludt. Arra ébredt fel, hogy Ranke doktort boncolják felette. Fényes reggel volt. Amit ő kerevetnek nézett, az a leterített, hosszú boncolóasztal volt. Ha kissé arrább nyúl az éjjel, akkor megérinti a tetemet. Nem valami kellemes kaland.
8: A máj enyhén duzzott, maláriás recidívák nyomai. Ezt ne is írja, kolléga, hallatszik Markheit hangja. Gyomor belső falán gyógyult ulkuszra emlékeztető borsónyi duzzadt nyirokszövet, így gyerünk tovább. Hány óra van? Kezd a kéhes lenni. Ez semmi. Most írja. A felső tüdőlebenynél induló szúrtsebb nyílása körül, mint egy 2 centiméteres elszíneződés, zúzott felület, bizonyára a markolattól. De meleg van. Így. Ez semmi. Mehetünk!
1: Köpenysóhogás közben diktál.
8: A halál oka a szúrtsebb mentén átvágott artéria következtében beállott gyors elvérzés. Gruber varja össze. A jegyzőkönyvet 2 példányban gépelve, a löncshöz kérem.
1: A Gruber nevű piszpogni kezdett a varrásra. Időnként zizzent a szurkos párga. A többiek kezet mostak, azután mennek. Terítő alatt távolodó cipők látszanak. Ejha, az egyik cipő fehér, teniszszövet, igen piszkos, és egy különös alakú kávébarna folt van rajta.
9: Ez hozta a levelet múlt szobájába, amit a lány elégetett. Már a küszöbnél van. A fene ezt a Gruber nevűt, hogy itt maradt varni. Most megtudhatná.
1: De hiába. Becsukódott az ajtó, elmennek, és a Gruber nevű var. Méghozzá dúdor is a pimasz. De meleg van. És hogy megállít a levegő? Na nézzük csak. Kik lehettek jelen a boncolásnál?
8: Márkejt egészségügyi főtanácsos, az alorvosai és orvosai. Általában csak orvos. Tehát a barna foltos fehér cipő egy orvosé. Kezd a hőség elviselhetetlen lenni. Tulajdonképpen meddig van ez az alak? És dúdol közben. Ilyen egyszernyű fráter. Most meg fütyül. Ez tréfára veszi az ilyesmi. De végre megy. És az üldözött Félix kimászhat a levegőre. A halott letakarva fekszik. Undok hely. Hogy a fenébe jut ki az ember élve a bonzteremből, ha nem orvos? Körülnézett. A falon néhány köpeny lógott. Gyorsan felvesz egy köpenyt. Akad egy bokáig érő. Elszántal az ajtóhoz megy. És kilép. Lesz, ami lesz. Boka zörrenés, az őr tiszteleg. Nagyszerű, semmit sem vett észre. Merre elmentek a kollégák? Kérdezi. A szuterénban rendezték be a fertőtlenítőt. Köszönöm. A földszint mellék folyosóján vannak. Öltözők, gépház, kamrák. Elsiet. Kiér a szőnyeges szállodai folyosó részre és megy. Hová? Ezt ő is szeretné tudni.
10: Doktor úr!
8: Hatalmas, köpcös ember szólt rá egy nyitott ajtóból.
10: Parancsol? Johannes Brönz vagyok, és azt hittem hozzám küldte Márkejt tanácsos úr. Igen, túlmentem a szobán. Parancsoljon!
8: Gyorsan belépett. Talán itt szerezhet valami ruhát.
10: Hát, miről van szó?
8: Az óriás, vállas, durvarcú ember rikító eleganciával volt öltözve, de siralmasan szenvedő arccal nézett a fehér köpenyes látogatóra.
10: Márkejt tanácsos úr azt mondta, hogy ön segíthet rajtam, doktor úr. Ön a nagy Raleigh professzor fia. Így van. Nevem John Raleigh.
8: Mit kíván? Nem Charlesnak hívja? Dehogy nem.
10: John Charles Raleigh a nevem. Nagyapám után vagyok John, és ezt használom.
8: Hát, mi a panasza, kérem?
10: Hát, nem mondta el Márkejt úr?
8: Na, nagyjából.
10: Épp hogy. De jobb, ha a beteg maga mesél.
8: Mióta érez fájdalmakat?
10: Én? Nem fáj semmi.
8: Már úgy értem, hogy a hurut, illetve a láz, amikor hát kezdődött.
10: Meleg van itt.
8: Megtörölte a homlokát. Hát nem volt lázom se hurutom, nem értem. Csodálkozott a beteg. Na hát úgy értem, hogy számítottam ilyen tünetekre, mert a fejfájása szokott lenni.
10: De nem szokott.
8: Mi baja van ennek?
10: Sohasem fáj a fejem,
8: ismételte.
10: Úgy? Hát ez elég aggasztó, és reumánál nincs reumám.
8: Hát ez reménytelen. De mire fáj tulajdonképpen?
10: Semmim.
8: Igen? Hát ezzel majd segítünk. Szedett már porokat?
10: Nem,
8: sóhajtott Brönz. Elgyöttört, beesett arcán a halálfélelem verítéke fénylett.
10: Azt hiszem, rajtam csak Lee-Sing segíthet.
8: Ő kínai begyógyász?
10: Nem, ő a betegség. Lee-Sing, Márkejt azt mondta, hogy tanácskozott rólam önnel.
8: Igen, tanácskozott, de jobb, ha elmondja az ilyesmit, a betegtől kell hallani.
10: Terített asztal, gyönyörű hideg büfé.
8: Nagy betegnél ritkaság. És pokoli kína Félix nevű úrnak, aki 24 órája nem evett, csak futott, menekült, öltözött, vetkezett és részt vett egy boncoláson.
10: Micsoda csodás bélszín. 4 évvel kezdődött,
8: mondta egy mély sóhajjal a hentes alakú durva arcú ember, aki ezen felül rikító eleganciával öltözött, és akkora lapos nagy kezei voltak, mint egy-egy tepsi.
10: 4 évvel jártam először Kuala Lumpurba. Ott kezdődött. Egy nyírkos, forró estét.
8: Hidegrázás?
10: Nem. Szerelem. Hát az sem csekésség. Megismerkedtem Lee-Singgel, és megszerettük egymást. Én is szerettem.
11: De hát egy kínai nő, és az a rosszagú, zsúfolt Kuala Lumpur, szóval. Két hónap után véget vetettem az ügynek. Éjszaka titokban elhajóztam messzire, Shanghaiba. Itt kezdődött. 5 perccel a megérkezésem után jelentkezett egy vén kínai. Uram, mondta, Li Xing üzenetet küldött, és átadott egy levelet. Li Xing diktálta valami kínai gazembernek. Az állt benne, hogy ő elvonul valahová, egy erdőbe. Ott éjjel-nappal azt az átkot gondolja, hogy én meghalljak. Ha eljött az idő, jusson eszembe utoljára Li Xing, aki a halál érkezésekor 4 mimóza virágot fog küldeni. Amikor a 4. virág megérkezik, készüljek a halálra. Ön mosolyog. Én is nevettem, és kirúgtam a kínait. Pedig sokat hallottam a babonáról. Itt keleten már láttam megátkozott embert napról napra fagyni, sorvadni, és nem volt orvos, aki segítsen rajta. 3 hónap előtt kaptam az első virágot, és nevettem volna, ha nem Londonban történik.
12: Mi?
11: Így van. Londoni fürdőszobámban, a földön egy mimóza virág feküdt, és senki sem tudta megmondani, hogy mikor került oda. Utána súlyos influenzában megbetegedtem. Azóta hiszek. Igen, azóta megrendült bennem az anyagiasság. Félni kezdtem, rossz álmaim voltak. Fagytam.
12: Hány font volt, mielőtt lefogyott?
11: 200-on felül.
12: Felelt egy mély sóhajtással, és cigarettára gyújtott. Azután
11: kerestem Li Xinget. Kuala Lumpurból eltűnt. Ezreket költöttem rá, hogy kerestessem, felkutassam 100 meg 100 emberre mindenfelé Ázsiában. Hiába. És Kolombóban, 2 hónap előtt, a reggeliző asztalon megtaláltam a 2. mimózát.
12: Bocsánat, uram, felelte a fehér köpenyes. Mi az ön foglalkozása? A köpcös egy másodpercig körbejártotta a szemét a szobában.
11: Magánzó vagyok.
12: Kínos csend. Nyilvánvaló volt, hogy hazudik. Az űzött fiatalember vágyó pillantást vetett a kis asztalra, ahol az ételek álltak.
11: Azután, folytatta a köpcös, tegnap megtörtént a katasztrófa.
12: Még egy mimóza.
11: Úgy van.
12: Megtörölte a homlokát. A rémület nyírka jut rajta. Ez az ember
11: komolyan bajban volt.
12: Sárgás bőrén, zavaros tekintetében csak ugyan a halál üzenete jut.
11: Marquette azt mondta, hogy elküldi önt hozzám, Mr. Rayleigh, mert hasonló esetben már sikerrel járt el egy hajós tisztnél.
13: Igen, igen, az jó kis eset volt.
11: Ugyanolyan, mint az enyém?
13: Nem, annak nárciszt küldtek, de szintén lefogyott.
11: Én, uram, nem remélek már. Étvágyom nincs, az izmai mernyedtek, a légzésem nehéz, de az étvágytalanság a legnagyobb hiba. Nem tudok enni.
12: Érthetetlen, felelte Félix lihegve, és nagyot nyelt.
11: Egész nap itt áll az étel. Azt reméltem, hogy megkívánom, de hiába.
12: Nem tudom, hogy az ön hajós tisztjénél nem volt... A fiatalember felderült. Ugyanez?
11: De, éppen itt értem el sikert.
12: Hogyan? Szuggesztióval. Ez az egyetlen mód. Ön egy erősebb akarat befolyására meggyógyul.
11: Igazán nem bánná meg. Kétségbe estem, amikor Marquette azt mondta, hogy csak akkor jöhet, ha nem lesz...
12: Itt megvonaglott az arca.
11: Boncolás. Nekem sürgős, mert végem. Végem.
12: A köpenyes megkönnyebbült.
14: Nincs baj. Riley nevű orvos nem fog jönni, mert ma volt boncolás.
15: Hát, kérem, kezdődjék a hipnózis. Ön mindenben utánozzon, bármilyen nehezére essék. Tegye, amit mondok. A hajós tisztet halála előtt 15 órával gyógyítottam meg, ugyanilyen elmebajból.
14: Álljon fel, így, nézzen jól a szemembe. Igen, jöjjön. Üljön le. Így. Ott ültek az asztalnál. A fiatalember táguló orcimpákkal belevágott a húsba, és a rémülten bámuló Burns szemeibe nézve rekedten mondta.
11: Vágjam. Így. Tegye a szájába.
14: Enni kezdett. Mohó.
11: Így. Így. Rágni. Rágni. Rágni. Úgy. Megint.
14: Vágott és evett, és a szeme ragyogott. A másik nagy kínnal követte a példát, gyerekesen sírós arccal.
11: Egyen. Az ilyen jó ízű példa ragályos. Így volt a hajósnál. Enni, rágni, rágni. Nézzen a szemembe. Ugyan rágni, enni. Mustán nincs.
14: A beteg hüledezve nézte. Az orvos szuggesziós gyógymódja alatt perceken belül eltűnt minden étel az asztalról. De végül is Burns kedvet kapott a teleszájjal táplálkozó embertől, és evett.
11: Egész jó orvos.
15: Na, most töltsön magának ebből a viszkiből.
11: Nem bírom.
15: Csend! Csinálj utána. Így.
11: Fenékig.
14: És ivott.
11: Ivott.
14: Burns is kiitta a poharából a viszkit.
11: És most? Kérdezte.
15: Most szépen elénekli velem együtt tízszer, hogy it's a long way to Tipperary.
14: Később a másik szobában lakó hittérítő két kézzel verte a falat, hogy hagyják abba az elviselhetetlen kornikálást, mert az igazgatóhoz megy, de nem is hederítettek rá.
11: Sőt,
14: táncra perdültek, hogy rezegtek az ablakok. Miután Signora Relli magához tért, semmit sem mondott az ájulás okáról.
4: Gyakran előfordul velem az esős évszakban. Már 2 nap előtt a hegyekbe akartam utazni.
15: De mégis a tőr miatt, jegyezte meg a kapitány.
4: Ugyan kérem, miféle gyanúsítás?
15: Szó sincs róla. Azt hittem, emlékezteti valamire.
4: Borzalmas látvány volt, és borzalmas ez az évszak. A vesztegzár az életembe kerülhet, ha nem utazhatok idejében a hegyek közé.
14: A kapitány tanácstalanul nézett Elderre. A főfelügyelő felvette a tört.
4: Csak ugyan nem jelentős, mint látvány. Nem tudja megmondani Signora, hogy miért olyan könnyű ez a holmi? Honnan tudjam? Talán játék?
14: És ez a római 2-es mit jelenthet?
4: Talán az árát.
14: Elder bólintott. Lehet. Bár az árat általában arab számmal tünteti fel a kereskedők, inkább valami jelzésnek hiszem. Az özvegy idegesen játszott a gyöngyeivel.
4: Nem tudom,
14: felelte gyorsan.
4: Az is elmehetek, nem?
14: Talán, ha kérném, szabad egy percre, mondta mosolyogva Elder.
4: Önnek jogában áll kihallgatásokat foganatosítani? Úgy tudom, a kapitány úrra tartozik.
14: Elder elismerően bólogatott. Eltalált a színűre.
4: Remélem, a kapitány úr megkérdezi majd, hogy honnan ismeri a főkapitányságon kiállított szolgálati jegyek tartalmát.
14: A nő sápadtan állt fel.
4: Tartóztassanak le, Amerik, de ezt a megszégyenítő faggatást nem tűröm!
14: Udvarias formában érdeklődünk, és érthetetlen ez az idegesség. Signora Relli visszaült.
4: Szí! Hát, tessék kérdezni. De ez az úr polgári ruhában van.
15: Elder főfelügyelő, híres rendőr, és én kértem meg, hogy vegye át a nyomozás irányítását.
14: Felelte a kapitány, és elpirult, mert érezte, hogy ez kapituláció volt. Nem értem, miért haragszik rám, Signora.
16: fordult feléje Elder. Én feltétlen tisztelője vagyok, és semmi áron sem keverném bele az ügybe, csak néhány kérdést szeretnék feltenni.
17: Va bene, tessék. A tőről nem tudok semmit, és...
16: De kérem, mosolygott Elder.
17: Ki beszél itt a tőről?
16: Inkább azt szeretném tudni, hogy mikor halt meg Signor Relli.
17: Ez miért fontos?
16: Régi szokás felvenni a személyi adatokat. A
17: férjem 8 év előtt halt meg.
16: Miben?
17: Ez is a Nacionáléhoz tartozik?
16: Szó sincs róla, csak érdekel.
17: Igen. Arnoldo 8 év előtt halt meg.
16: És hol van eltemetve?
17: Vicenzában. Megmondaná, mi köze ehhez?
16: A kapitány furcsán nézett a detektívre.
17: Csak ugyan fontos ez, Elder?
16: Ha nem fontos, akkor miért idegesíti Signora Relli?
17: Mert sért, hogy a magánéletembe avatkoznak, ezt nem tűröm!
16: Akkor hát nem leszem, felett kedvesen a főfelügyelő.
17: Csak azt tessék akkor megmondani, hogy miért van ez a kettes a tőrön.
16: Remegő szájjal ugrott fel.
17: Mondtam már, hogy nem tudom, ez valami játéktőr, hát egy gyerekjáték.
16: Elder egészen eléje állt, és a szemébe nézett. Téved, Signora Mancini. Ez felnőtt játék. A nő először megdöbbent, azután vállat vont, és csüggetten suttogta. Szí. Maga mindent tud.
11: Beismerem. Én Nedda Mancini vagyok.
16: Általános meglepetést keltett a vallomás. A kapitány megsimogatta a homlokát.
11: Valahol hallottam ezt a nevet.
18: Hallottam. Ismerték az egész világon. Opera énekes nő voltam. 18 éve ennek. Azután ott hagytam a színpadot, és elmentem egy hittérítő után Borneóba. És amikor meghalt, itt megtelt a két szeme könnyel, elhatároztam, hogy visszatérek. De nem akartam öreg művésznő lenni. Inkább lettem fiatal özvegy, és felvettem a Relli nevet. Utálatos, sajnálják az embert, hogy milyen nagy volt valamikor. Így lettem Signora Relli. Basta!
11: Remélem, kielégítették a kíváncsiságokat.
16: Ó, nem ilyesmiről volt szó. Csak tudni akartam, hogy hány művész van a házban. Marquette a fejét csóválta.
17: Már megint hova fog kiukadni ez az ember? Miért érdekli?
16: Fordult felé a nő idegesen.
17: Azért,
16: mondta Elder, mert ez a tőr színpadi kellék.
17: Csend.
16: És?
17: És mit akar ezzel mondani?
16: Hogy ismerni kell minden művészt a házban, akiről hihető, hogy eltett valahol egy kelléket emlékbe. Megnézte a tőrt. Amelyet egy opera második felvonásában használtak.
17: Ön engem gyanúsít?
16: Nem. De ha találok egy kelléktört, akkor tudnom kell, hogy Linner úron kívül van-e még művész a házban.
17: Linner egy jámbor, jóra való gentleman.
16: Senki sem gyanúsítja. Csak kihallgatjuk a tőrre nézve. Szennyis fogalmaz úr felkéri majd, hogy fáradjon ide. Intézkedett Elder.
17: Kérem önöket, könyörgök. Egészen bizonyos, hogy semmi köze a tőrhöz.
16: De nyugodjék meg, asszonyom. Nem, Linner szívbajos, idegbeteg és olyan gyáva. Megölik őt. A kezeit tördelte. A rendőrtisztek egyik ámulatból a másikba estek.
17: Boszorkány ez az Elder.
16: Honnan a csodából szedi elő meglepő adatait? Bízzon a tapintatunkban, asszonyom. Most felkérjük, hogy amíg Linner urat kihallgatjuk, szíveskedjék az irodába fáradni. Borgen fogalmazó úr társaságába.
17: Rendben van. Sajnálom, és szeretem ezt a derék öreg gyereket. De higgyék el, semmi köze az egész ügyhöz, és ne gyanúsítsák. Vigyázzanak, kérem! Kérem! könyörgött, szinte sírva.
19: Ürá, nagyon kell vigyázni.
17: Signora Relli átment a harmadik szobába Borgennál.
20: Mondja, honnan tudja mindezt?
17: Kérdezte a kapitány. Ne felejtse el, hogy fél nappal előbb kezdtem a nyomozást. Ismerős volt az olasz nő. Kábeleztem a konzulátusra, és ott nem csinálta titkot az ügyből. A hatóságok ugyanis tudják a művésznő titkát. Csak ugyan megbíz a nyomozás vezetésével, kapitány?
20: Igen. Bevallom, megváltozott a véleménye. Azt hittem, a szerencséje nagyobb, mint a tudása.
17: Csak a kettő együtt ér valami. Jött Szedlinc a kövér gyerekarcú énekessel. Két szeme alatt egy-egy pegyhűt zacskó képződött az évek folyamán, és álcsontja körül pofaszakált-szerű bemélyedéssel kiárkolta a zsírt az idő. Nehezen lélegzett, sárgásan erezett szemei fáradtan bóbiskoltak.
20: Foglalja helyet, Lindner úr!
17: Köszönöm. Szuszokba leült. A kapitány fel akarta mutatni a tört, de eltűnt az asztalról.
20: Hová lett?
17: Jelentéktelen formaság, mondta Elder mosolyogva. Sorra megállapítjuk a vendégek alibéjét.
21: Ön például, emlékszem, a halban állt, mi alatt a kapitány úr felolvasott.
20: Igen.
17: De aztán a rendelet felolvasása közben távozott.
20: Így van. Felmentem a szobámba, mert elfáradtam, és nem érdekelt.
17: Unalmas is, ami azt illeti. A folyosón nem találkozott senkivel?
20: De. A szobám irányából Sergius herceg jött. Köszöntünk egymásnak.
17: Mással nem találkozott?
20: A lépcsőn egy fiatal hölgyel, aki szintén azon a folyosón lakik. Úgy látszott, a hercegre vár.
17: Maud Borkman kisasszony volt. Ön a szobájába ment?
20: Nem. Signora Relli utánam kiáltott váratlanul.
17: Hiszen a színyóra lent volt a halban.
20: Igen, de közben az emeleten is járt. Liften jött, és már fenn volt, amikor érkeztem. Megkért, hogy hozzam fel a retikűjét, sok pénzzel a halban hagyta.
17: És ön felhozta?
20: Nem találtam a halban. Érthetetlen.
17: Köszönöm, mondta Elder. Ezzel elintéztük a formalitást.
20: Kérem. Ne. Mindig szívesen állok rendelkezésükre.
17: Nehézkesen felemelkedett. Még mellékesen elintézhetjük Wolfgang úr kérését, szólt rá hirtelen mosolyogva Elder. A szemétben találtak egy ilyen csecsebecsét, és nem tudjuk, hogy kié. Elővette a tört a zsebéből. Linner bárgyú arca felderül.
20: Az egyéb kedves emlék. A bűvös vadász második felvonásából legszebb szerepe volt.
17: Hogy kerülhetett ez a szemétbe?
20: Talán leesett az íróasztalról, mert ott volt mindig.
17: Szíveskedjék majd a direkciónál kérni. Ez is csak formaság. Mi nem adhatunk ki talált tárgyat. Csak még valamit.
21: Nem tűnt fel önnek egy barna folt a szőnyegen?
17: Kinyílt a másik szoba ajtaja, és Signora Relli jött ki felhevülten.
20: Elég!
17: Linden csodálkozva állt.
20: Vallomást akarok tenni! De, Signora... Linden úr, addig menjen ki! Ne féljen, nincs semmi baj. Egy félreértést kell tisztázni. Én nem megyek ki. Tudni akarom, mi ez a játék. Mit jelentett?
17: Elder cigarettára gyújtott. Foglaljon helyet, Linden úr. Ön is, Signora. Saccomodi. Az olasz szóra a nő kisé meglepetten leült.
20: Azt hiszem, hogy a leghelyesebb, ha most tisztázunk mindent.
17: Senkit sem gyanúsítunk, és Linner úrnak sem fog ártani, ha megtudja az igazságot.
20: Tessék, szinyóra, beszéljen.
17: A nő most már sokkal nyugodtabb volt. Amikor a kapitány úr elkezdte a vesztegzárról szóló felolvasást, láttam, hogy Linner elindul a lépcső. Kissé bizonytalan léptekkel ment. Azt akartam, hogy ne igyon többet. Úgyis zavaros nap volt. Beszálltam a liftbe, és felvitettem magamat, hogy előbb legyek a szobájánál. Amikor odaértem, láttam, hogy nyitva van az ajtó. egy halott ember feküdt bent, nagy vértócsában.
21: Linner dermedt arccal hallgatta. Dr. Ranke volt, mondta Elder.
17: Szí, ő volt. Tudtam, hogy minden vendég len van a halban.
21: Ebben tévedett.
17: Akkor azt hittem, hogy csak Linner jött fel. Neki most nincs alibije, mert feljött, és az ő szobájában fekszik a meggyilkolt. Hidegvérű, erős nő vagyok. Borneóban éltem egy hittérítő mellett. Szemben egy félig nyitott szobajtó, oda támasztva a seprő. Most takarítottak. Van Gogh szobája volt, akinek van alibije. Felkaptam a halottat. Én nagyon izmos vagyok. Gyorsan átvittem a másik szobába. Hangokat hallottam. Az ajtóhoz léptem. Valaki benyitott. Az ajtóval éppen eltakart. Amikor meglátta a halottat, bevágta az ajtót, és elment. Én is elmentem. A tört már nem mertem kihúzni Rankéből. Amikor találkoztam a folyosón Linnerrel, leküldtem a halba. Talán nem látták, hogy feljött. Én a szobámba siettem.
21: Közben nem találkozott senkivel?
17: Hát, Maud Borkman búcsúzott Sergius hercegtől a lépcsőnél.
21: Az bizonyos volt előttem, mondta Elder, hogy Rankét nem ott ölték meg, ahol rátaláltak. Alig volt vér a padlón, és a boncolási jegyzőkönyv szerint elvérzés volt a halálnoka. Kerestem, hogy hol van a vér.
17: Linner felállt. Uraim, egy vallomást kell tennem. Én öltem meg dr. Rankét.
21: Az özvegy felugrott, de a kapitány most már erélyesen rászólt.
0: Kérem, szinyóra, ez kihallgatás! Csak az beszélhet, akinek kérdést teszek fel!
21: És már is kikapcsolta Eldert. Gyorsan, a végkifejlés előtt. A főfelügyelő veszélyesen kiszorított mindenkit az ügyből egy fél óra alatt.
17: Ho-ho, az talán mégsem.
0: Neve?
21: Kérdezte a kapitány.
17: Enrico Linner.
21: Szedlinc előtt halomban állt a jegyzőkönyv.
0: Linner nem olasz név.
17: Az apám osztrák volt. Én már olasznak születtem. 1886-ban, Torinóban.
21: A bágyat nyugtalan ember most nyugodt, hideg és józan volt.
0: Beismerő vallomást tesz?
21: Kérdezte a kapitány.
17: Igen.
0: Beismerem, hogy én öltem meg dr. Rankét a szobámban. Hogyan történt?
17: Ranke doktor bekopogott, hogy itt a rendőrség, jöjjek a halba. Kinyitottam az ajtót. A doktor belépett, és csodálkozott azon, hogy én lakom itt. Azt hitte, hogy még mindig a hölgyé a szoba, akivel kicseréltük.
21: Elder felugrott.
17: Hogyan?
0: Abban a szobában nem ön lakott?
17: Nem. Én a 72-esben laktam, és a portás megkért, hogy adjam át a szobát egy hölgynek.
0: Nem tudja, ki volt ez a hölgy?
21: Kérdezte a kapitány.
17: Maud Borkman, mondta Elder.
0: Folytassa!
17: A doktor megkérdezte, hogy hányas szobába költözött a hölgy, akivel cseréltem. Bosszantott, hogy gyorsan, türelmetlenül kérdez. Elutasító választottam. Erre megragadta a karomat, és ingerülten kiáltozni kezdett. Eltaszítottam, megütött, mire a kezem ügyében akadó színpadi törrel ledöftem.
0: És miért ment ezek után a halba?
17: Ismét kopogtak. Most már a detektív. Azt mondta, menjek a halba, itt a rendőrség. Féltem, hogy benyit. Lementem vele együtt, de nyomban feljöttem ismét, hogy eltávolítsam a tetemet. Signora Rally azonban a retikülét küldött. Mire visszatértem a szobámba, a tetem már nem volt ott.
21: És a szőnyeg?
17: Kérdezte Elder.
21: Tessék?
17: Kérdezte Linner bután.
21: Hová lett a szőnyeg, amire a vér folyt?
0: Utólagos beleegyezésével a szobájában jártam tegnap. És ez volt az egyetlen apartman az emeleten, amelyből hiányzott a szőnyeg.
17: Csak ugyan. Most, hogy mondja, nekem is furcsa. Az a szőnyeg eltűnt.
0: Nem értem, mi fontossága lehet ennek, vágott közbe türelmetlenül a kapitány.
2: Azt hiszem sok, felelte Elder. Az áldozat vére még mindig nincs meg. Erre a szőnyegre folyt, szerintem. Hogy tűnhetett el, ha a gyilkosnak nincs tudomása róla? Másnak nem állhatott érdekében. Türelmetlenkedett.

0: most már tisztul a dolog. Elárulta magát Linner úr. Ranke doktor nem hasba szúrták, hanem a torkába döftek. Linner idegesen futott át gyérhajszálai között az ujjaival. Nem jól hallottam a kérdést. Természetes, hogy a torkába döftem Rankénak. Szemben állt, és ezzel a gyenge szerszámmal puha pontot akartam találni, ezért a torkába. Ilyetten hagyta abba, mert Signora Lelli kacagni kezdett, és kacagott telitorokból, megkönnyebbülten, szívből, jókedvűen. Signor Elder, benissima maga, igazán egy ördög és egy angyal együtt, kiáltotta az özvegy, és mielőtt valaki megakadályozhatta volna, gyorsan lehajolt, és kezet csókolt a főfelügyelőnek. De Signora, hallgasson, és Linner elé lépett. Maga szörnyű, ostoba gyerekeben, hát szégyelje magát. Annyira megijesztett. Soha sem hittem volna, hogy így tud hazudni. Szégyelje magát! A vénkövér gyerek meg sem is ültem meg. Én öltem meg, próbáltam atyagni. Baszta, bolond ember, Ranke doktort hátulról szúrták le, és torkon, nem hasba. Mit jelentsen ez, Elder? Hogy a szőnyeg a fontos. Ki vitte el a szőnyeget, és hova? A szőnyegen volt a vérnyom. De, ami Linner urat illeti, azt hiszem, a vallomásának egy része igaz. Ranke doktor Maud Borkmant kereste, de nem tudta, hogy elköltözött már Linner úr szobájából. Linner úr megmondta, hogy a hölgy más szobában lakik, és...
1: És?
0: Kérdezte a kapitány. Tessék felelni, Linner úr, szólt rá Elder. Minden szó fontos. A művész ismét a régi, tehetetlen alak volt. Hazudtam az előbb. Azt hittem, hogy a szinyóra gyanúba keveredik. De gondoltam, magamra vállalom.
1: Ostoba vén gyerek!
0: Kiáltotta az özvegy. Csendet kérek! Szólt közbe a kapitány.
1: Szóval, módosítani kívánja vallomását?
0: Igen. Mi történt ön és Ranke doktor között? Megmondtam neki, hogy a régi lakó elköltözött, nem tudom hová. Erre a doktor megkért, hogy telefonálhasson a portásnak. Beleegyeztem, és lementem a hallba. Azután eszembe jutott, hogy az orvos nem zárja le a szobámat, és a szekrényemben van minden pénzem. Akkor visszamentem, és találkoztam a szinyórával, aki a retikülért küldött. Mire újra a szobámba értem, mindent rendben találtam. A szőnyeg még a helyén volt. Linner töprengett, a homlokát dörzsölte. Nem emlékszem. Igazán nem emlékszem. Nem tudom, hogy a szőnyeg miért olyan fontos, szólt közbe a kapitány. A vallomások alapján minden esetre elrendelem, bocsánat, hogy közbevágok, mondta Elder. De szeretném, ha a kihallgatott személyek átfáradnának egy szomszédos helységbe, hogy mondjak valamit. Rendben van. Önöket sajnos vallomások alapján amúgy is őrizetbe veszem. Ettől féltem, szólt Elder szomorúan. Kérem, kapitány úr, hebegte Linner.
1: Hallgasson, Enrico,
0: mondta erélyesen Signora Lelli. Az igazság a mi oldalunkon van, és bízom ebben a detektívben. Ez sokkal okosabb, mint a kapitány, és nem engedi blamálni a rendőrséget. Pronto, megmondtam, csináljanak velem, amit akarnak. A kapitány szeme fehéréig elsápadt.
1: Önök sajnos csalódni fognak a főfelügyelőben. Sedlinc, Ulrich, vezessék a szobájukba a szinyórát és Linner urat. Nem beszélhetnek egymással, és posztot az ajtójuk elé.
0: És Van Gold? Kérdezte Elder.
1: Ő szabadon járhat.
0: Nincs alibéje, és a corpus delicti...
1: Helyes. Van Gold úr ellen is nyomos gyanú merül fel, őt is házi őrizetbe vesszük.
0: Továbbá Sergius Herceg és Maud Borkman, folytatta kegyetlenül Elder. Több tanú látta őket a folyosón, és szintén nincs alibiük. A kapitány megkötkent. Már látta, hogy ez az ember ismét törbe csalta.
1: Kihallgatjuk őket, felelte elszántan. És ha szükséges, őrizetbe vesszük. Minden gyanúsítót 24 órára őrizetbe vehető.
0: Ha szökésétől lehet tartani. De itt egy kis cica sem távozhat észrevétlenül. De téved?
1: Billy Jénének is nyoma veszett? Mehetne, kérem,

0: Chad Lynch.
1: Bravo, detektív, mondta Signora Relli, miközben elment.
2: Főfelügyelő úr, mondta szigorúan a kapitány. Ön a nyomozás során adatok birtokába jutott, amelyeket eltitkolt és színpadszerűen alkalmazott itt.
0: Elismerem kivételes képességeit, de ez az eljárása fegyelmi vétség.
1: Kapitány úr megkért, hogy ne folyjak bele a nyomozásba. Most csak azért tettem, hogy megóvjam a rendőrséget egy kínos botránytól.
2: Miféle botránytól?
1: Eddig 3 embert vett őrizetbe. Őrizetbe kell vennie ezen az alapon még 2, az 5. 5 tekintélyes ember, aki közül legjobb esetben is csak egy lehet a tettes, tehát 4 követelnek majd elégtételt, 4 lármáznak majd a sajtónál, és joggal.
0: Ki a másik 2?
1: Sergius Herceg és Maud Borkman.
0: Kihallgatjuk őket.
1: Menjen értük, Ferguson fogalmazó. Már egy felállt.
0: Nem akarok beleszólni a rendőrség ügyébe, de azt hiszem Elder jót akar. Kár itt botrányt provokálni, amíg nem tudunk bizonyosat.
1: Amíg nem tudjuk, hogy Villiéné merre távozott, addig őrizetbe kell venni minden gyanúsítottat.
0: Sajnos az egészségügyi szolgálat nem nyújt elég garanciát.
1: Tette hozzá egy döfést intézve Markely címére.
2: Ezt el kell fogadni,
1: mondta Elder sóhajtva. Bár szerintem Villiéné nem hagyta el a szállót.
2: Őt honnan veszi?
1: Mert aki elhagyja a szállót, az nem kísérel meg vesztegetés útján egy levelet kicsempészni, hanem kiviszi saját maga.
2: Elfogadom. Ez esetben még ma átkutatunk minden helységet, minden szobát, minden zugot.
1: A herceg érkezett Móddal. Sergius már smokingban volt, ebédhez készült. Fehér kesztyűit húzogatta nyugodtan.
3: Önt, kegyelmes uram, Signora Relli és Linner úr látták a folyosón, ahol a gyilkosság történt, közvetlenül a tett elkövetése után.
1: A folyosón?
3: Igen.
1: Borkman kisasszonnyal jöttem a lépcsőhöz.
0: Nem vett észre semmi gyanúsat?
1: Bontatottan felelt. Zajt hallottam a 70-es szobából, amelyben Van Gogh lakott, de tudtam, hogy lent van az étteremben.
0: És?
1: És a lépcsőnél egy pillanatra magára hagytam Módot. Visszamentem, hogy megnézzem. Habozott. És benyitott, mondta Elder. Úgy van. Ismét hallgatott. Mit látott? Nagyon csendesen mondta. Egy őszfejű embert láttam. Leszúrva.
0: Ez megerősíti Signora Relli vallomását, bólintott Elder. Valaki benyitott, miután ránk etemét a 70-esbe vitte.
1: A kapitány kopogtatott egy tolszárral.
0: Én folytatom a kihallgatást.
2: Bocsánat.
0: Mit tett ezután?
1: A herceg keze és hangja remegett. Azt mondtam Borkman kisasszonynak, hogy menjen a szobájába. Én is visszavonulok, így nem keveredünk bele.
2: Szabad egy kis vizet kérni?
0: Tessék,
1: Ferguson fogalmazó szolgálat készen töltött.
0: Köszönöm.
3: Ő találkozott közben valakivel?
1: Kérdezte a kapitány. Linner úr jött a lépcsőn.
0: Aztán?
1: Megvártam, amíg Borkman kisasszony a szobájába megy, és én is visszavonultam. Múlt sápadtan nézte a törékeny öregember vergődését.
0: Szíveskedjék a szomszédos szalomba fáradni,
1: mondta a kapitány, és a visszatérő Szedlincnek intett, hogy kövesse. Az öreg aggódó pillantást vetett Módra a küszöbről. Csak menjen nyugodtan, mondta a lány. A herceg lehorgasztott fejjel kiment.
0: Maud Borkman?
1: Igen.
0: Magánzó nő?
1: Nem. Decker tanár asszisztense vagyok.
0: Markely csodálkozva felállt. Mi?
1: Miért csodálkozik ezen?
0: De hát ön nem tudja, hogy az az ember, aki Búbópestisben haldoklik, az Decker tanár. Vizet! Gyorsan! Gyorsan, konyakot! Ide fektessék a szófára!
1: Mód ugyanis, mintha meghalt volna. úgy vágódott végig Márkejt közlésétől.
2: A kapitány komikus tanástalansággal vakarta meg a fejét.
4: Hát az ördög érti.
2: Jobban van? Kérdezte Márkejt a lányt.
5: Igen. Igen.
2: Felemelkedett a szófáról, lassan lábra állt.
5: Hogy van a professzor?
2: Búbó Pest is. Nincs sok remény. Állandóan eszméletlen, magas láz és tipikus szepszis tünetek. Minden mirigye duzzadt, szóval
0: itt nincs tudomány. Nem tehetünk semmit.
2: Pálmira olajjal kenni az orvos. Ez a fájdalmat és a viszketést enyhíti.
5: Nincs remény?
2: Hát, Búbó Pest is az bizony. Szóval kár érte, mert nagy ember.
1: Mivel magyarázza, kisasszony? Kérdezte a kapitány. Hogy a főnöke nem értesítette megérkezéséről. Haragban váltak el?
5: Nem. A professzor nagyon szeretett.
2: Elvakadt.
1: Talán segíthetek,
2: mondta Márkejt. Én beszéltem néhány pillanatig a beteggel. Inkognitóban jött. Egy megtévedt munkatársát akarta elfogni a rendőrség bevonása nélkül.
1: Jelentősen nézett Módra.
0: Nem tud az ügyről valamit?
2: Kérdezte a kapitány.
5: Nem.
2: Rólam semmi esetre sem lehet szó.
1: Mit tud a 70-es szobában történt bűntényről?
5: Sokat.
1: Tessék elmondani.
2: Mód nyugodtan felelt.
5: Én öltem meg, dr. Rankét.
2: Egy pillanatnyi csend után a kapitány olyan csapott az asztalra, hogy a tárgyak táncra perdültek.
1: Ám mindenségi!
5: Nem értem,
2: csodálkozott a lány.
5: Beismerő vallomást teszek. Ranke doktor egy levelet küldött este 11-kor a gyilkosság előtti napon, mert már egy nappal előbb itt volt a betegnél. De csak másnap konstatálta a pestist. Tessék a levél.
2: Átadta. Kapitány elolvasta. Ez állt benne. A többszörös gyilkos Borkman és leánya csak tőlem várhatnak kegyelmet. Jöjjön éjjel 3 órakor a halba, és hozza el a jegyzeteket. Dr. R.
1: Miféle jegyzetekről van szó?
5: Nem tudom.
1: Ki az a gyilkos Borkman?
5: Az apám.
1: Hol van most?
5: Nem tudom. Amikor kiderültek a rémtettei, megszökött Moszkvából. Mi is eljöttünk anyámmal, Batáviában telepettünk le, és a jótékonyságáról közismert Szergiusz herceg pártfogásába vett.
1: Mit akart öntől, Ranke?
5: Zsarolni. Elmentem a hajnali találkozóra. Azt mondta, hogy felfedi mindenki előtt a származásomat. Nyilvánosságra hozza, hogy a többszörös gyilkos lánya vagyok, ha nem szerzek a hercegtől 10 000 holland forintot a számára.
1: És?
5: Másnapig adott haladékot.
1: Mi történt másnap a folyosón, amikor önt és a herceget együtt látták körülbelül a gyilkosság idejében?
5: A herceg a szobájába ment a kesztyűjéért, mert ebédhez nem megy másképp. Ez alatt Lindner úr szobájából kijött dr. Ranke, és pénzt követelt. Utána mentem, megláttam a könnyű tört az asztalon, belevágtam a hátába, és gyorsan a herceg után siettem. Csodálkozott, hogy az ajtaj előtt várom, de nem szólt semmit.
2: Ismét végigmentünk a 70-es szobák előtt. A lépcsőnél a herceg azt mondta, hogy visszamegy egy pillanatra. Azután jött, és kért, hogy menjek a szobámba.
1: Beismerő vallomása alapján letartóztatom.
5: Ez természetes. Szeretném, ha megengedné, hogy Decker tanárt ápoljam. Hiszen mindegy, hogy hol őriznek.
1: Nem engedhetem meg.
2: Most Ferguson lépett be izgatottan.
1: Kérem, kapitány úr, a herceg kijelentette, hogy beismerő vallomást akar tenni. Ő ölte meg Ranke doktort.
2: A kapitány egy pillanatig úgy érezte, hogy megbolondul.
6: kérem, ez nem igaz, mondta Maud. A herceg azt hiszi, hogy megmenthet, ha feláldozza magát. Közben belépett a herceg is. Hagyja, Maud, mondta csendesen. Én öltem meg Ranke doktort, mielőtt bekopogtatta magához. Ott állt Lindner szobájában a nyitott ajtónál. Hallottam, hogy a házi központnál a 72-es szobát kéri. Elfogott a dű. Kitéptem a kezéből a kagylót, és goromba voltam hozzá. Kinevetett. Aztán megfordult, hogy bemegy Maudhoz. Ott feküdt kezem ügyében a tőr. Felkaptam, és... Nem igaz! Kiáltotta Maud. Ne próbálja megmenteni. Én tettem. Tartóztassanak le. Elder nem szólt közbe. A noteszába jegyezgetett. A kapitány néha ránézett. Váltakoztak az érzései Elderrel szemben. Végül intett Sedlincnek, azután a két kihallgatotthoz fordult. Tudomásul veszem, amit mondtak. Kérem önöket, hogy menjenek a szobájukba, és további intézkedésig tartózkodjanak ott. Miután Sedlincz kiment a herceggel és Mooddal, hogy őrséget rendeljen az ajtójuk elé, a kapitány Elderhez fordult. Átkozott história. Én még nem is látta. 3 tettes, 1 gyilkossághoz. 4 tettes, mert Van Gogh zsebében volt a véres terítő. A kapitány a körmeit nézegette. Úgy látom, jegyzett valamit, mondta végül halkan. Igen, néhány fő pontját az ügynek. Csak ugyan? Maga szerint melyik a leggyanúsabb? Az, aki a szőnyeget eltüntette. De miért? Mert az ment ki legutoljára a szobából, tehát elbújt. Illetve ő már ott volt, amikor az első gyanúsított érkezett, és amikor látta, hogy a tetemet elviszik, magával vitte a szőnyeget. És ez az ember nem lehetett a herceg, Lindner, Wormann kisasszony vagy Signora Relli? Nem. Ezek mind találkoztak egymással a gyilkosság után. A szőnyeg nem volt náluk. A leggyanúsabb az olasznő. Egyformán gyanúsíthatók, mondta Elder. Mindegyiknek volt néhány perce alibi nélkül a gyilkossággal egy időben. Már egy felállt. Én megyek ebédelni. Csak azt szeretném tudni, hogy mi a véleménye Elder az ügyről. Ők is megakadt. Szerintem jobb lenne, ha gyanúsítottak szabadon mozognának a házban, és megfigyelhetnénk őket. De amíg Villiénéről nem tudjuk, hogy hol van, addig kénytelen vagyok így eljárni, mondta Kurtán a kapitány. Legalább annyit tegyen meg nekem, kapitány úr, hogy a szőnyeget megkeressük. Hogyan? Kivétel nélkül valamennyi szobát átkutatjuk. Egy 2x3 méteres szőnyegről van szó. Valamelyik szekrényben vagy ágy alatt rejthették csak el. Ahol a szőnyeg van, ott a gyilkos. Rendben van, végig járhatjuk a szobákat. Ez a szőnyegtől eltekintve is tanulságos lesz, mondta Elder, és elindultak. A fiatalember felébredt. Az már nem lette meg, hogy egy kádban alszik, és azon sem csodálkozott, hogy egy trópusi sisakon a fején, de különben nincsen rajta semmi. Az ilyesmi újabban napirenden volt, de azon csodálkozott, hogy a víz folydogál a csapból, és már régen túlömlött a kádon úgy, hogy néhány milliméternyire ellepte a fürdőszobát. Hol van? Lassan derengett. Leasing, Burns, Relay doktor és a mimóza virág. Elzárta a csapot. A szomszédos szobából hortyogást hallott. Gyerünk, gyerünk, itt baj lesz. Szomorúan látta, hogy a köpenye néhány darab hideg hús társaságában a kád mélyén ázik. Kimászott a vízből. Burns mélyen aludt a másik szobában, a szófa és az asztal között. Fejét egy felborult karosszéken nyugtatva. Alkonyodott. Neki esett a ruhás szekrénynek. Nem volt erkölcsi gátlása. Űzött vad volt.
7: Ha elfogják, fejbe lövi magát. Mindentől eltekintve a gyilkosság ügye kétségtelen bizonyítékot nyerne. Össze-vissza dobálta a ruhákat. A legrosszabb minőségűt kereste. Végül egy zsákszerű nyári holminál kötött ki. Most jött a baj. A köpcös ember fél méterrel alacsonyabb volt. Kabát könyökig, nadrág térdig. Vadul kutatott. A bolond felébredés akkor vége. Mit csinál itt egy mesztelen orvos a szobájában? Kihúzta a fiókokat. Rengeteg levél. Az egyik hatalmas komód fiókban egy szőnyeg. 2x3 méteres, rozsdaszínű, persze. Nem jó. A másik komód fióktól hátrahőkölt. Vagy 20 különböző pisztoly és egy kézigránát.
8: Mi ez?
7: Automata revolver, régi hatlövetű buldog, egy heveder töltény. Halló! Ez aztán szép kis paciens. Kihúzta a következő fiókot. Még különösebb. Egy gépfegyver.
8: Mi?
7: A Grand Hotel szobájában. Szőnyeg és gépfegyver. Csak úgy mellékesen gázál arc. De ruha nincs. Kétségbeejtő. Minek ez a sok fegyver? Érthetetlen. Visszament a fürdőszobába, és kinyitotta az ablakot. Szemben az egyik nyitott ablakból hangokat hall. Valaki goromba. Nem tehetek róla, hogy itt vagyok. Senki sem kényszerített rá, hogy dolgozzam.
9: Téved, Hacker úr, ön tartozik dolgozni a vesztek zár ideje alatt, mondta szigorúan a másik. Ez Wolfgang volt.
10: Rendben van, de akkor dolgozzon Schilling kormányzó úr is. Nem azért csavarogtam a Grand Hotel előtt, hogy dolgozzam.
9: Úgy? Tudja, megkérem, hogy nincs elegendő személyzetünk a nagy vendéglétszámhoz, és az állam felhatalmazott, hogy a kincstár számlájára visszatartott egyének közül válogassunk ki segítő erőket.
10: Nem dolgozom,
9: felelte Hacker.
10: Igazsága van, mondta az öreg újságárus. Mit? Egészségügyi megfigyelés alatt állunk.
9: Maga fogja be a száját, intette le Wolfgang. Ami az ellátásukat illeti, lényegesen meg fog változni, ha nem dolgoznak, ezt jegyezzék meg.
10: Akkor bepörölöm,
9: kiáltotta Hacker.
10: Úgyis ketten lakunk egy szobában, ami ragály esetén szabálytalanság.
9: És ha fizetést ajánlanék, hogy dolgozzon?
10: Engem nem lehet megvesztegetni.
9: Úgy. Hát vegye tudomásul, ha nem dolgozik, nem kap enni.
10: Majd szerzek.
8: Téved, ha azt hiszi, hogy elítélnek lopásért. Kényszerhelyzet.
10: A lapárus úr a tanúm, és a Lydia nevű hölgy, akit szintén kényszermunkára ítéltek.
9: Látja, arról példát vehetne. Naponta 2-3 forintot keres borra valóban.
8: Én nem keresni akarok, hanem pihenni.
9: Szép, mondta Wolfgang. Ha nem veszi fel a fogasról azonnal a londoner ruháját, és nem jelentkezik az emeleten Martin szobapincérnél, akkor üres levest és kenyeret kap.
10: Nagyon jó, úgyis fogyni akarok.
9: Hacker alig figyelt oda. Az öreg újságáros portékáját olvasgatta. Volt itt illusztrált lap, magazin, újság, amennyi éppen kellett. Ami a szórakozást illeti, csak nappal olvashat, mert a villanyt is megvonom.
10: Hát ehhez nincs joga,
9: hördült fel Hacker.
10: Úgy van, nincs joga,
9: mondta az öreg hírlapárus, mintha ős jogász lenne. De Wolfgang elment.
10: Milyen pimasz? Ki akar uzsorázni, mert ide kerültünk?
9: Dühöngött Hacker.
10: Lydia rontotta el. Az a nő megbízható alkoholistának látszott, és beászob a lánynak.
9: Puff! A kis fülkében kialudt a villany. Wolfgang első számú fenyegetése bevált. Hacker káromkodott.
8: Na, minden itt. 7 óra van, és 10 előtt nem tudok aludni. Azt hiszi a disznó, hogy így kényszeríthet.
9: Azért... Mégis szórakozni fogunk, mondta az öreg, és verklizni kezdett.
8: Ezt lehet a sötétben is. Bár tudnék így aludni egész nap, mint ez a dög.
9: A sarokba mutatott, ahol a menszülött díszműárus hortyogott. Ezt nem hívja dolgozni.
8: Ja, mert fekete,
9: mondta az öreg, és verklizett.
8: Nem szeretik errefelé, csak bolynak.
9: Egy ideig csak a verkli szólt.
10: Ide hallgasson. Itt szemben ez a köpcös alak ilyenkor lemegy a vendéglőbe.
11: Azt hiszem, lehetne a szobájából egy kis italt és cigarettát hozni, hogy mi is jól érezzük magunkat.
12: Az ötlet nem rossz.
13: Ha valami készpénzt talál, azt se hagyja ott.
9: Csak a Verkli szólt. Hecker átmászott az ablakon, be a szemközti fürdőszobába.
12: Tocs! Hát ez mi?
9: Úszik a fürdőszoba. Ment vagy 7 lépést, azután felgyújtotta a villanyt. Úgy állt meg rémületében, mint akit villám sújtott. Szemben vele egy teljesen mesztelen embert pillantott meg, gázál arcban, kezében egy gépfegyverrel. Hecker dermedten nézte. A nyelve felmondta a szolgálatot. A géppuska lendül, most végre észbe kap és kinyújtja a kezét, de a másik oldalról a gázálartos ökle lecsap az állára, hogy nokautolva a kádba zuhan. Nagy freccsenés. Ez alatt az öreg verklizett a sötétben. Vagy 10 perc múlva zörejt hall az ablaknál. Valami ányszerű lép be.
13: Aha, jön vissza Hecker, az elszánt munkanélküli,
9: gondolja. Pedig egy úr érkezik a sötétben, egy szál gázmaszkba öltözve.
13: Mit hozott?
9: Kérdezi az öreg a fogasnál tapogatódzó ártól. Csak ennyit vele.
13: Valami baj van,
9: gondolja az újságárus, és verklizi gépiesen, némán. Majd megtudja rövidesen, hogy miért nem lehet beszélni. Közben a másik, mintha vetkőzne, egy leesett cipő koppan. 5 perc múlva nyikorog az ajtó,
13: kisurrant. Csak nem csinált valami disznóságot. Hova ment? Aggódva verklizett.
9: 10 perc múlva Martinnál jelentkezett egy fiatalember.
13: Félix volt.
9: A direktor mondta, hogy itt dolgozzam.
13: Maga az a kikötő munkás?
9: Én.
13: Hogy van öltözve?
9: Végignézett magán. Aranygombos, házi szolgakabátban volt. Ez rendben lett volna, de egy irtózatosan rongyos zsaketnadrágot vett fel hozzá. Ez a benszülött csecsebecse árus ruhadarabja volt.
13: Mit csináljon? Sötétben kellett öltözni. És ez a cipő?
9: Lenézett.
13: Mi?
9: Egy pillanatra elszédült. Fehér teniszcipő volt rajta, egy barna folttal.
13: Kérem, az igazgató úr kikapcsolta a villanyt, és sötétben öltöztem,
9: mondta, amikor végre megmozdult a nyelve.
13: Hát jó, menjen oda a lépcső mellett a 90-es fülkébe. Később majd küldök egy nadrágot. A csengőtábla szemben van. Ha kigyúl egy szám, bemegy a vendéghez.
9: Rendelésnél hívja fel a házi telefonon a vendéglőt. Ha nem tud valamit, az 5. emeleten teljesítek szolgálatot. Feltelefonálhat. A jelzett szobába ment. Kényelmesen leült, aztán rágyújtott. Bírta megfelelő lélek jelenléttel ahhoz, hogy egy gázálarcra való cigarettát magával vigyen, amikor átmászott az ablakon. Aranyvégűek voltak, Bruns felírással. Aha. Saját hüvelyébe tölteti az egyéni dohánykeveréket, mint általában a gazdag emberek. Kigyúlt egy szám. A 60-as. Ment. Egy egészen fiatal, csinos emberhez nyitott be.
13: Mondja kérem, hol mossák itt a ruhát? Borzasztó, hogy az ingeim hogy néznek ki.
9: Új ember vagyok, kérem, de azt hiszem házi mosodaba.
13: Intézkedjék, hogy egy mosónő feljöjjön hozzám. Erich Kramarc vagyok.
9: Igenis. Letelefonált az étterembe, ahol a főpincér nem akarta elfogadni a 60-as szobarendelését.
13: A konyha nem szolgálhat mosónővel. Hát küldjön egy szakácsnőt, mit bánom én. Majd átszólok a portára.
9: Tőlem?

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Sziasztok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3-as MHz-en, illetve a tilos.hu oldalon keresztül. A sajtószabadság napját tartjuk ma a Tilosban, és ehhez kapcsolódóan most következő bőfél órában Sárosdi Lillával és Kriza Borival fogunk beszélgetni. Én egyébként Krisztián vagyok, aki a spanyol inkvizícióban szokott szerepelgetni csütörtök esténként. Rögtön meg is próbáljuk utolérni telefonon Lillát, mert ő személyesen nem tud jelen lenni a beszélgetésen. Úgyhogy egy kis improvizálással kezdjük a műsort. Sikerül?
5: Igen.
4: Haló?
5: Haló?
4: Szia Lilla, itt Krisztián a Tilos Rádióból.
5: Hello.
4: Itt van velünk Kriza Bori, illetve jó néhány kedves arca pult mögött.
5: Igen, sziasztok!
6: Szia Lila!
4: A következő szűk fél órában akkor megpróbálunk egy kicsit faggatózni felületek. Művészet és közélet kapcsolata, ezek a jelszavaink most. És veled kezdenénk, mert ugye te nem vagy itt, és talán egy kicsit kényelmesebb együtt a Borinak is fel tud adni a labdát. Tehát rögtön adódik a kérdés, hogy mit keresné valójában a közéletnek, a politikának, a művészetben? Te ezt hogyan éled meg, és úgyis, mint Schilling RP alkotótársa, ez hogyan gyűrűzik be nálatok a mindennapokban? Ba.
5: Hát átitatja valóban a politika, meg ugyanannyira a nyilván, mert abból dolgozunk, amit itthon megélünk, vagy az, amit külön-külön megélünk, tehát ez mindig összeadódik, meg összekeveredik a magánélet, a politika, ami ezen egymásra hatnak, ugye. Hát ő mindig fontosnak tartotta, vagy hogy az Árpiról beszéljek, mindig fontosnak tartotta azt, hogy a jelenről beszéljen, jelen társadalmi helyzetről, vagy akár ehhez kapcsolódó kérdésekről. Ezek látszanak is, mondjuk, akár ha most amiért ma megy, haragnapját nézem, ami szintén egy olyan kérdést vett föl, amit a Sándor Mária ihletett, ami akkoriban, amikor ez kibukkant, ez a dolog, vagy ő magára vállalta ezt a nagyon kemény szerepet, és nekiindult ennek a harcnak párad magával, akkor minket ez nagyon szíven ütött, vagy elsősorban őt, hát nyilván ő dobja fel a témát, és utána mi adjuk hozzá a magunk kérdéseit, vagy gondolatait, és akkor így.
4: Ugye Árpi egyébként, mint a Kréta Közszínháznak a korábbi vezetője, 2008-ban egy hirtelen fordulat, hogy feloszlatta az egyébként nagy sikerű színházát, és egyszerűen krétakörként működtette tovább,
5: krétakör alapítványként
4: a csapatát. És egyébként a mi műsorunkban, ha itt most szabad reklámban, a spanyol inkvizícióban is többször szerepelt ő, és azt mondta, hogy egyszerűen ez egy lelkiismereti felelősség, összefonódva valami fajta dűvel, valami fajta kényelmetlenség érzettel, hogy azt a hagyományos színházat, amiben fizetnek a nézők, hallgatók is hátadőlve nem interaktívan, gyakorlatilag csak szemlélődnek, aztán hazamennek, elalszanak, az neki nem felel meg tovább. És ugye elkezdett egy újfajta ilyen performatív fórum színházas elemekkel is dúsított műfajt kitalálni, megtalálni. Uh-huh. Volt például a Káva Színház is itt a rádióban, ugye Árok Tőnész Szomolyán 2010-ben például a krétakör azt találta ki, hogy valahogy összebékíti az ott lakók, ez két falu, úgymond magyarokat és magyar cigányokat.
5: Igen.
4: És több hasonló ötlet meg akció fűződik hozzátok a nevetekhez. Amennyire megfigyeltem, te sokáig inkább Árpi háta mögött voltál, talán az utóbbi időben ide inkább lehet hallani a te hangodat is. Most azért idéztem fel ezeket a kis momentumokat, és esetleg aki nem annyira követik, azok egy kicsit így be tudjanak kapcsolódni. Tehát ti ezt hogyan élitek meg, ezt az egész 2016-os, vagy akár csak a 2000-es évek változásaiban felgyorsult közéleti szerepet, és tényleg nekem ez nem világos, és nem egyértelmű, hogy ha valaki alkotó és művész, akkor miért kell, hogy ennyire áthassa az ő életét, munkásságát, az, hogy provokálja a társadalmat, mert ti ezt teszitek.
5: Hát nyilván azért, mert felfoghatatlanul felháborító az, ami történik. Tehát, hogy nyilván azelőtt nem volt ennyire, vagy ha az ember nem érdekelte annyira a politika, akkor nem látott bele ennyire a... De azért, amikor egy diktatúra kezd kiépülni, vagy diktatórikus elemek kerülnek az ember pofájába agresszívan, aljasul, és tényleg kriminális helyzet alakul, akkor egyszer csak annyira szűkül a folyosó. De az Árpádot mondjuk, én most csak magamról beszélek, mert őt már régebben is nyilván az, amit te is mondtál, hogy ugye feloszlatta ezt a társulatot, neki egy sokkal effektívebb dologra volt szüksége, sokkal közösségibbre, sokkal erősebb hatást akart gyakorolni a saját közegére, és kereste azokat a lehetőségeket, amivel igazán lehet vagy tanítani, együtt gondolkodni, kik azok az emberek, akikkel együtt lehet gondolkodni, együtt lehet haladni. És erre a színház azért határos volt, tehát azért ott bizonyos mértékig lehetett elmenni, ez való igaz. Visszatérve arra, amit én gondolok, hogy számomra ez én most már nagyon szorongok napjaimba is, tehát nagyon átitatja. Pont ezt a nem tudom jobban kifejezni, hogy szűkül az a mezsgye, amin én levegőt kapok, és ahol az emberek levegőt kapnak, és ráadásul az is valahogy a tegnapi közönség találkozón, mert tegnap is ez a Harag napja című előadás volt, valahogy az empátia is így szóba került, és illetve bennem is fölmerült az, hogy úristen, kezd az is kifogyni, az a kérdés, hogy meddig vagyunk empatikusak, vagy hol zárulunk be, hol van az, hogy már nem is hat rám az a dolog, vagy meddig kell addig, hova meneküljek már, hogy egyrészt, hogy hol a közömbösség, ugye, és hol van az, hogy magamat védem. Vagy ha részt veszek benne, akkor nekem mindig rehabilitálódni kell utána. Tehát bár magamra veszem ezeket a problémákat, akkor elkezdek vele foglalkozni, akkor felgyűlik bennem egy tehetetlenségérzés, vagy egy-egy tüntetésen valamennyire ezt levezetem, de gyakorlatilag nem, mégiscsak van, és szerintem nagyon sokakban ez a tehetetlen, visszafojtott, hihetetlen indulat, amivel nap mint nap én legalábbis konfliktus helyzetekbe kerülök. Tehát én engem nagyon megvisel ez az egész napi szinten.
4: Ugye vannak kritikus hangok, akik azt mondják, hogy igazából azért ez egy öncélú tevékenység. Tehát mondjuk Peti Györgynek a Petőfi tér melódi, hogyha megvan ez a vers, hogy megyünk az Agyém térre. Tehát, hogy van egy kör, jellemzően budapesti, belvárosi értelmiségi gyökerekkel, kötődéssel, folyamatosan mindenre reagál, napi szinten felháborodik, kiborul, bevonul, aláír, petíciózik, de valójában azt a hideg polgárháborús állapotot, ami itt Magyarországon van, ami létezik, ez semmilyen módon nem számolja föl, sőt, hogyha bármennyire is szomorú ezt így kimondani, de ha lehet ezt mondani, akkor még tesz is érte. Tehát, hogy bizonyos értelemben, bár értem én, hogy a maga tettetlen ember nehéz szabályokat erőltetni, de hogy valójában nehéz azt gondolni, hogy ez mondjuk a nagy kibékülés, ez amire szüksége lenne ennek az országnak, közelebb visz. Tehát például a kokáért azt képzelem, hogy
5: Krétakör
4: színházba is,
5: nagy
4: hogy
5: kibékülés.
4: Hát nincs nagy kibékülés, de hogy titeket is csak azok néznek meg, akik már eleve azt gondolják, hogy valamilyen irányba, valamilyen okból fel vannak háborodva. Úgy képzelem, hogy vannak még egyéb pólusok, ahol szellemi műhelyek, gyűjtőhelyek, ahol hasonló dolgok zajlanak, hasonló dolgok miatt vannak kiborulva, felháborodva. Tehát, hogyha még egy ilyen záró kérdéssel, egyfajta ilyen jóslással, sarkalással zárhatjuk ezt a kis kérdezősködést felé, tehát hova fut ez ki, mi lesz ennek a vége? Tehát te miből gondolod, hogy az a művészi eszköztár, amihez tudsz nyúlni, amit használtok, az egy, hogyha jól tapogatom ki, akkor azért ez a cél, akkor ez egy jobb és szebb Magyarországot fog megteremteni, vagy egy jobb világot.
5: Hát úgy nem tudok ennyire nagy hatásba gondolkodni, én örülök, ha egy előadás után az embereknek a lelkéig elhatol az a kérdés, hogy empátia akár, vagy érted, ha egy kicsit kibillenti abból, hogy és az, hogy kommunikálunk róla. Nekem az is nagyon nagy dolog, hogy egy fórumon, tehát mondjuk egy előadás után van ugye egy ilyen közönségtalálkozó, az egy lehetőség arra, hogy egyáltalán mondjuk például én megtanuljak vitatkozni, vagy tehát az én annyira nagyokat nem képzelek, és bennem azért az van, hogy akár menjünk is, vagy hogy hagyjuk el az országot, tehát mert itt akkor már az ember gondol a gyerekeire, akkor már nem az van, hogy na most mi lesz az országommal, hát én szeretnék itt élni, de tehát én voltam itt előbb, én mondogathatom, de hát ha majd olyan lesz a helyzet, akkor azt fogom mondani, hogy nem, akkor elmegyek, de hát én is itt szeretnék élni, tehát hogy mondjam, hát ilyenkor még van az a, mondom, én két lépéssel látok előrébb, vagy annyival se, nem egyel, hogy akkor ott azon a beszélgetésen történik valami, nem tudom.
4: Ja, egy kicsit pozitivistább vagy optimistább lezárás kapjon a beszélgetés.
6: De nem marad a Lillában, ő csak kérdezem.
4: Maradhat is, nem tudom, hogy nekem mennyi dolga van. Hát, gyerek zsivaj,
6: ja, Laci. Amit mondasz.
5: Igen, ne haragudjatok, először is ezt elfelejtettem, csak annyira zavarba jöttem az elején, mert a Frici itt kérdezősködött, hogy mit töltsek le az iPad-re, és ne haragudjatok, szóval, hogy én nekem ma ott kellett volna lenni, de egyszerűen...
4: Ja, ez semmi baj nincs, hát végül is
5: 2013-ban ezt
4: meg tudjuk oldani, át tudjuk hidalni.
5: Ne haragudjatok, ezt akartam az elején mondani.
4: Bori, neked egyébként van?
6: Igen.
4: Lilla felé?
6: Hát én szóval nekem az első, egyik első krétakor élménye a Fekete Ország volt, és emlékszem, hogy én akkor nagyon, nagyon hatással kerültem annak a darabnak, de nagyon föl is háborodtam attól a darabtól, mert azt gondoltam, hogy ez a darab az egy ilyen iszonyatosan sötét, pessimista darab, és hogy lehet ilyen sötéten és pessimistán. Tudom, hogy aktuális hírekre épül, de hát nyilván azok úgy lettek szelektálva, hogy ez egy ilyen nagyon sötét képet fest erről az országról. Most nem tudom a dátumot, én ezt mikor láttam, valamikor a bemutató környékén, most ezt nem tudom felidézni, de biztos Lilla jobban tudja, hogy mikor volt a bemutatója ennek a darabnak. 2000-es évek eleje valamikor? Vagy hogy volt ez?
5: 2002.
6: 2002, igen.
5: Nem, várjál, Jaj, Istenem.
6: És mint egy ilyen önbeteljesítő jóslat, tehát az a darab, amit ott felfestett az a annak idején, az így de nagyon provokatív volt egyben. Tehát ugye két dologról volt itt szó, szerintem, amit Alina említett, és ez nagyon érdekes, hogy a művészet, ahogy provokál, és közben arról beszél, hogy leülnek, és próbálnak kommunikálni a közönséggel, és megpróbálnak empatikusak lenni, meg kommunikálni. Tehát, hogy ez szerintem ez állati jó, tehát és ez és közben meg hát látom a tanástalanságot, nyilván ez a közhangulat, hogy mindenki hihetetlenül tanástalan, hogy most itt mi legyen, és nincsenek nagy igazságok, és nem lehet megmondani a tuti frankot, uh-huh. hogy mi a teendő. És hogy
5: az érdeke... Ja, bocs, hogy?
6: Igen. Mondja, de mert hallgatlak.
5: De csak az jutott eszembe, hogy mostanában az egy kicsit úgy szíven ütött, de úgy pozitívan, vagy valahogy olyan arcpirítóan igaz volt, amit itt a Friderikusz kimondott ebbe a azt hiszem a Tilla Tillával kapcsolatban, meg a ki az a őszhajú fickó?
4: Hajós.
5: Hajóssal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen bármennyire is, tehát hogy ez a személyeskedés, de közben kimondott egy olyan erős igazságot, hogy tulajdonképpen valóban ezzel azért föntartjuk ezt a egyébként tényleg mennyire szar, de hát be kell menni. Meg kell csinálni, ugye, de hát tényleg mekkora...
4: Valami olyasmit mondott, hogy a kis kompromisszumait mindenki megköti, vagy akár
5: igen, de igen, tehát hogy és abból a sok, tehát akik így mennek be, ugye ezt a rendszert tulajdonképpen föntartják valóban, hiszen most én nem azokról beszélek, most az egy másik kérdés, például akik közalkalmazottak, és mit tudom én, tanárok, orvosok, mit tudom én, stb. Mert ugye most a más az egy 80 ezer forintért való, tehát az olyan hihetetlen kiszolgáltatottság.
4: De most talán ebben nem is fulladjunk bele teljesen, hogy...
6: De akkor ebben én bocsánat, csatlakozhatok, miatt még belefulladnánk, hogy én másik irányból nézném azt, amit te most mondasz, Lilla, tehát hogy ezek a nagyon érdekes, hát nyilván gyerekes anyuka is, meg minden ismerősömnél van egy csomó gyerek, ahol mindenféle iskolák meg intézményben vannak, amit ugye az állami rendszer része, és hogy hogyan próbálnak az állami rendszernek a szereplői a maguk kis revolúcióikat megvívni, tehát hogy hogyan próbálnak mégis nem úgy tanítani, kikerülni, és igazából, hogyha így néznénk, nyilván ezek a, tudom, hogy most nem ez a műsor inkább a művészet felé akarná vinni, de hogy azért ezt meg kell említeni, hogy ha lenne egy kis optimizmus, ilyen magyaros optimizmus, és úgy néznénk a dolgokat, hogy nagyon sokan próbálnak meg másképp csinálni, mint ahogy nekik diktálják, és hogy ezt észrevennénk, figyelnénk, méltányolnánk, akkor lehet, hogy a képet azért nem lenne annyira sötét.
5: De várjál, de szerintem egy nagyon fontos dolog maradt ki, hogy például pont az ilyen, tehát az a rendszer, ami azt fenntartja, hogy neked sunnyogni kelljen, ha még olyat is mondasz, az már eleve egy hibás dolog, tehát én nem akarom, hogy azt tanulja a gyerek, hogy ő nem állhat ki nyíltan, és mondhatja azt, hogy de hát pont ez a nem jó, hogy ne tartsuk fenn azt, hogy mi titokba kommunikálunk dolgokról, hanem hogy ezt szakítsa át ezt a hártyát, és ne legyen többi, ez leplezze le ezeket. Vagy legalábbis én ezt...
6: Hát én, ennek én nagyon drukkolnék én is, csak hogy ez ugye, az viszont már valóban ugye az kéne, hogy akkor ott lennének az egzisztenciális félelmek, hát, meg a bizonytalanságok, hát, hogyha valaki ezt nyíltan, és ott azt kerülik az emberek, hogy nyíltan, de valóban, és ott viszont megérthető, hogy ez...
5: Igen, csak van, akinél elfogadom, van, akinél meg azt mondom, hogy menj a picsába. Tehát aki megteheti, érted, hogy mert van olyan biztonsági érzete, meg nem tudom, szóval azért lemondhat még arról a fél millió, most nem akarok ilyenekbe belemenni, de hogy mondjuk egyel biztosabban él, mint az, aki tényleg 80 ezer forintért a belét kitolja, és közben a gyomrukon állnak, érted? A szájukba állnak, és még így is azt mondja, hogy most már ki kell mennem, mert ez a mentős, ez elájult, ez majdnem éhen halt, mert nincs kajára pénze, vagy nem tudom. Tehát azért más, aki tényleg belül bemegy ebbe a ocsmány gigantikus geci tévébe, és azt mondja, hogy...
4: Élőadásban vagyunk egyébként, csak mondom közben.
5: Igen, tudom. Baj, hogy ilyeneket mondok? Jó.
4: Hát azt hiszem, ennyire nem széles még a szólásszabadságban, sose volt kb. De ez csak úgy kedves figyelmeztetésnek szántam.
5: Jó, tehát hogy, és akkor azt mondom, hogy hát tényleg mekkora szemét szar ez az egész, és közben fenntartom. Tehát, hogy ez azért egy olyan cinikus.
4: Szerintem egy kicsit a fúldoklás után nevezzünk vissza a művészek, vagy a kvázi művészek a felelősségére, meg küldetésére, hogyha van nekik. Tehát azt én egy percig nem vitatnám, hogy a művészetnek, bár nem szeretem ezt a szót sem, meg az, hogy valaki művésznek titulálja magát, az is elég nehézkes manapság már. Tehát egyfajta ilyen gyomron ütés vagy rugás a feladata, tehát hogy azért legyen egy ilyen erős, stimulatív ereje a dolognak, de én azért ezt szétválasztanám attól a küldetéstudatos tevékenységtől, amit esetleg ti műveltek, amikor kifejezetten közéleti eseményekre reflektáltok. Tehát, hogy valójában innen indultunk, hogy és itt kéne egy fényt esetleg meggyújtani, hogy most a felrázáson túl, vagy hogy mindenki érezze magát vacakul, tehát valójában hova visz ez az egész, amit esetleg ti is műveltek, és amit oly sokan egyébként szeretnek, és...
5: Uh-huh. Hát például az, amire rákérdeztél az új néző kapcsán, ott annyira effektív volt az, hogy ez hova visz, annyira konkrét volt az, hogy hova visz, azt ott le lehetett követni, az, hogy bizonyos emberek elkezdtek egymással kommunikálni, ez nagyon sok mindenre kihatott, és nyilván nek volt egy hosszú távú következménye, ami azon a helyen még remélhetőleg most is él, hiszen most is lesz egy következő, amiben pont a Lillával együtt dolgozunk, a Proics Lillával, aki ott ül most veletek, és ezeknek én tapasztaltam a pozitív hatását, ami nem ugye teljesen más, mint mikor látsz mondjuk egy tragédiát, ami például most a harag napjával példálozom, mert ez egy friss élmény, ma lesz, egyébként gyertek el, hogyha tudtok. Tehát ami egy friss élmény, ami szintén egy társadalmi jelenségre reagál, és valóban egy tragédia a vége, tehát ott direktbe föl van festve az elejétől végéig egy életút, ától eljut az illető a végéig, és ennek teljesen más a hatása, mert hát mondom, az egy fórumhelyzetet generálhat, kérdéseket generálhat, provokálhat.
4: Igen, a fórum helyzet, tehát ez az új nézős egyfajta ilyen falusi fórum színházas díj, most még ide citálhatom, ugye ez egy arról szólt, hogy van egy falu, vannak megberögzült feszültségek, kiásott árkok, és igazából igen. Mindenki az árok valamelyik oldalán találta magát nagyjából születésétől kezdve.
5: Igen.
4: Úgyis, mint cigányok és magyarok, bár én nem szeretem ezt a diotómiát, ezt a szétválasztást.
5: Cigányok és nem cigányok,
4: beszéljük ki a kis dolgainkat, hova tovább, ami tehát a történelmi ismétli magát, de másodszor gyakran már komédia, amit látunk, játsszuk el ezeket a konfliktusos helyzeteket, jeleneteket, mi magunk, akik ott vagyunk, tehát ott a falu lakói, és szinte magunk nevetjük el a szitukat, a helyzeteket, mert látjuk, hogy ez mennyire erőltetett, és mennyire komikus, és mennyire nem láttunk ki eddig a fejünkből. Tehát az egésznek volt egy revelatív, felszabadító ereje, egyfajta üftörténet a falu számára, ahogy azok a régi, senki által nem ismert eredeti konfliktusok gyakorlatilag feloldódtak, vagy ennek a kezdete indult. Ez országos szinten elképzelhetőnek tartanád, hogy valamilyen módon leütetve egymással.
5: Hát én nagyon sokat állhatok.
4: Ellentétes újságírókat, meg politikusokat, vagy akár csak hétköznapi embereket.
5: Komolyan a TIA-é például ez egy fantasztikus eszköz, vagy maga a dráma, mert pontosan ezeket tudná igazából. Ez idealizált lenne, idealizált lenne ezt elképzelni, hogy ez sikerül, de én el tudom magamat idáig tolni, hogy ez lehetséges. De ezt mondom, ez szerintem ez a részemről egy idealizmus. Tehát most is azért ahhoz kell az, hogy partnerként ők ezt akarják, tehát kell az emberekbe a szándék nyilván. Várjatok, mert most a fiam beakadt egy kicsit.
4: Köszönjük is Fricinek a türelmet, meg el is búcsúznánk.
5: Várj
4: és
5: picit.
4: Jó. És köszönjük arra, szépen, Lilla, hogy megosztottad velünk a kapcsolódó gondolataidat így a sajtószabadság napján.
5: Jó, és még egyszer sajnálom, hogy így tulajdonképpen...
4: Dehogy, hát egy ilyen gyors, bepillantás flash kaptunk abból, hogy a Krétakör házatáján hogyan készülnek a hétköznapokra.
5: Jó, hát örülök, ha használható.
6: Hadd menjen, Lilla, szerint.
4: Hadd menjen.
5: Jó,
4: köszi
5: szépen,
4: sziasztok.
5: Sziasztok.
4: És akkor a maradék időben most már csak Kriza Borival folytatnánk a kis beszélgetésünket. Ja, amikor eredetileg felmerült, hogy így beszéljünk hármasba, egyébként én is így kvázi ejtőanyosként érkeztem a beszélgetésbe, így a Tilos megmondó döntő embereinek a kérési javaslatára, akkor azt találtuk ki, azt mondtuk, hogy nézzük meg azt, hogy tehát a művészetnek, illetve a közéletnek van egymásos köze, és ha van, akkor milyen módon, és hogy érdemes ezt művelni. Kapunk is közben egy telefont, megpróbáljuk felvenni. Hello!
7: Hello, én Simon Éva vagyok.
4: Szia, adásban vagy a Tilos Rádióban.
7: Ja, szia! Azért telefonálok, mert az előbb Horváth Ádámmal beszélgettem bent veletek a stúdióba, illetve a Tilosba, a Molnár Péterrel együtt voltunk adásban, és időközben rájöttem, hogy egy tévedést mondtam, és nem szeretném a hallgatókat félrevezetni, mert amikor az új médiatörvényről beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy a média tanács tagjait 9 évre választják, és újra választhatóak, és ez kikerült a törvényből, nem újra választhatóak, tehát ugyan 9 évre választják őket, de nem újra választhatóak, és csak ezt a hibámat szerettem volna korrigálni itt a műsorban, hát ha még többen hallgatják, akik az előző műsort is hallgatták.
4: Köszönjük szépen a
7: jó, köszi,
4: észrevételedet.
7: Köszi, sziasztok.
4: Emlékeim szerint ez amikor volt ez a EU-s felülbírálat Neelie Kroes média biztosnő javaslataira lett ez módosítva, de az igazából most nekünk mindegy, tehát ilyen értelemben akkor jobb a helyzet sajtótörvény kapcsán. De Bori, most alapvetően azért mi ülünk itt a stúdióban. Te ugye szociológus vagy és dokufilmes, vagy dokufilmes a szociológus, de leginkább mondjuk konkrétan egy produkció kapcsán dübörög a Nemzeti Rock, szoktad téged emlegetni, vagy akkor törted át el inkább az inger küszöböt. Ugye ez egy ilyen 2005-6-ban felvett több operatúr által összeszedett, aztán megvágott beteről biztos ezerszer beszéltem ezer helyen. Dokufilm, egy 70 perces munka, ami azért kuriózum, mert egyébként jobbról is, meg balról is, hogyha szabad így mondani, tehát, sőt így mondanám, hogy szélső jobbról is, és szélső balról is, hogy még talán valami értelmes legyen, megdicsérték, szerették, tehát a nemzeti rock művelőit, rajongóit mutatta meg a film, de ugyanakkor, és ők is mai napig szerették ezt nézni, tehát nem túl rég néztem, hogy az Alfa Hír nevű, jó nevű oldalon is emlegették, hogy ez mennyire fontos munka, miközben esetleg úgymond balos vagy mindenképp a nemzeti rockkal részben ellentétes oldalról is, mert ez is nagyon szerencsétlen egyetlenítő oldalokról kell beszélni, és imádták, szerették, és visszazolva látták azokat a kis koncepciókat, prekoncepciókat, amit eleve beleálmodtak. Ez nem egy mai munka, de nincs ezzel baj, tehát ugye a mai beszélgetés kapcsán is érdekes lehet az, hogy mert ez például jó példa volt arra, hogy valami hídverés, valami kapcsolat keletkezzen az oldalak között, hogyha vannak ilyenek. Ez mennyire volt tudatos, hogy mennyire a klasszikus dokumentarista elveket akartad csak visszaadni, megvalósítani, vagy mi állt ilyenkor félben?
6: Tehát itt most aktivizmusról, meg művészetről van szó, ugye a ezen a beszélgetés során, rádiós beszélgetés során. Hát én abszolút aktivistának tartom magam, és hol harcosabban, hol kevésbé harcosabban mondom el, meg kommunikálom az én nézeteimet a világról, társadalomról, de ez a film, ez egy másik történet volt, tehát ez egy szakmai munka volt, ami én azt gondolom utólag, hogy meg közben is, meg előtte is azt gondoltam, hogy inkább ez egy ilyen politikai antropológia, tehát dokumentálás, ami a klasszikus dokumentálás, hogy a lehető legtöbbet elmondani egy közegről, oda menni és megérteni őket, és meghallgatni őket, és pont ezért látni őket, és pont ezért próbáltam kapcsolódni ahhoz, amit a Lilla mondott, hogy ez az empátia is.

0: meg hogyan néz ki, ugye most azt mondják, hogy jobboldali radikalizmus, de hát ez mindegy, tehát a lényeg, hogy ez a szubkultúra, ez a világnézet, ez engem érdekel, tehát szakmailag érdekel, és arra gondoltam, és tudunk a Wiesner Balázs producer kollégámmal, hogy ez ebből fantasztikusan izgalmas dokumentumfilm lehet, és akkor persze itt belép az, hogy egy élvezhető darabot kell ebből csinálni, amit megnéznek emberek. Tehát, és akkor itt nyilván itt a művészetnek az eszközeivel dolgoztunk, de ugyanakkor meg itt azért ez volt egy nagyon tudatos dolog. Tehát, és az a válasz a kérdésedre az, hogy semmiféle ilyen egy hídverés, meg hogy a két oldal megél. Tehát én nem, ha, már rég rossz, hogyha az ember elkezd ilyenekbe gondolkodni, akkor, amikor egy ilyen munkát végez. De ez nem zárja ki azt, hogy én szeretném, hogyha lenne hídverés, és megérteni egymást a két politikai oldal, meg nyilván ez, de ez mondom, hogy egy másik történet volt. Tehát itt szerintem lehet, hogy a Lilával ellentétben ott azon a ponton nem egy ilyen fajta aktivizmus motivált minket. Az aktivizmus, én nagyon sok teren, tehát én sok módon voltam, vagyok aktivista, de ott az akkor, nyilván ez nehéz leválasztani az embernek a lénye, az vannak aktivista típusú embereknek, kevésbé aktivista típusú emberek, valószínűleg én az első vagyok, tehát ez nyilván benne van, amikor csinál valamit.
1: Csak a te személyes életedben, akkor ez nap mint nap így előbukkan ez a fajta intenció, hogy valamit így változtass magad körül a világban, vagy ez hogy kell
0: elképzelni? Abszolút. Nagyon tudatos. Hát tudatosan, amennyire ugye eszközeim engedik, tehát én most itt az elmúlt években kisgyerekeim voltak, és a Facebook bejegyzésekben merült ki az aktivizmusom, de azt meg tudatosan műveltem, meg hát nyilván járok megmozdulásokra, meg tüntetésekre, meg aláírok dolgokat, tehát ezeket...
1: Tehát ez sokan művelik, és mondom, ez mind szép és jó, csak nem, én például nem látom azt, hogy ez igazából egy ilyen intellektuális maszturbációnál, vagy egy ilyen valamilyen fajta ilyen feszültségkezelésnek terápiás célzatánál így előbbre mutatna. Tehát mondjuk az egy jogos kérdés lehet például, hogy ebben a filmben is szereplő egyébként magukat nemzetinek tekintő, de egyébként ex-skinhead szereplők, illetve Magyarszigeten feltűnő több tízezrek, meg esetleg mondjuk például egy ilyen belvárosi értelmiségi ilyen-olyan tüntetősdi kör között van-e mondjuk bármi kapcsolódás? Most azon kívül, hogy most például azt lehet kitapogatni foci stadionok átadása kapcsán, hogy ők is elégedetlenek esetleg az adott rezsimmel, rendszerrel, kormánnyal, bármivel, de...
0: Na, arra ugye azt mondom, hogy rossz a kérdés felvetés, ez nem ez a legrosszabb, vagy a legszemtelenebb, amit az ember ilyen helyzetben mondhat, amikor kérdezik, de hogy nézd, tehát ami mondjuk a film tanulsága az, hogy, tehát ami a film tanulsága az az, hogy nyilván ezek a filmesztelenül nagyon tetováltan, nagyon mindenféle csúnya dolgokat, gyakran csúnya dolgokat kiabáló emberek, ezek az emberek is emberek, és hogy le lehet velük ülni, és lehet velük beszélgetni, és pillanatok alatt létre lehet hozni adott esetben barátságokat is, mert vannak közös nevezők, ugye ez ilyen szinten
1: működik. Én amikor néztem a filmet, egyébként most újra megnéztem, akkor pont ezeket éreztem, hogy van egy-két bennelt topik téma, amiről az ember esetleg nem beszélne, vagy máshogy beszélne, de mondjuk alapvetően most bizonyos kultúrkörön belül, tehát most ezek a kis kocsmai hangulatok, ezek nagyjából ugyanazok, tehát ezek működnek, vagy működhetnek. Ugyanazokról a dolgokról beszélünk, legfeljebb más megoldásokat próbálunk javasolni.
0: Így van, tehát az árok, tehát hogy árokásás, meg hogy szét van szabdalva az ország, nyilván van egyfajta, én azt gondolom, hogy ez persze elit által vezérelt dolog, és valószínűleg tehát nagyon nehéz, amikor nincsen meg, és ezért nagyon érdekes, amiket a Lilla mondott itt korábban, hogy leülni és kommunikálni és beszélgetni. Tehát amikor nincsen meg a kommunikációnak a legalapvetőbb szintje a hétköznapokban ebben az országban, akkor nyilván az illúzió, meg nem úgy kell megfogalmazni a kérdést, hogy hogyan hozzuk össze a baloldalt, meg a jobb oldalt.
1: Ez nyilván csak egy erőltetett dolog.
0: Ez így nem fog, tehát nem fog leülni a két politikai pár. Szóval nem így a nézd, tele vagyunk a hétköznapi életnek a különböző interakciójában, ezer egy fideszessel, meg olyan emberrel találkozunk, akivel politikailag nem értünk egyet,

0: mégis állati jól meg vagyunk, mert a élet más dimenzióiban nagyon jól el vagyunk, mert a gyerekeink együtt, nem tudom, mi játszanak a játszótéren. Tehát, hogy működik, abban a pillanatban az ember le tud csatlakozni arról, hogy ez olyan, és akkor akkor nem szólunk hozzá. Tehát lehet ezeket, ezek közhelyek, de valószínűleg nagyon nehezen működnek a mai magyar valóságban, de hogy ezek, és ugyanez történt itt is, ez a film is erről szólt, hogy leültünk, beszélgettünk, együtt pálinkáztunk, és mondták, hogy miket dolgok, és meghallgattam őket. Tehát ez egy csodaszer, ezt javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg a másikat. Tehát, hogy ezek így nagyon hihetetlen dolgok történnek, amikor az ember elkezdi másikat meghallgatni, és szán rá időt, meg ez az empátia, mondom, amit azért mondom, hogy Lila nagyon jókat mondott, és őket is, hát ugye próbálják ezt, csak ez egy lassú, és ez egy nagyon időigényes, meg hosszú folyamat, tehát az nem ad választ most erre a helyzetre, ami most van, hogy betiltják a népszabadságot, és tehát ez egy másik történet, egy másik dolog, és ez, bocsánat, nekem ez egy ilyen, nyilván egy szakmai ügy volt ezt megcsinálni, ezt a dokumentumfilmet, a mindennapi helyzetre, vagy mindennapi politikai eseményekre való reakció az, hogy, és ezt nem szeretem, hogy ennyire lebecsülöd ezeket, amikor azt mondod, hogy ez most ilyen, nem is tudom, mit használtál, talán most fel tudnám idézni a szót, de nem akarom megismételni. Tehát én azt gondolom, hogy marha fontos dolgok, ezek mind szimbolikus gesztusok, ezek mind jelzések afelé, és minél többen csinálják, hogy aláírnak, hogy kimennek. Az jelzés azok felé, akik kevésbé aktivista alkatúak, és látják az emberek, hogy amit éreznek, hogy nem igazán jó, kapnak visszajelzést arra, hogy sokan így gondolkodnak. Tehát van értelme, tehát ezt fenntartom, hogy nem tudom, nincs a kulcs a kezembe, hogy fog ez a rendszer megdőlni. Bízunk benne, hogy valamilyen módon meg fog dőlni, de hát mindenkinek, aki saját eszközei vannak, hát mondjuk nekem ez, tehát kinek milyen van. Meg a Liláiknak az, hogy közönségtalálkozókat szerveznek, meg a kis provokatív darabjaikat megrendezik.
1: Most beletem ebbe a sarokba szorítva, lehet, hogy nem is alap nélkül. Én nem vagyok egy mozgalmár figura, tehát talán ezért mondok ilyeneket. De hát alapvetően az, hogy oldalakról beszélünk, az csak jobb hiány tesszük, mert én sem gondolom azt, hogy alapvetően igazi oldalak vannak. De azért vannak történetek, családtörténetek, vannak gondolkodási alakzatok, ritmusok, és ezek jelentősen eltérnek, ami mondjuk abban is kimerülhet, hogy mondjuk mit tekintünk Magyarország történelmének legnagyobb tragédiájának. Ugye itt azért egészen eltérő válaszok születnek, és alapvetően amit a másik Lila, amit a Lila is mondott.
0: Mondhatok valamit? Ez nagyon jó, csak egy
1: nem, csak azt mondom, hogy én is, csak fél mondat, tehát én is a kommunikációban hiszek a beszélgetésben, ezért mertem felhozni ezt a filmet, mert alapvetően ez erről szólt, hogy igazából nem akartam nagyon magasra tenni a lécet, csak annyira, hogy hallgassuk meg a másikat, vagy beszélgessünk egymással. Nekem ezért volt erős, és mai napig erős ez a produkció, amit te létrehoztál, és ezért látom ezt egy jó útnak, vagy járhatóbb útnak, mint amikor mindenki csak a saját a médiát olvassa, a saját tüntetéseire jár, a saját petícióit aláírogatja.
0: De kinek a tüntetése, szóval most nem megyek el egy izére, különben el szoktam menni, jelzem, pláne amikor még több időm volt, tehát én rendszeresen elmentem mindenféle tüntetésekre, alapvetően érdekelnek a tüntetések, tehát ez mondjuk ez ilyen szakmai érdeklődés, de hát az ember akar valamit, akkor nyilván ott mozdul meg, szóval ez egy teljesen irreleváns, hogy most mondasz, hogy de a kérdés az, hogy hogyan lehet nyilván ezen az iszonyatos helyzeten, ami most van jelenleg Magyarországon, ezen változtatni. Tehát nyilván te is ezt keresgéled, hogy ezen...
1: Úgy veszem le, ti vagytok most ezzel a munkád, de ugye mondtad, hogy nem tartod magad művésznek, de azért ez egy részben művészi produkció volt, mint dokufilmes, részben szociológus is vagy, tehát egyszerre tudós, egyszerre alkotó művész. Lilát azért alapvetően tényleg ezek címkék, és én nem szeretem őket, de hát az alapvetően itt most ez volt a mondókának a lényege, hogy úgyis, mint alkotó, úgyis, mint egyfajta kulturális elit, megint egy újabb címke, tehát van valami küldetés tudatai többetnek, úgy vettem le, hogy például a krétakörösöknek egyik irányban több-kevesebb, talán más témákban neked is, és hogy valójában what for, tehát mire fut ki ez az egész, tehát hogy ezt meddig toljuk, hova toljuk, az egész elmúlt fél óra, 40 perc, ez körülbelül erről szólt, most már körülbelül csak egy percünk van hátra, úgyhogy hogy igazából csak azt tudod elmondani, hogy szóval... szerinted ez hitelesen te hogyan fogod eljátszani, vagy hogyan tudod, vagy érdemes eljátszani.
0: Tehát biztos, hogy az emberben, ha egy bizonyos kor után megfogalmazódik az, hogy amit itt csinál, tehát amikor azt mondod, hogy alkotás, akkor olyat alkosson, ami maradandó. Tehát aminek, ami nem múlik el, ami nem egy efemer valami, hanem ami megállja a helyét később is. Tehát mondjuk erre visszajelzés, hogy mondjuk most meghívtatok ide kicsit a dübörök kapcsán 10 évvel azután, hogy elkészült, tehát mondjuk ez egy jó dolog, hogy még ennek van, azt gondolják még néhányan, hogy van ennek relevanciája ma is ennek a filmnek. De hogy igen, szóval, hogyha most az ember csinál egy nagyon aktivista, nagyon valami dolgot, ami most szól, most de különben aztán el fog telni sok idő, és már senki nem fog érteni, és már nincsen kontextusa, akkor tehát az lehet, hogy már nem, szóval az inspirálóbb, ha az ember alkotni akar, hogy olyat csináljon, ami időtállóbb, de közben meg erre szimplán csak egyszerűen a szakmai kritériumoknak kell megfelelni. Tehát, hogy ne akarjál valami nagyot mondani annak a rovására, hogy mondjuk, tehát például egy ilyen filmet meg lehetett volna másképp is csinálni, erről sokszor beszéltünk, hogy lehetett volna azt mondani, hogy ezek a fiúk, ezek a ördögtől való gonosz gyerekek, és hogy miket mondanak, meg különben is fasiszta veszély. Nem mondtunk volna újat, azt mondtuk volna el, hogy mi mit gondolunk róluk, ahelyett, hogy azt hagytuk volna megengedni, vagy azt hagytuk volna, hogy ők megmutassák saját magukat. Igazából mi ezt tettük itt a filmmel, és ezért szerintem ezért érdekes ma is ez a film. De ez most csak kifejezetten erre. Én nem tudok ilyen nagy alkotói tanulságokat megfogalmazni. Ez csak én, mint dokumentalista, ezek ott, amik így vezérelnek.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt 40 percben Sáros Lillával és Kriza Borival beszélgettünk a Sajtószabadság napja kapcsán, és egy kicsit azt próbáltuk körbejárni, hogy alkotói oldalról van-e tennivalója mai magyar valóságban az embernek, illetve hát ők jelesül, mit tesznek, mit tettek az elmúlt időszakban. Hallgassátok a rádiót ezután is. Szevasztok!
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kell takarolni.
4: Jó.
5: Jó.
6: Jó. Jó.
5: Kell takarolni.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kell takarolni. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
5: Hallgass. Hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
5: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
5: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyi énekes kávéházba, egy olyan kis szántánba milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a szántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogy ne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké kisebb volt. De azóta lejjben minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyosai énekes kávéház, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után Kántánnak az első humoristája, és előad körülbelül egy hasonló zsánerű kuplé. Akinek pénze van, és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmes csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar csipkát, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az masszírozhatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszta tőrit, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kapja, csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője magát.

El kellett jönnie egy új kornak, amikor az emberiség egy belső munkamegosztáshoz él. Eddig csak az egyéni munkamegosztást ismertük, de minden ember maga gondoskodott a maga életéről. Most következik egy magasabb összevonása a dolgoknak. Az állam veszi át a tőkegyűjtés és szaporítás központi munkáját, ezzel felszabadítja az emberi lelkeket és erőket, megszünteti a termelési anarchiát, s maguk egyéni életére szabadon bocsátja az embereket. Kiszámíthatatlan ennek az egy intézkedésnek a következménye. Az új világ költője ezt mondja: fiam, ne törődj a vagyon felhalmozásra, az az állam dolga. Gyűjts szeretetet és fegyverszövetséget. Ha szeretet vesz körül, nem kell félned az élettől. Annyi ember vagy, amilyen erős szövetségnek vagy a tagja. Ha az egész emberiség veszi magára az egyének létfenntartásának köteles munkáját, akkor te kiélheted egyéniségedet. Ha művész vagy, függetlenül alkothatsz. Ha tudós vagy, nem kell a kenyérharcban elsekélyesedni. Ha munkás vagy, nem leszel a kizsákmányolás tárgya. Bármi vagy, követheted lelked belső parancsát. Légy ember. Légy tehát ember, nyílt arcú, angyali tisztaságú élet. Kiélheted azt az életformát, amit a természet rendel. Gyűjts hát igazi kincseket, akkumuláld fel magadban hivatásod legdrágább értékeit. Légy sugár, amely az emberiség örök napjaiból tisztán szökell elő. Olvassátok Adit, és égjetek vele, és égjen a véretekben az ő igéje. Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, csupa teremtés lángol a szemekben, örök tavasz, örök forradalom, ó, ékeskedjél mindig ékesebben. Robog föl láznak ifjú serege, villog tekintet, világbíró kardunk, künn a mezőkön harsog a tavasz, harsogó tavasz, kísérd el a harcunk.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és mindjárt ismerős hangok szólalnak meg. A Pont Műhely előadásában Krúdi Gyula, Ady Endre éjszakáit fogjátok hallani zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

kalandjaim a költővel gírbe-gurba Pádi mentumokon. A három hollóhoz címzett csárdából kukorékolás hallatszott, Zuboly a tudós költő kukorékolt. Hajnalodott Budapest felett 1913-ban kora tavaszon. Miért kukorékolt dr. Bányai Elemér, akit közönségesen Zuboly írói nevén szoktak szólongatni, amíg a muszka golyó leterítette őt a Kárpátokban? Zuboly azért kukorékolt, mert dühös volt a maga angyali szelítségében. Nem győzte már az asztalverdesést az elefánthangú Reinitz Bélával a mindennapi igazság keresésében. Milyen volt Ady Endre kocsmája, a három holló? Ma már a nyoma is eltűnt az Andrássy útról, mert ez a sorsa minden intézménynek, ha még egyszerű serház is, ahová a szentek és bolondok beteszik a lábukat. A három hollóhoz pedig bőven jártak az akkori pesti szentek, amikor az éjszakának amaz órái elkövetkeztek, mikor a szerkesztőségi szolgák végre seprőt vehettek a kezükbe. Kiseperték a serházzal szemben lévő pesti napló szerkesztőségéből Kéri Pál urat, akinek homlokán akkoriban még semmiféle jegy nem mutatta, hogy egykor kötél általi halálra ítélik a magyar bírák, inkább poétás hajlandóságokat sejtetett ez a fiatalember, aki mártán gyerekkorában is kopasz volt. Kegyelemben elbocsátatott a három hollóhoz a New York kávéházból a Vörös Grajna, másnéven Greiner Jenő, akit azért neveznek Grajnának, mert Reiner, az operettíró akkoriban magyarosítja a nevét Rajnára, aki bár születésénél fogva egy Dalszínház utcai gazdag házi úrnak volt a fia, foglalkozására nézve pedig az akkoriban sem rosszul jövedelmező közgazdász pályán működött, csak ünnepnapokon mondotta magát egy ezüst ötkoronás tallér tulajdonosának. Költői betegség lappangott ebben a vöröses férfiúban, akármilyen ravaszkodással dörzsölgette össze kezeit az asztal alatt. Nem csodálnám, ha egyszer titkos versekre találnának, amelyeket ez a férfinak is kiváló emberpéldány a mindennapi nevén Vörös Grajna itt-ott nők emlékkönyvébe elhelyezett. Szabadságot kapott ugyanekkor kísértett járásaira Révész Béla is, aki idáig egy régi kolostor faláról hallgatózott a körülötte történő eseményekre. Olyan szórakozottan lépett be a három holló füstjébe, mintha nagyon messzi földről, valamely melódiától vízhangzó szigetről jött volna az ábrán nélküli Pestre, és ezeknek a melódiáknak a vízhangját itt keresgélte volna tovább az Andrássy úti kis serházban, ahol néha a különös idegen riadozó vadászkürtje, máskor magányos fúvalázgatása felhangzott. Ám újra meg újra nyílik a három holló ajtaja, mint ez már régi szokásuk a korcsmai ajtóknak, amelyeket konokbánattal vagy illanó örömmel olajoznak. Belépkednek más barátok és tisztelők, akik az éjszaka egy késő órájában sem térhetnek addig nyugovóra, amíg néhány költeménynek vagy valami hasonló haszontalanságnak az élet történetét meg nem beszélték. A púpos Löffelmann csárdás, az Andrássy út kvazimódója, nem minden jó akarat nélkül figyeli a holló hátulsó szobácskájába gyülekező társaságot, habár ez a sermérő név szerint személyesen csak azokat az urakat és hölgyeket ismerte, akik a közeli Orfeum vagy a Folli Caprice lámpásai alatt találták meg élethivatásukat, és mastix, valamint rizsporszagot hoznak magukkal az ajtón át. Spitz táncos nők tervezgetik itt egy sarokban legközelebbi moszkvai utazásukat, míg a másik asztalnál olyan művésznők nevelgetik a barna söritallal keblük terjedelmességét, akik elmúlt életükbe talán már Irkutszkig is eljutottak, ilyen formán már nem akarnak messzibre utazni a Szerecsen utcánál. Más sarokban feltünedezik Patti, a pesti éjszaka bűvészmestere, akiről az a legenda járja, hogy már több mint 100 esztendős, ugyanazt a parókát is kénytelen gesztenyebarnára festeni. Amott öreg artisták sírják bele a habos kriglibe azokat a régi időket, amikor még biztosan tudták a trapézugrást és a késnyelést. Asztmatikusan, szuszogva nyomul be az ajtón a régi Andrássy út éjjeli őre, akinek minden elfogyasztott spritzerről és palackvesgőről tudomással kell bírni, hogy a megfelelő forgalmi adót egy kis baráti kölcsön alakjában kivethesse.
Diogenes Blau volt ez a kövér ember, és bár tőzsdeügynöknek született, nagyon szeretett korhelykedő fiatal költőkkel éjszakázni, és nékik elmondogatni a maga groteszk életfilozófiáját. Öreg virágárus asszonyokról, akiktől már senki sem vásárolt virágot a téli kertben, valamint azokról a szerencsefiakról, akik még mindig fiákeren robogtak végig a régi Pest legszebb útvonalán, holott neki, Diogenesnek, Európa legolcsóbb járművére a konflisra sem tellett. És ehelyen az éjszaka ínyence mindig a csapolt sör frissessége iránt érdeklődött, természetesen jó, bécsies német nyelven kérdvén löffelmant, vagy a megbízható csapost, és jó szentesi dialektusban beszólott a kis szobába a maguk rejtelmes ceremóniáit végző szentekhez és bolondokhoz: fiúk, ma nem jó a sör, inkább bort igyatok!

a bölcsó hajt nagyot, hú, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután. De más vagyok én, mint az a szegény jó diogenesz.

0: És a bölcsó hagy nagyuló, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, Jodi Jogenes. Öt komfortban lakom.

Mielőtt azonban bejárnánk a 6. kerület egérlesűen hunyorgató hajnali kocsmahelyeit, beszéljük el az operai szfinxel való csatát. Ő hajnali bolyongásaiban már korábbról szemügyre vette ezeket a kőkeblű hölgyeket ott az operaház lépcsőinél, a mozdulatlan szívűeket, akik lelketlenség dolgában felülmúlnak minden cifra elszántságot, amely éjszaka az Andrássy úton koncsorog. Ő tudta, hogy ezek a kőnök fütyülnek az ő költeményeire, holott más világias látományaiban kisütötte, hogy az egyik szfinx, amelyik a Dalszínház utca felé foglalja el örök állomását, éppen Léda asszonyhoz hasonlít. Azt hiszem, hogy minden szerelmes tapasztalhatta ezt a különös érzést, amely akkor budjan fel lelkében, amikor véletlenül valaki olyannal találkozik, aki némileg hasonlatos az ő szerelméhez. Elég néha egy szó vagy egy mozdulat az alter ego részéről, hogy a szerelmes káprázatokba essen. Hát, ha valamely titkos kapcsolat fűzi őt az ismeretlen alter egóhoz. Így például azok a szerencsétlen éjjeli nők, akik az operai szfinxek előtt árulják hulladozó virágleveleiket, sohasem tudhatják, hogy miért hajol éppen az ő szegény virágszirmukért egy őgyelgű fiatalember, akit azelőtt sohasem láttak. Kinek az elképzelt alter egója ő az utca lánya? Hercegnője, aki most az udvari bálon pörgeti bokáját? Vagy pedig egy kolostori szűzé, aki e percben tán hideg kövön térdelve imádkozik szerelme életéért? Ő a Dalszínház utcai oroszlán testű kőnőben fedezte fel Léda asszonyt, és felment hozzá a 7 lépcsőfokon, mint a buddhista a 7 rétű úton, hogy tiszteletét bemutassa a márvány szívűnek. Az ilyen tisztelgések alatt barátja mindig távolabb állott, mert ez az úriember akkortájt nem csak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró szívből való hölgyeket is. Ugyanezért a jó barát a hajnal derengésében unottan kiáltott. Gyere már, agyibagyi, mert becsukják a borozót! Várj! Felelt a magasból a tüdőbajosok és a szerelmesek örökrekedtségével ő. Még csak egy szót mondok neki. Nyilván sugdolózott a szfinxel, lakására hívogatta őt abban az időtájban, amikor Révész Béla a lakótárs majd a fülére fekszik. De a szfinx nem ment el. És ő ezért nagyon megharagudott egy hajnalon. Az igaz, hogy ennek a haragosságnak az előidézéséhez része volt Rákosi Jenő úrnak, aki éppen aznap vonultatta fel 30 milliónyi magyar közvéleményét a szegény Dug-Dug bandi ellen, és része volt annak az ártalmatlannak látszó, könnyű asztali bornak, amelyet ő olyan nagyon kedvelt. De a pupos becsületes volt, nem vizezett. A szfinx makacsabb volt ezen a hajnalon, mint egyébkor. Nem adott választ a költő esdeklő szavaira. Hát, ha nem jössz, viszlek! Kiáltotta ő a magasban, és szilárdsági szilajsággal a nő oroszlán hátára vetette magát. A kőszívű megnyergelése azonban most sem sikerült. A távolabb álló jóbarát csak annyit látott a lefolyó eseményekből, hogy egy szegény, kalap nélküli férfi test zuhan le a szfinx hátáról, és a gyönyörű férfi fő, amelynél szebb és finomabb nem volt Nagy-Magyarországon, nagyot koppan az ölnyi mélységben az egyik lépcsőfokon. No, ennek kampec, gondolta magában a jó barát, mert az ilyen válságos pillanatokban az embernek mindig a legegyszerűbb szavak szoktak eszébe jutni. A költő egy másodpercig vagy kettőig holt mozdulatlanságban feküdt szerelme lábainál. Ó, anyomorult! Hallatszott egy fájdalmas nyögés a hajnali sötétségbe borult lépcsőkről. Ilyen hangon nem a költeményekben, hanem az életben szokás beszélni. Az odasiető jóbarátnak megint csak egy paraszti mondás jött a nyelvére. Kancarúgás, nem szégyen! Ennek a disznótoros mondásnak volt-e a hatása, vagy pedig valamely csodálatos, láthatatlan karok, talán éppen az édesanyjáé onnan a messzi Értmincentről, vigyáztak az ölnyi magasságból lezuhanó költőre? Ő nevetve talpra ugrott, megkereste elhullott fövegét, és a vitézkedő kedvel, mint legjobb napjaiban szokta, nyomult előre a közeli borozó, piros köddel fénylő ajtajának. A jó barát álmélkodva utána. Ő a kocsma küszöbén megfordul, és hangosan kiált. Hol maradt bolond és szent barátom Béla? De már jött is a hűséges Révész, és arca még mindig krétafehér volt a kiállott ijedelemtől. A reggel halottasan józan ujjait már kopogtatásra emelte a kocsma ablakai előtt. Ő még mindig azt magyarázta az egybegyűlt társaságnak,
hogyan rúgott fel a nő oroszlán, amikor a hátára pattant. A New York kávéházból telefonon előhívott Lukács doktor rövid vizsgálódás után megállapította, hogy a költő koponyáján a legkisebb sérülés sincs, ugyanezért nem is adott hitelt az egész kalandnak.

Ezekben a kocsmás csárdás időkben volt ő a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetjében. A versforrás csodálatos bőséggel bugyogott belőle. Akár a kocsma csillag állott a feje felett, akár valamelyik barátságos házban évődött. Papírost és ceruzát vett elő a holló kocsma asztalánál, hogy javítás nélkül folyamatosan leírt új versével valamely barátját megajándékozza. De megtette ugyanezt a téli kert kucséberszagú, illatszeres milliójében is. Mintha csak azt akarta volna elérni, hogy barátai soha se felejtsék el a vele töltött éjszakákat. Ajándékozott, mint egy fejedelem. Bizonyára maradtak versei különböző hölgyeknél is, amikor éppen Vénusz csillaga ragyogott az égboltozaton. Könyvei egymás után jelentek meg. A brómos üveget inkább poétás affektációból hordta a kabátja zsebében. Valójában még nem volt arra szüksége. Fület volt a pesti éjszaka a mámortól, amelyet a francia módszer szerint készített borok, Egyiptom földjéről származott mákonyos cigaretták és a művelődést irodalmat óhajtó nők okoztak. Hiszen még mindnyájan emlékezünk arra a szerencsétlen leányra. Emlékezetem szerint Puella Classicának nevezte magát, aki költőnőként mutatkozott be az egykori Helvécia kávéházban. Papírosokat és könyveket tartott a kezében, amikor a vidéki kupacek borral rakadták meg az asztalt. És valóban fel is olvasta az éj leánya legújabb költeményeit, ha Ady Endre véletlenül a kávéházba bevetődött. Ugyancsak az éjjeli mulatókat járta az a fokosos ember, aki színes papírosokra nyomott verseit árulta és szavalta. Az egykori hazafi Verai Jánosnak valamely késői maradéka. De ugyanakkor az Orfeumi zenekar még azokat a finom francia melódiákat játszotta, melyeket egy héttel előbb a nizzai karneválon muzsikáltak, és nappal se volt csodálkozni való, hogy egy jobban sikerült magyar regényből rövid pár hónap alatt 2-3 kiadás megjelenik. Még boldog béke volt Magyarországon. Budapest úgy vágyodott a civilizáció és benne a jó irodalom után, mint azok a vad néptörzsek, amelyek először kóstolják meg a messzi földről jött hajósok pálinkáját. A költő, aki kezdettől fogva valakinek érezte magát ebben a városban, olyan széles, C-mesteres léptekkel mehetett végig az Andrássy úton, mintha azt várná, hogy a paloták térnek ki majd útjából. Hiszen már Reinitz komponálásában a zenehangok is szárnyukra vették némely versét. Különösen olyankor, ha azokat a zeneszerző személyesen bömbölte el a Magyar Világ kávéház szeparéjában. Én mindig csodálkoztam az ilyen hangversenyek után, hogy nem kértek kártérítést a zongoráért. Ady Endre hozta vissza a korhelykedést az írók világába, amelyről azt hittük, hogy Lisznyay Kálmánnal végleg kiment a divatból. Tanyáját modern költő létére a főváros 6. kerületében ütötte fel. Pedig tán többre viszi valaha, kiegyezik a belvárosi kocsmákkal, és a népszavazás Révész Béla helyett a Képes Budapest szerkesztőjének, Kovács Dénesnek keresi a barátságát. Vagy elbandukol a Józsefvárosba, ahol még Pincédi, Incédi László diktálja azt az emlékezetes iramot, amely végül vadhazafiakká teszi a sváb bormérőket, vagy a Van Petics féle városligeti vendéglő felé teszi a célt, ahol Ilyenház Aladáról elkezik esténként Feszti Árpáddal, miután egész napon át mindenféle testi táplálkozástól és italozástól tartózkodnak, hogy annál jobban essen estére a pezsgő és a vacsora. Itten Barta Miklós is pártfogásába vehette volna a jövevényköltőt. BM akkoriban nagyon tekintélyes ember volt Magyarországon. Vajon mire viszi ez a fiatal ember, aki se a New York karzatán, se az Abbázia közgazdasági hírlapírói között nem mutatkozik? Sőt, még a Bergerbe, a Király utca sarkára sem jár, ahol az est telepedett meg ebéd utánunkint hosszú asztalánál, ahonnan az akkori Magyarország sorsát igazgatják. Ahová féltő gonddal kíséri át a royalberi ebédekről Bródi Sándor, Miklós Andor főszerkesztőt, miután mindhiába vette elő szakácsművészete tudományait, hogy asztaltársának a legegyszerűbb eledeleken kívül más ételek fogyasztásához is gusztus csináljon. És ahol a jelenlévő hírlapíró urak részéről minden magasröptű világszemlélet, verejtékesen facsart okoskodás, bölcskönyvek idézgetése és Charles Darwin szó szerinti ismételgetése azt a furcsaságot célozza, hogy Sebestyén igazgató igyon meg egy pohár anicettet,
miután tudva levőleg a kabátját is le lehetett venni róla. Mire viszi ebben a városban a magányos fiatalember, aki látszólagosan senkinek a társaságát nem keresi, hanem a három holló lefüggönyözött szobájában verseket ír, és egyetlen látható barátja Révész Béla, aki soha se volt mondható a legagilisabb embernek. Igaz, hogy nem is telepedhetett meg más helyen, mint Budapest 6. kerületében. Ez a kerület a Király utca egyik oldalán kezdődik, és valahol a nyugati pályaudvarnál végződik. Zengők itt az utcák. Nem csak a cigány muzsikától, amely az esti órákban pazarsággal árad ki az utcasarkok fénylő odvaiból, ahol minden este vőlegények és menyasszonyok tartják a lakodalmaikat, míg napközben facérpincérek biliárdoznak vagy kártyáznak. Zengők itt az utcák, a Selyemtől, amely az olcsó Magyar Miklós nagymező utcai sarkon lévő üzletéből került ki, és harsogó szóval beszél a vidéki kupechez, aki éppen a falusi barsanszoknyák unalmából menekedik Pestre az új női élményekért, míg bizonyos cimboráskodással susog a förényes pesti fiatalemberhez, aki a nedvetlen, lázszáraz és hideg szenvedélyességű zsúrkisasszonyok elől éppen a Mező utcában keresi azokat a lihegéseket és jajokat, kacajokat, amelyekről a költők műveiben olvasott. Zengők itt az utcák, mert a kisvidéki pesztonkák és bodros szobaleányok még csak a tegnap folyamán lettek az utca primadonnái, és még nem felejtették el azokat a dalokat, amelyeket ártatlanságukban énekeltek. Zengők itt az utcák, mert bár a hétköznapi szerelmet pénzért árulják Vénusz szerencsétlen hölgyei az utcákban, mégis gyakran jelenik meg itt a mentőkocsi, hogy gyomormosást alkalmazzanak azokon a nőkön, akik éppen a boldogtalan szerelem borzalmai elől a méreg minden hatóságában keresnek felejtkezést. Némelyik lány körülbelül minden hónapban megmérgezi magát. Megírja ugyanazon búcsúlevelet háziasszonyához, valamint a bizonyos férfihoz, akit halála okozójának tart, csak éppen a férfi név változik a levélben, olykor Bélának, máskor Ferinek hívják őt. Ó, milyen régen volt, amikor még értem is meghalni akartak a nők. Csak egy volt, egy főherceg Sándor utcai szegény kis komorna, akinek valóban sikerült értem meghalnia, mert a mentők állomása messzire esik a Józsefvárostól. Zengők itt az utcák, mert költő járt bennük.

0: Tessék mondani, miért?
1: Meddig?
2: Tessék mondani, merre?
3: Tessék mondani,
2: hol?
1: Minek?
0: Tessék válaszolni.
1: Tessék válaszolni.
3: Tessék válaszolni.
1: Igen, tessék válaszolni.
2: Reklám.
1: Reklám.
4: A Magyar Rádió és Televízió kereskedelmi irodájának műsora. Külön kiadás.

0: Öntsünk kristályvizet a pohárba. Szomját oltja, egészségét óvja a Margit-szigeti kristályvíz.
1: Kristályvíz.
2: Kristályvíz.
0: Margit-szigeti kristályvíz.
1: És összecsendült egy pohár.
3: Egy pohár ital.
1: Ágyakozva ég a szár. Egy különleges pohár van. Ágyakozva szembe nézve, kéz a kézre látalál.
3: Különleges hangulat, harmónia.
1: Szépet val a kéz. Szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell. És kész.
4: A pohárparádén különleges hazai és külföldi poharakból választhat.
1: Pohárparádé.
4: Az üvegboltokban.
1: Pohárparádé.
4: Az iparcikk üzletekben.
1: Pohárparádé.
4: A centrum áruházakban.
1: Pohárparádé.
4: A szövetkezeti boltokban és áruházakban.
3: Minden italhoz megfelelő poharat.
5: Síma, csiszolt, színes, festett, mintás üvegpoharak, átlátszó és színes műanyag poharak nagy választéka a pohárparádén.
3: Most frissítse fel készletét.
5: Különleges szörpös, vizes, sörös, krémes, likőrös, konyakos, viszkis üvegpoharak, modern, ízléses formákban.
4: A pohárparádén!

0: strandolásnál, kempingtúrán, frissít, hűsít, üdít, a valódi gyümölcslé.
1: Hozza már, Lajoska!
2: Rohanok, Zsófika!
1: Helyes, Lajoska, rohanjon, és tudja, mit hozzon nekem?
2: Tudom, egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

A borozóba egy vallásos, áhítatos erdélyi leányka került pincérlő. Aki adventben egyszerre csak azt kezdte hajtogatni, hogy ő már hajnalban abba hagyja a munkát, mert neki hajnalban misére kell menni. Bizony már nem emlékszem a nevére a szentemnek, csak annyi maradt meg az emlékezetemben róla, hogy ez a leány a vallásos szeszélyességével valóságos forradalmat idézett elő Pest akkori éjszakai világában. Jeanne d'Arc volt ez a kis hittérítő, aki mindig több és több barátnőjét vette rá, hogy hajnalban hagyják ott a kórhelyeket, és menjenek vele misét hallgatni a Szent Teréz templomba. A leányoknak megtetszett az új divat. Eleinte csak ketten-hárman keltek útra a még sötét templom felé, és pedig olyan összetartozósággal, mint ahogy a leányiskolában kialakulnak a barátságok, két-három leány között. Kezdtek egyforma kalapot, egyforma magas, galléros kötény, zárt zubbonykákat viselni ezek a templomos nők. Diogenes Blau azt állította, hogy még a harisnyakötőjük is egyforma. A barátnői kör napról napra növekedett. Mindig több lány kéreckedett fel hajnalunként arra a láthatatlan fogatra, amely az áhítatba ragadta az éj szegény leányzóit. A hatodik kerületben csak hamar híre futamodott a borozóbeli hölgyek előkelő magatartásának, szegény zsidó leányok, akik odáig a Helvéciában várták, amíg házi

0: Vendégekkel a legtöbb pezsgőt megitatni. Ma is emlékszem Mária Teréziásan megtermett alakjára, fekete selyem ruhájából domborodó kebleire, valamint a fiákkernótákra, valamint a ronakert élcekre, amelyeket Bécsből magával hozott. És Hédi Dédi nem tréfált. Fejéretetett structollas nagy bársony kalapját, felvont a fehér kesztyűjét, elbúcsúzott az ámuló vendégektől, és csak ugyan elment a hajnali misére. A katonás Waldmanné az Orfeum akkori tulajdonosának a neje ugyan nyomban ki akarta dobni személyzetéből a rendboltó Hédi Dédit, de egy Bibiti horvát nevű erzsébetvárosi káplán, aki az éjszakai hírlapírók és hölgyek barátja volt, egyházi átokkal fenyegette meg a tulajdonosnőt. Miután Hédi Dédinek sikerült a vállalkozás, másnap, amikor a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak, már nem csak egyedül a bécsi leány vette a kalapját a muzsikától zengő, dallal, szerelemmel terhelt éjjeli kávéházban, hanem a téli kert második sztárja, a ma nevezetes Mágnás Elza is, akiről később az újságokban annyit olvashattunk.
1: Ha nem akartunk végleg egyedül maradni valamely sarokban, nekünk is fel kellett kerekedni Adival és Révész Bélával, hogy a hajnali misére elmenjünk. És sohasem szakadt le a csillár, amikor mi hárman a templomba beléptünk. Nyilván voltak itt nagyobb bűnösök is. Révész illedelmesen állott a templom végében, míg Adi egy oszlopnak vetette a hátát, és nagy szomorúsággal nézegette az éj térdeplő leányait, akik ebben az időben már csak nem megtöltötték a templomot. Menjünk Kovácshoz, mondta suttogó hangon. A templomból a kocsmába, amint ez már évszázadok óta szokásuk az embereknek. A meghajtott nyakú lányok, akik közül a legfiatalabb is hervadó virághoz hasonlított itt az adventi szürkületben, ott maradtak minden felügyelet nélkül, senki sem akadt, aki hazakísérte volna őket. Adi a templom előtt megállott, és kimeresztett szemmel nézett bele a kis Párizst utánozó Nagymező utca hajnali hunyorgásába. Ha már benne vagyunk, hadd mondjam el, hogy mi lett a vége ennek az adventi búcsújárásnak Szent Teréz templomában. Mikor már a legkocsosabb kis zsurnaliszta sem vállalkozott többé arra, hogy az éj leányait a hajnali misékre elkísérje, hivatalba lépett Diogenes Blau, akiről még néhányszor megemlékezünk mondani valóink során. Diogenes Blau nagy sörös hasával, duzzadtan, mint falstaff és ravaszul, mint egy vén rókához illik, karjára vette a leányokat, hogy a templomba elkísérje őket. Voltak éppen minden lányba szerelmes volt ez a vén kórhely, aki az éjszakai Andrássy úton öregedett meg a legkülönösebb élmények és kalandok közepette. Ő volt az a bizonyos tiszteletre méltó öregúr, akihez a lányok ügyes-bajos dolgaikban fordultak, de nem különben a tulajdonosok és tulajdonosnők is bevonták bizalmas üzleti ügyeik megbeszélésébe. A süket Fritz, a náci, Steiner üzletvezető úr, Keleti és mások, akiknek nevét illet ismerni mindenkinek, aki éjszaka járt az Andrássy úton, ezek a nagyhatalmú tulajok, akik fiatal nők karrierjei felett épp úgy döntöttek, mint akár a színházigazgatók primadonnáik felett, üzleti titkaikat mindig szívesen előterjesztették Diogenes Blaunak, mert bölcs és okos embernek mondották őt az éjjeli világban. A Lipót-mezei tébolydában halt meg. Diogenes bölcs tanácsaiért olcsó szívességeket vett igénybe, úgy a tulajdonosoktól, mint az éjszaka hölgyeitől. Felül volt az 50. évén, de még mindig nem mondott le a reménységről, hogy majd egy hölgy, akinek jól megy a sora, pártfogásába veszi őt. Nos, Diogenes addig kísérgette a leányokat a hajnali misére, amíg egyszer többet talált inni a kelleténél, és a templom utolsó padsorába telepedve égtelen hortyogással zavarta meg az áhítatos csendet. A misemondó pap a sekrestyés küldte a horkoló elhallgattatására. Az álmából felriasztott D.B. meglehetős nyersen felelt a sánt a sekrestyésnek, majd később, amikor az egyházi ember kitologatta a templomból az illetlen ájtatoskodót, D.B. az utcán meg is ütlegelte Szent Terézia sekrestyését. A hajnali dologból természetesen botrány keletkezett, DB-t a rendőrségre idézték, és ott olyan formán védekezett, hogy a sekrestyés a hölgyekhez volt goromba, ezért lépett közbe lovagias férfiúhoz illően. A lányokat ezentúl kinézték a templomból, különben is vége felé közeledett már az advent.

Och szívem jég, de vérem ég. A táncom az csupa tűz, a vadzene hűz ölejjel.

0: Sok bajt csinált ez a három holló az Adi életében. Miatta mulasztotta el a női szalonokban való sürgés forgást. De még csak az Andrássy út túlsó oldalára sem ment át, pedig ottan megtalálhatta volna az egykori Aurora társaság maradékát, és ebből a maradványból sem hiányoztak a hőkeblű honleányok. Hiszen nem mondom, hogy egy költőnek okvetlenül el kell járogatni a különböző nőegyletekbe, ha némi sikert akar elérni az életben. Habár előttünk állanak jó pénzvadászok, hogy azok a költők, akik némi gondtalanságot tudtak maguknak biztosítani az életben, így hivatalhoz vagy jó pártalóhoz is jutottak, nem maradtak el sem a nőegyleti zászló felavatási ünnepélyéről, sem a harangszentelésről. Jó szívű, terebélyes asszonyságok, kellemetes leánykák foglalnak helyet a nőegyletekben úgy a Lipótvárosban, mint a Józsefvárosban. Éhen nem pusztulhat az a költő, akinek csak odáig sikerül is eljutni, hogy titkára, írnoka, versírója legyen egy nőegyletnek. Lám az öreg Erdélyi Gyula is abban fáradozott öregségére, hogy Budán egy új nőegyletet hozzon létre, amelynek hivatalos helyisége a Vörös Békához címezett kocsma lett volna. Sajnos már későn jött rá az öreg költő az élet motoszára, csak néhány mihaszna öregasszony sikerült beugratnia az új egylet alapításába, akik már maguk is ápolásra szorultak, ahelyett, hogy a vén poéta napjait megédesítették volna. De aki idejében el tudott helyezkedni költő létére valamely nőegylet keretében, annak nem volt többet gondja arra, hogy olvasókra, hallgatókra tegyen szert, a verses könyveire volt bőven előfizető. A születési és névnapi ebédeken a meghívottak között szerepelt, sőt, bizonyosan kedvese is akadhatott valamely jobb szívű asszonyság személyében. Némelyik nőegyletnek annyi tagja van, hogy az arra való költő élete végéig el lehet látva koszttal és szerelemmel. De hát azért mégsem mondom ki egészen áperte a törvényt, hogy egy fiatal költőnek okvetlenül keresnie kell a hölgyi társaságokat, mert miből élnének akkor a kocsmárosok, ha mindenkinek szeretője volna. Ám az Andrássy út másik oldalára, a Drexler palotába mégiscsak átnézhetett volna Adi. Itt volt az a bizonyos Aurora kör, amelyet Rózsa Miklós alapított azzal a célzattal, hogy a kedves, művelt úriasszonyokat megismerteti a fővárosi író és művészvilággal. Ugye milyen nemesen hangzik ez a szándék? Hiszen utolvégre a Petőfi Társaságban és a Kisfaludi Társaságban is azért mutogatják magukat az írók és költők a felolvasó asztalnál, mert a százszor megunt tagokon kívül női hallgatóság is összegyülekezik itt. Az Aurora Társaság alapítója éppen azt célozta, hogy ebben a korban, amikor még divat volt a nőknél a kultúráért és irodalomért való rajongás, a hölgyek személyesen is megismerkedhessenek kedves íróikkal. Sohasem lehet tudni, hogy nem tesz-e frissiben szert a fiatal poéta valamely új múzsára és a szerencsés hölgy egy új lantosra, aki majd bájait költeményekben is megörökíti. Beksics Gusztávné, aki szivarozott és Bogdanovics György név alatt írta beszéljeit, Odonel grófné, Vörösné, a szép államtitkárné, Edelsheim tábornokné és más úri hölgyek áldoztak itt jelenlétükkel az irodalomért. De jöttek más úrhölgyek is, akik otthonuk méla csendjét szívesen váltották fel egy irodalmi esté változatosságaival. Nem volt szokatlan az időben a frak, sem a hölgyeken a báli öltözék. Nyájas, kedves, bizalmas hangulat uralkodott a szeparékban. Farkas Béla, a szakállas költő szívesen átnyújtotta verseit felolvasás után a hölgyeknek. Vrabé Armand humoreszkjei kacagtatták meg a társaságot. Zenéltek és énekeltek. Az agilis Rózsa egyszer még a bozontos hírességet, a pesti kávéházakban témfergő vidéki írót, Kálnai Lászlót is felcipelte az Aurórába. De az öreg úr nagy szakállát nem találták szalonképesnek a hölgyek, habár előadási manírja iránt elismeréssel voltak. Így fejlődött az írók társadalmi élete Pesten, Adi Endre idejében. Már csak a legelszántabbak támogatják a kávéházi pénztárakat éjféltárban, hogy a kebeles kaszírnőben néni érdeklődést keltsenek a halhatatlan, nagyszerű magyar irodalom iránt. Az írók úri nők társaságába járnak, mint valami gavallérok. Még megérjük, hogy egyik másik vőlegény lesz. És lám, Adi, az új költő, valamely olyan divatot kezd, amelyről azt hittük, hogy már csak a világtól legelmaradottabb írók kultiválják. Az éjjeli kocsmázást.
1: Éjfélkor nyitották meg a téli kertet, amikor a közönség kifelé tódult az orfeumi előadásról, a kastélyba való ajtók kitárultak, valamennyi lámpa felgyújtva, hogy az arany és piros színek szinte vakítottak, és most már a cigányzenekar vette át azt az indulót, amelyet odabent az orfeumi szalonmuzsikusok éppen befejeztek. Évekig a Hölgy zászlóalj című operettből való volt ez az induló, amelyet Rajna Ferenc, Somosi úr sógora írt. A piros szőnyegeken valóban bálias érzésekkel lépdeltek a lábak, az urak inge és cipője fény lett, a pincérek úgy hajlongtak, udvariaskodtak, mint a táncmesterek, különösen azokkal, akik már orfeumi páholyukból megrendelték a sarokasztalaikat. Igen, ezen a helyen érződött, hogy azért nyitották meg, hogy ennek a fiatal korát élő nagyvárosnak első szerelmi csalódásait elfelejtse. Bolond ember, aki itt szomorkodik, amikor az élet úgy pereg körülötte, mint akár egy karneválon. A cigányprímás arca rózsaszínűre van festve, talán az öröm miatt, hogy minden nap Freistadler Flóra barárónőnek muzsikálhat, aki éppen a minap ajándékozott egy piros kerekű fiákert annak a bérkocsisnak, akit darab ideig fuvarozta. Ezüstfejű, frakkos urak tolonganak külföldi vendégeiknek büszkén mutogatva a főváros új mulatóját. Bámészan áll egy vidéki fi, amíg egy ügyes pincér valamely asztalhoz kormányozza. A pesti széltolók ezek a mindenütt jelenlévő fiatalemberek, akiknek foglalkozását senki sem tudja, fölényeskedve unottan járatják végig tekintetüket a hölgyeken. Ásítanak, mintha csak azt mondanák,
2: mindig csak hédi-dédi Tekla, Mágrás Elza.
1: Aztán tovább mennek más mulatóhelyre, hogy megint csak az előbbi jelenetet játsszák el. Reggel tán azzal a gondolattal térnek haza, hogy milyen jól mulattak az elmúlt éjszakán. De én bevallom, hogy darabig ideig érdekeltek az orfeumi nők, ha bár még ezer veszedelemnek voltam kitéve a körülöttük való forgolódásban. Akkoriban még nem tűnt el Pestről az a Jolán nevű leányzó, aki egykor maga is orfeumi hölgy volt, és szenvedélyes haragjában egyszer éppen az én nyakamba akart ugrani egy Nefelejts utcai ház első emeletéről. Szerencsére a Nefelejts utca akkor még nem volt teljesen kikövezve, a heves leány egy fa mellé a puszta földre esett, és egyéb baja nem történt, mint az, hogy további életében kissé vonta az egyik lábát. A virágárussággal fel kellett hagyni, de még jó darab ideig leselkedett rám az orfeum környékén. Adi nagyokat nevetett félelmemen, amikor éjszaka az orfeum felé közeledtünk. Hol van ilyenkor Bátta a hű lovag? Kérdezte Adi csúfondárosan. Úgy tudom, hogy egy éjszaka Bátta úr egész a Dunapartig rohant a leány után, amikor a vízbe akart ugrani. Igaz, ez a szegény, jobb sorsra érdemes leány mindenféle módját megkísérelte az öngyilkosságnak, mert babonással azt hitte, hogy halála után jobban fogják őt szeretni, mint szenvedélyes életében. Féltékeny volt mindenkire, aki egyszer szóba állott vele, olyan volt, mint azok az asszonyságok, akik barátot tartanak a férjük mellett, és féltékenységükkel halálra kínozzák szegény, megcsalt urukat. De annyit még meg kell vallani a szegény leány emlékének, hogy szerelme önzetlen volt, és éppen ezért válott veszedelmessé. A fiatalabb hírlapírói kar akkoriban még gyakran kereste a nők pártfogását, és nem egyszer voltak zajos zenebonák hűtlenség miatt éjjeli kávéházakban és féltékenység miatt az utcán. A reporterek egyik dísze verést is kapott egy megtermett hölgytől a Helvécia kávéházban. De még ifjak és rugalmasak voltunk, jó ízőt nevettünk a dolgokon, és tovább mentünk. A régi leányzó nem várt vitriolos üveggel a kapu méredés alatt, szabadon, vígan benyomultunk tehát a téli kert.

fogyatiba, a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tündökörösztől lett. Becses nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek, ám bár lehet, nem kislány ma már. A Váci utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes fírtilló futlihek. Becses nő, sári, hogy a divat, a hosszú szoknya lett.

0: férfi lótfut méheg. Vettes nő, sári ogyadi hat, hogy tudtam jele. Mert hogy ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi nép már is le sem veszi.
1: Schwarz.
2: Kit?
1: A Schwarzot.
2: Ne.
1: És a Grünt?
2: Ajvé, akkor már inkább a Schwarzot.

0: Az orfeumi nő és a pesgő. Boldogtalan vadházasság ez, amelyből a nő minden nap unottan ébred fel. És mégis az éj óráiban, amikor megint elkövetkezik nászának ideje, megint csak karjaiba veti magát megunt élettársának. Minden nap issza, és minden nap megörül, amikor pukkanó hangját hallja. Felvidul tőle, láttára, még akkor is, amikor az imént még boldogtalan szerelmén gondolkozott. Eljátszadozik ezüstös papírossával, holott arra a papírosra gondolt, melyen majd búcsúlevelét megírja a főkapitánysághoz címezve. Ujjai között forgatja az üvegdrótjait, holott kezei már régen azzal a ruhaszárító kötéllel szeretnének játszadozni, amely kötelet, úgy érzi, előbb-utóbb a nyakára kell hurkolni. Gyufával megfüstöli dugóját, és bajuszt rajzol az orra alá, holott nem tűri arcán a piszkot. Ez az orfeumi nő, aki a régi világban elképzelhetetlen volt selyem szárnyak nélkül. Felfigyelt akkor is, amikor a szegény költők asztalainál bontották fel a mindenható üveget. Öklelő pillantását egyfelé vetette a megtermett Hédi Dédi, akinél talán nő még nem volt büszkébb bajnoki vállaira és sok kilós kebleire. A hús bálványnője volt ez a hencegő bécsi lány, aki leginkább lókupecekkel szeretett üldögélni. Pepita nadrágos bécsi fiatalemberek keresték fel a lóversenyek idején. Csak megvető pillantása volt az éhen kórász pesti hírlapírók részére.
1: Fagyottan, unottan, hal tekintettel ajkán örökké gunyoros, elbizakodott mosollyal, mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak a férfiak, vagy pedig magukat ölik meg értük, ült a téli kert felső végén Mágnás Elza, aki bár egy mosónőnek volt a lánya, még műveletlenségében is oly hidegnek és előkelőnek tudta magát maszkírozni, hogy a szegény érzelmes zsidólányok, akik többnyire pénztelen pincéreknek voltak a titkos szeretői, csak hamar elnevezik vala Mágnás Elzának. Már meglátogatja őt éjszakánként a gazdag bútorgyáros, aki pervers szenvedélyéről volt valaha nevezetes Pesten. Így többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszony ruhában, mirtusz koszorúval, éckoporsóba fektette, és úgy imádta őket. Mágnás Elza sokkal butább volt, mint társnői mondták, hogy ellentmondhatott volna a gazdag embernek. De hát már közelgett az az idő, amikor valóban koporsóba fog feküdni Szőke tündérnek, amikor szakácsnője, Kóbori Rózsi és Nick Gusztáv, a péklegény összeállanak, hogy az úrnőt meggyilkolják. És a többiek, az orfeumi démonok, akik a legfinomabb ruhát, harisnyát igyekeznek maguknak megszerezni a férfiak könnyelműsége folytán, akik legfeljebb álmos könyvből bogarázták ki, ha valamely nevezetesebb álmuk volt, akik csak olyankor írtak, ha a vidéki fi ráíratta a nevüket a képes levelezőlapra, amelyet hencegésből a barátjának vagy a menyasszonyának küldött, akik szegények, műveletlenek, tudatlanok, érzelmetlenek voltak és csak a maguk önző bájaival törődtek, lyukas harisnyájukra gondoltak, amikor a férfiak udvarlásait hallgatták, fájlalták májukat és barátnőjük szerencséjét, ezek az áldémonok ott az orfeumi téli kertben ugyancsak felfigyeltek, amikor Adi előtt megjelent a pezsgős üveg, de különösebben nem törődtek vele, mert hiszen körülbelül tudják Adiról is, hogy ama pénztelen sajtóhoz tartozik.
2: Egyszer a szent elmélyülésben, amikor a költő valóban minden fotográfus póz nélkül, hanem ama benső vívódásokkal, gyötrelmekkel megjelölt valódi arculatával hajolna papírosai felé, a vállára tette kezét ama nagyváradi Rienci Mariska, aki az írónak ezt a magánosságát akarta felhasználni arra, hogy vele beszélhessen. Más az éj leánya éjfél előtt és más éjfél után. Különösen az ilyen sokat hányt, vetett, szenvedett és vigadott hölgy, aki dalaival és táncaival föllépett minden orfeumban, amely föllelhető volt az Adriától a Kárpátokig. Mariska vándorlásai folyamán férfias, bátor, félelem nélküli hölgy lett, aki bizony nem nagyon tisztelte a költőket az alkotás pillanataiban. Nem tehetett róla, nem volt szép lélek, csak dalcsarnoki énekesnő, aki bizonyára Adi költeményeinek se tulajdonított nagyobb jelentőséget, mint ama daloknak, amelyeket számára a Király utcában írtak egy kávéházban. Miért nem ír már egyszer nekem is valamely dalt? Kérdezte az egykor jó hangú Orfeum Csillag a nagyváradi ismerőstől. Amint mi Adit ismerjük, igen valószínűnek látszik, hogy a költő habozás nélkül megígérte a művésznőnek, hogy legközelebbi költeményét neki szánja. Miért ne? Mariska még javában divatba volt a vidéken, nem lehet ártalmas, ha a nehezen népszerűsödő Adi dalok a vándortársulat révén is terjednek. Általában Adi mindenkinek a kérését igyekezett ígérettel honorálni. Hogyne, Mariska, hogyne! Reinitz bömbölései után valóban szükség van egy női hangra is, amely dalaimat énekelje. Nagy sikereim voltak az utolsó időben Aradon, Debrecenben, a hírlapírlok asztalán elfoglaltam helyet az Orfeumban, és a fiatal költők verseiket olvasták föl nekem. Nagyvárosban sokat emlegettük magát. Mondá a tolbokrétás hölgy, aki fekete bársonyaiban úgy tüzelt, mintha felejthetetlen éjszaka parazsas emléke lenne. A költőnek azonban igen sürgetősen kellett vala cikkét megírni, mert Adi Endre is gyakran szenvedett pénztelenségben. Nem kínálta meg tehát helyjel az asztalnál a művésznőt minden régi káprázatossága mellett sem. Rienci kisasszony azonban tovább folytatta az ostromot, mert nem olyan természetű volt, hogy egykönnyen megálljon az akadályok előtt. Maga engem Nagyváradon látott utoljára föllépni az Orfeumban. Azóta nagyon sokat fejlődtem, haladtam, tanultam. Mondja, nem kíváncsi erre a produkcióra, amelyel dalaimat befejezni szoktam? A rívetek költőnek felelni sem volt ideje, amikor Rienci Mariska egyetlen ugrással a biliárdasztalon termett, mint valami színpadi emelményen. A Meteorban nem szoktak az ilyen dolgok különösebb feltűnőséget kelteni. Egyébként is néptelen volt a kávéház. A művésznő meghajtotta a derekát, tenyerével a biliárdasztal közepére támaszkodott, és testét egyetlen lendülettel a levegőbe dobta. Ott állott Tóth Ágost az ámuló költő előtt. Természetesen nadrág nélkül abban az időben sem jártak a művésznők. A Meteorban nem nagy feltűnés szokott kelteni, ha egyik-másik művész vagy művésznő jó kedvében bukvencet vetett. Igen, természetes dolognak látszott, hogy a testi ügyesség papjai és papnői a színpadon kívül is gyakorolták magukat. Rienci kisasszony azonban méltóságteljes szokott lenni, nem hány cigánykereket akárkinek a kedvéért. A kávéház ajtaján éppen belépő Zuboly és KRG úr nagy elismeréssel nézték a művésznő produkcióját, Adi a megérkező vendégek tiszteletére is végképpen letette a ceruzát és zsebre gyűjte a megkezdett újságcikk papírosait. Vajon mikor folytatja? A költő így szól barátaihoz. Ez a lány megérdemli, hogy asztalunkhoz hívjuk. Minek? Nem lehet tőle beszélgetni, mormogta Zuboly. Nagyon érti a borivást, dicsérte Adi, a még mindig Tóth Ágost álló hölgyet. Zuboly, bornemissza ember létére ennek a körülmények fontosabb jelentőséget nem tulajdonított. Egyébként is még dolga volt a New Yorkban, mert a Vörös Grajnával tegnap felfüggesztett egy politikai vitatkozást, amelynek győzelmes befejezéséhez egész napját megfelelő könyvek olvasgatásával töltötte, hogy végleg legázolja ellenfelét, aki bizonyára ugyancsak fegyverkezett napközben. Rövid időzés után tehát útját keresztbe vette az Erzsébet körúton. Rienci Mariska elnyerte művészete jutalmát. Letelepedhetett a költő asztalához. És a borozás megkezdődött.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs név figat, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Én finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit át az élet. Egy-egy halk meleg szépség remek feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál viszonyú utána a sötétség. S szánnivaló gyötrődve szorult veszett. S kétségbe esett. Néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörge.
1: Hajnali szerenád. Virrad.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bejött téged is a sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítő. De mosolyod nézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni. Húzt.

Férfi esőköpenyben. A kép háttere szürkés. Az előtérben férfi áll esőköpenyben. Egyik kezét zsebre dugta, másik kezében kesztyűt tart. A kéz rövid ujjú, mint egy kézműves keze, a körmök kicsinek. Ez a férfi nem régen múlt el 45 éves, halántéka őszes. Bajusza és szakálla, ha néhány napon át nem beret válkozik, csak nem teljesen ősz. Vállas és magas ember. Termete 1,82 méter. Nem egészséges, és ezért mindig meglepődik, milyen sokat bír. 45 éves korában először gyalogolt hajnaltól estig, 25 kiló teherrel a hátizsákban 30 kilométert, és meg se kottyad neki. De néha kifullad, és szíve vadul kalimpál, ha felmegy az első emeletre. Időnként légszomjat érez. Hirtelen halálérzetek kínozzák, a megsemmisülés ájulása kísérti meg. Másnap 45 percen átúszik a folyóban, s utána gyalog megy fel a Svábhegyre. Étvágya kielégítő, nem eszik sokat. Alkoholista. Pálinkát és pezsgőt nem iszik soha. Csak bort. Este, munka és vacsora után 1,2 litert, soha többet. Rengeteget dohányzik. 3 hónaponként nikotinmérgezése van, arcszíne ilyenkor sárga, megizzad, homlokán hideg verejték üt ki, érlökése kihagyásos, 120-at ver percenként. Ilyenkor 3 napon át kevesebbet dohányzik, 60 helyett 20-25 szív. Északi szél fúvallatára rögtön légcsihurutot kap, és ez 3 napig tart. A testi fájdalmakat elég jól tűri, s a borról ilyenkor őszinte csodálkozással könnyedén lemond. Érzelmes, könnyen sír, de ugyanakkor szívós. Lehetőleg ellent mond, rögtön és mindenkinek, de nem tud haragot tartani, megbékül. Büszke, csak nem gőgös. Legszívesebben egyedül él, hogy ne sértsék meg büszkeségét, holott nehezen bírja a magányt. Minden és mindenki hívja, izgatja. 2-szer volt szerelmes. Mindkétszer hamar túlesett rajta. A nők nem bíznak benne. Ő sem bízik a nőkben, de nem tudja nélkülözni a társaságukat. Szüksége van testükre és szellemükre, a női társaság légkörére. A férfiak ritkán közömbösek iránta, föltétlen barátai vagy föltétlen ellenségei. A valóságban nincs barátja. Nem tűr ellenvéleményt. Általában nem szeretik. Fejformája hosszúkás. Szeret utazni. Szeret télen kisvárosokban ülni a kájha mellett, Krúdit és Prusztot olvasni, s vörösbort inni. Szeret és jól tud gépkocsit vezetni. Kártyajátékon, szerencsejátékon mindig veszít. Pénzdolgokban óvatos, megfontolt, körültekintő. Ugyanakkor könnyen adja ki, csak nem dobálja a körültekintően és óvatosan megszerzett pénzt. Voltak sikerei és voltak bukásai. És most, mikor öregszik, így hiszi és néha bizonygatja, közömbös számára siker és bukás. Már csak egy dolog érdekli igazán, a munka, mely független a sikertől és a bukástól. A munka önmagában. Ez a munka az írás. A férfi esőköpenyben ír. Mindenfélét írt. Cikket, verset, tanulmányt, regényt, útleírást, drámát. Írásait zajos elismerés és csepülő ócsárlás fogadta. Megírták róla, hogy Kókler, vásári csepürágó, az írás szegény tollok a bérszolgája, majd azt is, hogy izmos tehetség. Néha már ő is úgy érezte, hogy írt néhány tűhető sort. Franciául és németül olvas és beszél. Magyarul ír is. Mint a hal, vagy a néger. Egyszer decemberben megálltam Pesten az emke előtt, és szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger Londont nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött.
egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért, és Viktor Gorlicénél a fűbe harapott. S én kenyerek s füves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon, és Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab, s néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemergett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak. Egy plakát virított, valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikén, majd valami speciális csinálunk. És egy fény folyton ordított a baksör, és valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, és megálltam. És néztem magam körül. Akár a néger Londonban, mint a hal, a nápolyi halaskot, mint az ember nézhet itt a földön.

szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szálla is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jércefarma kotyogásod, kitykottyod, innepi ének, bús szívemnek szegény.

0: Sziasztok! Hárman ülünk itt a stúdióban, három gyűjtő, szemben velem Mersei Kata gyógynövénygyűjtő.
1: Sziasztok.
0: Jobbra mellettem dr. Anna Lóg, az a számadó Peti.
2: Sziasztok!
0: Én pedig Indi vagyok. Én hidakat és híreket gyűjtök, illetve ma a reggel a teszt és lélekben megtudtam, hogy én egy kényszeres gyűjtögető vagyok. Ezennel meg is alapítom az anonim kényszeres gyűjtögetők csoportját, ugyanis én akárhol meglátok bármit, ami valakinek majd jó lehet, azt én hazaviszem, hogy majd keresek neki gazdát, ezért aztán otthon oldalazva lehet a lakásban közlekedni. Úgyhogy ezzel most kell majd valamit kezdenem. Az a kérdésem mindjárt elsőre, hogy nektek van-e valamilyen kényszeres gyűjtő szenvedélyetek, illetve egyáltalán bármiféle kényszeresség, ami a gyűjtéshez vagy nem gyűjtéshez kapcsolódik?
1: Hát nekem például a ruhák. Rettenetes mennyiségű ruhát tárolok otthon, nem tudom minek, de nagyon szeretem a ruhákat, és tudom, hogy tovább kéne adni már egy jó részét, de valahogy azt gondolom, hogy ezt még majd egyszer fölveszem. Hát ez a tipikus, úgyhogy én ruhákat. Meg radírt, igen, azt még sokat gyűjtöttem, de azt még gyerekkoromban.
0: És használod is, amit gyűjtesz, vagy csak gyűjtöd?
1: Használom is, mert nagyon szép ruhák, meg például a radírok is nagyon hasznosak.
0: És még megvannak talán a gyerekkori radírjaid is?
1: Igen, megvannak.
0: Hát ez igazi gyűjtőszenvedély, azt hiszem. Peti, neked van valamilyen szenvedélyed? Hát, valamilyen kényszeres? Peti, egy kicsit közelebb jön.
2: Igen, hát van mindenféle, összegyűlnek a dolgok, de aztán nagyon megörül valaki ismerős neki, és továbbadom az egészet, ahogy összegyűjtöttem.
1: Igen, például a matricáit most mind nekem adta, és beragasztottam egy albumba.
0: És onnantól kezdve már nem is matrica.

0: Hát, de egy szép gyűjtemény. Uh-huh. Igazából nincs mindegyik felragasztva, hanem van egy ilyen borítékszerű, és akkor ott így gyűlnek szépen a matricák.
1: A mappákba.
0: A mappákba. Uh-huh.
1: Hát meg a zenék. Zenék, lemezek. Uh-huh. Volt mindenféle fázis ennek. Volt, hogy szallagos magnón, szallagok voltak, volt kazetta gyűjtemény is. Aztán most még a CD gyűjtemény, az nagyjából az megvan még, az nem úszott el. Ajándékozódott tovább, meg lemezek vannak, az is gyűlik.
2: És milyen, inkább a keliteket gyűjtesz, vagy nem,
1: mindenfélén,
2: digitális
1: mindenfélén, uh-huh. persze, uh-huh. persze. De hát a nagy élvezet, vagy a kincs, ez igazából a bakelit.
0: Uh-huh. Igen, édesapámnak is nemrég került elő egy lemezgyűjteménye, rögtön rácsapott a Peti. Úgyhogy...
2: Hát a lemezgyűjtésről ma este még sok szó esik majd, ugyanis este 6-tól éjfélig Káosz és DJ Direkt vezényletével a Műsziből jelentkezünk majd élő adásban, és ott rengeteg tilosos DJ és lemezgyűjtő, illetve egyéb zeneszerszámgyűjtő is megszólal majd. De térjünk vissza akkor most az eredeti témánkhoz. Hallottunk most itt egy zenét, amiről azt gondolom, hogy nem véletlenül hangzott el. Ha jól gondolom, akkor mindkettőtökhöz köze van ennek a zenének.
0: Igen, ez egy reggeli indító dalunk. Nagyon szeretjük a magyar népzenét. Az egyik lételemünk a magyar nyelv, és nagyon sokat foglalkozunk is vele, és minél ízesebben próbálunk beszélni szépen magyarul, és ezek a magyar népdalok, ezek mind arra abban segítenek, hogy valóban elindítsanak, szóval köszönjük a népzenészeknek, hogy léteznek is.
2: Van-e köze a népzenének ahhoz, hogy te gyógynövénygyűjtő lettél?
0: Hogyne, azért van sok gyógynövényes vonatkozás a daloknak, és egyrészt mondjuk, jó, mondjuk a gyerekített gyöngyvirág, mondjuk a gyöngyvirág az pont egy mérges növény, de az is egyébként valahol szívreható, tehát innentől kezdve gyógynövény. És innentől kezdődik az, hogy nekem nincs olyan napom, hogy fölkelek és ne gyűjtenék valamit. Sőt, még laktam városban, és még ott is azt figyelem, hogy például ebben a városban, mondjuk Budapesten, hányféle növény van, amiből, hogyha vége lenne a világnak, túlélne az emberiség. Vagy például Óbudán, hogy ott például látszik jól, hogy egy erdő volt a helyén, mert egy erdei talajnövényzet, a erdei növényzet az, ami jön, például a tyúkhúr, vagy rengeteg helyen a tavaszi keltike, meg az odvas keltikét is látom, azok mondjuk nem használatos gyógy, azok mondjuk mérgező növények, de rendesen jól mutatják, hogy egy városon belül is például, hogy milyen növények azok, amiket például az útifű, az is nagyon fontos, hogy például az is a téli időben nyákoldó, szóval, hogy egy csomó minden így megvan a városban is például, meg így a környezetünkben. Uh-huh. És hogy például el lehet azon is gondolkodni, hogy mondjuk egy városként igazából a város épült rá a természetre, és nem fordítva, hogy az, ami körülvesz minket, általában azok a legfontosabb növények, amiket használjunk, és fognak használni, mert azok mi nekünk kedveskednek, azok ott nekünk nőnek, és minket vidítanak és erősítenek.
2: És azt gondolod, hogy itt a városban, akár a belvárosban növő növények, ezek alkalmasak fogyasztásra és gyógyászati célokra?
0: Hát jelen, ugyebár, hát nem, ezek, tehát annyira koszos itt a levegő, uh-huh. meg minden, ez inkább csak egy ilyen instrukció, vagy egy ilyen mutatás, hogy a természet ezt is megmutatja uh-huh. nekünk, hogy van, és különben meg lehet vásárolni herbáriumokban, vagy kimenni a pilisben, vagy meggyűjteni magunknak, mert simán meg tudja bárki gyűjteni magának, ami a szívének kedves. És még annyit, hogy a gyógynövények azok, tehát régen azt akarták velünk csinálni, hogy gyógynövények, és anyukám emlékszem, hogy kevertetett mindenféle ilyen gyógytea készítményeket egy nénivel, és hát azt nem bírtuk meginni. És így, úristen, hát így éveken keresztül nekem vége így kilőtte a világ a gyógynövényeket. Jézusom, hallani se akartam róla, olyan keserű volt ez a tea. És így jó, akkor ez így eltelt egy csomó év gyógyteázás nélkül, és akkor voltam 16-17 éves, és mentateát hoztak barátaim meg, Marokkóból. Na, és akkor ott elkezdődött valami. És aztán elkezdett érdekelni a menta például, és kiderült, hogy a környezetemben rengeteg sokféle menta található Zalában, és például mi nálunk a lómenta az, ami a menta longifólia, egy ilyen hosszabb levelű, nagyon kis kellemes illatú, kevésbé mentolos, de nagyon jó kis növény az, ami ott helyileg megtalálható, úgyhogy ezt rendszeresen gyűjtöm is a teáimba.
2: És van olyan, nem tudom, mennyire szoktál külföldre utazni, szoktál egyáltalán?
0: Hát az utóbbi időben nem, mert legfeljebb Bécsig, de nagyon nem, mert mostanában valahogy így ez a kis lokálpatrióta lettem. Uh-huh. Szeretem a hazámat, uh-huh. és szeretek otthon lenni, uh-huh. és azzal foglalkozni, ami jó, meg tényleg, hogyha már ezt adta jó Isten nekem, hogy így gyűjtsek, akkor jó, akkor gyűjtök.
2: És az nem merült még fel benned, hogy esetleg hasonló, vagy teljesen másfajta gyógynövényeknek utána járjál más országokban, más tájakon?
0: Hát azért izgatnak ezek a dolgok, mert van rengeteg sokféle, például citromfűből létezik indiai citromfű mm-hmm. is, ami például teljesen más a felépítése, az is nagyon izgalmas, tehát vannak, meg az, hogy vannak mindennek alternatívái, mm-hmm. hogy például van a Linum usitatissimum, ami a lánmag, és annak például a megfelelője mondjuk jó, az nem gyógynövény, de például a cápaporc. Tehát, hogy így azért el lehet gondolkodni.
2: Hatásában?
0: Igen, mert uh-huh. ugye nyákok, meg minden is az uh-huh. például. Uh-huh.
2: Hát ezt viszonylag nehéz lenne nálunk vegyíteni.
0: Igen, úgyhogy arra kell törekedni, hogy az ember, ami körülöttünk van, és ami itt a kis Kárpát hazánkban megnő, azt fogyasszuk, mert az fog hatni ránk igazán. A méz is, ugyanígy a gyógynövény, uh-huh. minden.
2: Uh-huh. És kanyarodjunk mindjárt vissza az elejére. Te az a fajta vagy, aki születésedtől kezdve szívtad magadba ennek a szeretetét, a gyógynövényeknek, a természetnek a szeretetét, vagy az a fajta vagy, aki egyszer csak így rá döbbent arra, hogy itt valami más is van, mint amit te idáig gondoltál a világról?
0: Igen, ez érdekes, mert mi mindig falu határában laktunk egész kicsi korom óta, és ott mindig, hát Török-Bálinton laktunk, ott a Józsefhegyen játszottam a parlagfű, biztos azért nem vagyok allergiás, mert a parlagfű közepén ilyen nyuszi lakokat építettünk, szóval mi ott voltunk teljesen a természetbe kicsiként, meg hát mindig kommandóztunk, meg mi voltunk a mókusok, szóval itt az egész utca tele gyerekekkel, és akkor úgy szépen elültetődött, meg hát a nagypapámnak például szőleje volt, a Széruskert utcában, Török-Bálinton, így a falu közepén, hát jó, mondjuk most már beépült, de azért ott volt kis gyümölcsös, kis szőlő, szóval egy kis permakultúra érdekes, hogy már nagyszüleink ezek pontosan jól tudták, csak hát ezek így költözés, meg egyebek, van egy nagy családom, 9-en vagyunk testvérek egyébként, és azért volt költözés, és akkor így egy kicsit így néha elsikadt, de mindig volt eprünk, meg gyümölcsös, meg minden, ezek mind nagyon fontosak. És akkor persze jártunk ki a természetbe, meg a hegyen például, rengeteg felhagyott gyümölcsös van, összeszedtük a gyümölcsöt, megfőztünk belőle egy téli adag lekvárt, meg volt, hogy abból is éltünk, elvittük a helyi piacra, vagy elcseréltük, és így. És ezek ilyen jó dolgok. És akkor így szépen, és hogy hogyan rádöbbenni erre, hogy gyógynövény, az kicsit már később jött, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom, az 2004-ben vagy 2005-ben volt Boszniában egy Rainbow Gathering, ami ilyen hippi közösségnek, de amúgy szerintem nem csak hippi, mert punk is, meg mindenféle embereknek az összejövetele, és ott volt egy ilyen rádöbbenésem, hogy azt a mindenét. Volt ott egy kis teakonyha, és nem volt ott senki, és így lógtak mindenhonnan a növények, így csokrokba, ott száradtak a növények, és így odaértem, és nem volt ott senki. és így mentem alattuk, és néztem ezt a sok növényt, így befeküdtem alájuk, és néztem, hogy milyen gyönyörűek ezek így is. És így éreztem az illatukat, és akkor elképzeltem, hogy én egy ilyen kis poszi vagyok. És akkor így, hogy növények, meg hogy gyűjteni. És na, akkor jött ez ott a boszniai erdőkben, ott jött az ihlet. Na hát ez gyönyörű emlék. És igen, és onnan jön.
2: És akkor hazajöttél onnan, és azon mód nekiálltál a természetben,
0: gyönyörű növények után? Nem, aztán nekem még volt egy pár évem csavargással töltöttem, de 2010-ben jöttem haza, Olaszországban éltem akkoriban, és akkor onnan hazaköltöztünk, és akkor kéne valamit csinálni, de mit? Megnézem az egyetemeket, hogy mi van, és Keszthely közel van, ott egy egyetem, kinyitom a könyvet, gyógy- és fűszernövény feldolgozó. Gyógy- és fűszernövény termesztő feldolgozó. Wow! Igen.
2: Ez egy önálló szak?
0: Igen, igen. Aha. És nagyon vicces, mert hát jó Isten, ez szerintem így küldte, hogy nagyon, tehát összesen azt hiszem 3 vagy 4 osztály végzett, és aztán meg is szüntették sajnos hát a Keszthelyi Egyetemnek a Georgikon Egyetemén. Úgyhogy akkor ezt így elvégeztem, és akkor ott komolyan fitoterápiával, akkor kőkemény növényélettannal, és egyébként géptannal is, mert nagyobb mennyiségben gépi feldolgozásra is megtanultuk a gépek használatát, de én sokkal lágyabb, tehát én így a permakultúra, meg így ez a kedvesebb, sokkal lágyabb,
2: szelidebb
0: dolgokkal szeretem. Uh-huh. Igen, kézzel.
2: Kézzel.
0: Igen.
2: Uh-huh, uh-huh. És akkor elvégezted ezt az igen, egyetemi szakot, igen. És mi lett utána?
0: Hát aztán én már közben is gyűjtögettem, meg így kóstolgattam meg, igazából magamon sok mindent kipróbáltam, meg kedves barátaimon. És akkor elkezdődött egy nagy teakeverés. Aztán hát ilyen kis teakeverékeket készítettünk, és akkor volt a nyugtató tea, ami hát túl komlóztuk, és akkor nagyon majd szóval akkor aludtunk, és akkor így magunkon tapasztaltuk ki ezeket a teákat például, amiket most is adunk, illetve keverünk. És hát így, hát laktam egy ideig is a Szegen egy kedves barátomnak a pincéjében, na ez egy következő történet is lehetne, és akkor na hát ott volt egy kis baráti kör, és akkor, de volt egy Edgar nevű férfi, aki nagyon jó barátom, és akkor együtt kezdtük el ezt így rendesen, és akkor teaházakat, és akkor rengeteg galagonyát szedtünk, ja igen, és akkor így jöttek a teaházak, hogy akkor fú, jó, itt van ez a rengeteg tea, na de hogyan is, mi legyen? És akkor és akkor jó, hát akkor adományos teaház, és akkor kitaláltuk ezt, hogy adományos teaház, és akkor jó, de hova kéne menni ezzel, és akkor jó kis rendezvények. És mi az egésznek a lényege? És akkor, hogy végül is az a lényege az adományozásnak, hogy az is, akinek mondjuk nem adatik annyi jóság a földön, mondjuk pénzből, az is ihasson egy teát, és nehogy árhoz kössük már azt, hogy igyon egy teát, illetve mellette az, hogy tanítjuk az embereket arra, hogy hogyan is kell, mert sokan nem tudnak teát készíteni, össze-vissza keverik, meg főzik, meg nem tudom. És egy ilyen kis bemutató is egyben, meg felhívás arra, hogy a teázás az egy milyen fontos dolog, és hogy bizony meg lehet az egészségünket őrizni ezzel, és hogy ez milyen lágy technika, hogy nem gyógyszerek, meg akármi, hanem egy lágy technikával tudjuk az egészségünket fenntartani, meg a jó közérzetünket, és az örömeinket.
2: Köszönöm szépen, nagyon csillog a szememet, Kata, kár, hogy a hallgatók ezt nem látják. Azt gondolom, hogy érdemes lenne most egy zenét beadni, igen, Peti.
1: Mindenképp.
2: Köszönjük szépen.
3: Elas fiz um verão.

0: sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Az kiderült az előbbi beszélgetés részből, hogy neked és a gyógynövényeknek valódi szenvedélyes kapcsolata van. Ez nagyon érdekes nekem, akinek, bár én egy paraszt családból származom, de semmilyen kötődésem nincsen a természethez, azon kívül, hogy szép és időnként jó ott lenni. Úgyhogy mindig nagyon izgat, hogyha olyan embereket látok, akiknek ez a valódi közege. Hogyan telik egy gyógynövénygyűjtő napja?
2: Hát azért annyira korán, hál' Istennek nem kell kelni, mert hagyni kell, hogy felszáradjon a pára, és mikor már jó a süt a nap, és jó meleg van, akkor lehet elkezdeni a gyűjtést, hogyha... Illetve egyetlen egy növény van, amit párásan is föl lehet szedni, az az orbáncfű, ugyanis nagyon fontos hipericin cseppek vannak benne, és akkor így azzal együtt tud így visszaszívódni, meg az így rászárad, és úgy szokták azt gyűjteni, hogy kicsit nedves. Aztán hát fölkelek, és körbejárom a házat, mert azért ott is vannak már termesztett gyógynövények, amit kell, meglocsolok, megöntözök. És szépen lassan körbe járva már figyelem, hogy milyen növények azok, amiket lehet gyűjteni. Hát ugye vannak nyáridei napok, amikor mondjuk lágyszárúakból rengeteg félét lehet. És akkor fogom a kis kosaramat, és fogom a kutyámat, mert van egy jó fej kis vizslánk, és akkor indulunk a közeli hegyekbe, illetve hegy, nálunk úgy hívják a dombot is, hogy hegy, és van egy-két lelőhelyem, mondjuk akácra, vagy lómentára, vagy csalánra, és hát megyek a kis kosarammal, és akkor telegyűjtöm. Aztán meggyűjtöttem a kosarat, lemegyek a házhoz, leteszem a növényeket, fölaggatom, akkor kiterítem, ami kiteríteni való, ami fölkötözni való, felkötözöm, ami marizsgolni való, ami már leszáradt, azt marizsgolom.
1: Bocsánat, muszáj közbeszólnom, magyarázzuk meg ezt a szót.
2: Morzsolás. Lényegében egy...
1: Ez egy zalai kifejezés?
2: Igazából erdélyi, és egy nagyon kedves erdélyi barátnőmtől tanultam ezt a marizsgolás szót, úgyhogy azóta is ezt használom.
1: És értik ott a környéken, hogyha ezt elhasználod?
2: Hát most már kezdik, mert már mindig mondom, hogy marizsgolok. Úgyhogy... És akkor már mondjuk egy kicsit pihentem, meg ittam egy jó bodzaszörpöt, felprissültem, és megyek egy következő körre, szóval a kutyám sem unatkozik otthon.
1: Tehát naponta akár több ilyen kört is megteszem.
2: Persze, rengeteget gyűjtünk egyébként, és nagyon intenzív a nyár, ugyanis hát egy hónap mondjuk úgy

0: Elég, hogy 2 hétig mondjuk fesztiválokon vagyok, vagy azokra készülök, és a másik 2 hét az meg a gyűjtés. Amikor hazaérek egy fesztiválról, kipihenem magamat egy nap alatt, és utána kezdődik a 2 hét dolgozás rengeteget, reggeltől estig.
1: És amikor ugye a te kifejezésedet használjam, meggyűjtötted a növényt, akkor azt gondolom valamilyen elég nagy hely kell ahhoz, hogy száríthassa, fülakasztva szárítod, igen. Vagy fektetve. Van olyan gyógynövény, amit lehet fektetve, és van olyan, amit csak fülakasztva lehet szárítani?
0: Igen, igen. Például a kisebb leveleket, amiket mondjuk a málna levél, vagy az ilyen, amik így egyesével vagy hármasával szedhetőek, azokat terítve szoktam.
1: Terítve. Aha, igen. Ez a helyes kifejezés. Igen.
0: Igen. Ami például a föld feletti hajtásrészek, mondjuk a lágyszárúaknál, azt meg aggatva.
1: Aggatva.
0: És akkor úgy ott szépen ott alá lehet állni, és nézni a szép növényeket.
1: És ehhez van egy külön helyiség, ami kifejezetten erre szolgál, vagy tele van a lakás ezzel?
0: Van egy elég nagy házunk, és mivel nagy volt a család, de most már kiürült, úgyhogy van elég hely, hogy szárítószekrényeket építettünk, illetve hát van egy nappali, ami most éppen egy jó nagy műhely, és akkor ott vannak felagasztva a növények, és van helyük, szóval. Meg a fönt van egy ilyen emeleti rész, és ott nagyon jó meleg van, és nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan tudnak száradni a növények, és egyenletesen, úgyhogy nap nem éri őket persze, és nagyon szép minőségben tudom én ezt csinálni.

Második rész. A bujdosó. Tigris, tigris. Éjszakánk erdejében sárga láng. William Blake. Szabó Lőrinc fordítása. Első fejezet. Az a nagy umbriai síkság, amelynek egyik sarkában egy szikla asztalon áll Perugia, a másik sarkában az irdatlan Szubászióhegynek támaszkodva Assisi fehérlik, néhány nap alatt virágba borult. Mindenfelé viruló gyümölcsvág árasztották az évszak átható újjongását, és különös csavartágú eperfák, halvány, olaszöld olajfák, és azok a lilavirágú nagyfák, amelyeknek a nevét senki sem tudta Mihálynak megmondani. Nappal a gyalogló akár ingújban járhatott, az éjszakák még hűvösek voltak, de nem kellemetlenek. Mihály gyalog érkezett Spellóból Assisibe, felment a város legmagasabb pontjára, a Roccára, meghallgatta egy szép és bölcs olasz kisfiú történelmi magyarázatait, leült az ősi várról egy falára, órák hosszat nézte az umbriai tájat, és boldog volt. Umbria egészen más, mint Toszkána, gondolta. Parasztabb, ősebb, szentebb, és mintha egy árnyalatta a Zordonak is volna. A franciskános föld, csupa hegyi város. Nálunk az emberek mindig a völgyekbe építkeztek, a hegyek alá, itt pedig fel a hegyre, a síkság. Vajon miféle ősi ellenség képe élt az alapító idegzetében, micsoda iszonyat elől menekültek mindig felfelé a meredek sziklákon. Ahol a síkságból egy domb nőtt ki, oda mindjárt város képe. És itt minden hely város. Spelló például otthon nyomorult kis falu volna. Itt mégis szabályos város, katedrálisan és kávéházzal, sokkal inkább város, mint például Szolnok vagy Hatvan. És bizonyára egy nagy festő született benne, vagy egy nagy csatát vesztettek el mellette. Az olasz táj nem olyan csak barátságos, csak édes, mint ahogy elképzelte. Itt Umbriában nem. Van itt valami kietlen, valami sötét és érdes, mint egy papírfa. És éppen ez az érdes Olaszország vonzó. Talán a nagy kopár egyik teszi. Sose hittem volna, hogy Olaszországban ennyi kopár is magas hegy van. A Szubászió még foltokban áll. Letört egy ágat arról a fáról, aminek nem tudta a nevét, és jókedvűen felvirágozva lement a városkába. A piazzán az ősi Minerva templommal szemközt, ami az első antik templom volt, amelyet Goethe itáliai útjában látott, leült egy kis kávéház elé, vermutot rendelt, és megkérdezte a kiszolgáló kisasszonyt, hogy hogyan hívják ezt a fát. Salsifraga, mondta a kisasszony sejpítve és némi habozás után. Salsifraga, ismételte bizonytalanul. Legalábbis nálunk, ott fenn, Milánóban így hívják. De itt mindennek más neve van, tette hozzá megvetéssel. Fenét Salsifraga, gondolta Mihály. Salsifraga a kövi rózsa lehet. Mondjuk, hogy ez a Júdás fa. De ettől eltekintve nagyon jól érezte magát. Az umbriai síkság boldogságot árasztott magából, szerény és franciskánus boldogságot. Úgy érezte, mint annyiszor álmában, hogy a fontos dolgok nem itt történnek, hanem máshol. Talán ott fenn Milánóban, ahonnan jött bús száműzöttként ez a sejpítő kisasszony, vagy ott, ahol Erzsi van. De most az is boldogsággal töltött el, hogy nem kell ott lennie, ahol a fontos dolgok történnek, hanem egészen máshol lehet, az Isten háta mögött. Assisiba jövet, abban reménykedett, hogy itt talán megtalálja Ervin. Hiszen ifjú korukban, amikor Ervin volt a hegemón, elolvastak mindent, amit Assisi nagyszentjéről el lehetett olvasni. Ervin bizonyára ferences rendi szerzetes lett. De Ervint nem találta meg. És ifjúkori áhítatát sem tudták felidézni a franciskánus templomok, még a Santa Maria degli Angeli sem,

Ennek belsejében állt a portiunkula, ahol meghalt a szent. Nem maradt itt éjszakára, mert attól félt, hogy az ilyen idegenforgalmi középpontban inkább rátalálnak, akik keresik. Tovább utazott, és estére Spoletóba ért. Itt megvacsorázott, de a bor sehogy sem ízlett. Ezek az olasz vörösborok hajlamosak arra, hogy időnként spiritus ízük legyen, vagy hagymaszaguk, tudja Isten miért, mikor máskor épp olyan megokolatlanul egészen nagyszerűek. Még rossz kedvűbb lett, mikor a fizetésnél megállapította, hogy Perugiában felvett pénze minden takarékossága ellenére is el fog egyszer fogyni, és nem tudja, hogy akkor mihez fog kezdeni. A külső világ, amelyről oly boldogan megfeledkezett Perugiában és a síkságon, itt kezdett megint beszivárogni. Olcsó szobát bérelt egy olcsó albergóban. Nagy választék ezen a kis helyen amúgy sem volt, és vacsora előtt még egy kis sétára indult Spoleto sikátoraiban. A holdat felhők vették, sötét volt, és a fekete város sikátorai folytogatóan szűkültek össze körülötte, nem olyan ölelően, mint Velence rózsaszín utcácskái. Valahogy egy olyan város részbe ért, ahol lépésről lépésre sötétebbek és fenyegetőbbek lettek az utcák, a szabad lépcsők egyre sejtelmesebb ajtók felé vezettek, embert már nemigen lehetett látni, az utat is elvesztette. És akkor egyszerre kétségtelenné vált, hogy valaki jön utána. Megfordult. Az utcasarkon éppen most kanyarodott be az illető egy nagyon magas, sötét ruhás alak. Mihályt megnevezhetetlen félelem fogta el, és hirtelen besietett egy sikátorba, amely minden eddiginél szűkebb és sötétebb volt. De ez a sikátor Zsák utca volt. Mihálynak vissza kellett fordulnia, és addigra az idegen ott állt már a szűk utca bejárat. Mihály tétovázva közeledett feléje néhány lépést, de amikor jobban látta az idegent, rémülten megállt. Az idegen rövid, fekete, kerek köpenyt hordott, mint amilyet a múlt században volt szokás, és afölött fehér sejemsát és öreg, különösen gyűrött, puha szőrtelen arcán valami leírhatatlan mosoly. A karját kissé széttárta Mihály felé, és vékony herélt hangon azt sipította, Giacomo! Vagy valami hasonló. Nem én vagyok, mondta Mihály. És ezt az idegen is belátta, és sűrű bocsánatkérések közt távozott. Mihály most már látta, hogy a leírhatatlan mosoly az öreg arcán egyszerűen hülye volt. De Mihályt nem nyugtatta meg, hogy kalandja teljesen értelmetlen félelmen alapult, és meglehetősen komikusan végződött, sőt, szimbólum látó hajlandóságával ebből az ostoba epizódból is azt a következtetést vonta le, hogy üldözik, nyomon követik. Páni félelemben kereste meg a fogadójába visszavezető utat, felsietett szobájába, bezárta és egy ládával eltorlaszolta az ajtót. A szoba így is félelmes volt. Először is túlságosan nagy volt egy ember számára, másodszor is Mihály még nem bírt megbarátkozni azzal, hogy Olaszországban kőpadló van a kisebb szállodákban. Úgy érezte magát, mint a gyermekkorában a konyhába száműzték volna, ami minden esetre szörnyű büntetés lett volna. Igaz, hogy nem is fordulhatott elő. Harmadszor a szoba a hegyi város szélén állott, és ablaka alatt egy 200 méter magas sziklafal ment egyenesen le. És teljesen érthetetlen módon az ablak mellett egy üveges ajtó is volt a falba vágva. Valamikor talán erkélyre nyílhatott, de az erkélyt még a történelmi időkben lebonthatták, hogy leszakadt magától fásultságában, csak az ajtó maradt meg, és most kifelé nyílt az űrbe 200 méter magasságban. Öngyilkos jelöltek számára ez a szoba biztos halál lett volna. Ennek az ajtónak nem tud. És mindehhez ráadásul a rengeteg falon csak egy kép lógott, valami képeslapból kivágott illusztráció, egy rendkívül ronda nő a 900-as évek divatja szerint öltözve, és a revolverrel a kezében. Mihály megállapította, hogy aludt már megnyugtató környezetben is, de a környezetnél is inkább nyugtalanította, hogy az útlevele lent volt a Zordon és egyben sunyi gépű házigazdánál, aki nem volt hajlandó belemenni Mihály ravasz indítványába, hogy majd ő maga kitölti a bejelentőlapot, mint hogy passzusa érthetetlen idegen nyelven van írva. A fogadós ragaszkodott ahhoz, hogy Mihály útlevele nála maradjon, amíg Mihály a fogadóban tartózkodik.
Úgy látszik, rossz tapasztalatai lehettek. A fogadó egészben véve olyan volt, hogy fel lehetett tételezni, hogy gazdájának a legsötétebb tapasztalatok jutottak osztályrészül. Nappal valószínűleg csak lecsúszott vigécek járnak erre, gondolta Mihály, és éjszaka lótolvajok szellemei kártyáznak röhögve a Sala da Pranzónak mondott konyhaszagú étkezőhelyen. De akárhogy is és akárkinek is a kezében, az útlevél ellene irányuló fegyver kiszolgáltatja nevét üldözőinek, és útlevele hátrahagyásával megszökni épp oly kellemetlen lenne, mint alsó nadrágban szaladni el, ahogy álmainkban szoktunk. Mihály szorongva feküdt le a kétes tisztaságú ágyba, nem sokat aludt, alvás, félálom és szorongó ébrenlét teljesen összefolytak abban az egységes éjszakai érzésben, hogy nyomon követik. Kora hajnalban felkelt. Leosont, hosszú harc után felverte a fogadóst, kifizette a számlát, és visszaszerezve útlevelét kisietett a pályaudvarra. Egy álmos asszony kávét is főzött neki a bárpult mellett, azután egy idő múlva álmos olasz munkások érkeztek. Mihály szorongása nem akart megszűnni. Folyton attól tartott, hogy elfogják, gyanakodott minden katona vagy rendőrszerű jelenségre, mindaddig, amíg a vonat végre be nem futott. Megkönnyebbülten lélegzett fel, készült, hogy eldobja cigarettáját és felszálljon. Ekkor egy nagyon fiatal és feltűnően jóképű kis fasiszta lépett hozzá, és megkérte, hogy ne dobja még el a cigarettáját, előbb adjon neki tüzet. Ecco, mondta Mihály, és nyújtotta a cigarettáját. Nem gondolt semmi rosszra, különben is már ott volt a vonat. Ön külföldi, mondta a kis fasiszta. Megismerem arról, ahogy azt mondta Ecco. Nekem ilyen fülem van. Bravo, mondta Mihály olaszul. Maga magyar, ragyogott fel a kis fasiszta. Si, si, mondta Mihály mosolyogva. A fasiszta ebben a pillanatban karon ragadta olyan erővel, amilyent Mihály igazán nem nézett volna ki ebből a kis emberből. Ó, maga az az úr, akit egész Olaszországban keresnek. Ecco, itt a fényképe. Egy papírt húzva elő a másik kezével. A felesége keresi. Mihály kirántotta karját, névjegyet vett elő, és arra gyorsan ráfirkálta, jól vagyok, ne keressetek, és egy 10 lirással együtt átadta a kis fasisztának. Ecco, ezt a sürgönyt küldje el a feleségemnek. Arrivederci! Megint kiszakította magát a fasiszta kezéből, aki közben megint megragadta volna, felugrott az induló vonatra, és becsapta maga mögött az ajtó. A kis vonat Norcsába ment fel a hegyek közé. Mikor kiszállt, már a Sibillini hegyek álltak előtte, 2000 méternél magasabb ormaikkal, és jobbra a Gran Sasso, Olaszország legmagasabb hegycsoportja. Mihályt a rémület az ormokra hajtotta, mint egykor a városépítő olaszokat. Ott fent, a havas és jeges vadonban nem fogják megtalálni. Most már nem Erzsire gondolt, sőt, úgy érezte, hogy Erzsit személy szerint a sürgönnyel ügyesen leszerelte. De Erzsi csak egy volt a sok közül. És nem is annyira az emberek üldözték, mint inkább az intézmények és az évek riasztó terrorhada. Mert íme, mi volt az élete az utóbbi 15 év alatt? Otthon és külföldön tanulta a mesterséget, nem a saját mesterségét, hanem családjának, apjának, cégének a mesterségét, ami nem érdekelte. Azután beállt a vállalathoz, azután igyekezett megtanulni azokat az élvezeteket, amelyek egy vállalat beltagjához illettek, megtanult bridgezni, síelni és autót vezetni, igyekezett a vállalat beltagjához illő szerelmi kalandokba bonyolódni, végül is megtalálta Erzsit, akivel kapcsolatban azután úri társaság annyit beszéltek róla, amennyi pletyka csak kijár egy előkelő cég fiatal beltagjának, és végre beltaghoz méltóan meg is házasodott, szép, okos, gazdag és előzetes viszonyuk által nevezetessé vált nőt vett el. Ki tudja, talán már csak egy év kell, és csak ugyan beltag lesz. Az attitűdök befelé kérgesedik. Az ember először N.N., aki történetesen mérnök, és idővel már mérnök, aki történetesen NN-nek hívnak. Gyalog vágott neki a hegyeknek. Kis hegyi falvak körül csavargott. A lakosság megnyugtatóan viselkedett, nem üldözték. Elfogadták, mint őrült turistát.
De ha egy polgárember találkozott volna vele bolyongásának harmadik vagy negyedik napján, bizonyára nem tartotta volna turistának, csak őrültnek. Nem borotválkozott már, és nem mosdott, nem aludt levetkőzve, csak menekült. És belsejében is minden összekavarodott itt a kegyetlen hegyek szikár vonalai közt, az emberen túli magányban és elhagyatottságban. A cél leghalványabb gondolat árnya sem bukkant fel tudatában, csak azt tudta, hogy nincs visszatérés. A sok üldöző személy és dolog, az évek és az intézmények vizionáló agyában mind valami konkrét, szörnyetegszerű formát öltöttek. Az atyai gyárat úgy érzékelte, mint egy óriási, ütésre emelt acélrudat, de még azt is látni tudta, hogy lassan megöregszik. Valahogy saját testének lassú, de látható elváltozásai processzusaiban, mintha a bőre összezsugorodott volna olyan tempóban, mint ahogy az órán a nagy mutató halad. Mindezek már az idegláz delíriumos tünetei voltak. Az orvosok később megállapították, hogy az idegláz kimerültség eredménye volt. Nem is lehet csodálni. Hiszen Mihály 15 évig egyfolytában megerültette magát. Megerültette magát, hogy más legyen, mint amilyen, hogy sohasem a saját hajlandóságai szerint éljen, hanem úgy, ahogy elvárják tőle. Utolsó és leghősiesebb megerőltetése a házassága volt. Azután az utazási izgalom és az a csodálatos megoldódási folyamat, amit az olasztály idézett fel benne, és az, hogy egész nászútján úgy szólván egyfolytában ivott és sosem aludta ki magát, mind elősegítették az összeomlást. És főképp ez. Amíg az ember jár, nem veszi észre, hogy milyen fáradt. Csak akkor, amikor leül. Mihályon is csak attól kezdve hatalmasodott el 15 év kumulálódott fáradtsága, hogy Terontólában akaratlanul, de nem szándéktalanul a másik vonatra szállt. A másik vonatra, ami Erzsitől egyre távolabbra vitte, a magány és önmaga felé. Valamelyik este egy nagyobb fajta hegyi városba érkezett. Ekkor már olyan irreális lélekállapotban volt, hogy a város neve után nem is érdeklődött, annál kevésbé, mert már aznap délben észrevette, hogy egyetlen egy olasz szó sem beszél. Így nekünk sem kell a városka nevét feljegyezni. A város piaczáján barátságosabb képű albergó állt. Ide betért, és igen jó, normális étvágyjal megvacsorázott, nyokkit paradicsomos szósszal, környékbeli kecskesajtot, narancsot és fehér bort. De mikor fizetésre került a sor, úgy találta, hogy a fogadós leánya gyanakodva nézi, és összesúg a két emberrel, aki rajta kívül még a teremben ült. Azonnal elrohant, és nyugtalanul kúszált a városka fölött elterülő bozótos, makkiás hegyen, de itt fent nem maradhatott, mert erős szél fújt. Hát leereszkedett egy meredek hegyoldalon. Mély, kútszerű völgybe ért, ahol a szél ugyan nem fújt, de a völgy oly folytott és sötét és kietlen volt, hogy egészen természetesnek találta volna, ha ember csontokra bukkan, és közöttük egy királyi koronára, vagy az ősi méltóság és tragédia valamilyen más vérlepte jelképére. Rendes lelkiállapotban se rendkívül érzékeny volt a táj hangulata iránt, most pedig tízszeresen. A mély völgyből futva menekült, és ekkor már igen fáradt. Egy kis ösvény enyhe dombra vezette fel. A domb tetejére érve egy alacsony fal tövében megáll. Barátságos, hívogató környék volt. Átugrott az alacsony falon, és amennyire a halvány csillagfényén láthatta, egy kertben volt, amelyben szép ciprusok álltak. Lábánál egy kis halom természetes párnáról kínálkozott. Lefeküdt, és mindjárt mély álomba ment. Később a csillagok fénye nagyon megerősödött. Oly erősen égtek a csillagok, mintha valami szokatlan nyugtalanság vett volna erőt az égbolton és felébredt. Felült, és tétován nézett szét az iszonyú csillagfényben. Az egyik ciprus mögül Tamás lépett elő. Sápadtan és rossz kedvűen. Haza kell mennem, mondta. Mert nem tudok aludni ebben az iszonyú csillagfényben. Azután elment, és Mihály utána akart rohanni, de nem tudott felállni, akármint is erőlködött. Hajnalban felébredt a hidegre és az első világosságra, és álmosan szétnézett a kertben. A ciprusok alján mindenféle sírkeresztek álltak.
a városka Campo Santójában, temetőjében aludt. Hiszen ebben még nem lett volna semmi borzasztó. Az olasz halottak városai talán még az élőkénél is barátságosabbak és hívogatóbbak, nappal is és holdvilágban is. De Mihály számára ennek is rettentő, szimbolikus jelentősége volt. Megint futva menekült, és ettől kezdve lehet számítani tulajdonképpen a betegség kitörését. Ami azután történt vele, arra később nem tudott visszaemlékezni. Negyedik, ötödik, vagy talán hatodik nap egy hegyi ösvényen érte az alkonyat. A lemenő nap rózsaszín és arany árnyalatai most lázas állapotában is elragadták, sőt most talán jobban, mint józan korában. Mert józanul restelt volna ennyire reagálni a szokott, régi és teljesen célszerűtlen mennyei színekre. Mikor pedig a nap lebukott egy hegy mögé, lázas ötlettől megragadva hirtelen felkapaszkodott egy sziklára, abban a hiszemben, hogy annak az ormáról még egy ideig láthatja a napot. De ügyetlen keze rossz helyen kapaszkodott, lecsúszott az útmenti árokba, és akkor már nem volt annyi ereje, hogy felkeljen. Ott maradt, fekve. Szerencsére hajnal felé házalók jöttek arra összvérekkel. A holdfényben meglátták a fekvőt. Felismerték benne az előkelő idegent, és tiszteletteljes részvéttel levitték a faluba. Onnan pedig hatósági közegek továbbszállították sok átszállással a Folinyói kórházba. De ő erről mit sem tudott. Második fejezet. Mikor magához tért, még mindig nem tudott egy szót sem olaszul. Az ápolónőtől magyarul kérdezte, fáradt és ijedt hangon a szokásos kérdéseket, hogy hol van és hogy hogy került ide. Mint hogy az ápolónő nem tudott felelni, magától is rájött, nem volt nagyon nehéz, hogy kórházban van. Arra is visszaemlékezett, hogy milyen furcsán érezte magát a hegyek közt, és megnyugodott. Csak arra volt kíváncsi, hogy mi baja. Fájdalmat nem érzett, csak nagyon gyenge és fáradt volt. Szerencsére volt a kórházban egy orvos, aki félig angol volt, ezt hívták Mihály ágyához. Mihály sokáig élt Angliában, és az angol nyelv annyira átment a vérébe, hogy most sem felejtett el, és jól megértették egymást. Semmi baja, mondta az orvos. Csak valami rettenetes kimerültség. Mit csinált maga, hogy ennyire fáradt? Én? Kérdezte Mihály eltűnődve. Semmit. Éltem. És elaludt. Mikor felébredt, sokkal jobban érezte magát. Az angol orvos megint eljött hozzá, megvizsgálta, és közölte vele, hogy semmi baja. Néhány nap múlva felkelhet. Az orvost érdekelte Mihály, és sokat beszélgetett vele. Szerette volna megtudni, hogy miben fáradt el ennyire. Lassanként észrevette, mennyire nyugtalanítja Mihályt az a gondolat, hogy néhány nap múlva egészséges lesz, és ki kell mennie a kórházból. Van valami dolga itt, Folinyóban vagy a környéken? Dehogy van. Azt se tudtam, hogy Folinyó a világon van. Hová akar innen menni? Visszamegy Magyarországra? Nem. Nem. Olaszországban szeretném maradni. És mit akar itt csinálni? Fogalmam sincs. Vannak hozzátartozói? Nem. Nincs senki. Mondta Mihály, és ideges gyengeségében sírva fakadt. A lágyszívű orvos nagyon megsajnálta az elhagyott embert, és azon túl még nagyobb szeretettel bánt vele. Pedig Mihály nem azért sírt, mert csak ugyan nem volt senkije, hanem ellenkezőleg azért, mert annyi mindenkije volt, és félt, hogy nem őrizheti meg sokáig magányát, amelyet itt, a kórházban annyira élvezett. Elmondta az orvosnak, hogy egész életében vágyódott azután, hogy kórházban fekhessen. Persze nem mint nagy beteg vagy szenvedő, hanem így, ahogy most feküdt. Tétlen és akarattalan fáradtságban. Ápolva, minden cél és vágy nélkül, túljutva az emberi dolgokon. Hiába. Olaszország mindent megad nekem, ami után vágyultam, mondta.
Kiderült, hogy az orvos épp úgy szereti a történelmi asszociációkat, mint Mihály. Lassanként minden szabad idejét Mihály ágya mellett töltötte, fáradtan csapongó történelmi beszélgetésben. Mihály sokat tudott meg Angela da Foligno-ról, a misztikus szentről, a város legnevezetesebb szülöttjéről, akiről Foligno-ban az emberek általában nem is hallottak. És sokat tudott meg az orvosról magáról, akinek kalandos családi történetei voltak, mint minden angolnak. Az apja valamikor tengerésztiszt volt. Egyszer Szingapúrban sárgalázt kapott, betegségében rettenetes látomások gyötörték, és mikor meggyógyult, katolizált, mert úgy gondolta, hogy csak így menekülhet meg a pokol kínjaitól. Vallásos, nagyjobbára anglikán lelkészekből álló családja elfordult tőle, mire az öreg angol gyűlölővé vált. Elhagyta a haditengerészetet, olasz kereskedelmi szolgálatba állt, és később olasz nőt is vett feleségül. Richard Elsley, ez volt az orvos neve, Olaszországban töltötte gyermekkorát. Olasz nagyapja után tekintélyes vagyon maradt rájuk, apja a fiatal Elsley-t Harrowban és Cambridge-ben iskoláztatta. A háborúban az öreg visszatért az angol haditengerészethez, és elesett a Skagerraki csatában. Vagyonuk elment, és Elsley azóta, mint orvos keresi kenyerét. Apámtól nem maradt egyéb rám, mint hogy félek a pokoltól, mondta mosolyogva. A szerepek itt felcserélődtek. Mihály ugyan nagyon sok mindentől félt, de a pokoltól egyáltalán nem. A túlvilági élet iránt semmi érzéke nem volt, és megpróbálta az orvos gyógykezelését. Mert gyógykezelésre sürgős szükség volt. A kis angol doktort csak nem harmadnaponként megszállta a rettentő félelem. A félelmet nem bűntudat váltotta ki. Tiszta és jóságos lélek volt, nem is tudta magát semmi nevezetesebb bűnnel vádolni. Hát akkor miért gondolja, hogy a pokolba kerül? Istenem, azt én nem tudhatom, miért fogok oda kerülni. Nem magamtól megyek, visznek majd. A sátánnak csak a gonoszok fölött van hatalma. Azt sosem lehet tudni. Hiszen az imádság is azt mondja, maga is ismeri. Szent Mihály arkangyal védelmez minket harcainkban. A sátán gonossága és incselkedései ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten, esedezve kérünk, és te, égi seregek fejedelme, a sátánt és más gonosz szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek a világon, Isten erejével taszítsd a kárhozatra. Az imádság Mihályban az iskola kápolnáját idézte fel, és azt a kamaszkori borzongást, amit annak idején ez az ima mindig kiváltott belőle. De nem a sátán és a kárhozat borzongatta meg, hanem az imádság zordon, ős időkbe nyúló történelmisége. A katolikum egyébként korszerű volt a számára, vagy korszerű is. Csak ez az imádság volt olyan, mintha rég eltemetett korokból maradt volna. Elsley, mikor pokolfélelmei elfogták, papokhoz és szerzetesekhez sietett, hogy oldják fel bűnei alól. De ez sem használt sokat. Részben, mert nem érezte magát bűnösnek, és a bűnbocsánat nem segített rajta. Részben pedig az volt a baj, hogy gyóntatói többnyire primitív, vidéki papok voltak, akik nem mulasztották el újra meg újra felhívni figyelmét a pokol borzalmaira, és így csak súlyosbították helyzetét. Még leginkább az amulettek és egyéb varázsszerek segítettek. Egyszer egy öreg szentasszony megfüstölte valami szent fűvel, és akkor két hónapig nyugodt volt. De hát maga, kérdezte, maga egyáltalán nem fél. Hát maga mit gondol, mi történik a lélekkel a halál után? Semmi. És a halhatatlanságban és az örök életben nem reménykedik? A nagyobb neve örökre fennmarad. Én nem vagyok nagy. És ki bírja így az életét? Az más kérdés. Nem értem, hogyan hiheti, hogy aki meghalt, az teljesen megszűnik. Hiszen ezer bizonyíték van az ellenkezőjére. Minden olasz megmondhatja magának, és minden angol. Ebben a két nációban nincsen olyan ember, aki ne találkozott volna már halottakkal, és mégiscsak ez a két legrendesebb nép. Nem értem a magyarok, milyen emberek. Maga is találkozott már halottakkal? Hogyne? Nem is egyszer. Hogyan?
Nem mesélem el, mert esetleg felizgatná magát. Bár az egyik olyan egyszerű volt, hogy nem is izgathatja fel. A háború alatt Harrowban tanultam. Egy nap fekszem az ágyamban, mert influenzám volt, és kibámulok az ablakon. Egyszer csak az ablakpárkányon ott áll az apám. Tengerésztiszti egyenruhában, és szalutál. Csak az volt a különös, hogy tiszti sapkáján két szár volt, mint ahogy Merkúrius szokták ábrázolni. Kiugrottam az ágyból, és kinyitottam az ablakot. De addigra már nem volt ott. Ez délután történt. Apám aznap reggel esett el. Ennyi ideig tartott, amíg a lélek Skagerraktól Harrowba ért. És a másik történet. Az sokkal rejtelmesebb. Az Gubbióban történt, nem is olyan régen. De azt most igazán nem meséltem el. Gubbió? Miért olyan ismerős nekem ez a név? Bizonyára Szent Ferenc legendájából a Fiorentináról. Persze igaz. A gubbiói farkas, akivel Szent Ferenc szerződés kötött, hogy nem fogja bántani a város lakóit, akik ennek fejében gondoskodnak ellátásáról. És esténként látni lehetett a farkast, amit kis kosárral a nyakában sorra járja Gubbió házait, és egybegyűjti a szeretet adományokat. Ez a Gubbió még most is megvan? Hogyne? Itt van a közelben. Nézze meg majd, ha meggyógyult. Nagyon érdemes, nem csak a farkas emléke miatt. Sokat beszélgettek Angliáról is. Elsley doktor másik hazájáról, ahová nagyon vágyott. Mihály is nagyon szerette Angliát. Két nagyon komoly és álmodozó évet töltött ott, mielőtt Párizsba is hazament volna. Londonban a magány orgiáit ülte. Néha hetekig nem beszélt senkivel, csak munkásokkal, külvárosi sörházakban, és azokkal is csak néhány szó. Szerette a szörnyű londoni klímát, vizes, püffet, ködös puhaságát, amelybe úgy el lehet süllyedni, és oly hűséges kísérője a magánynak és a spleennek. A londoni november nem is hónap, mondta, hanem lélek állapot. Elsley nagyon helyesen. Látja? Most eszembe jut, mondta Mihály, hogy a londoni novemberben egyszer én is megéltem valamit, ami a magához hasonló emberekben bizonyára megerősítette volna azt a hitet, hogy a halottak vannak valamiképp. Engem csak abban erősít meg, hogy valami baj van az idegrendszeremben. Hallgasson ide! Egy délelőtt bent dolgoztam a gyárban, mondom, november volt, mikor telefonhoz hívtak. Egy ismeretlen női hang arra kért, hogy délután okvetlenül rendkívül fontos ügyben jöjjek el ide és ide, megmondott egy ismeretlen címet és nevet. Tiltakoztam, hogy bizonyára tévedés lesz a dologban. De nem, mondta a női hang. Egy magyar gentlement keresek, aki a Bassroyd gyárban dolgozik, mint volontér. Van ott több is olyan? Nincs, mondtam. És a nevem is stimmel. De mondja meg, hogy miről van szó. Nem mondhatja meg. Sokáig beszéltünk, végül mégis megígértem, hogy elmegyek. El is mentem, mert kíváncsi voltam. Van olyan férfi, akit nem izgat a telefonban megcsendülő ismeretlen és kellemes női hang. A nők, ha ismernék a férfiakat, mindent telefonon és ismeretlenül kérnének tőlük. Az utca, a Roland Street, Londonnak abban az ellenszenves részében terül el, a Tottenham Court Road mögött a Soho-tól északra, ahol azok a művészek és prostituáltak laknak, akiknek már arra sem telik, hogy a Soho-ban vagy a Bloomsbury negyedben lakjanak. Nem tudom biztosan, de nagyon valószínűnek tartom, hogy itt szoktak lakni Londonban a vallás alapítók, a gnosztikusok és a szerényebb spiritisták. Az egész negyed a vallási lecsúszottságot fejezi ki. Szóval ide kellett mennem. Tudnia kell, hogy hihetetlen mértékben fogékony vagyok az utcák és a tájak hangulata iránt. Amint mentem a sötét utcákon át a Roland Streetet keresve a ködben, nem fog volt, csak miszt, olyan fehér szemező tejszerű köd, igazi november. Annyira elfogott a vallási lecsúszottság érzése, hogy majdnem tengeri beteg lettem. Végre megtaláltam a házat és a kapu melletti táblán a nevet, amelyet az ismeretlen telefonhang megadott. Becsöngettem.
Egy idő múlva csoszogás hallatszott, és egy álmos, lompos cseléd nyitott ajtót. Mit akar? Kérdezte. Hát, nem tudom. Mondtam, és zavarban voltam. Ekkor, mintha valaki nagyon messziről lekiáltott volna. A cseléd elgondolkozott, és egy ideig nem szólt egy szót sem. Azután elvezetett egy piszkos kis lépcsőhöz, és azt mondta, angol szokás szerint, menjen csak egyenest előre. Ő maga lent maradt. Fent egy nyitott ajtót és egy félhomályos szobát találtam. A szobában nem volt senki. Ellenben a szemben lévő ajtó éppen akkor csukódott be, mintha valaki abban a pillanatban hagyta volna a szobát. Megemlékezve a cseléd utasításairól, keresztül mentem a szobán, és benyitottam az éppen becsukódott ajtón. Megint egy félhomályos, régi módi, poros és ízléstelen szobába értem, amelyben nem volt senki, ellenben a szemben lévő ajtó megint éppen becsukódott, mint a valaki éppen kiment volna. Megint átmentem a szobán, és benyitottam a harmadik, majd a negyedik szobába. Előttem egy ajtó folyton halkan becsukódott, mint a valaki járna előttem. Végre az ötödik szobában, különben túlzás azt mondani, hogy végre, mert az ötödik szobában sem volt senki, de itt legalább nem csukódott be előttem egy ajtó. Ennek a szobának csak egy ajtaja volt, az, amelyen át beléptem. De aki előttem járt, nem volt a szobában. A szobában lámpa égett. Más bútor nem volt benne, mint két karosszék. A falakon képek, szőnyegek, mindenféle értéktelen és divatja múlt holmi lógott. Habozva leültem az egyik karosszékbe, és várni kezdtem. Közben mindegyre nyugtalanul néztem körül, mert azzal már tisztában voltam, hogy valami nagyon furcsa dologról van szó. Nem tudom, meddig ülhettem így, amikor egyszerre a szívem rettenetesen dobogni kezdett, mert megtaláltam azt, amit öntudatlanul egyre kerestem. Az első pillanattól kezdve, amint beléptem ebbe a szobába, úgy éreztem, hogy engem néznek. Most azután megtaláltam. Az egyik falon japáni szőnyeg lógott, különböző sárkányokat és meghatározhatatlan állatokat ábrázolt, és az állatok szeme nagy színes üveggömbökkel volt kirakva. Most láttam, hogy az egyik állatnak a szeme nem üveggömb, hanem szem. És engem néz. Illetve, hogy a szőnyeg mögött áll valaki, és engem néz. Minden más körülmények közt valami detektív regényszerű dolog jutott volna eszembe, hiszen annyit olvashat az ember idegenekről, akik Londonban nyom nélkül eltűntek, és az én történetem szabályosan úgy kezdődött, mint ahogy az ember ilyen eltűnési históriák kezdetét elképzeli. Mondom, a természetes az lett volna, hogy megijedek, bűntényt sejtek és védekező attitűdbe helyezkedem, de nem ezt tettem. Mozdulatlanul, megdermedve ülve maradt. Mert, uram, az a szem ismerős volt. Hogy? Az a szem egy ifjúkori barátom szeme volt, bizonyos Ulpius Tamási, aki egészen fiatalon és tragikus, bár tisztázatlan körülmények között meghalt. Néhány pillanat alatt el is múlt a rémületem, és valami halvány kísérteti és öröm fogott el, az örömnek valami kísértete. Tamás, kiáltottam, és oda akartam sietni hozzá, de a szem abban a pillanatban eltűnt. És aztán? Tulajdonképpen nincs is tovább. Ami ezután jön, teljesen értelmetlen. A szobába belépett egy idősebb asszony, különös régi módi, ellenszemves, nagyszemű nő, és meglehetősen kifejezéstelen arccal kérdezett valamit tőle. Nem értettem, nem angolul beszélt, megpróbáltam franciául, németül, magyarul is, de a hölgy szomorúan rázta fel. Azután valamit mondott egy ismeretlen nyelven, most már növekvő élénkséggel, és közben egyre kérdésekkel ostromolva. Én füleltem, hogy legalább arra jöjjek rá, hogy milyen nyelven beszél. Jó fülem van a nyelvekhez, azokhoz is, amelyeket nem értek. Megállapítottam, hogy az a nyelv, amelyen a nő beszél, nem latin, nem germán, nem szláv nyelv, de még csak nem is finnugor, mert valamikor tanultam finnul az egyet. És akkor egyszerre biztos voltam benne, hogy azon a nyelven ő beszél egyedül a világon. Miért gondoltam, nem tudom.
de annyira megrémültem, hogy felugrottam, és végigrohantam vissza a szobákon át, ki a ház. És hol a magyarázat? Kérdezte Elzli. Nem tudok más magyarázatot, mint hogy november volt. Valami furcsa, oktalan tévedés révén kerülhettem ebbe a házba. Életünk tele van értelmetlen koincidenciákkal. És a szem? A szemet bizonyára csak én képzeltem. A furcsa környezet és a londoni november hatása alatt. Mert változatlanul biztos vagyok abban, hogy aki meghalt, az meghalt. Harmadik fejezet. Az idő lejárt, Mihály meggyógyult, és el kellett hagynia a kórházat. A rab, mikor 20 évi fogság után kiengedik, érezheti magát ilyen mindentől elszakadtnak és ilyen céltalannak, mint Mihály, amikor kispodgyászával, mert nem volt más tulajdona, mint amit Perugiában igen takarékosan összevásárolt szökése napján, végighaladt Foligno alacsony házai köz. Úgy érezte, haza nem utazhat. Családja előtt lehetetlenné vált szökése által, amit úgysem tudna és nem is akarna megmagyarázni. Különben sem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy Pestre menjen, bejárjon az irodájába, üzleti dolgokkal foglalkozzék, és pihenésképp bridge-el és csevegéssel. Meg kellene még nézni sok olasz várost. Azok bizonyára még sok mindent rejtegetnek. Elhatározta, hogy írni fog haza, és pénzt kér. De a levél megírását napról megírásodta. Addig is ott maradt Folignóban, ahol az egyetlen ember él, akihez valami halvány köze volt, Elzli doktor. Szobát bérelt, és csendesen élt. Olvasta az angol regényeket, amiket a doktor kölcsönzött neki, és örült az ebédnek és a vacsorának. Az olasz ételek íze volt az egyetlen, ami a valósághoz fűzte ezekben a fásult napokban. Szerette az olasz konyha leplezetlen érzelmességét. A francia-európai konyha általában letompított, finom és csak jelzett ízeket kedveli, fegyelmezett, mint a férfi ruházkodás színei. Az olasz szereti a nagyon édeset, a nagyon savanyú, a nagyon karakterisztikus ízeket, és még a mérhetetlen tésztamasszáknak is szentimentális jelleget tud adni. Egy este a városka fő kávéháza előtt ült Elzlivel. Szokásuk szerint angolul beszélt. Egyszerre egy fiatal nő lépett az asztalukhoz, és amerikai angolsággal megszólította őket, majd leült hozzá. Ne haragudjanak, hogy zavarom önöket, mondta. De már egész nap bolyongok ebben az átkozott városban, és nem találok senkit, akivel meg tudnám magamat értetni. Egy felvilágosítást kell önöktől kérnem, azért jöttem ide, nagyon fontos. Parancsoljon. Kérem, én művészettörténetet tanulok Cambridge-ben. Ó, Cambridge-ben, kiáltott fel Elzli. Igen, Cambridge-ben, Massachusetts államban. Miért? Talán ön is ott végzett? Nem, én Cambridge-ben, Angliában. De mivel állhatunk rendelkezésére? Szóval művészettörténetet tanulok, és most Olaszországba jöttem, mert amint talán maguk is tudják, itt nagyon sok olyan kép van, ami máshol nincs meg. Meg is néztem mindent. Kis noteszt vett elő, és úgy folytattam. Voltam Firenzében, Rómában, Nápolyban, Velencében, és még egy csomó helyen, amelynek a nevét most nem tudom elolvasni, mert nagyon rossz itt a világítás. Most utoljára Perugiában voltam. Jól mondom? Igen. Ott a múzeumban megismerkedtem egy francia úrral. Francia volt, de azért nagyon rendes ember. Minden szépen megmagyarázott, és azután azt mondta, hogy feltétlenül Folignóba kell mennem, mert ott van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci festett, tudják, az, aki az utolsó vacsorát festette. Hát, ide jöttem, és egész nap kerestem a képet, és nem találtam. És senki sem tudott útba igazítani ebben az utálatos kis fékszemben. Legyenek szívesek, mondják meg, hogy hova dugták azt a képen. Mihály és a doktor egymásra néztek. Leonardo kép. Olyan sohasem volt Folignóban, mondta a doktor. Az
Nem lehet, mondta a lány sértődötten. A francia úr mondta, azt mondta, egy nagyon szép tehén van rajta, meg egy liba, meg egy macska. Mihály elmondta magát. My dear lady, a dolog nagyon egyszerű, a francia úr becsapta magát. Foligno-ban nincsen Leonardo kép. És én ugyan nem értek hozzá, de az az érzésem, hogy Leonardónak nincs is olyan képe, amelyen egy tehén, egy liba, meg egy macska látható. Hát akkor miért mondta? Valószínűleg azért, mert a cinikus európaiak ezekkel az állatokkal szokták a nőket összehasonlítani. Persze csak az európai nőket. Nem értem. Csak nem akarja azt mondani, hogy a francia úr gúny tűzött belőlem? Kérdezte elvörösödve. Sajnos így is meg lehet fogalmazni a dolgot. A lány mélyen elgondolkozott. Aztán azt kérdezte Mihálytól, ön nem francia? Nem. Magyar vagyok. A lány kezével intett, hogy az már mindegy, azután Elsleyhez fordult. De ön angol? Igen, részben. És önnek is az a véleménye, mint a barátjának? Igen, mondta Elsley szomorúan bólintva. A lány egy darabig megint elgondolkozott, azután ökölbe szorult a keze. Pedig milyen kedves voltam hozzá. Csak tudnám legalább, hogy hívják a gazembert. A szeme könnybe borult. Elsley vigasztalta. Hát nagyobb baj nem történt. Most beírhatja a noteszába, hogy volt Foligno-ban is. Már beírtam, mondta a lány szipogva. Na látja, mondta Mihály. És holnap majd szépen visszautazik Perugiába, és folytatja tanulmányait. Majd kikísérem a vonathoz, mert már velem is előfordult, hogy a rossz vonatra ültem fel. Nem arról van szó. A szégyen, így bánni egy szegény, védtelen nővel. Mindig mondták nekem, hogy óvakodjam az európaiaktól, de nekem olyan egyenes jellemem van. Lehet itt viszkit kapni? És azután együtt maradtak éjfélig. Mihályra a lány jelenléte élénkítőleg hatott. Ő is ivott viszkit, és beszédes lett, bár főképp a lányra beszéltek. A kis doktor azonban nagyon hallgatag lett, mert félénk természetű volt, és a lány eléggé tetszett neki. A lány, akit Millicent Ingramnek hívtak, csodálatos volt. Csodálatos különösen, mint műtörténész. Luca della Robbiáról azt tudta, hogy város az Arno partján, és azt állította, hogy Párizsban volt Vattónál a műtermében. Nagyon kedves öreg úr, mondta. Csak piszkos a keze, és nem szeretem, hogy az előszobában megcsókolta a nyakam. És amellett folyton művészettörténetről beszélt, szenvedéllyel és nagyképűen. Lassanként az is kibontakozott, hogy a lány igen gazdag filadelfiai szülők gyermeke, hogy odahaza igen nagy tekintélynek örvend a jó társaságban, legalábbis ő úgy tudja magáról. És úgy látszik, valami russzóista hajlam szállta meg a magány és a természet iránt, amit számára Európa jelentett. Párizsban, Bécsben és egyéb jó helyeken hallgatott fél éveket, de semmi sem fogott rajta. Megőrizte szellemének amerikai romlatlanságát. És mégis, mikor Mihály hazament, jókedvűen dúdolgatott magában lefekvés közben, és apátiája elhagyta. Millicent, mondta. Hogy valaki tényleg Millicentnek hívjanak. Millicent. Millicent Ingram nem volt az az észbontó, zokognivaló amerikai szép lány, akit az ember Párizsban láthatott a háború utáni években, amikor rajtuk kívül minden olyan csúnya volt ezen a világon. Millicent csak a második garnitúrába tartozhatott az amerikai szépségek közt, de azért ő is szép volt, bár szépnek nevezni talán túlzás, mert arca egészen kifejezéstelen volt. De minden esetre nagyon jó képű volt, kicsi orrával, nagy és nagyra festett egészséges szájával, kitűnő sportív alakjával, izmai rugalmasnak látszottak, mint a gumi. És amerikai volt. Mégis abból a fajtából, amely annak idején a csodálatos gyönyörűeket exportálta Párizsba, mikor Mihály még fiatal volt. Az idegen nő is az ifjúsághoz, a vándor évekhez tartozik. És később örök nosztalgia marad utánuk, mert az ember a vándor évek alatt még ügyetlen és gyáva, és elszalasztja a legjobb alkalmukat. Mihály most már

Minek utazik vissza Perugiába? Foligno is város. Maradjon inkább itt. Millicent ránézett nagy, bárgyúan komoly szemével, és azt felelte, igaza van. És ott maradt. Aznap meglehetősen meleg volt, egész nap fagylaltot ettek és beszélgettek. Mihályban megvolt az a képesség, ami az angol diplomatákat oly félelmessé teszi kartársaik szemében, hogy szükség esetén rendkívül buta tudott lenni. Millicent nem vett észre semmi észbeli nívó különbséget kettejük közt, sőt művészet történeti tudása révén fölényben érezte magát, és ez nagyon jól esett neki. Maga az első európai, aki engem intellektuálisan értékelni tud, mondta. A legtöbb európai nagyon tompa, és nincs érzéke a művészi szép iránt. Teljesen megnyerte Millicent bizalmát. Estére már mindent tudott Millicentről, de semmit, amit érdemes lett volna tudni. Este a kávéházban találkoztak Elsley-vel. A doktor nagyon meglepődött, hogy a lányt még Foligno-ban találja. Tudja, azt gondoltam, mondta Millicent, nem lehet állandóan művészeti problémákkal foglalkozni. Egy doktor barátom mondta, hogy az állandó intenzív gondolkozás nagyon árt a bőrnek. Nem így van? Szóval elhatároztam, hogy kicsit kikapcsolódom. Szellemi szünetet adok magamnak. A maga barátja olyan megnyugtató hatást tesz rá, olyan kedves, egyszerű, harmonikus lélek. Nem így van? Elsley rezignáltan tudomásul vette, hogy páciense udvarol az amerikai lánynak, és még csendesebb lett. Mert neki még mindig tetszett Millicent. Olyan más volt, mint az olasz nő. Csak angol száz fajta lehet ilyen tiszta, ilyen ártatlan. Millicent, innocent. Milyen szép rím volna, ha költő volna. Na nem baj. Fő dolog, hogy a kedves magyar páciensnek szemlátomást nagyon jó tesz ez az égből pottyant szórakozás. Másnap Mihály és a lány nagy sétát tettek. Egy kis falusi kocsmában telették magukat pasztával, azután leheveredtek egy klasszikus jellegű kis ligetbe, és elaludtak. Mikor felébredtek, Millicent azt mondta, van egy olasz festő, aki épp ilyen fákat festett, hogy is hívják? Botticelli, mondta Mihály, és megcsókolta. Ó, mondta Millicent rémült arccal, azután visszacsókolta. Mihály, most, hogy karjai közt tartotta a lányt, örömmel állapította meg, hogy nem csalódott. Teste csak ugyan olyan ruganyos volt, mint a gumi. Ó, az idegen nő teste. Mit jelent annak, aki a szerelemben a fantáziát kergeti, és nem a fiziológiai tényeket? A prelimináris és igen ártatlan csókolódzás alkalmával is érezte, hogy Millicent testének minden kis részlete idegen, más, nagyszerű. Amerikai volt egészséges szája, ó, a prérik. Idegen a nyaka a kis hajszálakkal, nagy erős kezének simogatása, testének transzcendens, elképzelhetetlen megmosakodottsága, ó, Missouri, Mississippi, éjszaka délellen, and the blue Pacific Sea. A földrajz a legerősebb afrodiziákum, gondolta magában. De este Millicentet levél várta a postán, Perugiából küldték utána. A levelet Miss Rebecca Dwarf írta, aki a középkori művészettörténet professzora volt a Cambridge-i egyetemen, Massachusetts, Millicent mesternője és legfőbb szellemi gondviselője. Vacsora közben Millicent könnyezve mondta el, hogy Miss Dwarf nagyon megvan elégedve Millicent utolsó levelével, amelyben beszámolt tanulmányi előmeneteléről, de feltétlenül szükségesnek tartja, hogy most azután sürgősen Szienába utazzék, és nézze meg a híres szienai primitíveket. Pedig olyan jó volt magával lenni, Mike, szipogta, és kezét Mihály. Hát okvetlenül el kell mennie Szienába. Hogyne? Ha Miss Dwarf azt írja, a fene egye meg az öreg bestiát. Tört ki Mihály. Nézze Millicent, hallgasson rá. Ne nézze meg a szienai primitíveket. A szienai primitívek valószínűleg majdnem ugyanolyanok, mint azok az umbriai primitívek, amiket Perugiában látott, és különben is. Nem mindegy, hogy az ember 10 képpel többet lát, vagy kevesebbet.
Millicent megdöbbenve nézett rá, és

elhúzta a kezét. De Mike, hogy beszélhet így? Azt hittem, hogy magának van érzék a művészi szép iránt annak dacára, hogy európai. És elfordult. Mihály látta, hogy rossz hangot ütött meg. Kénytelen volt visszatérni a buta hangrembe, de buta érv nem jutott eszébe, amivel Millicentet lebeszélhetné. Megpróbálta a szentimentalizmust. Pedig nekem mérhetetlenül fog hiányozni, ha most elmegy. Talán soha többé nem látjuk egymást ebben az életben. Bizony, mondta Millicent, nekem is szörnyen fog hiányozni. Pedig már meg is írtam Philadelphiába Dorisnak és Ann Marynek, hogy maga milyen nagyszerűen megért engem, és most el kell válnunk. Hát maradjon itt. Azt nem lehet. De jöjjön maga Szijénába, hisz úgy sincs itt semmi dolga. Az igaz. A dolgomtól elmehetnénk. Hát akkor miért nem jön? Mihály némi habozás után bevallotta. Mert nincs pénzem. Ami igaz is volt. Pénze eddigre már majdnem egészen elfogyott. Elment arra néhány rendesebb ruhadarabra, amit tegnap vásárolt Millicent tiszteletére és Millicent étkezésére is, ami rendkívül bőséges és választékos volt. Igaz, hogy pár nap múlva már arra sem lesz pénze, hogy forintjukban maradjon, de ha az ember egy helyben van, mégsem érzi annyira, hogy nincs pénze, mint mikor utazik. Nincs pénze? Kérdezte Millicent. Hogy lehet az? Elfogyott, mondta Mihály mosolyogva. És a szülei nem küldenek? De igen, majd küldenek majd, ha írok neki. Na látja. Addig pedig adok magának kölcsön. És elővette a csekkönyvét. Mennyire van szüksége? $500 elég lesz? Mihály megdöbbent az összegtől, és megdöbbent az ajánlat. Minden polgári tisztesség érzéke, és egyúttal minden romantikus hajlama is tiltakozott az ellen, hogy pénzt kapjon kölcsön a kalandtól, az égből pottyant idegen lánytól, akit aznap csókolt meg először. De Millicent bájos ártatlansággal ragaszkodott ajánlatához. Mindig is adott kölcsön barátainak és barátnőinek, mondta. Amerikában az természetes, és különben is Mihály rövidesen vissza fogja adni. Végül is abban maradtak, hogy Mihály másnapig gondolkozik a dolgon. Mihálynak nagyon nagy kedve lett volna Szijénába menni, Millicenttől eltekintve is. Foligno-t már halálosan unta, Szijéna után pedig nagyon vágyódott, mert most, hogy apátiája elmúlt, Olaszország városai megint édes kínosan kezdték követelni, hogy megnézze valamennyiüket, és élje át titkukat, amíg nem késő. Mint nászútja kezdetén megint úgy hordta magában azt a valamit, amit Olaszország jelentett, mint egy nagyon törékeny kincset, amit egyik percről a másikra kiejthet kezéből. Millicent pedig, amióta megcsókolta, sokkal kívánatosabb volt, mint azelőtt, és az ilyen kalandoknak az a természetük, hogy az ember szeret a végükre járni. De szabad egy felnőtt, komoly embernek, egy ismert budapesti cég beltagjának pénzt kölcsön kérnie egy fiatal lánytól? Nem. Egy felnőtt, komoly beltagnak nem szabad. Ehhez nem fér kétség. De vajon az-e még? Szökésével és bújdosásával nem tért vajon vissza egy régebbi standardhoz, egy olyan életformához, amelyben a pénz csak papírszeret és ezüst korong volt. Mondjuk ki nyíltan. Nem tért úgyis vissza az Ulpius ház etikájához? Mihály megrémült ettől a gondolattól. Nem szabad, hiszen az ifjúság paradicsoma is ezen dőlt meg, a realitáson, amivel nem számoltak, és aminek legfőbb megjelenési formája a pénz. De az embernek könnyű megnyugtatni a lelki ismeretét, ha nagyon akar valamit. Hisz csak nagyon rövid lejáratú kölcsönről van szó, kis összegről nem is fog $500 elfogadni, $100 is elég lesz, mondjuk 200, mondjuk talán mégis 300-at. Most mindjárt ír haza, és a pénzt rövidesen vissza fogja fizetni. Le is ült, és meg is írta végre a levelet. Nem apjának írt, hanem legfiatalabb bátyjának, Tivadarnak. Tivadar volt a vivőr és a könnyelmű a családban, lóversenyre járt, és állítólag egyszer egy színésznővel is viszonya volt. Ő talán meg fogja érteni, és meg fogja bocsájtani a dolgot. Megírta Tivadarnak, hogy, amint bizonyára úgy is tudja már, Erzsi meg ő szétváltak, de teljes békében és rövidesen rendezni fog mindent, amint gentlemanhez illik.
Hogy miért váltak szét, majd élő szóban elmondja, levélben kissé körülményes volna. Azért nem írt mostanáig, mert nagybetegen feküdt itt Folinyóban a kórházban, most már egészséges, de az orvosok azt mondják, hogy még feltétlenül pihenésre van szüksége, és szeretné rekonvaleszcens idejét itt, Olaszországban tölteni. Arra kell tehát kérnie Tivadart, küldjön pénzt. Mégpedig minél előbb és minél többet, mert pénze már elfogyott, és kénytelen volt egy itteni barátjától kölcsönkérni 300 dollárt, és azt szeretné mielőbb visszaadni. A pénzt küldje egyenesen barátja, Richard Elsley doktor címére. Reméli, hogy otthon mindnyájan jól vannak, és hogy nem sokára viszontlátják egymást. A leveleket is Elsley címére kéri Folinyóba, mert ő innen tovább utazik, de még nem tudja biztosan, hogy hol marad hosszabb ideig. Másnap reggel légipostára adta a levelet, és sietett Millicent szállodájába. Ugye meggondolta magát, és jön Mike? Kérdezte Millicent sugározva. Mihály igent bólintott, és rettenetesen elpirulva vette át a csekket. Aztán elment a bankba, vett egy szép bőröndöt, elbúcsúztak Elsleytől, és elutaztak. Az első osztályos fülkében csak ketten voltak, és oly lelkiismeretesen csókolóztak, mint a franciák. Ez mindkettejükben megmaradt párizsi tanulmányi éveikből. Később beszállt ugyan egy előkelő öreg úr, de ők akkor sem zavartatták magukat, élve a barbár idegenek előjogával. Este érkeztek meg Szijénába. Egy szobát a szinyórának és a szinyórénak? Kérdezte előzékenyen a portás a szállodában, amely előtt megállt öreg konflisuk. Mihály igenlőleg bólintott, Millicent pedig nem értette, hogy miről van szó, csak fent jött rá, de nem tiltakozott. Egyébként Millicent távolról sem volt olyan ártatlan, mint ahogy Elsley doktor elképzelte. De azért a szerelemben is olyan friss ízű és csendesen csodálkozó volt, mint máskor. Mihály úgy találta, hogy nagyon érdemes volt Szijénába jönnie. Negyedik fejezet. Siena volt a legszebb olasz város azok közt, amiket Mihály eddig látott. Szebb volt Velencénél, szebb a nemes Firenzénél és az árkádos édes Bolognánál is. Talán az is hozzájárult, hogy ide nem Erzsivel, nem hivatalosan jött, hanem Millicenttel és véletlenül. Az egész város meredek rózsaszín utcáival, véletlen, gondtalanul hullámzott csillagalakban vonuló dombjain, és lakóinak arcán is azt lehetett olvasni, hogy nagyon szegények, de nagyon boldogok. Boldogok a maguk utánozhatatlan latin módján. A város vidám meseszerű jellegét az adja meg, hogy minden pontjáról látni lehet a város tetején a dómot, amely mint egy tréfás, zebraszínű, tornyos zeppelin lebeg fölötte. A dóm egyik fala a templom tömegétől külön áll, jó 200 lépés távolságra, groteszker és gyönyörűen az emberi tervek meghiúsulásának legnagyobb szerű térbeli szimbólum magyaránt. Mihály imádta a bohémséget, ahogy ezek a régi olaszok nekikezdtek a katedrálisuknak. Nekünk is kell, ha Firenzének van, sőt lehetőleg nagyobb legyen, mondták, és megépítették a legmesszebb fekvő falat, hogy a firenzeiek előre rémüldözzenek, hogy mekkora lesz a szijénaiak temploma. Azután elfogyott a pénz, az építők természetes gesztussal letették szerszámaikat, és többet feléjesen néztek a katedrálisnak. Igen, igen, gondolta Mihály. Így kell templomot építeni. Ha az Ulpius ház lakói templomot építettek volna, bizonyára ők is így tettek volna. Azután lementek a Campóra, a város kagyló alakú főterére, amely már alakjánál fogva is olyan volt, mint a város mosolya. Mihály alig tudott elszakadni, de Millicent erőszakoskodott. Miss Dwarf erről nem írt semmit, mondta. És ez nem is primitív. Délután sorra járták Szijéna kapuit, a kapuk előtt megálltak, és Mihály magába szívta a kilátást, a toszkán táj édességét. Ez az emberi táj, mondta Millicentnek. Itt egy hegy éppen akkora, mint amekkorának egy hegynek lennie kell. Itt mindennek megvan a mértéke, itt minden emberszabású. Millicent elgondolkozott. Honnan tudja, hogy mekkorának kell lennie egy hegynek? Kérdezte. Az egyik kapu felirata így hangzott. Cor magis tibi sena pandit.
jobban kinyitja szívedet Sziréna. Itt még a kapuk is bölcset és igazat beszélnek. Jobban kinyitja szívedet Sziréna, hogy megteljék az élet egyszerű és könnyű mámorával és vágyjal, amint illik az évszak fátyolozott szépségéhez. Másnap hajnalban Mihály felébredt, felkelt és kibámult az ablakon. Az ablak kinézett a városból a hegyek felé. A toszkán tájon könnyű, lila színű ködök úsztak, és az aranyszín lassan és bátortalanul készült elő a nappalra. És semmi sem volt. Csak ez a lila arany derengés a távoli hegyek alatt. Ha ez a táj valóság, gondolta, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csinált. De ez a táj valóság. És hangosan elmondta a Rilke verset. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Azután riadtan fordult Millicent felé, aki édesen aludt tovább. És ráeszmélt, hogy Millicentnek semmi realitása nincsen. Millicent nem több, mint egy hasonlat, ami véletlenül eszébe jut az embernek. És semmi. Semmi. Cor magis tibis sena pannis. Egyszer csak halálos vágyódás fogta el. Olyan vágyódás, amilyen csak egészen fiatalon ismert, de ez reflektáltabb és égetőbb vágy volt, mert ifjú korának a vágyódása után vágyódott olyan élesen, hogy fel kellett kiáltania. Most már tudta, hogy a kaland, a visszatérés a vándor évekhez csak átmenet volt, csak lépcső, amin még lejjebb kell mennie, még visszább a múltjába, a saját történelmébe. Az idegen nő idegen maradt, mint hogy a vándor évek csak haszontalan csavargással eltöltött idő voltak, de neki haza kellene térnie azokhoz, akik nem idegenek. Csak hogy azok már régen halottak, és elsodorta őket a világ négy sarkának kóbor szele. Millicent felébredt, amikor érezte, hogy Mihály a vállába fúrja fejét és sír. Felült az ágyban, és rémülten kérdezte, mi baj? Májk az Istenért, mi baj? Semmi, mondta Mihály. Azt álmodtam, hogy kisfiú voltam, és jött egy nagy kutya, és megette a vajas kenyeremet. Megölelte, és magához vonta Millicentet. Aznap már nem volt mit beszélniük egymással. Hagyta, hogy a lány egyedül tanulmányozza a szienai primitíveket, és délben csak félfüllel hallgatta a megejtő hülyeségeket, amiket tapasztalatairól mesélt. Délután nem is mozdult ki hazúrról, felöltözve feküdt az ágyon. Istenem, mit ér az egész civilizáció, ha elfelejtettük, amit a legutolsó négereknél is tudnak? Megidézni a halottakat. Így találta Millicent. Nincs láza? Kérdezte. És homlokára tette nagy és szép kezét. Mihály az érintéstől kissé magához tért. Jöjjön sétálni, Mike, olyan gyönyörű este van. És minden olasz az utcán van, és mindegyiknek hat gyereke van olyan csodálatos nevekkel, hogy Emerita és Assunta. Van, aki ilyen kicsi, és már Annunciátának hívják. Mihály nagy nehezen feltápászkodott, és elmentek. Mihály nehezen és bizonytalanul járt, mintha fátyolon keresztül látott volna mindent, mintha viasz volna a fülében, és azon keresztül hallaná az olasz este hangjait. Lába ólom nehéz volt. Honnan ismerem ezt az érzést? Tűnődött. Leértek a Campóra, és Mihály a Torre della Mangiát bámulta, a városháza több mint 100 méter magas tornyát, amely tűszerűen szúrta be magát az esti égbe. Tekintete lassan követte a tornyot felfelé a szédítő magasba, és a torony is, mintha egyre nőtt volna az ég zengő, sötétkék tájai felé. Akkor történt. A kút mellett a föld megnyílt, és újra ott volt lába előtt az örvény. Csak egy pillanatig tarthatott, azután elmúlt, minden a helyén volt. A Torre della Mangia megint csak olyan volt, mint egy nagyon magas torony. Millicent nem vett észre semmit.
de aznap éjszaka, mikor testük jól lakva elvált egymástól, és Mihály egyedül maradt abban a súlyos egyedüllétben, amit akkor érez az ember, amikor olyan nővel ölelkezett, akihez semmi köze sincs, megint megnyílt az örvény, hogy csak eszébe jutott. És ezúttal nagyon sokáig tart. Tudta, hogy csak a kezét kellene kinyújtania, hogy megérezze a másik, a kedves test jóleső realitását, és magányosan gyötrődött, úgy tetszett, órák hosszat. Másnap reggel fájt a feje, és szeme iszonyúan égett az álmatlanságtól. Beteg vagyok, Millicent, mondta. Kiújult a bajom, ami miatt Foligno-ban feküdnünk kellett. Milyen betegsége van? Kérdezte Millicent bizalmatlanul. Nem lehet biztosan tudni, olyan sporadikus, kataleptikus, apodiktikus dolog, halandzsászta. Ja, úgy! Vissza kell mennem Foligno-ba, a derék Elsley doktorhoz, hát, hogy tudom. És őt mégis ismerem. Magával mi lesz, Millicent? Hát én is magával jövök természetesen, ha beteg, csak nem hagyom egyedül. Különben is már megnéztem minden szénai primitívet. Mihály meghatva csókolt kezet. Késő délután már Foligno-ban voltak. Külön vette ki szobát Mihály indítványára, mégis Elsleynek nem kell tudnia, mondta. Elsley este felé meglátogatta Mihályt. Meghallgatta Mihály panaszait, és az örvény érzése csak hümmögött. Az agórafóbia egy neme. Egyelőre pihenjen, aztán majd meglátjuk. Mihály napokig feküdt. Az örvény érzés ugyan nem tért vissza, de nem volt semmi kedve felkelni. Úgy érezte, hogy ha felkelne, megint elfogná az örvény. Lehetőleg sokat aludt. Bevett minden idegcsillapítót és enyhe altatót, amit Elsley hozott. Ha aludt, olykor sikerült Tamásról és Éváról álmodnia. Tudom, mi a bajom, mondta Elsleynek. Akut nosztalgiám van. Szeretnék fiatal lenni. Van arra valami orvosság? Mondta Elsley. Bizonyára van, de arról nem szabad beszélni. Gondoljon Faustra. Ne akarjon újra fiatal lenni. Isten adja a férfikort és az öregséget is. Millicent szorgalmasan, bár unatkozva meglátogatta. Este felé benézett Elsley, és együtt mentek el Mihálytól. Mondja meg őszintén, mondta Elsley, mikor egy nap egyedül ült Mihály ágya mellett. Mondja meg őszintén, nincs magának valaki kedves halottja? De igen. Sokat gondol rá mostanában? Igen. Ettől kezdve Elsley gyógymódja mind kevésbé felelt meg az orvostudomány szabályainak. Egyszer egy bibliát hozott magával, egyszer egy rózsafüzért, egyszer egy lurdi szűzmáriát. Egyszer észrevette Mihály, hogy mi alatt ő Millicenttel beszélget, Elsley kereszteket rajzol az ajtóra. Egy szép nap pedig hagymakoszorúval állított be. Ezt tegye a nyakára, mielőtt elalszik. A hagymaszaga nagyon erősíti az idegeket. Mihály elnevette magát. Doktor, én is olvastam a Drakulát. Tudom, hogy mire való a hagymakoszorú. Hogy távol tartsa a vámpírt, aki az ember vérét szívja éjszaka. Úgy van. Örülök, hogy tudja. Mert hiába nem hisz maga abban, hogy a halottak vannak valamiképp. Maga a halottaiba beteg. Meglátogatják és elszívják az élet elejét. Az orvostudomány itt nem használ. Akkor vigye haza a hagymakoszorút. Az én halottaimat nem lehet ilyesmivel távol tartani. Azok bennem vannak. Természetesen. Manapság már a halottak is pszichológiai eszközökkel dolgoznak. De a lényegen az nem változtat semmit. Csak kell védekeznie a halottai ellen. Hagyjon békében, mondta Mihály kissé ingerülten. Mondja azt, hogy agyvérszegény vagyok, és írjon fel kínai vasbort és brómot az idegeimnek, az a maga dolga. Persze, hogy az. Én többet nem is tehetek. Halottak ellen nem segít az orvostudomány. De vannak erősebb, természetfölötti eszközök. Tudja, hogy nem vagyok babonás. A babona csak azon segít, aki hisz benne. Ez rég túlhaladott álláspont. Különben is miért ne próbálnám meg? Nem kockáztat semmit. Dehogy nem.
az önérzetem, a méltóságom, a racionális lény öntudatát. Ezek hosszú és semmit mondó szavak. Meg kell próbálni el. Át kell mennie Gubbióba. Ott él egy csodatévő szerzetes fent, Santo Baldo kolostorában. Gubbió? Erről a helyről egyszer már beszélt nekem. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ott valami nagyon kísérteties dolog történt magával. Igen. És most el is mesélem, mert talán ez a történet meggyőzi. Ugyanis éppen erről a szerzetesről van szó benne. Halljuk. Tudja, a dolog úgy volt, hogy én Gubbióban voltam városi orvos, mielőtt ide kerültem a kórházhoz. Egyszer egy beteghez hívtak, aki úgy látszik súlyos idegbajban szenvedett. A Via dei Consoli ebben a teljesen középkori utcában lakott egy sötét öreg házban. Fiatal nő volt. Nem Gubbióból való, nem is olasz, nem is tudom milyen nemzetiségű lehetett, de jól beszélt angolul. Nagyon szép nő volt. A házbeliek elmondták, hogy a nőt, aki mint fizető vendég lakott náluk, egy idő óta hallucináció gyötrik. Az a rögeszméje, hogy éjszaka nincs bezárva a halottak kapuja. Micsoda? A halottak kapuja. Tudnélik, Gubbióban ezeknek a középkori házaknak két kapujuk van. Egy rendes kapu az élők számára, és mellette egy másik, keskenyebb, a halottaknak. Ezt a kaput csak akkor bontják ki, mikor a koporsót kiviszik a házból. Azután megint befalazzák, hogy a halott ne jöhessen vissza. Mert úgy tudják, hogy a halott csak ott jöhet vissza, ahol kiment. A kapu nincs is egy szinten az utcával, hanem mint egy 1 méterrel magasabban, hogy ki tudják adni a koporsót az utcán állóknak. A hölgy, akiről beszélek, egy ilyen házban lakott. Egy éjszaka arra ébredt, hogy a halottak kapuja kinyílik, és belép rajta valaki, akit nagyon szeretett, és aki rég meghalt. És attól kezdve minden éjszaka eljött a halott. Hát ezen könnyű lett volna segíteni. A hölgynek egyszerűen el kellett volna költöznie. Mi is ezt mondtuk, de ő nem akart elköltözni. Nagyon boldog volt, hogy a halott meglátogatta. Egész nap csak feküdt, mint maga, és várta az éjszakát. Közben rohamosan soványodott, és a házbeliek nagyon aggódtak érte. Meg annak sem örültek, hogy minden éjjel egy férfi halott jár a házhoz. Igen szigorú, erkölcsi felfogású, patrícius család volt. Engem tulajdonképpen azért hívtak, hogy orvosi tekintélyemmel bírjam rá a hölgyet, hogy elköltözzék. És maga mit csinált? Próbáltam megmagyarázni a hölgynek, hogy hallucinációi vannak, és gyógyítatnia kellene magát, de kinevetett. Hogy volnának hallucinációi, mondta. Minden éjszaka itt van. Igazán, kétségbe vonhatatlanul, úgy, mint maga most. Ha nem hiszi, maradjon itt éjszakára. A dolog nem volt egészen nekem való, mert én kicsit talán túlságosan is fogékony vagyok az ilyen természetű dolgok iránt. Mégis kénytelen voltam ott maradni orvosi kötelességből. Egyébként a várakozás egyáltalán állott kellemetlen. A hölgy nem volt rémült vagy extatikus, csodálatosan józan, sőt, annélkül, hogy dicsekedni akarnék vele, valósággal kacéran viselkedett velem szemben. Szinte el is felejtettem, hogy miért jöttem oda, és hogy az éjfél közeledik. Éjfél előtt egyszer csak kézen fogott, a másik kezébe mécsest vett, és levezetett abba a földszinti terembe, amelybe a halottak kapuja nyílt. Be kell vallanom, nem láttam a halottat. De az én hibámból nem mertem bevárni. Csak éreztem, hogy rendkívül hideg lett, és a mécs lángja lobogott a léghuzamban, és éreztem valahogy, az egész testemben éreztem, hogy még valaki van a szobában. És megvallom magának őszintén, ez több volt, mint amennyit én el tudok viselni. Kirohantam a szobából haza, bezártam az ajtót, és a fejemre húztam magam. Persze maga erre azt mondja, hogy a hölgy szuggesziója alá kerültem. Lehet. És mi történt a hölgyel? Ja, éppen azt akarom elmondani. Mikor látták, hogy orvos, legalábbis ilyen orvos, mint én vagyok, nem segíthet, elhívatták Páter Severinust a Santo Baldo kolostorból. Ez a Páter Severinus nagyon különös és szent. Valami messzi országból vetődött Gubbióban, nem lehet tudni honnan.
A városban nem igen lehetett látni, csak nagy ünnepeken vagy temetéseken, különben nem jött le a hegyről, ahol szigorú, önmegtagadó életet élt. Most valahogy mégis sikerült rábírni ezt a Páter Severinust, hogy lejöjjön és látogassa meg a beteg hölgyet. A találkozások, azt mondják, igen megrázó és drámai volt. A hölgy, amint meglátta Páter Severinust, nagyot sikoltott és összeesett. Páter Severinus is elsápadt és megtántorodott. Úgy látszik, érezte, milyen nehéz dologról van szó. Azután mégis sikerült neki. Hogyan? Azt nem tudom. Úgy látszik, exorcizálta a kísértetet. Miután egy óra hosszat beszélgetett a hölgye valami ismeretlen nyelven, visszament a hegyre, a hölgy pedig megnyugodott és elutazott Gubbióból, és azóta senki sem látta sem őt, sem a szellemet. Érdekes. De mondja, kérdezte Mihály hirtelen sejtelemtől megragadva, ez a Páter Severinus, ez csak ugyan valami idegen országból került oda. Igazán nem tudja honnan? Sajnos nem tudom. Más se tudja. Milyen ember? Már a külsejét gondolom. Elég magas, szikár. Olyan, mint a szerzetesek szoktak lenni. És még most is ott van, abban a kolostorban? Igen. Ő hozzá kellene mennie magának. A maga baján csak ő tudna segíteni. Mihály mélyen elgondolkozott. Az élet tele van megokolatlan koincidenciákkal. Ez a Páter Severinus, hát ha csak ugyan Ervin. És a hölgy Éva volt, akit Tamás emléke kísért. Tudja mit, doktor? Holnap elmegyek Gubbióba. A maga kedvéért, mert olyan kedves ember. És a halottak kapujra is kíváncsi vagyok, mint műkedvelő vallástörténész. Elsley nagyon örült az eredménynek. Mihály másnap becsomagolt. A látogatóba jövő Millicentnek azt mondta, el kell utaznom Gubbióba. A doktor azt mondja, hogy csak ott gyógyulok meg. Igazán? Attól félek, hogy akkor el kell búcsúznom. Én még itt maradok egy ideig Foligno-ban. Nagyon megszerettem ezt a várost, pedig milyen dühös voltam eleinte arra a franciára, aki ide csődített. Emlékszik? De már nem bánom. A doktor is nagyon kedves ember. Millicent, sajnos én még mindig tartozom magának, végtelen röstellem, de tudja nálunk a Nemzeti Bank utalja át az idegen pénzeket, és az nagyon komplikált gépezet. Nagyon kérem, legyen egy kis elnézéssel. Most már igazán a napokban itt kell lennie a pénznek. Szóra sem érdemes. És ha valami szép képet lát, írja meg.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

És ekkor váratlanul képek jelentek meg a szemem előtt. Képek, melyekről már rég megfeledkeztem, és most egyszerre csak oly frissen és elevenen bukkantak föl, hogy úgy álltam ott kezemben az ásványvízzel megrakott tálcával, mintha villám sújtott volna. És elég volt néhány másodperc, hogy a sós tó partján felidézem Zdenyeknek, a csendesség szálló főpincérének az arcát. Zdenyekét. Aki úgy szeretett mulatni, mikor szabadnapos volt, hogy minden pénzét elverte, ami csak a zsebében volt, s ez mindig jó pár ezrest jelentett. A képen, ami megjelent előttem, Zdenyek bácsikáját láttam. Egy katonazenekar nyugdíjas karmesterét, amint fát aprít az erdei telkén, ahol volt egy házikója, és a házikót teljesen befutották a virágok meg a fenyőágak. És mert ez a nagybácsi a monarchia alatt volt karnagy, mindig egyenruhát viselt, még a gyújtós aprítása közben is. És annak idején komponált két galoppot és jó néhány keringőt, melyeket még mindig játszottak, de már senki sem tudta, hogy ki is volt az a karnagy, azt hitték már meghalt. És amikor egyszer Zdenyekkel nekivágtunk egy bricskán a szabadnapunknak, hirtelen katona zene ütötte meg a fülünket, és Zdenyek a kocsiban állva jelezte a kocsisnak, hogy álljon meg. És aztán elindult a katonazene irányába. A rezes banda a bácsikája egyik keringőjét játszotta, és ott álltak már az autóbuszok, hogy az egész katonazenekart hamarosan elszállítsák valami rezes banda vetélkedőre, és Zdenyek rábeszélte a karnagyot, minden pénzét, ami csak nála volt, odaadta neki 4000 koronát sörre a katonáknak, hogy tegyék azt, amit mond nekik. Így azután a kocsiból átszálltunk az első autóbuszba, és egy órányi út után kiszálltunk az erdőben. És a 120 egyenruhás zenész lassan elindult a csillogó hangszerekkel az erdei úton, majd egy sűrű bokrok szegélyezte gyalogösvényre tértek, a bokrok fölé magas fenyőfák tornyosultak, és Zdenyek jelt adott, hogy várjanak. És a kisarjat vadgyümölcsfák közt bujkálva eltűnt a telek bokraiban, azután visszajött, és elmondta a tervét. Majd, mikor jelt adott, a katonák a vadgyümölcsfák közt libasorban a bozótosba kúztak, és Zdenyek, mintha a fronton volna, osztogatta a parancsokat, hogyan vegyék körül a bokrok közt megbúvó házat, ahonnan fejszecsattogás hallatszott, és a katonazenekar nesztelenül, lopakodva körülvette a tönköt, és a régi osztrák katonazenész egyenruhában aprító öreg urat, és a katonazenekar karmestere, amikor Zdenyek jelt adott, feldobta aranybottyát, és hangosan vezényelt, és a bokorból kibújtak, kiemelkedtek a fényesre suvickolt fúvós hangszerek, és a zenekar egy zajos galopba fogott, amit Zdenyek bácsikája szerzett, s amivel a katonazenekar a vetélkedőn készült fellépni. És az idős karnagy sóbálvánnyá vált, abban a testhelyzetben, ahogyan éppen ketté vágta a fahasábot, és a muzsikusok néhány lépéssel közelebb jöttek, de még mindig derékig a fenyős bükkös aljnövényzetben álltak, az aranybotos karnagy viszont csak térdig gázolt a zöldben, és felfeldobta a botot, és a zenekar fújta a galoppot, a hangszerek csillogtak a napsütésben, és az öreg karnagy lassan körbe pillantott, és az arcára földön túli mennyei kifejezés ült ki, és a zenekar befejezte a galoppot, s rögvest belefogott egy hangversenykeringőbe. És az öreg karmester összeroskadt, fejszéjét az ölébe ejtette, és elsírta magát, s ekkor a katonazenekar karnagya odalépett hozzá, és aranybottyával megérintette a vállát, és mikor az öreg ember felpillantott, átadta neki azt a botot, és Zdenyek bácsikája fölállt, és mint később elmondta, azt hitte, hogy meghalt, és a Mennyország katonazenekarába került. Azt hitte, hogy a Mennyországban katonazenekar játszik, és ennek a zenekarnak az Úristen a karmestere, aki átadja neki a botot. És az öreg elvezényelte a keringőjét, és amikor befejezte, a bokorból kilépett Zdenyek, kezet fogott az öreggel, és jó egészséget kívánt neki. És fél óra múlva a zenekar ismét a buszokban ült, és mikor elindultak, a muzsikusok tust fújtak Zdenyeknek, ünnepi fanfárok szóltak, és Zdenyek meg volt hatva, és hajlongott, és hálálkodott, miközben az autóbuszok, s velük a fanfárok eltűntek a csapkodó ágak közt az erdei úton. Ez az Zdenyek tulajdonképpen egy angyal volt. Minden szabadnapja, amit együtt töltöttünk, ehhez volt hasonlatos. Utána 10 napig azon törte a fejét, hogyan költi majd el azokat az ezreseket. Miközben én,
Magamra zártam az ajtót, és a százasokat a padlóra terítettem, aztán, mint holmi csempézett padlón mezítláb járkáltam a bankókon, vagy leheveredtem rájuk, mintha zöld mezőn volnék. Zdenyek egyszer lakodalmat rendezett egy kőműves lányának. Máskor felkerekedtünk, és egy ruhaboltban fehér matróz ruhácskába bújtattuk az árvaház összes kisfiúját. Vagy Zdenyek kifizette a búcsúban az összes hinta és körhinta egynapi díját, és aznap mindenki ingyen hintázhatott. Egy másik szabad napon pedig fölvásároltuk Prágában a legszebb virágcsokrokat, és minden csokorhoz egy-egy üveg rozsólist, és sorra jártuk a nyilvános vécéket, és felköszöntöttük a vécés néniket nem létező névnapjuk, rég elmúlt születésnapjuk alkalmából, és Zdenyeknek mindig szerencséje volt, mert valamelyik öregasszony épp aznap ünnepelte születés vagy nevenapját. Így hát egyszer arra gondoltam, hogy elmegyek körülnézni Prágába. Taxiba ülök, és kimegyek a csendesség szállóba, megkérdezni, vajon ott van-e még Zdenyek? És ha nincs ott, akkor vajon hol találom? És hogy elnézek oda is, ahol a nagymamám nevelt, hogy megvan-e még az a szoba, ahol az ablakban úgy bukkantak föl az ingek és alsónemük, ahogyan a Károly fürdő vendégei a klozet ablakán kidobálták őket, és ahol a nagymamám kijavította a piszkos ruhaneműt, hogy aztán eladja az építkezéseken a kőműveseknek. Így aztán ott álltam a prágai pályaudvaron, és mikor megtaláltam a Taborba induló vonatot, fölhúztam a kabátom ujját, hogy megnézzem, hány óra van. És amikor felemeltem a tekintetemet, láttam, hogy a trafiknál ott áll Zdenyek. Kővé meredtem, és megint elememben éreztem magam, hogy a hihetetlen valóvá vált. Ott álltam dermedten, feltűrt kabát ujjal, és láttam, hogy Zdenyek úgy néz körül, mint aki régóta várakozik. Aztán megemelte a karját, biztosan várt valakit, mert ő is az óráját akarta megnézni, de egyszerre csak három bőrkabátos férfi lépett hozzám, és karon ragadtak. A kézfejem még mindig az órámon, láttam Zdenyeket, amint kábultan engem néz, sápat volt, csak állt és nézett rám, látta, hogyan tuszkolnak a németek egy autóba, hogyan visznek el, én meg csodálkoztam, hova visznek és miért. És a németek a Pankráci börtönbe szállítottak. Kinyílt a kapu, és megint csak úgy vezettek, mint egy bűnözőt, és belöktek egy cellába. És engem hirtelen elbűvölt, ami történt velem, szinte örültem, és beleborzadtam a gondolatba, hogy netán hamarosan kiengednek, és mert a háború már úgyis a végéhez közeledett, azt kívántam, hogy börtönözzenek be, hogy vigyenek koncentrációs táborba, azt akartam, hogy éppen a németek tartóztassanak le. És az én szerencsés német csillagzatom fölragyogott. Nyílt a cellaajtó, és kihallgatásra vittek. És amikor bemondtam minden adatomat, és hogy mi célból jöttem Prágába, a nyomozó arca elkomorodott, és megkérdezte, kire vártam. Én mondtam, hogy senkire. Ekkor nyílt az ajtó, bejött két civilruhás, rám vetették magukat, beverték az orromat, kiverték két fogamat, a földre zuhantam, ők meg fölém hajoltak, és újra megkérdezték, kire vártam, kinek kellett átadni nekem az üzenetet. És én elmondtam, hogy látogatóba jöttem Prágába, csak úgy, kirándulni. És az egyik német hozzám hajolt, fölemelte az arcomat, és belemarkolt a hajamba, és a fejemet a padlóhoz csapkodta, a vizsgálótiszt pedig üvöltött, hogy az órára néz, és megbeszélt jel, és hogy én tagja vagyok a föld alatti bolsevista mozgalomnak. És aztán elvittek, belöktek a rabok közé, ők húzták ki betört fogaimat. Ők törölték le rólam a vért, és én csak nevettem, egyre csak nevettem. Valahogy nem éreztem semmit, sem az ütéseket, sem a verést, sem a sebeket. A többiek pedig úgy néztek rám, mintha fénylő nap, mintha hős lennék. Amikor közéjük dobtak, az SS legények undorodva kiáltották utánam, te bolsevista disznó! És ez mennyei zene volt a fülemnek. Szívmelengető megszólítás. Mert már sejtettem, hogy ez az én belépőm, ez az én retúrjegyem Prágába. Foltisztító folyadék, ami eltünteti azt, ahová jutottam, amiért német lányt vettem el, amiért hebben náci orvosok elé álltam, akik a nemi szervemet vizsgálták, hogy alkalmas-e egy árja germán nővel való közösülésre. Az arcom, amit csak azért vertek szét, mert az órámra néztem, az arcom a jogosítványom, amely majd igazol engem, és antifasiszta harcosként térek vissza Prágába, és ami a legfontosabb, megmutatom az összes Róbeknek és Brandeisnek, az összes szállodatulajdonosnak, hogy közéjük tartozom.
mert ha életben maradok, biztosan veszek egy nagy szállót Prágában. S ha nem ott, hát máshol, mert abból a kiskoffernyi bélyekből, ahogy Liza is szeretné, akár 2 szállodát is vehetnék, és még válogathatok is, hogy Ausztriában vagy Svájcban éljek. De az osztrák vagy svájci szálloda tulajdonosok szemében én senki sem lennék. Nekik nem kellene bizonygatnom vagy bebizonyítanom semmit. Velük nincs kiegyenlítetlen számlám a múltból, nem kell föléjük kerekednem. Viszont ha Prágában lenne szállodám, ha a prágai szálloda tulajdonosok testületének tagja, sőt, titkára lehetnék, akkor már el kellene ismerniük engem. S ha nem szeretnének is, tiszteletben tartanának, és én a jövőtől nem is vártam mást. Így aztán összesen 2 hetet töltöttem a pankráci börtönben. A további kihallgatásokon kiderült, hogy tévedésről volt szó, hogy tényleg vártak egy embert, akinek az órájára kellett volna néznie, hogy már elkapták az összekötőt, akiből kiszedték, amit tudni akartak, eltekintve attól, hogy a keresett személy nem én voltam. És ekkor eszembe jutott, hogy Zdenyek is ott állt, hogy ő is meg akarta nézni az óráját, hogy Zdenyek a barátom. És hogy jól látta, hogy tulajdonképpen én vittem el helyette a balhét. Hogy ő alig, hanem nagyon fontos ember, és ha a cellatársaim közül senki sem igazolna, Zdenyek majd biztosan megteszi. Így hát, amikor visszavezettek a kihallgatásról, még mielőtt belögtek volna, újra elindítottam az orvérzésemet. És megint mosolyogtam, és nevettem, és az orromból ömlött a vér. És aztán szabadon engedtek. A kihallgató tiszt elnézésemet kérte, de azért megjegyezte, hogy a birodalom érdeke megkívánja, hogy inkább büntessenek meg 99 ártatlant, sem hogy egyetlen egy bűnös kicsúszol a kezük közül. Így aztán ott álltam az alkonyatban a pankráci börtön kapujában, és a hátam mögött kilépett egy másik szabadult is. És ahogy kijött a kapun, összeroskadt, leült a járda szegélyére. Az ibolyaszín alkonyatban zakatoltak a villamosok, fel-alá áramlottak a járókelők, a fiatalok kézen fogva mentek, a gyerekek játszottak a szürkületben, mintha nem is volna háború, mintha a világon csak virágok, ölelések és szerelmetes pillantások lennének. És ebben a meleg szürkületben olyan kacéran lebbent a lányok szoknyája, blúza, hogy én is örömmel bámultam a férfi szemnek felkínált, szándékosan erotikus perspektívába állított látnivalókat. Micsoda gyönyörűség, mondta az az ember, mikor már összeszedte magát, és én felajánlottam neki a segítségemet. Mondom neki, mennyit ült? És ő azt felelte, hogy 10 évet húzott le, és föl akart állni, de nem tudott. Felsegítettem hát, és ekkor megkérdezte, nem sietek-e? És én mondtam, hogy nem. És mikor megkérdezte, miért ültem, azt mondtam, hogy illegális tevékenységért. És így mentünk a villamoshoz. És fel kellett segítenem a kocsira, és a villamosban meg odakinn is mindenütt tömeg volt, és mintha mindenki valami táncos mulatságba tartana, vagy éppen onnan térne haza. És én most vettem észre először, hogy a prágai lányok szebbek, mint a németek. Hogy jobb az ízlésük. Hogy a német lányok mindent úgy hordanak, mint holmi egyenruhát. Hogy az öltözetükben, azokban a drindlikben, azokban a zöld kosztümökben és vadász kalpagocskákban mindig van valami katonás. És ott ültem az ősz fiatalember mellett. 30 éves sem lehetett. Mondtam is neki, hogy ősz haja ellenére milyen fiatal. És mikor váratlanul megkérdeztem, kit ölt meg, egy kicsit habozott, aztán hosszasan bámulta egy lány előre meredő kebleit, aki ráadásul egyik kezével a lelógó kapaszkodót markolta, és a fiatalember megkérdezte, honnan tudja, hogy öltem. És én azt válaszoltam, hogy pincére voltam az abeszin császárnak. És megérkeztünk a 11-es végállomására, és már sötét volt, és az a gyilkos azt mondta, hogy menjek el vele az anyukájához, hogy kísérjem őt haza, mert útközben hát ha eltalálna esni. És dohányozva vártuk a hamarosan megérkező autóbuszt, és mentünk 3 megállót. Konicskovim Lininél kiszálltunk, a gyilkos azt mondta, hogy inkább hátulról megy egy Mokotrászki nevű falun át, hogy előbb hazaérjen, de főleg, hogy meglepje az anyukáját, és bocsánatot kérjen tőle.
Azt mondtam, csak a falu széléig kísérem el, szülőházának kapujáig, az otthonáig, azután visszamegyek a főútra, és onnan stoppal tovább. És mindezt nem együttérzésből vagy kedvességből tettem, hanem egyre csak arra gondoltam, hogy minél több alibim legyen, ha majd véget ér a háború, mert véget fog érni egy-kettőre. És így lépdeltünk a csillagfényes éjszakában a poros út egy elsötétített falun át indigó papír kékségű nyírkos tájba vezetett bennünket. A narancssárgán világító karcsú hold vékony, alig észelhető árnyékot vetett elénk, mögénk vagy oldalt az árokra. Aztán nekivágtunk egy vakon túlásnyi dombnak, és a férfi azt mondta, hogy onnan majd meglátjuk a szülőhelyét, a faluját. De ahogy fölértünk a dombocskára, egyetlen egy épületet sem láttunk. A gyilkos elbizonytalanodott, szinte megrémült. Ez nem lehet igaz, dadogta, vagy tévednék? Biztos a másik domb mögött. De amikor megtettünk 100 métert, a gyilkost is, engem is félelem fogott el. A férfi most még jobban reszketett, mint mikor kilépett a börtönkapuján. Leült, a homlokát törölgette, amely úgy csillogott, mintha víz folyna rajta. Mi van? Kérdeztem. Itt egy falu volt, és nyomtalanul eltűnt. Képzelődöm, vagy megőrültem, vagy mi történt? Dadogta a gyilkos. Hogy hívják azt a falut? Kérdeztem. Lidice, mondta a férfi. Ez a falu bizony oda van, mondtam. A németek lerombolták, az embereket agyonlőtték, aki élve megúszta, azt koncentrációs táborba vitték. És a gyilkos azt kérdezte, mi? Mondom, mert megölték a birodalmi helytartót, és a merénylők útja erre vezetett. És a gyilkos ült, két keze úgy lógott behajtott térdén, mint két uszony. És aztán fölállt, és mint valami részeg úgy járt a holdfényes tájban, aztán megállt valami cölöpnél, lerogyott előtte és átölelte, de nem is cölöp volt az, hanem egy fatörzs. Egyetlen egy lefűrészelt ág meredezett belőle, egy csonk, amire mintha csak embert akasztottak volna. Ez itt, mondta a gyilkos, ez itt a mi diófánk. Itt volt a kertünk, és itt, ment lassan tovább, valahol itt, majd letérdelt és tenyerével kitapogatta a házuknak meg a melléképületeknek a betemetett alapjait. Bizonyára az emlékezet erősítette vakírás segítségével haladt, és amikor térden csúszva kitapogatta az egész szülői házat, leült a fatörzs alá, és elüvöltötte magát. Gyilkosok. És fölállt, és ökölbe szorította a kezét, a gyér holdfényben kék ereg dagadta ki a nyakán. És mikor reketre ordította magát, hogy gyilkosok, a gyilkos leült a földre, hátradőlt, kezét összekulcsolta a térde alatt, és úgy himbálta magát, mintha egy hintaszékben ülne. És a hold sarlójába firkált faágat bámulva beszélni kezdett, mintha gyónna. Szép ember volt az apám, szebb, mint én mostan. Hozzá képest én egy félre sikerült ember vagyok, még ha jól nézek is ki, és apám szerette a nőket, és a nők még jobban az apámat, és az apám a szomszédasszonyt kerülgette, és én féltékeny voltam rá, anyám pedig szenvedett, és én láttam, amint az apám megkapaszkodott, látja ezt itt, ebbe az ágba kapaszkodott, és meglendítette a testét, és amikor már lengett, ügyesen elengedte az ágat, s a kerítés túloldalán ért földet, és ott volt a szép szomszédasszony, és én egyszer megvártam apámat, és ahogy átrepült a kerítés fölött, verekedni kezdtük, és én egy baltával agyonütöttem az apámat, nem mintha meg akartam volna ölni, de szerettem az anyámat, és az anyám szenvedett. És most az egészből csak ennek a diófának a törzse maradt, és az anyám is minden bizonnyal halott. Erre én azt mondtam, lehet, hogy az anyja lágerban van, hamarosan hazatér. És a gyilkos fölállt, és azt mondta, velem tart? Elmegyünk megkérdezni. Miért is ne, mondtam. Én tudok németül. És elindultunk Kladnó felé, és éjfél előtt Krocek-Leviban voltunk, és megkérdeztük a német járőrt, merre van a gestapó. És a katonák megmutatták az utat, és aztán ott álltunk az épület előtt. Az első emeleten nagy volt a vidámság, zaj, ricshaj, csörömpölés és éles női kacaj. És éppen őrségváltás volt éjjel 1 órakor, és én megkérdeztem a különítmény parancsnokát, hogy beszélhetünk-e a gestapó főnökével. Ő meg fölüvöltött. Válsz?
hogy jöjjünk vissza reggel. De egyszerre csak nyílt a kapu, és jókedvű csapat rontott ki rajta. Egyenruhás eszeszek indultak hazafelé, és jókedvűen búcsúzkodtak, mint valami ünnepség, mulatság, név vagy születésnap után. Eszembe is jutott, hogy ugyanígy távoztak tőlünk a Párizs szállóból minden nap a virágos kedvű vendégek, mikor már eljött az ideje, vagy ütött a záróra. És a legfelső lépcsőfokon ott állt egy katona, kezében gyertyatartó, a katona részeg volt, az egyenruhája kigombolva, haja a homlokába lógott, és búcsúzóul a gyertyatartót emelgette, és mikor meglátott minket, lejött a lépcsőn, és megkérdezte az őrség tisztelgő parancsnokától, kik vagyunk. És a parancsnok azt mondta, hogy vele szeretnénk beszélni. És a gyilkos hozzám fordult, hogy mondjam el, amit aztán le is fordítottam, hogy ő 10 évig börtönben ült, és hogy most hazament Lidicébe, és hogy nem találta sem a házát, sem az anyját, úgyhogy tudni szeretné, mi történt az édesanyjával. És a parancsnok fölkacagott, az előre billent gyertyatartóból, mint könycseppek, úgy potyogtak a földre a forró viasz megolvadt gyöngyei, és a parancsnok elindult fölfelé, de aztán fölüvöltött, halt! És az őrség kinyitotta a kaput. A parancsnok lejött, és megkérdezte, miért kapott maga 10 évet. És a gyilkos megmondta, hogy megölte az apját. És a parancsnok megemelte a még mindig csöpögő gyertyatartót, és belevilágított a gyilkos arcába, és valahogy felvidult, mint aki örül, hogy a sors ezen az éjszakán olyas valakit küldött hozzá, aki az anyjáról kérdezősködik, miközben megölte az apját, és aki olyan helyzetben van, amilyenbe gyilkosként ő is gyakran került, akár parancsra, akár szabad akaratából ölt. És így én, aki pincére voltam az Abeszin császárnak, s gyakorta lehettem tanulja, miként válik valóra a hihetetlen, azt láttam, hogy a hivatásos birodalmi gyilkos, a mellén csörömpölő kitüntetésekkel feldíszített nagybani gyilkos fölfelé lépdel a lépcsőn, s nyomában egy közönséges gyilkos, egy apagyilkos megy, és el akartam iszkolni, de az őrparancsnok vállon ragadott, durván megpenderített, és a lépcsőre mutatott. Így hát ott ültem egy lakoma romjai fölött egy nagy asztalnál, mely olyan volt, mint mikor a nász nép vagy a doktorrá avatást ünneplő tömeg eltávozik, torta maradékok, megkezdett üres, félig üres üvegek, és az asztal közepén a részeg SS terpeszkedett és kérdezősködött. Én meg fordítottam, hogy mi is történt annál a diófatörzsnél 10 évvel ezelőtt, de a parancsnok annak örült leginkább, hogy milyen tökéletes a pankráci szervezés, hogy a rabok mit sem tudtak meg abból, ami Lidicével és a lidiceiekkel történt. És aznap este valóra vált a hihetetlennél is hihetetlenebb, mert összetört gyógyuló képemmel a tolmács szerepébe rejtőzve és fel nem ismerve, felismertem a gestapó főnökében esküvőm egyik résztvevőjét, azt a katona uraságot, aki még csak nem is gratulált, még csak kezet sem fogott velem, holott én oda nyújtottam a poharamat, és össze

és azzal kérkedik, hogy föláll, és felkelti az irattár parancsnokát, és aztán a mi segítségünkkel előveszi a nyilvántartókönyvet, és már ismét a terített asztalnál, a lapokat forgatva és a kiömlött mártásokba és likőrökbe ejtve őket keresgél és felolvas, míg meg nem találja a megfelelő oldalt s rajta a bejegyzést, hogy a gyilkos anyja koncentrációs táborban van, és mindmáig nem került a neve mellé se dátum, se kereszt, ami a halálát jelezni. Amikor másnap visszatértem Chomutovba, már el voltam bocsátva. Már megkapták az értesítést, elég volt a puszta gyanú, hogy pakolhassam a bőröndömet. Találtam egy levelet is, hogy Liza elment Hebbe meglátogatni Siegfriedet a nagypapánál, az Amsterdam városához címzett fogadóban, hogy menjek én is utána, meg hogy a kis bőröndöt magával vitte. Így hát egy gépkocsival majdnem Hebbig vitettem magam, de a város előtt várnom kellett, mert légitámadást jeleztek Hebb és Ás vidékére. És ahogy ott feküdtem a katonákkal az útszéli árokban, dübörgés hallatszott. Valami gépnek a közeledő, egyenletes és ritmikus zakatolása, ezért aztán szinte látomásként meg is jelent előttem a fiacskám. Láttam őt, hogy akárcsak minden nap, úgy biztosan most is, mert hogy vettem neki 5 kiló 8 colos szöget, egyenletesen és ritmikusan kikiölti a nyelvét, és hatalmas kalapács ütésekkel egy csapásra veri a padlóba egyik szöget a másik mellé, olyan lelkesedéssel, mintha hónapos retket vagy spenótot ültetne sűrű sorokban. És amikor lefújták a légiriadót, felszálltam egy katonai autóra, és ahogy közeledtünk Hebbhez, a városból danolászó emberek jöttek. Öreg németek valami dalokat énekeltek, de ezek a dalok vidámak voltak. Az öregek alig, hanem megtébolyodtak attól, amit láttak. Vagy ez volt a szokásuk, hogy a szerencsétlenséget vidám nótával hesegették el. És aztán már por és aranyszínű füst szállt velünk szemben, és halottakat is láttunk az útszéli árokban. És jöttek az égő házak, utcák, az egészségügyi osztagok félig betemetett embereket ástak ki, a nővérkék térden állva kötözték a fejeket és kezeket, és minden innen jajszó, meg nyögés hallatszott. És én arra gondoltam, hogy miként hajtattunk itt végig a fogattal, meg az autókkal az esküvő napján. Hogy milyen mámoros volt mindenki a franciák és lengyelek felett aratott győzelemtől. És láttam, hogy a horogkeresztes vörös zászlókat most lángok nyaldossák, hogy ropogva égnek azok a lobogók, mintha különösen ízlenének a tűznek, mely fölfelé kúszott a vörös vásznon, és melynek fekete csóvája fölkunkorodott, mint a tengeri csikó farka. Aztán ott álltam az égő, leomlott falu Amsterdam szálló előtt. És könnyű szellő támadt, elhajtotta a füst és a por sárga felhőit, és én láttam, hogy a legfelső emelet padlóján ott ül a fiacskám, és hatalmas csapásokkal üti a parkettába egyik szöget a másik után. Messziről látszott, milyen erős a jobb keze. Az egész karja egyetlen erős csukló, teniszkönyök és hullámzó biceps volt, mely egyetlen csapással verte a padlóba a szögeket, mintha nem hullanának bombák, mintha nem történne az égvilágon semmi. És így esett, hogy másnap, mikor az emberek visszatértek és kibújtak az óvóhelyekről, Liza, a feleségem, nem került elő. Azt mondták, talán az udvaron maradt. És mikor a kis bőrön felül kérdezősködtem, azt mondták, hogy Liza azt állandóan magánál tartotta. Így hát fogtam a csákányt, és egész nap az udvart túrtam. Másnap adtam a fiacskámnak 5 kiló szöget, és ő vidáman kalapálta a padlót, miközben én a feleségemet, a gyermekem anyját kerestem. Még aztán harmadnap rátaláltam a cipőjére. És miközben a kölyök üvöltött és bőgött, hogy nincs több szöge, és hogy senki sem hoz neki, és kárpótlásul a már bevert szögek fejét csapkodta a kalapáccsal, én lassan kapartam ki a romok és a törmelékek alól az én Lízámat. És mikor a testének feléhez értem, láttam, hogy összegömbölyödve védte testével a vulkánfíber bőröndöcskét, amit azonnal gondosan elrejtettem, és csak azután ástam ki teljesen a feleségemet, de fej nélkül. A légnyomás szakította le a fejét, amit aztán még 2 napig kerestünk, miközben a fiúcska tovább csapkodott a kalapáccsal, és verte a szögeket a padlóba, meg az én fejembe. Így aztán a 4.

Napon fogtam a kis bőröndöt, és búcsú nélkül elmentem. Hátam mögött egyre gyengült a kalapácsnak és a bevert szegeknek a dübörgése, a csattogás, amit aztán szinte életem végéig hallottam, mert aznap estére vártuk az elmebajos gyermekeket segítő egyesület képviselőjét, hogy elvigye az én Siegfried fiacskámat. Miközben Lizát közös sírba temettük, s bár látszólag volt feje, a koponyát csak a törzsére csavart sál formázta, hogy az emberek ne gondoljanak az Isten tudja mire. Jól lehet, a Liza feje miatt én az egész udvart felástam. Elég lesz már. Akkor most abba is hagyom.

miként lettem milliómos. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az az értékes bélyegekkel teli kis koffer szerencsét hozott nekem nem azonnal, hanem csak később. Mert a háború befejezése után elítéltek, holott megadtam annak a gestápó főnöknek a tartózkodási helyét, aki annyi embernek volt a gyilkosa, és aki megszökött, majd valahol Tirolban elrejtőzött, de én, Hebben, megtudtam az apósomtól, hová bújt, és Zdenyek engedélyt kapott az amerikai katonai hatóságtól, és autón két katonával értement. Akkor csípte el, mikor tiroli ruhában kin kaszált a réten, még szakát is neveztett. Még ha magam tartóztatom le, a prágai szokoltagok akkor is a dütyiba juttattak volna, nem azért, mert német lányt vettem feleségül, hanem mert amikor ezrével végezték ki a cseh hazafiakat, én a náci vért és német becsületet védelmező hivatal elé álltam, hogy megvizsgáljanak. Én a szokol pártoló tagja önként kivizsgáltattam magam, hogy alkalmas vagyok-e egy német nővel való közösülésre. Szóval ezért kaptam az enyhév dekrétum alapján fél évet. De aztán áruba bocsátottam azokat a bélyegeket, és akkora összegeket kaptam értük, hogy a bankókkal 10-szer is beboríthattam volna lakásom padlóját, és amikor az elért összeg már 40 padlónyira rúgott, vettem egy szállodát Prága peremén, egy 40 szobás szállót. De már első éjjel úgy rémlett, hogy fönn a padlásszobában valaki egy ács szekercével, szörnyű csapásokkal percenként szöget ver a padlóba, és aztán minden nap, nem csak abban az első szobában, de a másodikban, harmadikban, tizedikben, végül a 40. is, mindenütt egyszerre és egy idejűleg, s hogy az összes szoba padlóján az én fiacskám mászik 4 kézláb, 40 fiúcska, és mindegyik óriási csapásokkal kalapálja a parkettába a szögeket, egyik padlót veri ki a másik után, naponta az első szobától a 40. És amikor a 40. napon, belesüketülve a püfölésbe, megkérdeztem, nem hall-e valaki holmi kalapács ütéseket? Hát senki se hallotta őket, csak én. Így aztán elcseréltem a szállodámat egy másikra. Szándékosan csak 30 szobásat választottam, de első éjszaka kezdődött minden előről, mint az előző szállodában. Így hát beláttam, hogy a bélyegekért kapott pénzen átok ül, hogy ezt a pénzt erőszakkal vették el valakitől, akit ekközben megöltek. Lehet, hogy ezek a bélyegek egy csodarabbi bélyegei voltak, mert ezek a padlóba fúródó szögek, ezek a kalapácsütések tulajdonképpen az én fejemet érték. Minden ütésnél éreztem, miként hatol a szög a csontba. Második csapásra már félig a koponyámban volt, és aztán egészen, és végül már nyelni sem tudtam, mert ezek a hosszú szögek hegyükkel a torkomba nyúltak. Csak hogy én nem őrültem meg. Nekem volt célom. Szálloda tulajdonos akartam lenni, hogy egyenlő legyek az összes többi szállodással. És nem akartam, nem is tudtam meghátrálni. Mert csak az éltetett, hogy egyszer talán majd olyan sokra viszem, mint Brandeis szálloda tulajdonos úr, s ha nem is lesz 400 személyes aranyevő eszközkészletem, mint neki, hanem csak 100 személyes, nálam is híres külföldiek fognak majd lakni. Így fogtam hozzá a szálloda építéshez. Egészen más szállodára gondoltam, mint amilyen a többi volt. Prága környékén vettem egy elhagyott kőbányát, és itt kezdtem kipótolni és feldíszíteni mindazt, amit helyben találtam. Úgy, ahogyan a csendesség szállóban volt. A szálloda alapjául az óriási, kétkéményes, agyagpadlós kovács műhely szolgált. A 4 üllőt a helyén hagytam, az összes pörölyt és fogót is, ahogy a megfeketedett falon lógtak. Bőr klubfotelokat meg asztalokat vettem, ahogyan a belső építész tanácsolta, egy őrült, aki a pénzemen megvalósította mindazt, amiről álmodozott, és ugyanolyan lelkes volt, mint én. Mert amint elkészült a kovács műhely átalakítása, én már aznap ott aludtam a kemencék és kémények között. Úgy terveztem, hogy itt sütjük majd a vendégek szeme láttára a saslikot meg a zsivány pecsenyét. És első éjszaka itt is hallottam a kalapácsütéseket. De csak gyengén és elhalón. A szögek úgy csúsztak az agyagpadlóba, mint a vajba. Így aztán a fejem is elcsendesedett, és még nagyobb kedvel vágtam bele a vendégszobák építésébe. Amolyan kis fülkék voltak ezek a szobák egy hosszú, lágerbarakszerű épületben.
Azelőtt a munkások öltözője és hálóhelye volt itt, de én kis szobákká alakítottam át a helyiségeket, 30 szobává, és próbaképpen vastag, érdes burkolólapból készítettem a padlózatukat, ahogy Olaszországban és Spanyolországban szokás. Vagy általában ott, ahol nagy a meleg. És első éjjel próbaképpen hallgatóztam. És csak annyit hallottam, hogy a fejemről lepattannak a szegek, hogy szikrát hánynak, mert olyan kemény volt az a porcelánpadló. Aztán a hiába való kísérletezést feladva az ütések teljesen elcsitultak, és én meggyógyultam, és ettől kezdve ismét aludtam, mint régen. És olyan gyorsan haladt az építkezés, hogy 2 hónap múlva megnyithattam a szállodát. Kőtörő szállónak neveztem el, mert bennem is megtört valami, és az a valami eltávozott belőlem. Valóban első osztályú szálló volt ez. Szobát itt csak rendelésre adtunk, a hotel az erdő közepén állt, és a szobák félkörben sorakoztak a kőbánya alján lévő tó körül. A gránitsziklára, mely 40 méterre magasodott a tó fölé, alpinistákkal sziklakerti növényeket és díszbokrokat ültettettem, amelyek hasonló környezetben nőnek, és ráadásul a tó fölött rézsút egy drótkötél is feszült, egyik végét a szikla csúcsához erősítették, úgyhogy a kötél a bányató fenekéig lejtett. Minden este bemutattuk az attrakciónkat. Szerződtettem egy artistát, aki amolyan görgőfélét használt, egy acélkereket. És alatta egy rövid rudat, a művész kivárta a megfelelő pillanatot, ellökte magát, és lesiklott a magasból, foszforeszkáló ruhájától megvilágítva a tó felett elengedte a rudat, a görgő legurult, az artista egy pillanatra megállt, ellenirányú mozdulattal előre billent, kiegyenesedett, majd nyújtott karral a mély tóba siklott, hogy aztán lassan és kényelmesen kiússzon a feszes, foszforeszkáló ruhájában a partra, ahol az asztalok és székek álltak. Minden fehér volt. Én itt mindent fehérre mázoltattam. Most a fehér volt az én színem. Olyan volt ez a szálló, mint egy filmstúdió, csak éppen eredeti. Most már bárkivel versenyre kelhettem. De az igazat megvalva, azt a görgős mutatványt egy pikoló fiú ötlötte ki. Egy délután fölment a szikladombra, ott megkapaszkodott a görgőben, elrugaszkodott, és a drótpálya közepén, mikor ámulatában az összes vendég fölkiáltott, fölpattant, vagy éppen a karosszékbe zuhant, az összes karosszékünk Lajos korabeli volt, a pikoló fiú kiegyenesedett, majd egyensúlyát veszítve frakkostul fejest ugrott a víztükörbe, mintha elnyelte volna a tó. És én rögtön tudtam, hogy ezt itt minden nap be kell mutatnunk, esténként világító ruhában. Erre nem fizethettem rá. De ha mégis, azt sem bántam, mert ilyen mutatvány nem csak Prágában, de egész Csehországban, sőt, talán Közép-Európában sem volt látható. És ahogy később megtudtam, sehol a világon. Mert egyszer azt jelentik nekem, hogy megérkezett és elfoglalta szobáját egy író, akit Steinbecknek hívtak. Úgy nézett ki, mint valami hajós kapitány, vagy rabló. És annyira tetszett neki itt minden, az étteremmé alakított kovácsműhely, a tűz, a szakácsok, akik ott dolgoztak a vendég szemelátára, úgyhogy mire befejezték a saslikot vagy zsiványpecsenyét, a vendégek a bámészkodástól annyira megéheztek, akkora étvágyuk támad, hogy kisgyermekekhez voltak hasonlatosak, de ennek az írónak leginkább a gránit zúzására használt gépek tetszettek. A régi, poros örlőmalmok, melyeken látható volt még az állványzatos szerkezet. Mindenbe bele lehetett látni, mint valami malom kiállításon, vagy mint egy olyan kiállításon, ahol kettészelt autót tesznek közszemlére, hogy a motor is látható legyen. Szóval ezt az írót teljesen elbűvölték a bánya előtti sík térségen kiállított gépek, ahonnan az egész vidéket be lehetett látni. Mint több tucat szobor, úgy álltak ott azok a masinák, a kőmaró és eszterga gépek immár elhagyatva, mintha valami hóbortos szobrász találta volna föl őket. És ez az író, Steinbecknek hívták, egy fehér asztalkát állítatott ide, fehér áttört karosszékekkel és székekkel, és itt ivott meg minden délután egy üveg francia konyakot, majd este még egyet. És innen a gépek közül nézte a tájat, Velke Popovice meglehetősen egyhangú környékét,
Csak hogy ennek az írónak ez a táj egyszerre oly szépnek tűnt, a gépeket oly művészinek találta, hogy ez az író azt mondta nekem, hogy ilyent ő még sosem látott, hogy ilyen szállodában ő még sosem lakott, hogy ilyesmije Amerikában csak valami híres színésznek lehet, egy Gary Coopernek vagy Spencer Tracynek, hogy az írók közül csak is Hemingway tudná az ilyesmit megfizetni, és hogy én mennyit kérek érte, és én rávágtam, hogy 2 milliót. Ő megszámolgatott valamit az asztalon, aztán megkért, hogy lépjek közelebb. Elővette a csekkfüzetét, és kijelentette, hogy megveszi a szállót, és hogy kiállít nekem egy 50 000 dollárra szóló csekket. És én többször is visszakérdeztem, és ő mindig megemelte az összeget. 60 000, 70 000, 80 000 dollárra. És én láttam és tudtam, hogy ezt az egészet, ezt a szállodát 1 millió dollárért sem adhatom el, mert ez a kőtörő szálló minden erőfeszítésem és törekvésem csúcsa, és én vagyok most az első számú szálloda tulajdonos a szálloda tulajdonosok között. Mert olyan szállodából, mint amilyen Brandeis úré, vagy a Schróbeck úré, több száz, több ezer is van a világon. De olyan szállodája senkinek sincs, mint az enyém. Aztán történt egyszer, hogy kikocsisztak hozzánk a legnagyobb prágai szálloda tulajdonosok. Köztük Brandeis úr és Schróbeck úr is. Vacsorát rendeltek. A főúr és a pincérek a legnagyobb gonddal és a legjobb ízléssel terítették meg asztalukat. Csak ő miattuk csináltattam alsó világítást a sziklához. 10 reflektort rejtettem a rododendronok alá, és úgy helyeztem el őket, hogy az egész sziklát beragyogják, és kiemeljék az éles csúcsokat, a fantasztikus árnyékokat, virágokat és kis bokrokat. És elhatároztam, hogy ha ezek a szálloda tulajdonosok békülékenyek lesznek, és hajlanak rá, hogy maguk közé fogadjanak, ha fölajánlják, hogy legyek az egyesületük elnökségi tagja, akkor akárcsak ők, én is mindent elfelejtek. De a szállodások nem csak hogy úgy tettek, mint akik sosem láttak, hanem még úgy is ültek le, hogy háttal legyenek szállodám minden szépségének. És én is így viselkedtem. Megengedhettem magamnak, és győztesnek éreztem magam, mert láttam, hogy csak azért fordítanak hátat szállodám különlegességeinek, mert tudták és látták, hogy fölibük kerekedtem. Hogy nem csak Steinbeck szállt meg én nálam, de Maurice Chevalier is, aki után annyi nő jött ide és maradt itt a kőbánya környékén, hogy Chevalier reggel pizsamában fogadta őket, s a nők, az imádói rávetették magukat és levetkőztették az énekest, és Ficznikre tépték a pizsamáját, hogy mindenkinek jusson belőle emlékbe egy darabka. Ha tehették volna, Chevaliert is szétszaggatják, és 20 darabkákat visznek magukkal emlékbe, mindenki az ízlése szerint, bár ismerve a természetüket, alig, ha nem mindegyik az énekes szívét tépte volna ki először, s utána a nemi szervét. És ez a Chevalier annyi újságírót vonzott ide, hogy az én kőtörömmel volt tele minden újság. Nem csak a hazaiak, de a külföldiek is. Benne voltunk a Frankfurter Allgemeinében, a Zürcher Zeitungban, a Die Zeitben, sőt, magában a Herald Tribune-ban is ott volt az én szállóm azokkal a bolond nőszemélyekkel Chevalier körül a plató közepén, ahol azok a gépszobrok álltak, és a gépek körül a fehér asztalkák és székek karfáikkal a stilizált kacsokkal és szőlőlevelekkel, melyeket vaslemezből kovácsolt ki egy művész. És ezek a szálloda tulajdonosok voltak épp azért jöttek ide, hogy ne békéljenek meg velem. Csak azért jöttek, hogy lássák, hogy ami itt van, az sokkal hatásosabb és szebb annál, amit elképzeltek, de főleg azért, mert most, hogy mindezt látták, láthatták azt is, hogy ezt a kőfejtőt fillérekért vettem mindazzal együtt, ami benne állt és benne volt, és talán azért is voltak rám féltékenyek, mert mindent úgy hagytam, ahogyan megvettem, és a szállodát belül építettem föl. Úgyhogy, ha valaki kicsit is értett hozzá, elismert és megbecsült engem, mintha művész volnék. Ez a szálló volt életem csúcs teljesítménye. Ez tett olyan emberré, aki nem élt hiába. Így aztán magam is mindinkább úgy néztem a szállodámra, mint egy műtárgyra, mint a saját alkotásomra, csak azért, mert mások is annak látták. Kinyitották a szememet. És bárcsak késve, bárcsak később, de mégis rájöttem, hogy ezek a gépek voltak épp szobrok. Szép szobrok, melyektől semmi pénzért nem válnék meg. Sőt,
Egyszer azt is felfedeztem, hogy az egyik műtárgyam ott a kőbányában hasonlít ahhoz, amit Hollóba világjáró vagy Napriszter gyűjtött. S tudtam, hogy egyszer bizonyára eljön az idő, amikor itt az összes gépen, az összes kövön, mindenen rajta lesz a felirat, hogy műemlék. De mégis megalázottnak éreztem magam, hogy ezek a szálloda tulajdonosok még mindig nem fogadnak be, hogy társadalmilag nem tekintenek magukkal egyenlőnek, még ha fölöttük állok is. Éjszakánként gyakran sajnálkoztam, hogy nincs már meg a régi, szép monarchia. Mert ha itt had gyakorlatot tartanának, akkor, ha nem is maga a császár, de valamelyik főhercege biztosan megszállna nálunk, és én úgy kiszolgálnám, és olyan ételeket készítenék neki, olyan környezetben lakhatna, hogy azután biztosan nemesi rangra emelne, s ha gróf nem is, de báró, az lehetnék. És így álmodoztam tovább. És mikor beköszöntöttek a nagy melegek, és a mezőn minden elszáradt, és a föld megrepedezett, én a térről álmodoztam, hogy majd, ha leesik a hó, és beáll a fagy, akkor kifényesítem a tó jegét, és a jégre két kis asztalt állítok, az asztalokra régi gramofont, az egyiknek kék, a másiknak rózsaszín lesz a tölcsére, úgy festenek majd, mint két nagy virág, és veszek régi lemezeket, és csak régi keringőket és intermezzókat fogunk játszani, és a kovács műhelyben lobogni fog a tűz, és a tó partján acélkosarakban falsábok égnek majd, és a vendégek korcsolyázni fognak. Veszek, vagy csináltatok sok régi kulcsos korcsolyát, és a hölgyek korcsolyáját az urak fogják fölerősíteni, és leggúgolva a térdükre emelik a nők lábacskáját, és forró puncsot szolgálunk majd föl. Eképpen álmodoztam, miközben az újságok és a politikai pártok azon civakodtak, ki fogja megfizetni az asszályt, melynek során én olyan szépeket álmodtam a kőfejtőben megrendezendő téli mulatságokról. És amikor már a parlamentben is fellángolt a vita a képviselők és a kormánytagok között, hogy ki fogja tehát az asszályt megfizetni, és megállapodtak abban, hogy a milliómosok, a döntést megnyugvással fogadtam, mert én is milliómos voltam. Azt reméltem, hogy az én nevem is szerepelni fog az újságokban, hogy ott lesz a Schröbeck, a Brandeis meg a többi név mellett, hogy tehát ezt az asszályt a szerencsés csillagzatom küldte, hogy ez a szerencsétlenség az én szerencsém, melynek révén oda kerülhetek, ahová álmomban kívánkoztam, amikor a főherceg nemesi rangra emelt, hogy én, aki még mindig olyan picike vagyok, mint pikoló koromban, mégis nagy vagyok, milliómos vagyok. De ahogy teltek, múltak a hónapok, senki sem küldött nekem semmit. Senki sem kívánta tőlem, hogy kifizessem a milliómosok hozzájárulását. Már megvettem a két gramofont, s ráadásul hozattam egy csodaszép orkesztriont, de még egy régi körhintát is. Hintázó lovakkal, szarvasokkal és rénszarvasokkal, melyek olyan nagyok voltak, hogy széjjel szedettem azt a körhintát, és a lovakat és szarvasokat az eredeti rugóra szerelve felállítottam a tó köré, a kőszegélyre, és a vendég meg a felesége úgy ült a lóra, mint valami sezlonra. Arra az egymással szembefordított két székre emlékeztető francia ülőalkalmatosságra, vagy mint valami kis kanapéra, amelyre a hölgyünkkel ülünk le tereferélni. Úgy állítottam egymás mellé a két lovat vagy szarvast, mint valami gálán sétalovagláshoz, és állíthatom, hogy bevált a dolog. A lovak és szarvasok mindig foglaltak voltak a hölgyek és urak által, és szólt az orkesztrión, és a vendégek hintáztak a faállatokon, amelyeknek gyönyörű csótáruk meg szemük volt, egyáltalán minden szép volt rajtuk, mert ez egy német körhinta volt, egy céllövölde és lunapark gazdag tulajdonosának egykori attrakciója. Egyszer aztán váratlanul meglátogatott Zdenyek, akiből nagy járási, sőt, talán megyei úr lett. Teljesen megváltozott, már nem volt olyan, mint valaha, hintázott a lovon és nézelődött, és mikor odaültem a szomszédos lóra, csöndesen beszélt hozzám, aztán bizonyítékul elővett egy összehajtogatott iratot, és még mielőtt meg tudtam volna akadályozni, lassan összetépte azt a papírt, amelyen milliómosnak neveztek, és megállapították, hogy milliómos adót kell fizetnem. És Zdenyek leugrott a lóról,
és a tűzbe dobta ezt a csodálatos iratot, amit én szinte kinevezési dekrétumnak tartottam. Valahogy szomorúan mosolygott rám, és megitta a maradék ásványvizét ő, aki csak is töményt ivott, és ezzel a szomorú mosollyal ment el tőlem. Egy országúti cirkáló egy nagy fekete autó várt rá, hogy visszavigye oda, honnan jött, vissza valahová a politikába, amiben bizonyára hitt, ami tartást adott neki. És ez a politika alig, hanem gyönyörű dolog volt, ha pótolni tudta az összes bravúros csintalanságot, amire ráment mindig minden pénze, ami csak nála volt, ezekre a mindig emberbarát csintalanságokra, mintha az a pénz égette volna a tenyerét, így hát visszaadta azoknak az embereknek, akikről azt gondolta, hogy őket illeti. És aztán fölgyorsultak az események úgy, ahogyan megálmodtam. Szenzációs estéket meg délutánokat rendeztem a kőtörőben. Gramofonok, korcsolyázás, tűz, bent a Kovács műhelyben és kint a befagyott tó környékén is. De a vendégeim szomorúak voltak, vagy annyira vidámak, hogy ez már nem az a vidámság volt, amit ismertem. Ez a vidámság erőltetett volt, mint a németeké, amikor mulattak, de közben tudták, hogy a kiskosárban utoljára vannak együtt a kedvesükkel, a feleségükkel, mert a kiskosárból egyenest a frontra mennek. Az én vendégeim is ekképpen búcsúztak tőlem. Kezet fogtak velem, és még a kocsiból is integettek, mintha örökre távoznának, és már soha többé nem térnének be hozzánk, és ha mégis eljöttek, minden ugyanúgy zajlott le. Borongósak és melankólikusak voltak, mert ha ide nem is nagyon jutott el a híre, a politikában minden megváltozott. Jött a február, a kommunisták átvették a hatalmat, és az én vendégeim tudták, hogy számukra ez a véget jelenti. Minden pénzüket elverték, amit még elverhettek, de az öröm és a közvetlen vidámság oda volt, és a szomorúságuk rám is átragadt. Bár nem zártam magamra az ajtót, nem húztam be a függönyöket, hogy aztán, mint a passziánszoznék, kiteregessem a földön az aznapi bevételt, a 100 koronásokat, amelyeket minden reggel bevittem a bankba, ahol a betétem pont ezekben a napokban érte el az 1 milliót. És beköszöntött a tavasz, és ahogyan a kiskosárba is csak némelyik német tisztért meg, a vendégeim, az én törzs vendégeim is elmaradoztak, és megtudtam, hogy voltak itt lepuffantottak, másokat lecsuktak, letartóztattak, megint mások külföldre menekültek. Aztán másféle vendégek jöttek, és a bevétel még nagyobb volt, de én egyre csak arra gondoltam, vajon mi történt azokkal, akik minden héten itt voltak nálam, és közülük ma csak 2 jöttek el. És elmondták, hogy ők milliómosok, és hogy holnapra össze kell készíteni ők a csókmókjukat, erős cipőt, takarót, tartalék zoknit és ételt, mert elviszik őket valami gyűjtőtáborba, mert hogy milliómosok. És én megörültem, hogy lám, én is milliómos vagyok. Fogtam a takarékbetétkönyvemet, és megmutattam annak a 2 vendégemnek. Az egyiknek sportszergyára volt, a másik műfogat gyártott. Ezt most tudtam meg tőlük. És én megmutattam nekik a takarékbetétkönyvemet, és rögvest mentem, és előkerítettem egy hátizsákot, és egy pár erős, fűzős cipőt, és tartalékzoknit, meg konzerveket. Én is készülöttem, hogy majd értem, és biztosan eljönnek, mert az a műfoggyáros azt mondta, hogy már az összes prágai szálloda tulajdonos megkapta az értesítést. És hajnalban a 2 milliómos elbúcsúzott, sírtak, mert ahhoz, hogy a határon átszökjenek, nem volt merszük. Már semmit sem akartak kockáztatni. Csak annyit mondtak, hogy Amerika meg a Népszövetség ezt nem hagyja annyiban, hogy egyszer mindent visszakapnak és visszatérnek a villájukba, a családjukhoz. És én vártam 1 napig, aztán 2-ig, aztán egy egész hétig, és olyan hírek jutottak el hozzám Prágából, hogy most már az összes milliómos gyűjtőtáborban van, Svatý Jan pod Skalou város kapap neveldéjében, egy hatalmas kolostorban, ahol papnövendékek laktak, akiket kiköltöztettek. Így aztán döntöttem méghozzá aznap,
Amikor kijöttek hozzám a járástól, hogy kíméletesen közöljék velem, hogy a helyi tanács társadalmi tulajdonba veszi az én kőtörőmet, hogy egyenlőre itt maradok, mint gondnok, hogy a tulajdonjog a népre száll. De én elteltem gyűlölettel, mert tudtam, hogyan történhetett a dolog, hogy már megint Zdenyek intézkedett. Elmentem hát a megyei hivatalba, és ott álltam Zdenyek irodájában, de ő egy szót sem szólt, csak szomorúan mosolygott, megint felvett az asztaláról egy iratot, és az orrom előtt széttépte, és azt mondta, hogy saját felelősségére tépi szét a behívómat. Hálából, hogy a peronon megnéztem az órámat, és ezzel elvittem helyette a balhét. De én megmondtam neki, hogy nem ezt vártam tőle, hogy én azt hittem, hogy a barátom, de ő ellenem van, mert én olyan ember vagyok, aki egész életében mást sem akart, másra sem törekedett, csak arra, hogy egyszer szállodája legyen, hogy milliómos váljék belőle. És elmentem, és éjszaka ott álltam a kivilágított papnevelde kapujában, a kapu előtt egy népi milicista állt katonai puskával, és én jelentettem neki, hogy milliómos vagyok, a kőtörő szálló tulajdonosa, és hogy fontos ügyben beszélni szeretnék a parancsnokkal. Így hát a milicista fölvette a kagylót, és kis idő múlva beengedtek a portára, aztán egy irodába, ahol megint csak egy milicista ült, de már puska nélkül. Előtte listák, névsorok, meg egy üveg sör, amiből megállás nélkül ivott. És amikor az üveg kiürült, benyomult a szék alá, és egy rekeszből egy újabb üveget vett elő. Kinyitotta, és mohón ivott, mint aki mindjárt szomjan hal. És én megkérdeztem tőle, hogy nem hiányzik-e egy milliómosa. Mert hogy nem kaptam meg a behívómat, holott én is milliómos vagyok. És ő megnézte a listát, ceruzával végigfutott a népsoron, de végül azt mondta, hogy én nem vagyok milliómos, és hogy menjek csak nyugodtan haza. De én erősködtem, hogy itt valami tévedés történt, hogy én milliómos vagyok. De ő megfogta a vállam, és a kapuhoz vezetett, és kilökött, és utánam üvöltött, hogy ha nincs rajta a listámon, akkor maga nem milliómos. És én elővettem a takarékbetétkönyvemet, és megmutattam neki, hogy 1.100.000 koronám és 10 fillérem van a bankban. És diadalmas hangon így szóltam, akkor hát ez micsoda? Ő belenézett a könyvbe, én meg kunyeráltam, hogy csak nem akar elkergetni innen. Végül megesett rajtam a szíve, visszavitt a papneveldébe, és internáltá nyilvánított. Fölírta az összes adatomat, meg a személyemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ez a teológusoknak épült internátus tényleg olyan volt, mint egy börtön, mint egy kaszárnya, mint valami szegény főiskolások kollégiuma. Csak a folyosókon lógott minden mélyedésben, minden ablak közben egy feszület, a szentek cselekedeteit ábrázoló képekkel váltakozva. És szinte minden képen valami kínzás volt látható, iszonyú horror a festő pontos tolmácsolásában. Úgyhogy az, hogy itt 400 milliómos négyesével vagy hatosával lakott egy-egy cellában, tulajdonképpen semmiség volt. Különben én arra számítottam, hogy itt is olyan terror meg rossz indulat lesz, mint a börtönben, ahol a háború után fél évet nyomtam le az enyhébb dekrétum alapján. De épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Ami itt, a Szent János szemináriumban történt, az valóságos burleszk volt. A refektóriumban tartották az úgynevezett tárgyalásokat. Ilyenkor jöttek a milicisták. Vállukon katonai puska, mellükön vörös szalag, a derékszíjuk lógott, az egyenruhájuk nem méretre készült, hanem mintha csak készakarva, az alacsonyakra bő volt, a nagy termetűekre szűk, így hát inkább kigombolkozva jártak. Az ítéleteket meg úgy osztogatták, hogy minden milliómos milliónként egy-egy évet kapott. Így aztán jó magam a 2 millióért 2 évet kaptam. A sportszergyáros, akinek 4 milliója volt, 4 évet. És a legtöbbet, 10 évet Schróbeck szálloda tulajdonos kapta, mert neki 10 millió korona volt a vagyona. De a milicistáknak a legnagyobb gondot mindig az okozta, hogy melyik rubrikába írják be a kirótt éveket meg személyi adatokat. Mint ahogy iszonyú erőfeszítésükbe került az is, hogy esténként összeszámoljanak minket, mert minden este hiányzott valaki, de ez azért volt, mert a szomszéd faluba jártunk sörért.
meg aztán feltehetően azért is, mert az őreink megállás nélkül ittak. Így hát nem tudtak megszámolni bennünket, jól lehet, a számolást már délután elkezdték. Úgyhogy szívesebben választották azt a módszert, hogy tízesével számoltak bennünket. Az egyik őr számolt, a másik összecsapta a tenyerét, és ilyenkor a harmadik leejtett egy kavicsot. És amikor az utolsó embert is megszámolták, összezámolták a kavicsokat, az eredményhez hozzáadtak egy nullát, meg a maradékot, ami a tízesig hiányzott. De minden nap többen vagy kevesebben voltunk, még ha teljes volt is a létszám. Hányszor megesett, hogy az internált milliómosok száma stimmelt, hogy ezt be is jegyezték, és mindenki fölsóhajtott, ám abban a pillanatban beállított 4 milliómos, kancsóban meg rekeszekben hozták a sört, és hogy ne legyen félreértés, újonnan érkezettnek nyilvánították őket, és mindegyik milliómos a kirót éveken felül újra annyi évet kapott, ahány milliót bevallott. Az épületben ugyan internáltak laktak, de kerítés nem épült köré. Úgyhogy a kapuban ott ültek a milicisták, a milliómosok pedig a kerten át távoztak és érkeztek, de meg kellett kerülniük az épületet, hogy a kapun léphessenek be, amit a milicisták minden alkalommal kinyitottak, és megint becsuktak, és gondosan kulcsra zártak. De mert körös körül nem volt se kerítés, se fal, a milicisták is szívesen választották a rövidebb kerti utat, de aztán megszólalt bennük a lelkiismeret hangja, és megkerülték a ház sarkát, a kapuhoz mentek, kinyitották, majd megint kulcsra zárták, és így érkeztek az internátusba. A legtöbb gond az ennivalóval volt, de kiderült, hogy erre is van megoldás, mert a parancsnok és a milicisták szívesen étkeztek a milliómosokkal, és a kosztot, amit a milicisták laktanyájából hordtak nekik, a disznóknak adták, mert a műfogsorgyáros milliómos disznókat vásárolt, úgyhogy eleinte 10, majd 20 disznó volt itt, és már mindenki előre örült a disznóölésnek, mert voltak a táborban vágóhíd tulajdonos milliómosok, akik olyan finomságokat ígértek, hogy a milicisták már jó előre nyalogatták a szájuk szélét, és maguk tettek újító javaslatokat, hogy miféle specialitásokat lehet még a disznóból készíteni. Itt aztán nem úgy főztek, mint egy pap neveldében, hanem mint hajdanán egy gazdag kolostorban, mondjuk a kereszteseknél. Ha egy milliómosnak elfogyott a pénze, a parancsnok hazaküldte. Eleinte egy civilbe öltözött milicista kíséretében, de később már elég volt az eskü is. És az internát mehetett Prágába a pénzéért. És kivehette a bankból, a takarékkönyvéről, levonathatta abból a millióból vagy milliókból, mert a parancsoktól igazolást kapott, hogy az összeget közcélra fordítják. Így aztán az internátusban konyha működött, étlap is készült, amit a milicisták parancsokával hagyottak jóvá, hogy legyen olyan kedves és tegye meg az észrevételeit, mert a milliómosok vendégeiknek tekintették a milicistákat, és együtt is étkeztek velük az ebédlőkben és a refektóriumokban. Tejnor a milliómos egyszer engedélyt kapott, hogy zenészeket hozzon Prágából. Egy kvártettet, amolyan sramli zenét játszottak, és mikor taxival meghozta a zenészeket, itt különben is divatba jött, hogy a milliómosok az út elágazásig taxival jártak Prágába, a bezárt kapu mellett mindnyájan bementek a milliómosok koncentrációs táborába. Fölébresztették az őrséget, mert már éjfél volt, azután újra kimentek a kapu elé, de az álmos milicisták nem boldogultak a zárral, így aztán a milliómos megkerülte a kaput, a kert felől bement a kapuajba, fogta a kulcsot és kivitte a kapu elé, és kintről nyitotta ki a kaput, de mert a kulcs valahogy rossz volt és nem zárt, Tejnor a milliómos ismét bement, bezárta belülről a kaput és visszaadta a kulcsot. Gondoltam is akkoriban, milyen kár, hogy Zdenyek nem milliómos, mert itt aztán elemében volna, és nem csak a saját pénzét költeni el, de tudná, mihez kezdjen a többiekével is, akiknek nem volt elég fantáziájuk, s beleegyezésükkel az ő pénzüket is elverni. És egy hónap múlva az összes elítélt milliómos napbarnított volt. Mert mi,
A domboldalon napoztunk, míg a milicisták sápadtak voltak, mert egyrészt a kapuban álltak, másrészt állandóan jelentést kellett írniuk. Ültek a cellákban, de még egy névsoros létszámjelentést sem tudtak összeállítani, mert Novákból vagy Noviból három is volt itt, és mivel mindig teljes fegyverben kellett lenniük, a puskájuk, a tölténytáskájuk állandóan lecsúszott, és közben megállás nélkül radírozták és újraírták a jelentést, amit végül valamelyik szálló a tulajdonos milliómos készített el nekik, mintha csak étlapot állítana össze. És mert a katolikus intézet után maradt itt egy gazdaság is 10 tehénnel, de a 10 tőgynyi hozam nem volt elég a reggeli kávéhoz, reggelire babkávéból készült teljes kávét ittunk, amiben miként a Schröbeck úr bevezette egy pohárka, rum is került úgy, ahogy azt Bécsben a Café Zaherben tanulta, ezért a lakfesték és festékporgyáros vett még 5 tehenet, és így elég tejünk volt, mert nem mindenki bírta a tejet, és az ilyenek reggel csak egy kupica rumot ittak, vagy pedig bögréből, hasas edénykékből hajtották föl az italt, mert még éjszaka is ettek, és a rummal akarták helyrehozni az emésztésüket. Az is szép volt, amikor havonta egyszer megérkeztek látogatóba a családtagok. Ilyenkor a parancsnok fogta a fehér ruhaszárító kötelet, és kifeszítette a képzeletbeli fal köré, és ahová nem jutott kötél, oda maga húzott a cipősarkával vonalat. És ez a vonal választotta el az internáltakat az internátustól és a külvilágtól. És aztán jöttek a feleségek a gyerekekkel, az étellel teli hátizsákokkal, táskákkal, téli szalámikkal, külföldi konzervekkel, és bár igyekeztünk szenvedő arcot vágni, le voltunk sülve, és ki voltunk gömbölyödve. És ha valaki úgy jött volna ide, hogy nem ismeri a körülményeket, biztosan azt hitte volna, hogy azok az emberek a rabok, akik látogatóba jöttek, s hogy a börtön odakint van, mert a milliómosok internálását a rokonok szemlátomást nehezebben tűrték, mint maguk a milliómosok. És mert nem bírtunk mindent megenni, hát mi, milliómosok, megosztottuk az élelmiszert a milicistákkal, akiknek annyira ízlett minden, hogy elérték a parancsnoknál, hogy havonta 2-szer, 2 hetente 1-szer engedélyezze a látogatást. És előfordult, hogy ha nem volt együtt 30-50 ezer korona, a parancsnok megengedte, hogy a szakemberek értékes könyveket válogassanak ki a kolostor könyvtárából, és autóval Prágába vigyék az antikváriumba. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy el lehetne adni a leendő papok kellékeit és ruhatárát, az ágyneműt és fehérneműt innen, a szikla alatt fekvő Szent János kolostorból, melynek lankáján délutánonként napozgattunk, és húztuk a lóbőrt. De ez már majdhogy nem felesleges volt. Mert az igazi milliómosok erre már régen rájöttek, már régen kiválogatták a szép ágyneműt, a hegyvidéki takácsok szőtte szép, hosszú hálóingeket már régen elhordták teli bőröndökkel, a gyönyörű törülközőket is tucatjával, volt itt mindenből bőven a raktárban, mert aki ebből az intézetből leendő papként távozott, azt kistafírozták. S a raktárt senki sem ellenőrizte, senki sem tartotta nyilván, ellenkezőleg. A milicisták meg a milliómosok rendelkezésére állt, nehogy valami járvány törjön ki ebben a milliómos gyűjtőtáborban, kolera, vérhas vagy tífusz. Így aztán az is megesett, hogy a milliómosok elmentek szabadságra, olyannyira bíztak itt bennünk, és tudták, hogy nem szökünk meg, és ha mégis 2-szer esett meg ilyesmi, hát hozunk egy másik ismerős milliómost, hadd pihenje ki a családi életet. Volt úgy, hogy a milicisták civilbe bújtak, és az egyenruhát mi, milliómosok vettük föl, és mi őriztük magunkat. És amikor vasárnap, vagy szombatról vasárnapra virradó éjjel bíztak ránk szolgálatot, a milliómosok őrzését, annak mi mindig örültünk, mert olyan komédia volt ez, amilyet még Chaplin sem tudott volna kitalálni. Egész délután azt játszottuk, hogy felszámoljuk a milliómosok táborát. A kapuőrség parancsnoka, a milicistának átöltözött Tejnora milliómos bejelentette, hogy a tábor felszámoltatik, hogy a milliómosok mehetnek haza. De a milliómosok elbújtak, így aztán a milicistáknak álcázott milliómosok győzködték őket, ecsetelgették, milyen szép is odakünn a szabad élet, hogy ott majd nem kell szenvedniük és nyögniük a milicisták igája alatt. Hanem élhetik a milliómosok szabad életét. De a milliómosok hallani sem akartak erről.
Így hát Tejnóra, a milliómos, aki milicistának, kapuőrnek öltözött, kihirdette a tábor erőszakos felszámolását, és kihurcoltuk a cellákból a milliómosokat. Azokat, akiknek 8-10 milliójuk volt, tehát 8-10 évet kaptak. Aztán a kapukulcsot keresgéltük, s végül nem tudtuk kinyitni a kaput. Így hát a milliómosok megkerülték, kívülről nyitották ki, majd megint megkerülve a kaput felsorakoztak, és mi néztük ezeket a jeleneteket, és majd megszakadtunk a nevetéstől, ahogy a milicisták kitaszigálták a milliómosokat, aztán bezárták mögöttük a kaput, és a milliómosok fölmentek a domb tetejére, és ahogy körültekintettek, meggondolták magukat, és visszajöttek, és dörömböltek a kapun, és térden állva kérlelték a milicistának öltözött milliómosokat, adjanak nekik menedékjogot. És én is nevettem, de a nevetésem igazából nem volt őszinte. Mert bár együtt voltam a milliómosokkal, mégsem kerültem közelebb hozzájuk, pedig egy cellában aludtam Schraubeck szálloda tulajdonos úrral. Annyira elutasító volt velem, hogy még a földre esett kanalát sem volt szabad felvennem. Ott álltam a kantinban, a felemelt és felkínált evőeszközzel, mint néhány évvel ezelőtt a pohárral, amikor senki sem akart kocintani velem, és a szálloda tulajdonos úr egy másik kanalat vett, és inkább azzal a kanállal ette a levest, és azt, amit az evőeszköze mellé raktam, viszonyogva eltolta magától a szalvétával, míg a földre nem esett, mindenki azt nézte, hogyan rúgja el magától Schraubeck úr azt a kanalat, és a kanál a refektórium egyik asztala alá repült, a miseruhák tetejére. Nevettem, de korán sem volt nevethetnékem. Mert amint szóba hoztam az én milliómat, az én kőtörő szállodámat, a milliómosok rögtön elhallgattak és máshová néztek. Nem ismerték el az én milliómat, az én 2 milliómat. És én megértettem, hogy csak megtűrnek maguk között. Hogy én nem vagyok méltó hozzájuk, mert nekik már rég megvoltak azok a millióik, már a háború előtt is milliómosok voltak, míg én a háború alatt gazdagodtam meg. Így aztán nem csak, hogy nem kívántak, de nem is tudtak maguk közé fogadni. Mert nem voltam rangjukbeli, akár csak abban az álmomban, mikor a főherceg nemesi rangra emelt és báróvá tett. De ettől még nem lettem volna báró, mert a nemesség nem fogadott volna be. Miként a milliómosok sem fogadtak barátjukká, sőt, ellenkezőleg. Mert amikor egy éve még odakinn éltem, lehetett olyan illúzióm, hogy egyszer majd befogadnak, sőt, meg voltam róla győződve, hogy mint a kőtörő tulajdonosa egyenlő vagyok velük, mert hiszen kezet fognak, nyájasan elbeszélgetnek velem. De ez mind csak látszat volt, mert minden gazdag igyekszik megszerezni a szálloda vagy étterem főpincérének a jó indulatát, sőt, hozott még egy poharat, hogy kocincson vele. De ha az utcán találkozik azzal a főpincérrel, a gazdag ember nem áll meg, nem beszélget el vele. Az csak a féle bonton, hogy az ember a maga pártján tudhatja a főpincért. Mert egy ilyen főpincérrel vagy szállodatulajdonossal nem árt jóban lenni, mivel befolyása van arra, mit hoznak ki a vendégnek enni-inni, hogyan szállásolják el, és mennyire lesz diszkrét a főúr. Mennyire tartja majd a száját, azért, mert kocintottak, ittak egymás egészségére, és váltottak pár kedves szót. És azt is láttam, hogyan születnek ezek a milliók. Hogy Brandeis úr az egész személyzetnek krumplinudlit főzetett, hogy kicsinségeken spórolt, mint ahogy itt is ő volt az első, aki rájött, hogyan lehet hozzáférkőzni azokhoz a szép törülközőkhöz és lepedőkhöz, hogyan lehet bőröndben kivinni a kapun és hazacígölni. Nem mintha szüksége lett volna rá, de a milliómos lelke nem engedte, hogy a kínálkozó lehetőség kihasználatlanul maradjon, vagy egyszerűen csak gyakorolta, miként lehet ingyen megszerezni azt a sok szép holmit a leendő papok stafírújából. Az én gondjaimra bízták a galambokat. Maradt itt 200 pár postagalamb. A parancsnok rám osztotta ki, hogy tartsam tisztán a dúcokat, hogy vizet és ocsót adjak nekik. Minden nap ebéd után egy kézikocsival a konyhába mentem, hogy elvigyem az étel maradék egy részét. Majd elfelejtettem, hogy a parancsnok már annyira megcsömörlött a sok hústól, hogy megkívánta a krumplilángost, aztán meg a szilvelekváros lepényt reszelt sajttal tejföllel leöntve.
és a milliomos Szabónál, Bártánál pont látogató volt, így aztán felajánlotta a parancsnoknak, hogy mivel a felesége parasztszármazású, ott maradhatna édességkészítő szakácsnénak. És így jelent meg itt az első nő. És mert már elegünk volt a húsevésből, még három feleség vonult be a dutyiba, három milliomosné, Bártová asszonnyal, mint főszakácsnéval az élen, és amikor szabadon engedték azokat a milliomosokat, akik bizonyítani tudták francia vagy osztrák állampolgárságukat, és 10 cella felszabadult, a milliomosok rájöttek, hogy ezeket a cellákat ki lehetne adni a feleségeknek, akik hetente egyszer meglátogathatnák férjeiket, mert mégsem emberséges, hogy a nős embertől megtagadják törvényes hitvesét. Így aztán 10-esével váltották itt egymást a szép nők. Sőt, később rájöttem, hogy ezek nem is feleségek voltak, hanem a hajdani bárokból való hölgyek. Magam is fölismertem 2 kuncsaftomat, már benne jártak a korban, de még mindig szépek voltak. A Párizs szállóba jártak mustrára, mikor csütörtökönként jöttek a tőzsdeügynökök. De én nagyon megkedveltem azokat az én galambjaimat. A 200 pár galambot, melyek olyan pontosak voltak, hogy pontban 2-kor ott ültek a kolostor tetőgerincén, ahonnan egyenesen a konyhába lehetett látni, és ahonnan naponta kijöttem a kézikocsival, és azon a kézikocsin mindig 2 zsák, ocsú és mindenféle zöldség maradék volt. És én, aki az abesszín császárnak szolgáltam föl, most galambokat etettem, melyeket senki se akart etetni. Nem milliómos kezecskének való munka volt ez. Így aztán nekem mindig pontosan akkor kellett kigurítanom azt a kézikocsit, mikor az óra 2-t ütött, vagy ha nem ütött éppen, és sütött a nap, akkor pontosan a kolostor falán lévő nap óra szerint. És ahogy kiléptem az ajtón, mind a 400 galamb lerepült a tetőről, felém röpültek, s röptüket árnyék kísérte, meg toll és szárnysuhogás, mintha lisztet vagy sót szórnának ki egy zsákból. És a galambok rátelepedtek a kézikocsira, és amelyik nem fért rá, az a vállamra telepedett, vagy felröppent, és a fülem körül csapkodott a szárnyával, eltakarták előlem szinte az egész világot. Olyan volt ez, mintha egy nagy uszályban lennék, egy fátyolban, ami előttem utánam hömpölyög, és ez a csapkodó szárnyakból és 800 boróka bogyó szemből összeálló uszály teljesen beborított engem. És én csak húztam ezt a felleget, mindkét kezemmel a kiskocsi rúdjába kapaszkodva. A milliomosok majd megpukkadtak a nevetéstől, ahogy ott láttak, a galambok által beborítva, míg a hátsó udvarra nem értem, ahol a galambok nekiestek az ennivalónak, és addig-addig csipegettek, míg a 2 zsák ki nem ürült, míg a lábasokból minden el nem tűnt. Egyszer aztán elkéstem. A parancsnok a parmezános olasz levest kóstolgatta, én meg vártam a lábosra, és hallom, hogy 2-t üt az óra. És mielőtt még észbe kaptam, a nyitott ablakon berepültek a konyhába a galambok. Mind a 400 galamb. Körülröpködtek mindenkit, aki bent volt, kiverték az internáló tábor parancsnoka kezéből a kanalat, így aztán gyorsan kiszaladtam, és a küszöb előtt úgy beborítottak azok a madarak, úgy megcsípdestek gyöngét kis csőrükkel, hogy arcomat, fejemet eltakarva menekültem, de a galambok követtek, és én megbotlottam, és a madarak körülröpködtek, rám telepedtek, és ekkor felültem. És láttam önmagamat, ahogy itt ülök a galambok fellegében, és a madarak hozzám dörgölőztek. Számukra én voltam az életadó Úristen. És ekkor visszatekintettem eddigi életemre, és most olyannak láttam magam, hogy ezek az Isten követei, ezek a galambok úgy vesznek körül, mintha valami szent volnék. Mintha az ég kiválasztottja volnék. És miközben a többiek nevettek én rajtam, hallottam a kacajta kiabálást és a megjegyzéseket. Engem a szívem mélyéig megrázott ez a galamb üzenet, és hittem, hogy most ismét valósággá vált a hihetetlen. Mert ha 10 millióm volna meg 3 hotelem, ez a galamb simogatás s a galamb csőröcskék csókjai ennél is többet érnének, hogy ezt az ég küldte nékem, mert kedvét lelte bennem. Ahogyan azt az oltárképeken láttam, meg a keresztút képein, melyek a cellánkba vezető folyosó falai készítették. Csak hogy én semmit sem láttam, semmit sem hallottam.
egyre csak az akartam lenni, amivé sohasem válhattam, milliómossá, még ha volt is 2 millióm, de most többszörös milliómos lettem, mert rádöbbentem, hogy ezek a galambok az én barátaim. Hogy megtestesülései egy küldetésnek, ami csak ezután vár rám. Hogy most ugyanaz történt, ami Saullal is megesett, midőn leesett a lóról, és megjelent neki az Úr. És szétrebbentettem a 800 csapkodó szárnyat, és mint a szomorú fűz ágai közül, kiléptem ebből a mozgó tollazatból, s futásnak eredtem. Kihúztam a kiskocsit a 2 zsák ocsúval meg a zöldségmaradékkal teli lábosokkal. A galambok újra rám telepettek, és én ebben a galamb felhőben a csapdosó szárnyak között húztam lassan a kocsit a hátsó udvar felé, és útközben volt még egy látomásom. Zdenyek jelent meg nekem, de nem politikai funkcionáriusként, hanem mint a csendesség szálló pincére. Láttam, ahogy egy szabadnapunkon együtt sétálgattunk, és a nyírfaligetben észrevettük, hogy a fák között fürgén rohangál egy kis emberke. Nyakában síp, időnként a sípba fúj, a fatörzsekre mutogat, lögdösi egymástól azokat a fatörzseket, kiabál velük. Mit kakaskodnak már megint? Rzsihá úr, utoljára mondom, még egy ilyet, és lemegy a pályáról. És megint ide-oda futkosott a fák között, és Zdenyek mulatott rajta, de én semmit sem értettem. Aztán este Zdenyek elmondta, hogy ez az ember Sibá úr, a futballbíró. Akkoriban senki sem akart a Sparta-Szlávia meccsen fújni, mert a játékosok percenként durva szabálytalanságokat követtek el. Hát ha senki, mondott a Sibá úr, akkor majd én. És a ligetben edzett a nyírfák között. Futkosott, és rettegésben tartotta a fákat, és figyelmeztetett, és kiállítással fenyegette Burkt és Brainét, de a legtöbbet Rzsihá úrral perelt, hogy még egy ilyet, és leküldöm a pályáról. Azon a délután az Zdenyek a bolondok házából, ahol az enyhébb eseteket kezelték, egy autóbusznyi dilinyóst vitt el kirándulni. Olyanokat, akiknek amúgy is kimenőjük volt a faluba, mert búcsú volt, így aztán csíkos ruhában, fejükön kemény kalappal felülhettek a hintára meg a körhintára, és Zdenyek miután a kocsmában vett nekik egy hordó sört és csapot meg korsókat is kölcsönzött hozzá, elvitte őket abba a nyírfaligetbe, és csapra verték a hordót és ittak, és a fák között ott rohangált Sibá úr és sípolt. És a bolondok csak nézték, aztán leesett nekik a tantusz, és szurkoltak, kiabáltak, és a Sparta meg a Szlávia összes ismert játékosának a nevét harsogták. Még azt is látták, hogy a Brajne fejbe rúgta a Planicskát, és addig fújoltak, míg Sibá úr ki nem állította Brajnét. És a végén, amikor Sibá úr már harmadszor rögte el magától Rzsihát, és harmadszor megintette, nem maradt más hátra, mint a játékost a Jezbera elleni durvaságokért kiállítani. És a bolondok kiabáltak, és mire elfogyott a hordóból a sör, már nem csak ők, hanem én is száguldozó, vörös, meg fűzős mezeket láttam a nyírfák helyett. Olyan feszes tempóban mozogtak, ahogyan a bíró, az aprócska Sibá úr fújt, akit végül a bolondok a vállukon vittek le a pályáról, mert ritkán látni ilyen szép játékvezetést. Egy hónap múlva Zdenyek egy újsághírt mutatott. Egy tudósítást Sibá bíró úrról, aki Rzsihát és Brajnét kiállítva határozott játékvezetésével megmentette a mérkőzést. És így szép lassan a hihetetlen valósággá vált. A kör kezdett bezárulni. Egyre gyakrabban tértem vissza a gyermek és ifjú koromba. Újra pikoló fiú voltam, ahogy eltávolodtam tőle, úgy tértem most vissza hozzá. Néhányszor még kiálltam szemtől szembe önmagammal. De nem azért, mert így akartam, hanem az események kényszerítettek rá, hogy lássam az életem. Mint ahogy a nagyanyámmal vártam szobájának nyitott ablakánál, hogy föntről, a Károly fürdő toalettjének ablakából minden csütörtökön és pénteken a kereskedelmi utazók piszkos fehér neműt dobjanak ki, mely néha úgy terült rá az égbolt fekete hátterére, mint egy-egy keresztre feszített fehér ing vagy alsónadrág, hogy aztán az óriás malomkerékre hújjon, ahonnan nagyanyám egy kampóval lepecázta, hogy kimossa, kiavítsa és eladja az építőmunkásoknak. A milliómosok internátusában a fülembe jutott, hogy ez itt az utolsó hetünk, hogy munkába állítanak bennünket, az öregeket pedig hazaengedik.
Így aztán megrendeztük az utolsó vacsorát, mert ehhez sok pénzre volt szükségünk, szabadságot kaptam, és a műfogsor gyárossal elindultunk a nyaralójába, ahol a pénzét rejtegette. Hihetetlen élmény volt ez is. Éjszaka érkeztünk a nyaralóba, fogtunk egy létrát, és az elemlámpa fényénél kinyitottuk a mennyezetbe vágott ajtót. De

és én hátra tántorodtam, és magamra rántottam azt a holmit, éreztem, hogy kezemet és arcomat hideg fogak csókolgatják, majd lecsúsztam a létráról, kezemből kiesett a lámpa, a padlóra estem, és testemre fogak zuhogtak. Ott feküdtem betemetve, a mellkasomat műfogsorok borították, és olyan libabőrös lettem, hogy kiáltani sem tudtam. De aztán mégis hasra fordultam, és mint valami állat, mint valami pók, négy kézláb fürgén kirrontottam azok alól, a fogak alól, és a bőrönd mélyén ott voltak az ezresek, és a gyáros gondosan összeszedte a fogakat, egy lapátra seperte őket, és visszaszórta a kofferbe. Aztán átkötötte a bőröndöt egy madzaggal, és fölcipelte oda, ahol kinyílt. És bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot meg aszparágusz ágacskákat az asztalfeldíszítésére.

and their catches were not there. Scotty. Fool. Crow.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ez irodalmi lépegetőt halljátok. És angol nyelvű műsor következik. Mégpedig a fő motivum Iceberg Slim Reflections lesz, ami mindjárt indul, és figyelem, kiskorúak, főleg akik angolul is tudnak, csak szülői felügyelettel hallgathatják. Tudjátok, tőle vette Ice-T a nevét. Jó hallgatást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Angol nyelvű műsort. Tovább folytatjuk Iceberg Scene Reflections című spoken word albumát. És figyelem, kiskorúak, főleg angol felsőfokúval rendelkezők csak is nagykorú felügyelete mellett hallgathatják. További jó szórakozást!